0: Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehéz fémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csaknem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
1: Az időjárásról.
0: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Preveta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Preveta.
2: Ütemterv szerint halad a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal nyári felújítása, ami a miskolci vonatközlekedést is érinti. A május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a tervek szerint halad a 100C vasútvonalon. A rendkívüli nyári hőség sem okozott csúszást. A főváros felől Miskolcra tartók utazásában az hozott változást, hogy a vágányzár alatt a tokai Intercity-k helyett Simba Intercity néven, de változatlan indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai pályaudvar között, fel- és leszállási lehetőséget kínálva 60 és Füzesabony állomásokon is. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott, Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity vonat közlekedik. Váci Viktort, a MÁV sajtószóvivőjét hallják.
3: A munkák során már csaknem teljes egészében elkészült a hosszú sincserék döntő része. Ezen kívül befejeződött a Tarccal Tokaj és a Tokaj Rakamas közötti ágyazatrostálás. Több vasúti átjáró és vágányszakasz már megújult, és eközben folyamatosan zajlanak a váltó és sínkarbantartási munkák, valamint a felső vezeték karbantartás is. Ezen kívül a Tokaj-Rakamasz közötti hosszú híd felújítása is szintén ütemterv szerint halad.
2: Mi minden van még hátra?
3: A munkálatok során egy komplex karbantartás valósul meg a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasútvonalon. Itt lényegében egy átfogó pályakarbantartásról van szó, melynek során a vasúti pálya szabályozására, valamint sincserékre, illetve ágyazatrostálásra kerül sor. Nyilván a legfontosabb eredmény az az lesz, hogyha minden szakaszon, minden érintett szakaszon megvalósulnak ezek a munkálatok, akkor fel lehessen számolni azokat a sebességkorlátozásokat, amit az elmúlt időszakban, elmúlt években az utasok is megéreztek, hiszen a vonatoknál ez hosszabb menetidőt, késéseket okozott.
2: Akkor a nagy kánikula az nem okozott semmilyen csúszást a munkálatokban?
3: Jelenleg ütemterv szerint zajlanak a munkálatok, ez azt jelenti, hogy tudjuk tartani várhatóan a megígért augusztus 29-i határidőt, tehát az iskola kezdésre, az őszi szezonra mindenképpen már egy megújult vasúti szakasszal tudjuk várni az utasokat.
2: A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést is érintik, hogyan?
3: Nagyon fontos az, hogy a főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé a Nyírség Intercity-vel ajánljuk, hiszen ebbe az irányba átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely. A főváros felől Miskolcra utazás pedig abban változott, hogy a vágányzár ideje alatt a Tokaj Intercity-k helyett Szinva Intercity néven, de változatlan indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc között. Ez azt jelenti, hogy a 60 és Füzesabony közötti szakaszokon is ugye ezekre a vonatokra lehet felszállni. A Miskolcon túl Szerencsik pedig 2 óránként a megszokott Budapest felüli közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity közlekednek. A másik órában, tehát amikor a normál korábban alapmenetrend szerint megszokott időszakban a Tokaj Intercity-k járnának, itt a Simba Intercity-k ugye Miskolci közlekednek, és ezekhez csatlakoznak Bodrog-Sebes vonat nevű járatok Sátor-Aljaújhely felé.
2: Mik a tapasztalatok, zökkenőmentes volt az átállás ezekre a változásokra?
3: A tapasztalataink szerint az utasok a változásokat már megszokták, tehát a vágányzári rend szerinti közlekedésben nincsenek fennakadások. Fontos az, hogy akik nem minden nap utaznak erre, ők sem megszokásból utazzanak, hanem tervezzék meg utazásukat a MÁV utazás tervezőjével, tehát például a MÁTUSZ applikációval, ahol egyébként a jegyvásárlás is pár kattintással könnyedén lehetséges, illetve az állomásokon kihelyezett tájékoztató táblák is adnak felvilágosítást, de természetesen a MÁV csoport honlapján is megtalálható minden információ, egy külön aloldal is szolgálja a vágányzár ideje alatt az utasokat. Ez a mávcsoport.hu/100C aloldal.
2: És akkor minden változás fennáll augusztus végéig?
3: Igen, a vágányzári közlekedési rend augusztus 29-éig tart. Még ami fontos változás, nem feltétlen magában az utazásban, hanem talán az utasok gyalogos közlekedésében, hogy a Miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is zajlanak munkálatok. Emiatt egyes időszakokban Miskolci Tiszai pályaudvaron is kevesebb vágány lesz használható.
2: Mi a célja tulajdonképpen ezeknek a munkálatoknak?
3: Ebben a 3 hónapos komplex karbantartásban a MÁV csoport saját forrásából 3,2 milliárd forint értékben végzi a munkálatokat. Mindenképpen azt várjuk, hogy ezen a 100C vasútvonalon lényegesen javuljon a menetrendszerűség, tehát a sebességkorlátozások felszámolása után a vonatok jobban tudják tartani a menetrendjüket. Ugye az elmúlt években több szakaszon már a leromlott pálya állapotok miatt voltak sebességkorlátozások, tehát ezek akár 20-30-40-60 km/órás sebességkorlátozások voltak. Ezeket most 10 helyszínen ismét 120 km/órás pályasebességre emeljük vissza ezeket a pályaszakaszokat. Fontos azt a technikai részletet is tudni, hogy nem azonnal történik meg ez a sebesség visszaemelés, amikor befejeződnek a munkálatok, hanem ezekhez még utószabályozásokat is kell majd végezni, így össze lesz várható ezeknek a teljes végeredménye olyan értelemben, amit az utasok is érezhetnek a utazásuk során.
2: A munkálatok ideje alatt kell-e még esetleg olyannal számolni, hogy éjszakai zajjal járó munkavégzés vagy vasúti átjáró

0: már megtörténtek, tehát újabb vasúti átjáró zárásra nem kell számítani. A zajhatás a nagygépek munkája miatt azonban még továbbra is lakott területeken, tehát Tarcal, Tokaj, Rakamaz és Nyírterek térségében okozhat átmeneti zajterhelést esetenként, akár az éjszakai órákban is.
1: És akkor mondjuk el még egyszer, hogy az utasoknak hol érdemes információt keresniük?
0: A vágányzári időszaknak minden változása, módosított menetrendek megtalálhatóak a MÁV csoport honlapján. A mávcsoport.hu/100C rövid linken is elérik az utasok. Ezen kívül az utazáshoz javasoljuk, hogy mindig a MÁV Plus applikáción tervezzék meg az utazást, illetve itt meg is tudják könnyen váltani a jegyeket.
1: Ütemterv szerint halad a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal nyári felújítása, ami a miskolci vonatközlekedést is érinti. A május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a tervek szerint halad a 100C vasútvonalon. A rendkívüli nyári hőség sem okozott csúszást. A főváros felől Miskolcra tartók utazásában az hozott változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity helyett Szimba Intercity néven, de változatlan indulási időkkel közlekednek a vonatok a Keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai pályaudvar között, fel- és leszállási lehetőséget kínálva 60 és Füzesabony állomásokon is. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott, Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity vonat közlekedik. Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallották.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Idén is odaítélte a Superszum alapítvány a Superszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektre lehet fordítani, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. Bernaszkuni Busz Katalint, a Superszum Alapítvány elnökét hallják.
2: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretnék. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvoda vezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color City, a Color TV-vel, a Kazincbarcikán így, meg a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön-e őket, vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik.
1: A másik díjazottról mit tudhatunk?
2: Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át, azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát ugye eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye a rendezvény, az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni. Úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani. Szerintem a sajtónak úgy előre jöjjön velünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy díjátadás lesz Kazincbarcikán. Nagyon nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki. Előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni.
1: Ha még valaki esetleg nem hallotta a beszélgetésünket, hogyan zajlik tulajdonképpen a jelölés? Ugye itt nem az a lényeg, hogy egy személy kapjon több jelölést, hanem egy jelölés is elég.
2: Így van, egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után ezért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, amiután elkezdtünk érdeklődni a pedagógus iránt, és egyébként olyan sok értékes pedagógus van közöttünk. Olyan jó olvasni ezeket a jelöléseket és a visszaigazolásokat, hogy valóban így van, ahogy le van írva a jelölésbe. Tehát mi egy e-mail címet látunk, vagy aláírja a jelölő, vagy nem írja alá. Egy e-mail címről érkezik egy jelölés, és egy nevet látunk, egy intézményt látunk, és egy jellemzést, a programok bemutatását, amit eddig csinált, a tevékenységeit, amit eddig végzett. És azért ezután utána kell nézni valahol egy kicsit. Vannak, ugye hát majdnem mindenki pedagógus a kuratóriumban, vannak ismerettségek, vannak összeköttetések, úgyhogy hamar le lehet csekkolni szinte bárkit a megyében. Krisztinéniről elég volt tényleg két telefon, és mindenki. Tehát jöttek hozzánk vissza az e-mailek, jöttek vissza az üzenetek, hú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, és őre egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.
1: Mit szólt a díjazott?
2: Meglepődött meg, és egyébként most már rájöttem, hogy nekem nem szabad elmenni. És hogyha a kis busszal megyek, akkor a város másik végén kell parkolni, mert tavaly Monokon felismert, ugye szintia engem és a kis buszt is. Most is jó messzire próbáltam megállni. Nem tudom, hogy engem felismerte, de Verespált felismerte, és nem tudta hova rakni, hogy milyen összeköttetésben van ő most ott egy kazincbarcikai óvodában. Hát egyébként kérdezte is, hogy mire költheti el ezt a pénzt, a díjnak ugye nagyon örült, és hogy milyen projektet tud ebből a pénzből összehozni, és neki 10 percen belül a fejébe megvolt. Tehát ő tudta, hogy a gyerekeknek mi lenne a legjobb, hogy a szülőkkel egyeztetve mi az, ami ebből a pénzből kijönne, nem is kell hozzátenni, nem is kell több pénzt szerezni arra a projektre, amit ő szeretne ebből létrehozni, és neki 10 perc alatt megvolt a fejében. És a gyerekek, amikor ugye mi egy kicsit úgy távolabb álltunk, tehát az volt az első, hogy rohant a Kriszti nénihez, és ölelték, és puszilták, hogy jaj, de jó, Kriszti néni, mert te vagy a legjobb. Hát ettől nagyobb visszajelzés, ettől nagyobb visszaigazolás nincs is.
1: Verespált már említettük, kik még a kuratórium tagjai?
2: Fandor Ferenc színművész, dr. Verkei Imre, ugye őt neurológus nem kell bemutatnunk, Csizmárné Gede Erika, valamint Mezeini Varga Éva.
1: Milyen szempontok alapján választ a kuratórium?
2: Szakmai szempontok, ugye mindenki pedagógus, ugye Fandor Ferenc is tanít, tehát oktat, valamint ugye Velkei professzor is ugye tanít és oktatott, ugye, úgyhogy Veres Párul, ugye tudjuk, hogy pedagógus, Mezeini Varga Éva, ugye ő a Kafka és a könyves iskoláknak volt ugye az igazgatónője, valamint Csizmárné Gede Erika pedig ugye, mint óvodapedagógus és óvodavezető. Úgyhogy mi őket választottuk a kuratóriumnak, ugye 3 évvel ezelőtt felkértük őket, és ők szakmai szemmel választják ki a szerintük legjobbat, aki erre a díjra méltó lehet.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernaszkuni Busz Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány elnökével, a Szuperszum háladíjról és a szervezet munkájáról, terveiről.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Idén is odaítélte a Superszum Alapítvány a Superszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Dobaújvár Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő odaadó munkáját. Nemrég egy sikeres családmentést is végrehajtott az alapítvány. Most folytatjuk a beszélgetést Bernasz Kunibus Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével.
2: Nyáron jönnek hozzánk a diákok, az 50 órás közösségi szolgálatra nagyon sok diák jelentkezett, és ugye a papírozások, a feladatok kiosztása. Készülünk ugye az évszakváltásra, mert ugye szeptembertől bejön mindenkinek ugye az évszak szerinti ruházat, a tanszerek ugye, az még egy nagyon fontos része nekünk most a nyárnak, ugye előre készülni a tanszerekkel, az iskolatáskával és az írószerekkel, valamint rendezgetünk és próbálunk tényleg mindent hasznosítani és hatékonyan adományozni. Nemrég voltunk most kétszer is egy hónap alatt Erdélyben, egyszer mi is elmentünk, egyszer pedig

0: Na ez egy nagyon nagy feladat most nekünk.
1: A tanszergyűjtés működik?
0: Igen, a tanszergyűjtés ebben az évben is, amire huval, a Miskolc megyei város ugye önkormányzatával és a Meszegyivel együtt közösen fogjuk idén is átadni, remélhetőleg ugye megint több mint 130 iskola, teliskolatáskán. Mit jelent ez a valóságban? Az, hogy a Szuperszom alapítvány az iskolatáskákat, a tanszereket gyűjti. Ami hiányzik az iskolatáskából, azt a Mirehu felajánlásával megvásárolja és megtömi az iskolatáskákat, kitisztítja először is az iskolatáskákat, amiket összegyűjtünk, és átadásra előkészíti, bevásárolnak, ugye, a Mirehu vezetősége bevásárol, és megtömi az iskolatáskákat, és ugye Meszegyi és Miskolc város önkormányzata által kiválasztott családok, akik tényleg a legjobban rászorulók, és a legjobb helyre kerülnek náluk az iskolatáskák, kiválasztott

0: táskáért kiválasztják, hogy melyik táska tetszik nekik, mikor bejönnek a terembe, akkor már látszik, hogy felcsillan a szemük, hogy jó, én autósat szeretnék, én állatosat szeretnék, én lovacskásat szeretnék, én csillagosat szeretnék, és látszik rajtuk, hogy nekik már így fejben megvan, hogy melyik táska lesz az övéké.
1: Legutóbb, mikor itt beszélgettünk a stúdióban, akkor készültetek Erdélybe, az útról, ha mesélnél nekünk.
0: Hát felemelő, és én összeteszem a két kezem, hogy ismét eljuthattam oda, láthattam, és nagyon-nagyon köszönöm tényleg, hogy a gyerekem az egyiket most el tudtam vinni magammal. Nem is készítettünk egyébként riportot arról, hogy mi milyen adományt vittünk. Az adomány, azok a tárgyak. Megkapjuk, köszönjük szépen, összerakjuk, szelektáljuk, összekészítjük, és elvisszük a célpontra. De az, amikor a gyerekek, ugye több fiatal jött velünk, gyerekek kiszálltak a kocsiból, a szuperszumos autóból, és egy vadidegen helyen, egy árvaházban azonnal megtalálták a feelinget az ott élő fiatalokkal, és fociznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak, beszélgetnek, nem is akartak onnan eljönni a mi fiataljaink. Az én fiam például egy nagyon aranyos kis 6-8 év körüli kisült tanított biciklizni, és addig nem mehettünk haza, amíg meg nem tanított a biciklizni például. Ezekért a pillanatokért éri meg. Nem azért, hogy mit kapunk, és mit viszünk oda, mert azok csak tárgyak. De ezek a felemelő pillanatok, amikor egy érzelmi intelligenciával, magas érzelmi intelligenciával rendelkező gyerekek, akik eljönnek az árvaházba, és azt mondják, hogy ők szeretnének jönni, tudják, hogy hova megyünk, tudják, hogy mi a feladat, és amikor megérkezünk, látod, hogy a legjobb helyen vannak, és nem akarnak onnan eljönni, na ezért éri meg. És én, mint szülő, én, mint alapítványvezető látom ezt, és szeretnék ismét kimenni, és ismét ilyen helyeket felfedezni, és az ott élő emberek szeretete, invitálása, ahogy vendégül látnak minket, ahogy fogadnak minket, az az egyszerűség, az a tisztelet, ami bennük van, nekünk nagyon-nagyon felemelő.
1: Egy sikeres családmentés is történt az alapítvány életében.
0: Igen, nemrég volt egy olyan esetünk, amikor egy édesapa maradt két kislánnyal fedél nélkül, és ugye nincsen apa otthon, tehát ezt tudjuk, hogy anya otthonba, édesanyák gyerekekkel, hát egy kisebb várakozás után bejuthatnak, de apa otthon nincs, tehát apát nem lehet így könnyen elhelyezni. Családok átmeneti otthonába még esetleg megpróbáltuk, de azonnali megoldást kellett találni, mert sajnos az utcára kerültek. Tartozott az édesapa? Igen. Nem tudta kifizetni, de az édesanyja jelenléte nem volt már meg évek óta, ő elhagyta a családot, tehát a két kislány egyedül az édesapa nevelte. És ugye volt már ilyen történetünk, volt már ilyen sztorink, amiben tényleg minden segítséget megadtunk, itt most nem kellett házat építeni, itt egy albértet kellett találni nekik. Az édesapának a munkaszerződése sajnos nem engedte azt meg, hogy az önkormányzathoz ugye menjünk, mert ott a munkaszerződés kell, visszamenőleg 6 hónapra, igazolni kell ugye azt, hogy ő neki rendes jövedelme van. Ezért alternatív megoldásként fizettünk neki az összegyűlt pénzből egy rövid időre, erre a pár napra szállást, és egy teljesen véletlen folytán jött hozzánk az egyik önkormányzat polgármestere, és ugye vele az alkalmazottak adományért, és megkérdezte, és egyébként Kati, mi miben tudunk nektek segíteni, mert ők érti, mindig segítetek nekünk, de mi miben tudunk nektek, tudunk esetleg valami, nincs esetleg egy olyan háza a településednek, amit ki lehetne bérelni, vagy esetleg munkáért cserébe, vagy valamilyen jutányos áron megkaphatna ez az édesapa, a két kislány és Miskolchoz aránylag közel lenne, tehát hogy a gyerekek tudjanak itt iskolába járni. De egyébként van, mondta ezt a polgármester, és innen elindult egy folyamat, szimpatikusok voltak egymásnak, bemutattuk őket egymásnak, és falugondoki állást is felajánlott a polgármester, kiköltöztettük őket, elvittük őket, ott szembesültünk, hogy a konyhában csak bútor van például, tehát most a konyhai eszközökre álltunk rá, ugye egy kisebb méretű hűtőt is kértünk, hogy esetleg valakinek van, akkor azt hálásan köszönjük, egy picike fér csak be, nem nagy, valamint ugye a konyhai eszközök egy 3 fős családra. ami fontos, a többi bútort azt sikerült szerezni.

0: ugye ruházatot azt ugye előzőleg már nagyon sokan hoztak a lányoknak is, meg az édesapának is. Ágynemű minden törölköző, minden megvolt nekik, úgyhogy tulajdonképpen beköltöztek. És ez egy nagyon jó sikersztori, az elmúlt hónap, júniusnak a sikersztoria, hogy megoldottuk, megcsináltuk, és úgy, hogy tulajdonképpen csak leírtuk a történetét ennek a családnak, és jöttek az emberek, segítettek, kérdezték, úgyhogy egy újabb sikeres családmentésen vagyunk túl. Pont itt a siker után, amikor beszélgettem az önkéntesekkel, azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen otthont, vagy egy ilyen védett házat kellene valahol itt a környéken létrehozni, mert tényleg rengeteg ilyen megkeresés van, és rengeteg ilyen szükséges. Tehát rengeteg olyan pillanat van, amikor szólnak nekünk, és azonnal menni kell. Azonnal próbálunk segíteni. De hogyha nincsen lehetőségünk hova betenni ezeket az embereket, akik bajba jutottak, vagy krízis helyzetben vannak, akkor nem tudunk segíteni. Tehát az első lépés a legfontosabb, hogy elhozni onnan, ahol krízis helyzetbe jutottak, vagy bajba jutottak, és elhelyezni őket valahova. De hova? Az állami szférában nagyon nehéz. Magánúton kell valamilyen módon megpróbálunk ismeretségi körben. Van esetleg egy lakásod kiadó, amit egy hétre kivehetnénk, vagy odaadnád esetleg ingyen. Tehát ezeket mindig feltesszük, ezeket a kérdéseket. De hogyha lenne egy saját olyan berendezett otthon vagy lakás, ahova ilyen esetben el tudjuk helyezni a családokat, az egy annyira jó lenne, és egyébként van olyan alapítvány, aki ezt meg tudta oldani vidéken, nem lehetetlen, hogy nem vágunk bele egy ilyenbe is.
1: Még a célok, tervek nyárra, nyár végére?
0: Nyár végére ismét Erdély, most ugye a 7.-8. gyermekotthonba szeretnénk eljutni majd szeptemberbe, utána majd még karácsony előtt még egyszer. De most ez a nagy tanszergyűjtés és a nagy iskolakezdés. Tehát az iskolakezdésre azért nagyon sok családot megterhel az iskolakezdés, bár azt mondta a miniszterelnök úr, hogy azért a rászoruló és a hátrányos helyzetű családokat támogatni fogják, de azért nálunk nagyon sok a kérés, és nagyon sok a kérdés, úgyhogy mi most megpróbálunk erre felkészülni, a mindennapi krízis helyzeteket megpróbáljuk megoldani, a nap mint nap befutó kérdéseket megpróbáljuk varázslattal valamilyen módon teljesíteni, vagy segíteni, úgyhogy most leginkább ez az iskolakezdés lesz nekünk a nagy feladat. Azért az önkénteseket is el kell engednem egy kicsit pihenni, úgyhogy nyáron így felváltva pihenni mennek. Aztán szeptembertől, mikor mindenki visszajött, akkor újra kezdünk.
1: Beszéltünk már itt az Európa Rádió stúdiójában hosszabban az önkéntességről, az önkéntes munkáról. Most említetted, hogy fiatalok is vannak. Mi a helyzet jelenleg az alapítványnál? Van elég önkéntes?
0: Effektív igen, a feladatok növekednek, és ennek arányában keresünk mindig önkénteseket. Nyáron azért többen szoktak jönni, ugye fiatalok is, gimnazisták, iskolások, és egyébként egyetemisták is jönnek, akik felfedezik az önkéntességet, és tudatosan tesznek azért, hogy másoknak jobb legyen. Voltam már többször az egyetemen erről előadást tartani, beszélni az egyetemistáknak, hogy miért fontos az egyébként, hogy önkénteskedjenek. Ők a jövő adományozói, amikor elkezdenek dolgozni, utána az adójuk 1%-át ugye felajánlhatják majd. Ők azok az emberek, akik hogyha valamilyen fizetést kapnak, abból tudnak adományozni, tudnak bármit is vásárolni, amire szükség van, ugye? Vagy pedig egy projektet támogatni. És amikor elmondom ezeknek a fiataloknak, hogyha nekik az önéletrajzukban benne van az, hogy ők évek óta önkénteskednek, akkor egy HR-es szakembernek egy nagyobb cégnél az már egy biztos pont, egy biztos jel arra, hogy lojális, empatikus az a jelentkező, a megoldókészsége talán nagyobb, meg jobb, mint az átlag, elfogadóbb, probléma megoldó készsége is ugye sokkal jobb, mert egy alapítványnál, főleg a mi alapítványunknál ezek a feladatok, és ezek a jellemzők ugye az önkéntesekre, még mindig mindenki önkéntes nálunk, tehát még mindig nincs egyetlen egy alkalmazottunk sem, mindenki önként jön, és mindenki szívvel, lélekkel végzi azt, amit csinál, és rávezetni a fiatalokat arra, hogy ez jó, és egyébként adni jó. Ez nagy feladat, és egyébként amikor beszélek az önkéntességről és a munkánkról, még nem is annyira értik, amikor invitálom hozzánk, hogy gyertek és nézzétek meg, és bemutatom nekik a raktárokat, bemutatom nekik az önkénteseket, a feladatokat, a munkát, azt, hogy mi mindent csinálunk, értik, és jönni szeretnének, és szeretnének önkénteskedni, és a szuper szónál szeretnének önkénteskedni. Én mindenkinek azt mondom, hogy találja meg a megfelelő célt, és a megfelelő helyet, ahol ő jól érzi magát. Lehet ez egy állatmenhely, lehet ez egy más típusú alapítvány, nem feltétlenül a szuper szón, de akik eljöttek hozzánk gyerekek, nagyon-nagyon tetszett nekik. Az 50 órás közösségi szolgálatra pedig ugye 15 éves kortól 18-19 éves korig szülők jelzik nekünk, hogy a gyerekeknek meg kell csinálni, és le kell pecsételni a kiskönyvet, tehát jönnének a gyerekek dolgozni. Ezt a gyerekek nem mindig értékelik, és nem mindig szeretnének dolgozni nyáron, ugye, de azért megtaláljuk nekik azokat a feladatokat, amik megfelelőek, és ugye hát mindenki befogadó, tehát mindenki nyitott, és mindenki ugye szeretettel várja ezeket a gyerekeket, hogy jöjjenek, és utána maradnak sokan. Tehát visszajárnak hétvégente, vagy a különböző rendezvényeinkre, projektjeinkre újra jönnek, és kérik is, hogyha van jótékonysági futás, Mikulás ünnepség, gyereknap. Ugye most is lesz majd egy olyan nyárzáró projektünk Kazinc Barcikán, ahol szeretnénk lezárni majd a vakációt, egy gyereknap jellegű program, amire már most jelentkeztek a gyerekek, hogy szeretnének jönni segíteni, a habpartit előkészíteni, a cukorágyúzást, a gyerekprogramokat ugye csinálni. Ezt élvezik egyébként a gyerekek, úgyhogy én ebbe az önkénteskedésnek a megtanításában is, és hogy nyissanak az önkéntesség felé. Egyébként külföldön teljesen normális, hogy a gyerekek, hogy a fiatalok önkénteskednek bárhol is, akárhol. Magyarországon ezt még meg kell nekik mutatni, és meg kell tanítani, hogy miért fontos, és hogy mit nyernek vele, hogyha egyébként ők kinyitják a lelküket egyébként mások felé is, és tesznek mások értelmezetlenül.
1: Hogyha valaki esetleg szeretne segíteni az alapítványnak, az alapítvány munkáját segíteni, hol, hogyan teheti ezt meg, mivel?
0: Nekünk nagyon fontos a tárgyadományozás, de még ugyanolyan fontos, hogyha valaki pénzbeli támogatást tud nyújtani az alapítványnak. Az alapítvány most kis buszra gyűjt például, ugye, ez nagyon fontos projektünk, hogy ki tudjuk majd fizetni azt a kis buszt, amit ugye az egyik helyi autós cég adott nekünk, jelenleg béreljük ezt az autót, és ezzel az autóval tudunk eljutni bárhová is. Tehát minél több felajánlás érkezik, annál több helyre el tudunk jutni, annál több intézmény, speciális intézményt tudunk támogatni. Úgyhogy a tárgyadományokon kívül tényleg mindenkit arra invitálok, hogy nézze meg a weboldalunkat, nézze meg a Facebook oldalunkat és a munkásságunkat. Ez alapján nyugodtan eldöntheti, hogy szeretné támogatni az alapítványt, mindenkit szeretettel várunk, és minden adományt hálásan fogadunk, úgyhogy weboldalunk a www.supersum.hu, a social media felettünk a Supersum közhasznú alapítvány oldalt nézzék és tanulmányozzák, és tényleg kiteszünk, amit úgy gondolunk, hogy értékes is a munkánk, és ez megmutatja, hogy milyen munkát végzünk.
1: A Supersum Alapítvány munkájáról, eredményeiről és terveiről Bernasconi Busch Katalin kuratóriumi elnököt hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki. Egészen kevés csapadék, vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. A miniszter szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülés rajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni, közölte a közlekedési miniszter.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hány éves korában adna szíve szerint okostelefont a gyermeke vagy az unokája kezébe? Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk majd arról, hogy szerinte érdemes lenne az általános iskola végéig legalább 14 éves korig várni a szülőknek azzal, hogy saját okostelefont adjanak a gyereküknek. Hogy miért? Erről szól mai műsorunk.
2: Tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
1: Mai vendégünk tehát Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy kamasz átlagosan naponta 7 órát tölt képernyő, jellemzően okostelefon előtt. A Várja Telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont a gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Ráadásul a mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet csak tovább bonyolódik, ha saját okoseszköze van egy kamasznak, hiszen a fiatal már nem csak akármit megtalál az interneten, de azt a hamis illúziót is megkapja, hogy van idézőjelben valaki, aki bármikor figyel rá, és ráadásul mindig kedves is vele. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várj a Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk.
3: És akkor egy bele a közepébe, hagy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
2: Úgy általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
3: Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
2: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, hogy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon, ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, ami úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
3: De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemébe mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
2: Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg neked miért lehet, meg miért nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereki előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak így belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. És nagyon sokszor ez az élmény a gyerekeknek is. Tehát azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka. Tehát, hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
3: Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának. Innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre ráfordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc múlva tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
2: Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, szorongó generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végig csináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kélyebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van akinél lehet, hogy 12, de próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betasd Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyőcsökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
3: És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek, és csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, mint hogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy, tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
2: Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van az átlag a magyar átlag, az én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
3: És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogyha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
2: Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalnál, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát ne maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek a... Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Ugye azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat meg fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják a elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
3: Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét.
2: Hát kezdjük a tévével. Nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt. Tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt, és az, hogy valamit túlélünk, tehát mit jelent túlélni, tehát hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészségünkre, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményeit gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videó platformok meg közösségi oldalak nem csak úgymond sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximumát tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat burítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni. Van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködés szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Azt szerintem nagyon jól leleplezi ez, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget. Sajnos. És visszatérve a könyvre, az pedig egy nagyon más műfaj, mert itt nem az a baj, hogy valami leköti a figyelmünket önmagában. Egyébként hozzáteszem, hogy van olyan, hogy valakinél már függőség szintű az olvasás és patológiás. Pont Anna Lemke, aki a Dopamin korszak című könyvet írta, hogy saját tapasztalatát osztja meg a könyvben, hogy ő az ilyen erotikus, romantikus irodalomra függött rá, és hogy neki az volt a függősége, és arról kellett úgymond lejönnie, tehát ebben abszolút van ilyen. De hogy önmagában egy nem függőség szintű olvasás, ha csak annyit tesz, hogy leköt bennünket, az nagyon intenzíven építi a belső világunkat, mert hogy nekünk kell elképzelni a történetet, nekünk kell hozzá tenni a magunk érzelmi részét. Hát igazából azt is lehet mondani, hogy minden egyes könyvvel egy új világ fel is tárul előttünk, más emberek sorsai, korszakoknak a jellegzetességei. Úgyhogy nem ugyanaz szerintem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Sylvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra és ipari facélú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés. Ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több 100 000 hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Sütő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával.
2: Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktív váváláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, amikor én nem traktorgumis videókat kapok hajnali egykor, hanem az ijeszt meg, hogy ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És
3: igen.
2: Néha úgy is, hogy én úgy gondolom, hogy nem kerestem rá, most elhatároztam, hogy csiszolom az angol tudásomat. És hirtelen ilyen videók jöttek be, nem kerestem rá angoltanfolyamra, nem írtam meg nyelvtani szabályt, egy-két hete ezt úgy elgondoltam, és most jönnek hogyan kell helyesen mondani angolul, hogy rövid videók. Ami egyébként igen, rendkívül praktikus, csak hát ugye ez is be tud szippantani, mert éppen ez foglalkoztat, és közben pedig igen, csak ugye valami mást akartam megnézni.
3: Igen, hát ugye ennek, ezt már sokszor olyat is hallottam, hogy valaki csak beszél a telefonja mellett, és akkor már az is magában valahogy bekerül az algoritmusba, és ugye ennek van egy nagyon, még egyszer mondom, ennek azért is van egy nagyon erős addiktív potenciálja, mert körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni úgy a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most te nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeséget kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a válasz mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat. És ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
2: És akkor eljutunk oda, hogy hol a szülő felelőssége egyébként a mindennapokban szerintem, mert nyilván, ha ott van a szülő, és tud válaszolni erre a kérdésre, nyilván 24-ben, ez nem mindig könnyű, hogy utalva ez erre a mondatára a gyermekétől, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, ha jól gondolom, akkor azzal tudunk segíteni a gyereknek, de ezt kérdésként szánom önnek, hogy elérhetőek próbálunk lenni, és hogy inkább mi legyünk az opció, akitől kérdez, és hogy a szabadidőnket is próbáljuk úgy együtt eltölteni, hogy nem azt mondjuk neki, hogy na menjél le focizni, és közben

0: egyszerre arra, hogy várakozzon, hogy késleltessen. Tehát nekem sokszor az az érzésem, hogy szülőként túlságosan nagy felelősséget varrunk a gyerekünk nyakába azzal, hogy ezt odaadjuk neki. Amellett is, hogy egyébként szülőként sokkal könnyebb úgy gyereket nevelni, hogy van saját okos eszköz a gyereknek. És ezt a gyerekek is érzik, tehát nekem az a fiam, akit ennyit emlegetek, ő egyszer írt egy listát nekem arról, hogy miért vegyek neki saját okos telefon, meg miért ne legyek ebben annyira szigorú. És az egyik érve az volt, hogy sokkal könnyebb lenne nektek is minket nevelni. És hát valójában a szülők egy jelentős része egyfajta digitális babysitterként használja a képernyőt, amit én nagyon meg tudok érteni egyébként, mert nagyon nehéz elszigetelődött, széttöredezett társadalomban két szülőnek munka mellett gyerekeket nevelni, csak összességében mégis azt mondom, hogy nagyon nagy lesz ennek az ára később. Mert lehet, hogy most könnyebb az, hogy a gyerekem mesét néz, és nem legózik, és nem pakolja ki a fiókból a fedőket, meg a lábosokat. Csak az van, hogyha nagyon hamar hozzászoktatom ehhez az intenzív ingerléshez, akkor később sem fog tudni nagyon külön eljátszani, egyedül eljátszani, mert az már unalmas lesz a számára. És lényegében egy fejlődő idegrendszert el lehet mondjuk úgy rontani vagy kalibrálni, hogy ezeket az ingereket túlságosan hamar nagy dózisban bevisszük az ő rendszerébe. Tehát hosszú távon igazából jobban jár az a szülő, aki kibekkeli ezeket az időszakokat, mert hogy a rámolásnak, pakolásnak, fölmászásnak, masszatolásnak mind szerepe van a fejlődésben, és hogyha ezt mind ki akarjuk kerülni, akkor valamit a gyerekünk veszíteni fog.
1: De most amiket példákat sorol, a rámolás és masszatolás, az azért az nagyon távol van a 14 éves kortól, tehát ez már ennyire pici korban problémának tűnik?
0: Abszolút. Ez nem csak tűnik, hanem az is. Nagyon sok olyan 1-2 éves gyerek van, aki csak úgy tud megülni egy babakocsiban, csak úgy tud egy étkezésen részt venni, hogyha már telefont raknak elé. Csak javaslom minden hallgatónak, ha kicsit is szkeptikus, hogy menjen úgy végig az utcán egyszer, hogy így figyelje, hogy mit csinálnak a gyerekek. És nagyon sokszor az ilyen várakozással töltött időben már ott van a mese. De hát van is olyan mesecsatorna, ami kisbabáknak szól. Hát az a neve, azt hiszem, hogy Baby TV. És ezt mozgásfejlődéssel, fejlesztéssel foglalkozó terapeuták is mondják, hogy bizony már akár ilyen bébikomban lévő gyerekek is naponta rendszeresen kapnak képernyőt. Holott az orvosi ajánlások azok azt mondják, hogy 2 éves kor alatt lehetőleg 0 képernyőidő, más ajánlások, és én inkább azzal értek egyet, 3 éves kor alatt azt mondják, hogy ha csak lehet, akkor ne nézzen a gyerek képernyőt. Úgyhogy igen, tehát hogy ez alapvetően az egész nevelésünk során probléma, amiatt is probléma, hogy mi nekünk szülőként milyen a viszonyunk a képernyővel, ez a mozgalom, ez a várjatelefonnal mozgalom, ez pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saját okos eszköz az egy vízválasztó, és hogy érdemes tudatosan átgondolnunk azt, hogy ezt mikor érezzük, azt az időpontot, azt az érettségi szintet, hogy ezt a felelősséget a gyerekünkre rábízzuk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez mondjuk 11-12-13 éves kor, akkor nagyon javaslom, hogy alkalmazunk szűrő programokat, és azt is, hogy egyezzünk meg a gyerekünkkel arról, hogy időnként lehet, hogyha szükséges, bele fogunk nézni a keresési előzményeibe. Hát ez is egy probléma, hogy onnantól, hogy a gyereknek saját okos eszköze van, azt nyilván egy saját tulajdonnak érzi, és bizalmi kérdés lesz abból, hogy én belenéztem az üzeneteibe. Holott, hogyha abba belegondolok, hogy amúgy elengedném-e a 10 éves gyerekemet egyedül bárhova az offline világban, akkor azt mondanám, hogy még a sarki boltba se feltétlenül engedik el a gyerekeiket a szülők. Tehát az egészben van egy borzasztó aránytalanság és eltolódás. Az online világban sokkal több olyan potenciális veszély van, amitől igazából érdemes volna óvni a gyerekeinket.
1: Két dolgot még mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy hogyan tudná ön támogatni a szülőket abban, hogy emellett a döntés mellett, ha elköteleződnek, a 14 éves kor mellett maradjunk ennél. Egyébként szerintem azért nagyon jó ez a felvetés, hogy legyen 14, mert van egy megegyezhető üzenet a szülőknek. Egy nagyon messziről jött példa, de szerintem mondjuk a Schwab Richard doktor úrnak a napi 1/2 kiló nyers zöldséget együnk egészségünk érdekében, az valami hasonló, hogy ez megegyezhető egy mondat, igen, és akkor akit érdekel, az tovább nézi, igen, hogy ez mit jelent. De mondjuk,
0: és hogyha nem eszünk 1/2 kilót, de már 10 dekát eszünk, már jók voltunk.
1: Nem? Így van, tehát és ha nem 14, hanem 12 lesz, igen, akkor is többet tettünk. Na így van. Szóval szerintem ez tök jó zárójel. Szóval a szülőket hogy lehet ebben a döntésben erősíteni, hogy ne aggódjanak, hogy a kisebbségbe kerültek az osztályba, ha a gyermek minden nap rágja a fülét, ha hozza ezt a listát, amit az ön gyermeke is hozott, szóval hogy tartsanak ki az elképzelés mellett.
0: Igen, ez a legfontosabb kérdés szerintem, és ezt köszönöm, hogy föltette. Ugye erre az egyik válasz az, hogy nem egyedül vagyunk. Erre szemben úszni, úgymond kisebbségben lenni borzasztó nehéz eleve, nem is érdemes.

0: feltétlenül, ha csak nem muszáj az értékrendünk, vagy más miatt, de ha már van 2-3 szülő, aki így gondolkozik, az nagyon sokat tud segíteni. Ami nekem egyébként személyesen is segít, az az, hogyha látjuk azt, hogy az okos eszközöknek az alkalmazása az nem egy ilyen semleges zóna, hanem nagyon sok szinten látjuk azt, hogy hatással van a gyerekünknek a lelki egészségére. Tehát mondok néhány példát. Azok a gyerekek, akik rendszeresen sokat kütyűznek, vagy van saját okos eszközük, nagyobb arányban lesz az alvásukkal probléma. Kevesebbet fognak aludni. Azt, hogy kevesebbet alszanak, az kihatással van a tanulmányaikra, a koncentrációs képességükre. Ha egy gyerek sokat okostelefonozik, vagy van képernyő előtt, az a figyelmi fejlődésére is kihat. Tehát azzal is hátrányba tud kerülni. Azok a gyerekek, akik nagyon sokat kütyűznek, a szorongás értékeik megnövekednek, a kapcsolataikban ezt problémákat tud behozni. A testképpel kapcsolatban is érdemes ezt átgondolni, hogy akarom-e én azt, hogy a 11-12 éves lányom a szépség ideáját TikTok videókból szedje, vagy a fiam a nőkről alkotott képét hasonló minőségű videókból szedje. És hogyha átgondolom azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy lehet, hogy kimarad valamiből, és kicsit hurának nézik, ami egyébként nem biztos, de elképzelhető. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy rossz tartalmakkal találkozik, a testképére hatással lesznek ezek a tartalmak, a figyelmére, az alvására, ezen keresztül a tanulmányaira, a kapcsolódására, az idegrendszerének a fejlődésére, akkor azt szerintem segít ezt mérlegelni, és azt megerősíteni bennünk, hogy egyébként meg nem kell az erdőbe elvonulni, tehát a gyerekünkkel lehet moziba járni, meg filmet nézni, meg mit tudom én, Minecraftozni, vagy játszani vele, csak ezt egyfajta kereten belül tegyük. És nagyon érdekes így zárszóként még az, amikor megkérdeznek mostani már felnőtt Z-generációs fiatalokat. Tehát ezek a 20 éves fiatalok, meg alfa generációsokat, akiknek szinte korlátlan hozzáférésük volt már gyerekkoruktól fogva a képernyőhöz, hogy ők adnának-e most egy 7 évesnek. Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem adna, és hogy sajnálja, hogy ő neki ez olyan hamar bekerült az életébe. Tehát szülőként azt tudom mondani, hogy egyszerűen nekünk kell ezt jobban tudnunk, a gyerekeknek meg az a dolga, hogy feszegessék a határukat, meg a mi határainkat, és persze nem kell ezt ilyen bigott módon csinálni, tehát mi is így próbálunk egyfajta átmenetet képezni, hogy a gyerekem abszolút képben van a értelmes hasznos dolgokkal, de nem napi 3-4-5 órában, meg 7 órában. Tehát ez az átlagos képernyő ideje egy kamasznak, napi 7 óra. Ezen a Várj a telefonnal oldalon megtalálható PDF formában letölthető módon egy ilyen kis megállapodás tervezett, érvekkel röviden összefoglalva, pontokba szedve átláthatóan, hogy mik azok az okok, amik miatt azt javasoljuk, hogy a szülők várjanak az első okostelefon megvásárlásával, és ez bármelyik szülő, aki ezt szeretné esetleg az osztályában, a gyereke osztályában megvalósulni, látni, az be tudja ezt vinni most esetleg a kezdődő szülőikre, fel tudja vetni a szülőtársaknak. Nagyon, nagyon alkalmas időpont erre az általános iskola megkezdése például, és hogyha nem is tudnak elköteleződni 14 évig, mert ugye az még olyan messze van, 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éven keresztül ezeket meg lehet újítani, tehát le lehet tölteni ezt a kis megállapodást, tervezetet, talán egy kapaszkodót nyújt azoknak, akik tényleg szeretnének tenni a környezetükben azért a kérdését.
1: Az jutott még eszembe arról, amit most mondott itt a generációk kapcsán, hogy pár perccel ezelőtt mondta, hogy tisztázni kell azt is egy gyerekkel, hogy belenézünk mondjuk a keresési előzményeibe, de itt nem jön elő az, hogy a gyerek az majd megtanulja hamar kitörölni a keresési előzményt, és elindul egy ilyen, átverem a szülőmet, mert úgyis ellenőrizni fog, én meg nyugodt vagyok, hogy nem keresett rá valamire, vagy szóval hogy lehet egy lépéssel a gyerek előtt lenni, vagy ez nem ültet el egy
0: végigvesszük az opciókat, akkor van az az opció, hogy teljesen a bizalomra megyek rá. Nyilván ez nagyon fontos. Tehát én nehogy félreértsem bárki, nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban a bizalom, vagy kifejezzem, hogy mindent elmondhat nekem. Csak az van, hogy ez nem biztos, hogy mindig megtörténik. És hogyha meg viszont a bizalom alapján azt mondom, hogy itt van fiam, az egész világ a zsebedben, azt csinálsz, amit akarsz, én nem is nézek rá, azért abban is van valami ijesztő, és szerintem egy picit azért ez súrolja, ha nagyon belegondolunk az elhanyagolást bizonyos értelemben. Tehát nagyon, én ezért gondolom azt, hogy könnyebb a dolgunk, ha hagyjuk, hogy rágják a fülünket, és egy picit kijebb húzzuk ezt a határt, mert onnantól kezdve, hogy saját okos eszköz kap a gyerek, nyilván nem fogja jó néven venni azt, hogyha mi egyáltalán valaha bele akarunk nézni a telefonjába, és nyilván igaza van, ki fogja törölni a keresési előzményeket egyrészt, másrészt meg szűrőprogramok például a különböző alkalmazásokon belül nem is szűrnek, tehát azt, hogy ő az Instán, TikTokon akárhol mit lát, megint nem fogjuk tudni, szóval, hogy ez egy ilyen, tényleg azt gondolom, hogy a bizalmat nagyon-nagyon kell erősíteni, odafigyelni a gyerekünkre, beszélgetni, kommunikálni vele, felkészíteni ennek a nehézségeire, mert ha már van is egy gyerekkönyvem, a Piszrángok Szevasztok, ami eleve 6 éves kortól készíti erre a világra az egy olyan gyerekeket is, akik offline élnek, mármint, hogy nincs képernyőidejük. De még egyszer mondom, hogy én azt sem tartom reálisnak, amikor mondjuk kitör egy ilyen bullying, cyberbullying krízis egy osztályban, akkor az osztályfőnök azt mondja, hogy figyeljenek, kedves szülők, itt vannak ezek a 11-12 éves gyerekek, szétszekálnak már egy osztálytársat a Viber supportban, mi lenne, ha belenéznének esetleg az üzenetekbe, hogy ott mik történnek. És erre a szülők egy jelentős része felhorgad, és azt mondja, hogy de hát az a gyerekem privát szférája. És akkor még egyszer mondom, 11 éves gyerekekről van szó. Itt a gondolkodásunkat kellene egy picit közelítenünk, hogy az offline világban, ha mondjuk egy szobában azt hallom, hogy egy gyerek sír, és depressziós, mert a többiek folyamatosan csúfolják, nem nyitnék be a szobába? Azt mondanám, hogy ez a ti dolgotok? Most ez költői kérdés, de szerintem mindenkiben az a válasz jön föl, hogy hát dehogy nem nyitnék be. Miért kezeljük ennyire drasztikusan másképp az online teret? És csak még egy gondolat, hogy gyereknek az online tevékenysége az nem a személyes naplója. Ez sok velem hasonló korú szülő, 30-as, 40-es szülő, lehet, hogy azt érzi, hogy belenézni a gyerek telefonjába, nyilván nem random, hanem indokolt esetben, tényleg, nem azt mondom, hogy percenként, az ugyanolyan, mint amikor anyánk esetleg megtalálta a naplónkat az ágyunk alatt, és elolvasta, hogy kibe vagyunk szerelmesek. De hogy a kettő, még ha van is közte átfedés, ugye nem ugyanaz, és ezt szerintem érdemes így fejben tartani.
1: A beszélgetésünk legelején mondtam, hogy majd a mozgalomról mindjárt kérdezem, de aztán ez elmaradt. Igen, de igen. Szeretném, ha ez azért elhangozna, hogy nem egyedül ön áll a kezdeményezés mögött, hanem meséljen egy kicsit erről, hogy hogy indult, hányan vannak, milyen szakemberek vannak e mögött, milyen fogadtatást látott, és mit remél hosszú távon a kezdeményezéstől.
0: Ez egy nagyon klasszikusan alulról jövő kezdeményezés. Engem szülők kerestek meg, akik nagyon szerették volna azt, hogy ez a külföldön már futó, angolul wait until 8, ugye az 8. osztályig, meg delay smartphones, ilyen különböző neveken futó mozgalmaknak lenne magyar megfelelője, és mivel én eleve a digitális neveléssel foglalkozom egy ideje, ezért megkerestek, és igazából zeneművész szülő, biológus szülőtől kezdve logopédus kollégáig, meg a könyvkiadós barátomig fogtuk magunkat, és egyszerűen csak összeraktunk egy oldalt éjszaka 3-4 gyerek mellett valamikor, tehát tényleg egy ilyen lelkesedésből jövő dolog el, és utána kerestem meg olyan kollégákat, például, mint amilyen professzor Percel Forintos Dóra, aki 25 évig volt a Semmelweis Egyetemen a klinikai pszichológiai tanszék vezetője, vagy dr. Németh Adriánt, aki a Győri Gyerekpszichiátriának az egyik főmunkatársa, egyéb logopédus kollégákat, sorolhatnék itt neveket, de hogy alapvetően itt inkább tényleg azt kell elképzelni, hogy van egy csomó szülő, akik szeretnék máshogy csinálni, és szeretnének ebben egymástól is támogatást kapni. Ezt próbáljuk valahogy így menedzselni a saját kis életünkből, nappalinkból. Nem áll mögöttünk ilyen értelemben semmilyen szervezet, tényleg lelkes szülők, szakemberek vagyunk. Van, akit ez a 14 év nagyon megijed, de én azt gondolom, hogy ez, amit ön felvetett ezzel a napi fél kiló nyers zöldséggel, itt hasonlóról van szó, hogy senki fölött nem törünk pálcát, aki 11 és fél, 12 évesen ad a gyerekének telefon, de azt gondolom, hogy muszáj erős üzenetet küldenünk, mert hogyha szakemberként azt kommunikáljuk, hogy végül is mindegy, csak csináljátok jól, akkor tényleg az lesz, hogy az 5 évesnek is saját tabletje, meg okostelefonja lesz lassan.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus volt a vendégünk. Ő az alapítója a Várja Telefonnal mozgalomnak.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselőcsoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki. Egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. A miniszter szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni, közölte a közlekedési miniszter.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 18. fejezet. Amikor a tavasz érkeztével lecsorgott a hó egyekből, és a szénigetők visszatérhettek elhagyott kunyhóikhoz a fekete gödörbe fát dönteni, kemencét emelni, mindent a legnagyobb rendben találtok ott. Aprított tüzelővártyájok magasra rakva az ereszek alatt, a padlót is tisztára söpörte valaki mind a 8 kunyhóban, és még fekhelynek való tiszta szénát is találtak mindegyikben. Mindez nem lepte meg őket túlságosan. Még az sem, hogy egyik-másik kunyhónak a födelét megjavította valaki, új zsindellyel pótolta a régit. A bútorzat is megszaporodott néhány frissen faragott új asztallal, paddal. Szokva lehettek az ilyesmihez, hiszen ösmerték azt, aki ott telelt, még ha nem is beszéltek róla. Csak az tűnt fel, hogy aki ott lakozott, a jól ismert szolgalegény mellett ezen a téren, jó néhány más ember is megoszthatta a fekete gödör menedékét. Jó másfél hónappal később és egy jó napi járása onnan, amikor az első birkanyáj felérkezett a Sajó völgyéből a radnai havasok legelőire, és a pakurárok hozzáfogtak a nyári szállás tatarozásához, öreg árszintja, mint máskor is, felküldte unokáját a magas sziklák közé, hogy megnézze, mi van odafönt. Jó ideig oda volt a gyerek, és amikor visszatért, 3 ezüst pénzt szorongatott a markában. Az öreg rácsodálkozott a 3 ezüst pénzre. Miért 3? Miért nem csak 1, mint máskor? Többen vannak, mint máskor, felelte a gyerek. Nem csak 2 vagy 3, mint eddig. 20 is lehetnek, talán még többen. Havonta küld alá 3 ezüst pénzt, azt mondta a szent ember. Vén álszintja nem szólt semmit, csak bevitte a 3 ezüst pénzt az Isztina házba, kis bőrzacskóba tette, felemelte a sarokban a padlódeszkáját, és bétette ügyesen a megszokott rejtek helyre. Este a tűznél pedig ezt mondta a pakuráriainak. Ezentúl minden héten 3-szor annyi sajtot, ordát meg zsendicét visztek fel oda a vén fenyőtövébe, mint azelőtt. 3 ezüstöt kaptunk az egy helyett. Megkérdeztem a zsidót a múlt héten. Az ezüst ára újra fölment. 2-szer annyit kapunk a sajtért idefent, mint amit az állam fizet érte odalent. És mit mondunk, hova lett a sajt? Kérdezte az egyik pakurár. Hogy mit? Hát az, hogy soványabb a legelő, mint a múlt évben volt, meg hogy köhög a birka, meg hogy az öregebbjéből több, mint a fele bele is pusztult a köhögésbe. Hiszen nem csak sajtból és ordából, de a heti birkahúsból is a 3-szorosát kell felküldenünk a nagy fenyőhöz, úgy számolom, egy vén meddőt hetenként. Többször aztán nem is esett erről. Minden szombat reggel egy szálos juhászba egy tár fölment, 2 megrakott átalvetővel a vállán, a sziklák alatti magányos vénfenyőhöz, lerakta terüjét a fa alá, és fölvette a fa tövébe helyezett üres átalvetőket a bennük lévő 3 ezüst pénzzel. Megesett a nyár folyamán, hogy csendőrjárőr tévedt fel a legelőkre. Egy ilyen alkalommal füstöt láttak a csendőrök felszállni a sziklák mögül. Kicsoda táborozik odafönt? Kérdezte a csendőrkáplár. Egyik unokám füstöl valami vadméheket egy sziklaüregből, mondta öreg Árszintja, mielőtt a pakurárok bármelyike is feleletett volna. Akkora lesz a képe, mint egy csöbör, amikor lejön onnan, mert haragosak ám azok a vadméhek, de hiába mondtam neki, ilyen ez a gyerek, szereti a mézet. Az ezüstpénz az öt nagy vaspántos láda egyikéből került elő, amit az egyik barlang rejtett odva őrzött. Az öregen kívül csak Ferkő tudott ezekről a ládákról, más senki. Háromban ezüstpénz volt, kettőben arany. Rákóczi fejedelem hűséges embere egy Vaslászló nevezetű rejtett el odafönt a szabadság az utolsó vagyonát, és rábízta az akkori idők hagyaték őrizőjére, akinek Ambrus volt a neve. Akkor a sziklaköveket gördítettek az odú fölé, hogy hét ember alig bírt vele, és hét ember ereje kell ahhoz, hogy hozzájusson valaki a kincshez. Vagy egy istentudó öregember keze, aki a mustármag törvényénél fogva hegyeket tud mozdítani, ha úgy kívánja az Istenből fakadó élet szüksége. Évente egyszer rügyfakadáskor, amikor a fekete gödörből át kellett költözni a radnai hegyekbe, az öreg akárcsak elődeítették, bement tanítványával a barlang rejtekébe, az úr erejével elmozdította a nagykövet, és kivett a nyitott tetejű ládából két teltmarokra való ezüstpénzt. Ennyi kellett az élethez, egy esztendőre. Ebben az évben azonban többre volt szükség. Érni kezdett az idő, ahogy az öreg mondta, megnövekedett a tanítványok száma, és az úr áldását meg kellett toldani valamicskét a nagyságos fejedelem hagyatékából, az ősi magyar lelki hagyaték erejének nevelésével. Volt ugyanannak a barlangnak egy másik kivezető útja is, amely zárt kis sziklakatlanba nyílott, ami csak a barlangon át lehetett megközelíteni. A katlan alján forrás buzogott, és el is tűnt nyomban egy sziklaüregben. Ez a katlan és az ezt körülvevő apró barlangok sora volt az öreg nyári szállása. Innen ment le időnként bajban lévőket látogatni, odvasfákat döngetni, falvak feletti gerinceken, és gyógyítani, ápolni, oktatni azokat, akik gyógyítást, ápolást vagy oktatást kerestek. Ennek az 1956-os esztendőnek a nyarán vált ez a rejtett sziklakatlan először oskolává, Isten tudó magyarok oskolájává. 36-an voltak ott együtt, meggyötört, otthontalanná vált erdélyi magyarok, akik előtt bezárult az emberi élet minden ajtaja, és nem maradt más, csak az Isten. De azt is keresniük kellett, mert akárhonnan jöttek, ahonnan jöttek, ott nem tanították meg nekik az Istenhez vezető út titkait. Ezt tanította nekik az öreg abban a barlangban reggeltől estig. Volt, aki megértette hamar az úr dolgainak egyszerű nyitját, és volt, aki nem. Az ilyen csak lassan tapogatózva haladt előre, de haladt mégis. Az úr lelke ott lebegett a katlan fölött, érezte mindenki. Volt olyan, aki mindjárt az elején, mihelyt felgyógyult a sebeiből, arról beszélt, hogy talán okosabb lenne kiszökni az országból, világgá menni, és olyan helyen telepedni le, ahol nem üldözik azt, aki magyar, és ahol becsületes munkával megkeresheti mindenki a maga kenyerét békességben. Ilyenkor rámutatott az öreg a kis forrás mellett álló magos nyírfára, és azt mondta, nézd ezt a fát. Látod azt a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is mélyen gyökere van a földben, egy kis hajszál gyökerecskéje, amely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz, minden ősszel lehull. De annak a kis hajszál gyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, és idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökeret, és akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így nagyon sok. Gondolj a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe, és Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondolat az Úrra. Ő a te gondviselőd. Lássátok az Úr dicsőségét, dorgálta a kis hitűeket, lássátok a jövendőt. Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát. Az Úristen népe és nemzete vagyunk. Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őben ne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait. A magyarok hagyták el az Urat. Térjetek vissza hozzá, és ő megvédelmez benneteket, magasra emel. De tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogság a szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített. Lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, és a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más isteneid ne legyenek, oktat a tanítványait. Minden bajodnak ő az orvosa, és minden harcodban az ő pajzsa védelmez, és az ő ereje győzedelmeskedik benned. Az Úr erejében, szeretetében és védelmében soha se kételkedj. Minden erőt tőle való, és minden cselekedetet őt kell, hogy szolgálja. Tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akár csak önmagadat, és légy jó indulattal másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözött tettedben és gondolataidban, az ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod őt, ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele. Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad, és elkárhozik, aki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, akiknek igazsága, erénye és tudása őtőle való. Múlni kezdett már lassacskán a nyár, és a nyírfákon kigyúltak az első aranysárga levelek, amikor hírvivő érkezett föl a sziklák közé. Kékszemű, hirtelen szőkelegény volt, Imre nevezetű. Dét fölött az Isten székéről jött. Az öreg ott ült tanítványaival a csörgedező kis forrás mellett, és Gergelyt figyelte éppen, aki az Úr erejével kiemelte a vízzel teli vödröt a forrás gübőjéből, anélkül, hogy hozzányúlt volna. Csak állt ott csillogó szemekkel, furcsa kis mosolyjal a szája körül, és mereven nézte a vödröt. Míg az lassan megmozdult, emelkedni kezdett, aztán lezoppant egy lapos kőre, és kilocsantotta a vizet egyenesen János kezére. Mormogás ment végig a tanítványokon, volt, aki koncogott. Szájba kellett volna parancsolni a vizet, nem a kezére, jegyezte meg valaki. Tudja az úr, hogy kézmosásra nagyobb szüksége volt, mint ivóvízre, toldotta meg a tréfát egy másik. Gergely csillogó szemeivel az öregre nézett, és az öreg bólintott. Tudtam, hogy megérted a titkot, mondta elégedetten. Isten ereje dolgozik benned, Gergely. De még sokat kell tanulnod. Tudom én, ezt öregapám, felelte Gergely, és ahogy hordult a szemes arkából, megpillantotta a legényt, ahogy kilépett odafönt a barlang nyílásából. Üzenet jött valahonnan, mondta elkomolyodva. Az öreg is oda nézett. Imre ez, az apó legénye Isten székéről. A szőke legény odajött, megállt az öreg előtt, és tiszta kemény hangon mondta. Apó, elvárja kegyelmedet holtöltére. Az öreg arca elkomorodott, a szakál megett. Isten székére? Oda. És holtöltére? A legény szó nélkül bólintott. Hát legyen meg az úr akaratja, mondta mély sóhajjal az öreg. Te pedig, Imre, egyél, így áll, pihenj, és holnap hajnalban útra kelünk együtt. Azzal bement a barlangba, leült a fekvő helyére, és csak ült ott maga elé nézve. Aki látta, tudta, hogy imádkozik. Amikor kijött, egyik tanítványa megkérdezte, mi készül az Isten székén? Mennybe menetel, felelte az öreg, és nem mondott többet. Később odaintette magához Gergelyt. Magam helyébe hagylak itt, mondta hangosan, hogy mások is hallják. Végezz jó munkát, még oda vagyok. Bevitte magával a barlangba, hogy magukra lehessenek. Bármi történne is, ne engedd ezeket szétszaladni. Nincs még hitük ahhoz, hogy magukra legyenek. Ha baj szakadna rátok, vidd be valamennyit a felső barlangba. Próbáld rámozdítani a nyílásra a hegyet, ahogy tanítottam néked. Ne csak higgy az Úr erejében, tudd is az Úr erejét. Tudd az Úr védelmező szeretetét, érted? Értem. Ha mégsem lenne elég a tudásod, ne veszítsd el a fejedet, bármi történne is. Kövesd a barlang csatornáját, míg hármas elágazáshoz érsz. Ott válaszd a középsőt. Vezesd az embereket a középső ligba, melynek végén víz zúgását hallod. Amikor odaérsz, úgy tűnik majd, hogy a barlang végébe jutottál. Vízesés látsz, egyebet semmit, erős, hangos vízesést. De ne rettenj meg tőle. Rendeld el nekik, hogy fogják meg egymás kezét szorosan, és el ne reszik egymást semmiképpen. Te pedig markold meg az élen álló kezét, huny be a szemed, és lépj be az alá zuhogó vízbe. Húzd magad utána többit. Csak gázolj keresztül a vizen, nincs mitől félned, véled az Úr. Védj mély lélegzetet, érted? Parancsolj rá a többire is, hogy ezt tegye. Aztán csak menj keresztül a vízesésen, tized, ha lépsz, és nem érzed többé fejeden a vízcsapását. Nyisd ki a szemedet, biztonságban vagy. Ott várjatok meg, amíg értetek megyek. Ha hirtelen szakadna rátok a baj, ne is kapkodjatok élenem meg egyéb holmi után. Ott bent a vízesés megett életben tart az Úr. Amikor kijöttek a barlangból, magához intette Jánost, a volt gyéresi papot. Készülj, János, te velem jössz holnap. A gyéresinek megcsillant a szeme. Az Isten székére, apóhoz. Oda. felelte az öreg, és komolyan nézett rá. Nem látogatásról van szó, nagyobb dologról. Azt akarom, hogy szemeddel lásd, ami ott történik. Másnap kora hajnalban útra keltek. János, Ferko, az öreg és Imre. Szürkület ülte meg még a hegyet. Megkerülték a nagy sziklát, és hátul ereszkedtek alá az erdőben, hogy ne lássák őket a legelőn. Amire feljött a nap, már kiértek a borókásból is, és a fenyves erdőben voltak. Egyszerre csak őszbak riasztott alattuk, és pillanattal később lövés dördült. Vadászok járják az erdőt, súgta Ferkő. Alig haladtak néhány száz lépés lefelé a csapáson, Imre ott elől felemelte a kezét. Megálltak. Két ember jött szembe velük puskával. Imre ajkai megmozdultak, de a hang nem jött ki a száján. Kezével különös mozdulatot tett a vadászok felé, és a következő pillanatban a két puskás ember hökkenve torpan meg. Az egyik elkáromkodta magát románul. Hogy a francba került ide ez a szikla? És nézett maga elé a semmibe fel és alá, mintha a sziklafal magasságát mérlegelte volna. Esküdtem volna, hogy nem volt itt tegnap, acsarkodott. Nem hát, morgott rá a társa. Most hengerítették oda az erdei manok. Nem látsz a szemettől? Ott ér el az ösvény, bal felé. Megkerüli a sziklát. És már indult is balra a vág közé. Társa dohogva követte, pillanatok alatt elnyelte őket a fenyves sűrűje. Mehetünk, mondta Imre ott elől, és indultak tovább. János pap az öregre bámult. Miféle bolondság ez, kérdezte halkan. Én ott nem láttam semmiféle sziklát. Elég, ha a románok látták, felelte az öreg. Meglátszik ezen az Imrén, hogy az apó tanítványa. Tehát Jézus is megmondta, hogy a gyerek lelke közelebb van Istenhez, mint az érett emberé, ki sok rosszat látott. Így aztán a jót és az igazat gyorsabban tanulja. Ez az Imre 5 éves korától vele volt a hegyen. Előre is szólt Imréhez, amikor már elhaladtak annyira, hogy nem kellett aggódni a vadászok miatt. Imre, az Úr veled vagyon. Miért ne lenne? Nézett hátra a legény. Vele vagyok én is. Az öreg belemosolygott a szakállába, János pap megcsóválta a fejét. De senki se szólt, csak mentek tovább lefele a völgyeknek. Baj nélkül jutottak át a fenyvesből a bükkösbe, ahol már könnyebb volt a járás. Még aznap megkerülték Naszódot, másnap Besztercét, és harmadnap délutánján fönn voltak a Kelemen északi gerincén, ahonnan már látni lehetett az Isten széket is, arra Galonya felett. Isten bizony úgy néz ki, mint egy óriás zsámoly, csodálkozott János pap. Óriás számára készült, kinek lába aláér a völgybe. Isten számára készült, javította ki az öreg. Az Úr ül ott maga, és onnan nézi, mit művel az ember bogár az ő világával. Hol tölte előtti nap kora délutánján? Ott voltak az Isten széke forrásánál. Leterítették pokrócaikat egy szép lombú bükkfa alá, elheveredtek rajta, és vártak. Csönd volt körülöttük, szép Isten tudó csönd. A tisztás, térdig érő füvét virágok díszítették, piros, fehér, sárga és kék virágok, mint drága kövekből készített gombok, az Úr zöld bársony kacagányán. Később, ahogy vénült a délután, őszek jöttek a vízre. A nap Már aláhajlott a déli gerincre, amikor ember lépte zörrent a fák alatt. Hatan jöttek, Öreg Bence a hargitáról, a maga tanítványával, Kicsi Bence Déva mellől a magáéval, és Ábrés mester egy szép szállegénnyel az Alsómarosról. Alig hult alá a nap, vére meg ott mázolta az ég alját, amikor Öreg Sándor is megérkezett nagybánya mellől, tanítványával a háta mögött. 12-en vagyunk, akár csak az apostolok, jegyezte meg később Ábrés mester, ahogy ott gunnyasztottak a kicsi tűz körül, csillagos ég alatt. Igaz, Károlyjal meg Bak Balázzsal és az ő neveltjeikkel 16-an leszünk. Hányan vannak már apóval, nem tudhassuk. Adna az úr, hogy legyünk 21-en, jegyezte meg Öreg Bence. Mesteremtől hallám kislegény koromban, Nagy Bodos Balázstól, hogy 21-en voltak mindig a régi magyarok szentjei. Táltosok 3-an, Sámának 18-an. Hely, nevelő szentapám Nagy Bodos Balázs, micsoda ember volt ő, Kálme? Vitte vissza az emlékezés Hargitai Öreg Bencét az öreg módba. A nagy szabadságharc végén 49-ben, amikor a muszka kozákok rázódultak az országra, hány ezer derék magyar hazafi életét menté. Köztük Bemapót is, a szabadságharcosok tábornokát. Kiszületésénél fogva lengyel volt ugyan, de tetteiben micsoda nagy magyar. Úgy látom, még ma is, mint a tegnap történt volna, jött a sok muszka fölfelé a völgyön, lóháton, mind. Tűzös olája két oldal gyalogosan a kozák lova mellett baltákkal, vasvillával, pálinkától ittasan, magyar ölésre készen. És magosan fölöttük kiugró laposkövön úgy álltott az én tanítómesterem Nagy Bodos Balázs, akárcsak az őrt álló magyar isten. Hosszú, szép szakállát lengette a szél. Mert hogy nagy szelet küldött az úr abban az órában, nagy szelet és zivatart. Dörgött az ég, csapkodott a villám, szakadt a zápor. És állt az én tanítómesterem, ott fönt a lapos sziklán, magos remelt fővel, lengő fehér hajjal és szakállal, egyik kezében rovásos botját tartotta, másik kezét felemelte magasra a völgy felé. És bár délidő lehetett, egyszerre csak olyan sötétség támadt, hogy alig láttam benne az Orrom megyét. Aztán dübörögni kezdett valami, szörnyűségesen dübörgött. Rengett lábam alatt a sziklaköve, és egyszerre csak megmozdult odalent az egész hegyoldal, és alázódult a völgybe. Bétemedett az mindent odalent, muszkát, oláhot, császári zsoldost, ami csak volt. És mielőtt még megszólalhattam volna nagy ijedelmemben, mert hiszen gyerek voltam még, alig 2 éve szolgáltam ők elmét, és ilyesmit még életemben nem láttam. Mielőtt még elnyafoghattam volna magam, csak kiderült fölöttünk az ég, elállt a szél, tűzött alá a nap, és akkora csöndesség volt körülöttünk, mintha csak maga az úr járt volna arra. És gazdám szava úgy szólt, mint a templomi orgona, amikor azt mondta, Bence fiam, adjunk hálát az Úrnak, és nézzünk azok után, akik segítségre szorulnak ebben a szerencsétlen hazában. Így mondta bizony, éppen így. Ültek a tűznél 12-en, és szó nem esett sokáig. Lassan megsápolt a galonya felett az ég csillag díszítette sötét bársonya. Emelkedett a hold. Majdnem egészen kerek volt már, csak egy kicsike hiányzott belőle, egy éjszakára való. Adjunk hálát az Úrnak, és térjünk aludni, adta ki a szót Öreg Bence, és néhány percnyi mélységes csend után rendre lábra keltek mind, és bévonultak a fák alá, ki ahova fekhelyét készítette. Valami nincs rendjén, súgta oda János pap az öreghez, elnyújtózva a pokrócon. Ez az Öreg Bence nem lehet 115 éves, lehet-e? Miért nem? Suttogta vissza az öreg a kérdést. Az Úristen nem esztendőkben méri az életet, csak az ember teszi azt a maga kárára. Mit gondolsz, én hány esztendőt értem már meg? Hát, 60-at. Az öreg halkan elnevette magát. 70-et? Imádkozz, János, lelkeddel imádkozz, hogy megértsd az Urat. Sokat kell még tanulnod, János. Harmad borította hajnalra a füvet, csillogó harmad. Őszek kergetőztek a tisztáson, a sápadt kék ég magasában sas keringett. Napkeltekor balta csattogása üszte a csendet. Két szép szállegény fát hasogatott. Ölnél hosszabbra hasogatták a bükköt, a fenyőt is. Kinek dolgoznak ezek? Kérdezte az öreg, amikor felébredt. Nekünk, felelte Imre. Sok fára lesz szükségünk ma éjszaka odafönt. Ferkő meg János jönnek velem, tette hozzá. Maguk pedig, kik tanító mesterek, meglelik apót odafönt a csúcsos szikla alatt. Látják? Várakozik már kelmetekre. Úgy is volt, ahogy mondta. Amikor fölértek oda a csúcsos szikla alatti kicsike tisztáson, lapos köven üldögélve ott várt helyájuk apó. Magos, szikár, hosszú, fehér hajú, hosszú szakálú, szép fénember volt. Méltósággal ült ott a kövön. Jóság és böl szeretet áradt belőle. Egymás után köszöntette az érkezőket. Mindenkihez volt néhány jó szava, aztán leültette őket maga körül a gyepre. Tudjátok, hogy miért hívtalak benneteket ide, szent magyar hagyatékunk őrizői tanítómestereit? Szólt hozzám az Úr. Ma éjszaka, hol tölte éjszakáján, ahogy illő, mágia tűzénél búcsúzom tőletek. Ősi szokás szerint valamelyiteknek átadom majd a mágia tűzénél nemzetünk hagyadékának gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást. A hagyatékod magát már lelketekben őrzitek mindannyian, és tanítjátok azoknak, akik érdemesek.

0: De az úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet, de az úr nem volt a földrengésben. Aztán jött a tűzvész, de az úr nem volt a tűzben. És mindezek után megszólalt egy halk, szelíd hang. Ezt a hangot hallgassátok meg, testvéreim, és napnyugtára legyetek itt az Úr rendelkezésével.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány Drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki. Egészen kevés csapadék, vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható az alkalmazásban. A miniszter szerint a közösségi közlekedés versenyképessége nem csak az új járműveken és a pályaállapotokon múlik, hanem azon is, mennyire egyszerű az utazás megtervezése. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, melynek révén az utasok a kocsi ülés rajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni, közölte a közlekedési miniszter.
0: Az időjárásról.
1: A felhőzet majd szakadozik, ezt követően általában sok napsütés lesz az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik? Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki. Előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Sőt, a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. Ezekről beszélgetek majd dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével.
2: Fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekről rákérdeztek olyan viselkedés formákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységekre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt vissza ismeretlent. Szóval, hogyha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem, meg egyáltalán van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
3: Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve hozzájáruljon a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter, gyermek és ifjúság pszichiáter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben.
2: A helyszín szimbolikus volt, ahol a megállapodást aláírták, mert ez a Betesda Gyermekkórház kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának a csoportszobája volt. Mi hívta életre például a kamasz szakaszt? Miért volt ez fontos a Betesda Gyermekkórháznak?
3: A kamasz szakasz egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda Kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, anorexia, bulimia, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában, az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ez tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni. És nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is ehhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
2: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
3: Igen, ez nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégium tagozatnak, amiként a miniszternek, meg korábban az elnöknek a tanácsadó testülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta, de egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra szélszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva, de a gyerek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatás vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Betesda kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy emiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
2: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
3: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány pszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni, úgyhogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül a háromszorosa kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, nyilván itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés lesz. Gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ban a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik a megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen eset. Úgyhogy azt, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
2: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
3: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt onnan nézzük. Tehát, ha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok azért ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyerekeket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint, valami mentális nehézség, ez a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-kal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
2: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
3: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, ezért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszre azon, hogy fog sikerülni a számunkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot, nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgokat tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dologon múlik, mert vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak különböző tényezők, ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebben. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képennyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik továbbfokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek, milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig ugye általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ, az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy a világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt, a személyiség meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzáfogja. Úgyhogy nagyon sok olyan hatás érte őket, ami korábban hát azt lehet mondani, hogy egyetlen generáció sem, vagy hát legalábbis a modern korban semmiképpen nem. És ez biztos, hogy akinek volt valamilyen hajlamos szorongása, azért ezt tovább súlyosbíthatta. És itt volt még azután pedig, amikor a Covid aktuális stresszéből egy kicsit felébredtünk, akkor a szomszédba kitört egy háború. Ez a szorongás nem csak a magyar gyereket érinti, de itt Magyarországon ez különösen hangsúlyos volt, hogy egyszer csak elindult egy olyan háború, ami hát döbbenetes volt, ez ilyen közel megtörténhet. Nyilván nem segítette azt, hogy a politika ezt meg különböző célokra is használta. Úgyhogy azok a gyerekek is szembesültek állandóan a háborúnak a rettegésével, meg veszélyével, akik lehet, hogy egyébként magával a háborúból nem találkoztak volna, vagy lehet, hogy a szülő megóvja őket a hírektől, de akkor is találkoztak a plakátokkal. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek és ifjúság pszichiáterével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással üzemel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Még 2 nap és elérjük a csaknem 2000 megawattot, írta a kormányfő. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja majd, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. Csőszi Attila példaként említette, hogy Kecskeméten 144 milliárd forintot kapott a Neumann János Egyetem és a Tudásváros, ám a pénz jelentős részét, 127,5 milliárd forintot állítása szerint eltőzsdézték. A Magyar Nemzeti Bank székházával kapcsolatban pedig azt vetette fel, hogy az eredetileg tervezett 55 milliárd forintos költség végül 105 milliárd forintra emelkedett. A vizsgálóbizottság elnöke közölte, a testület célja annak megállapítása, hogy kik voltak felelősek a történtekért. Mint mondta, a cél, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. A világ számos részén megjelenhetnek a Magyarországon nemesített Turbo Obelix nevű akácfajták. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkötött értékesítési megállapodással rendelkezik a Silvanus Kft., közölte a cég. A magyar nemes akác kloncsoportot egy nemrég megkötött licenc megállapodás alapján őshazájában, Amerikában terjeszteti egy amerikai erdészeti vállalat. A magyar vállalatnál közölték, hogy számos ország érdeklődik a saját nemesítésű akácfajtáik iránt, melyeket több évtizedes természetes szelekcióval, génmódosítás nélkül hoztak létre. A magyar cég ügyvezető igazgatója Németh Márton kifejtette, hogy a nemesített akácokat agrárerdészeti célokra és ipari fa célú ültetvényekbe telepíthetik világszerte. Számos kedvező tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a kiemelkedő szárazságtűrés, ennek köszönhetően öntözés nélküli mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken is megél. Belföldön ez azért fontos szempont, mert a Hunren Agrártudományi Központ legújabb kutatásai alapján a klímaváltozás miatt tartós válságba került az alföldre jellemző szántóföldi növényekre épülő termelési gyakorlat. A szükségszerű tájhasználatváltás több százezer hektáron, elsősorban a homokhátságon és a nyírségben indokolhatja a nemesített akácok termesztését, bár ez a fa Európában nem őshonos, már több mint 400 éve él a kontinensen, és komoly szerepe van a termőhelyek javításában. A gyökerein élő nitrogén megkötő baktériumoknak köszönhetően segíti a biodiverzitást, növeli a szántóföldi növények terméshozamát is. Folytatódik Miskolc útfelújítási programja, ezért több helyszínen megváltozott a forgalmi rend. A Miskolci Városgazda információi szerint augusztus 24-én és 25-én a Futó utcát az átmenő forgalom elől idénylenesen lezárják az Egri Süttő János utca, valamint a Csaba vezér utca Pesti utca közötti szakaszon. Az érintett útszakaszt kizárólag a célforgalom használhatja. A forgalomkorlátozás a 3-as számú főút felújításához kapcsolódó munkálatok miatt szükséges, tájékoztattak. Augusztus 10-én megkezdődtek a Szeles utcai csomópont útfelújítási munkálatai is. A munkavégzés ideje alatt a Szeles utca, Petőfi tér és Szentpáli utca közötti szakaszát a Petőfi tér irányába lezárták. Az érintett irányt kizárólag az autóbuszok használhatják. A Szeles, Szentpáli utca és a 26-os számú főút közötti szakaszát mindkét irányból lezárták, részletezték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével, tudományos igazgató helyettesével arról az UNICEF Magyarországgal kötött stratégiai együttműködési megállapodásról, amelynek célja a gyermekek és a fiatalok lelki egészségének megőrzése.
2: Ami végképp megdöbbentett, hogy a 15-29 éves korosztályban továbbra is az öngyilkosság az egyik vezető halálok. És az elmúlt 5 évben 6-szorosára nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik önsértés vagy önagresszió miatt fordultak segítségért lelki segélyszolgálatokhoz. Önök is tapasztalják ezt? Önöknél is sokkal többen jelentkeznek?
3: Igen, ez egy nagyon nyomasztó tapasztalat. A mi számaink nem 6-szoros változást mutatnak, körülbelül 2-szereset, de az is óriási. Az akut felvételnek szám mindenképp megnőtt. Részt vettünk egy olyan vizsgálatban Magyarországról, több centrum, meg egyébként az egész világról. Először egy kisebb vizsgálathoz, aztán egy nagyobb kiterés, az már tényleg az egész világról, Kínából, mindenhonnan részt vettek benne kollégák. És azt vizsgáltuk meg egy Angliában élő ukrán kollégának a vezetésével, hogy a 2019 tavasz a március-április időszakhoz képest hogyan változtak az akut felvételek 2020 március-áprilisban és 2021 március-áprilisban. És az egyik nagyon tanulságos tapasztalat az volt, hogy gyakorlatilag az egész világnak nézzük az adatait, akkor azt lehetett látni, hogy az akut felvételek először 2020-ban lecsökkentek. Ez nekem nagyon nyomasztó tapasztalat, hogy amikor az iskola bezárt először, ugye ez a március-április, ez még a legeleje volt a bezárás időszaknak, akkor a gyerekek jobban lettek. Ez szerintem, ez önmagában ez el kéne gondolkozni, és nagyon sokat kéne foglalkozni, hogy a pszichiátriai akut felvételeknek a száma jelentősen csökkent csak azért, mert nem kell iskolába járni. Itt valami nincsen rendben. Szóval ez nem lehetséges, hogy a gyereknek a mentális egészségének a kárára menjen az, hogy tanulni kell, amikor elméletek ez egy jó dolog. Szóval ez egy fontos tényező. A másik az, hogy utána aztán azért nyilván nem arra van az ember kitalálva szociális lényként, hogy bezárva ilyen egy lakásba 3 családtaggal vagy 2-vel. Ez nem volt egy jó időszak, hogy gyerek nem mehettek el. Jó, hogy az iskolai stressz az lejött, de közben aztán megjelentek más stresszforrások. És 2021-ben viszont már 2-szer annyi volt az akut felvételek száma, mint 2019-ben. Nagyon megnőtt az önsértésnek az aránya. Szóval valóban ez nem a 2-szeres, hanem a sokszorosára nőtt. Ami azelőtt 2018-19-ben ismertük ezt a jelenséget, volt ilyen, hogy önsértés, találkoztunk vele, de ez egy viszonylag ritka jelenség volt. Találkoztunk vele havonta 1-2-szer, egy átlag iskolába előfordult 1-2 osztályba 1-2 ilyen fiatal, de ez nem volt egy általános jelenség. Most az a tapasztalatunk, hogy nem is jut el mindenki egyébként szakemberhez. Nagyon sokan ezzel jönnek, nagyon sokan jönnek mással, de ugye egyébként ez is volt. És ha megnézzünk egy átlagos középiskolai osztályt, 7.-8.-9. osztályban szinte biztos vagyok benne, hogy elsőbben a lányok nagy részét, de a fiúknak is jelentős részét érinti valamilyen formán, találkozott valamilyen formában az önsértéssel, ami korábban elképzelhetetlen volt.
2: De ezt a bezártság fokozta föl? Tehát, hogy egyrészt nagyon sok fiatal maradt otthon egyedül, mert a szülőknek dolgozni kellett. Mi fokozta ezt fel ennyire?
3: Nagyon komplex kérdés, nem biztos, hogy bárki tud erre válaszolni. Egyszer máshogy működött az a kommunikáció, nem így működik az embernek az agya. Normális esetben, hogyha bemegy egy 14 éves gyerek mondjuk egy közösségbe, felvesz valamilyen pólót, ami jó vagy nem jó, rögtön van visszajelzés. Látja többiek, hogy reagálnak, mondanak valamit. Ezzel, hogy nagyjából hogy leszűrjük azt, az, hogy alakul az ember ebbe a serdülőkorba, és az a szép lassan kialakul a saját identitása. Ismerjük ezeket, van egy híres zenész, rockzenész, mit tudom én, akkor az ember utánozza annak az öltözködését, kint vannak a plakátok, akkor erre valahogy reagálnak többiek, van akinek tetszik, van akinek nem, ez lehet, hogy éppen nekem megerősítő, hogy valakinek nem tetszik, mert nem is akarok ilyen diszkós lenni, mit tudom én. Szóval vannak ezek a normális működések, amiket megtapasztaltunk, ahogy az emberek működnek 100 éve a világban. És ez átkerült egy online felületre, ami egyszer nem működhet itt. Egyrészt mondjuk nem látják az egész ént, látnak belőlem valamit, amit meg akarok mutatni a fejemet, vagy a kezemet, de semmiképpen se az egész ént. Ez önmagában egy nagyon korlátozott.

0: ilyeneket várt a világból az elmúlt 100 év tapasztalatai alapján. Úgyhogy nem is csak azt, hogy, hogy egyedül maradtak, az mindenképpen egy fontos szempont volt, de az, hogy ott miket láttak, hogy ott egy ilyen önsértés mondjuk, az hirtelen lehet, hogy menő dologgá válik, ami hogyha az osztályba bejött valaki régebben egy ilyen kézzel, a többiek azt mondják, hogy hülye vagy, mit csinálsz, ne csinálj már ilyet. És meg nem ez történik, hanem mondjuk csinál egy önsértést, erről csinál egy képet, akkor hirtelen ezrenbe lájkolják, ölelő emojit küldenek, mi a baj, veled vagyunk. Szóval lesz hirtelen egy olyan fajta megerősítés ennek az egésznek, ami sose történt volna meg a valódi életben. És ezzel nem csak egyébként önsértésben láttunk ilyet nagyon érdekes módon a Tourette-szindróma-szerű tünetekben, hogy úgy tűnt, hogy mintha megjelent volna egy új típus Tourette-szindróma, amikor valaki Tourette-szindrómás és tikjei vannak, az általában azt jelenti, hogy ilyen óviskorban megjelennek különböző akaratlan mozgások, meghangadások nála, és aztán ez változó intenzitással valahogy megy előre, és aztán általában 11 évesen erős, aztán megenyhül. És elkezdtünk 2021-től találkozni olyan Tourette-szindrómás esetekkel, ahol az első tünetek 14 évesen voltak, meg 15, és nem egy pislogással kezdődött, hanem nagyon látványos, nagyon markáns tünetekkel, és először azt hittük, hogy lehet ez a Covid-nak valamilyen hatása, és aztán kiderült, amikor én kommunikáltam erről kollégákkal, hogy az egész világon ezt tapasztalták kollégák Európába, de Amerikába, Kanadába. Aztán több cikk is született ebből, ahol próbáltuk feltérképezni ezt nemzetközi szinten, hogy mi lehet ennek az oka, és egyértelműen arra jutottunk, hogy ez nem egy idegrendszeri eltérés, mint amit egyébként Tourette-szindrómában feltételezünk, hanem ez sokkal inkább ennek a furcsa online térbe átkerült kommunikációnak az eredménye, ahol ezek a tünetek olyan megerősítésre kerültek, ami egyébként a hétköznapi életben sosem történt volna meg.
1: De mit lehet ezzel kezdeni? Mert hogy ez nem fog csökkenni. Ugye nagyon sok helyen a világban már azért vannak intézkedések, hogy a fiatalokat leszedjék az Instagramról, a Twitterről, a közösségi médiáról, meg hát ugye az online játékokról, videójátékokról, erről, arról, és hogy minél kevesebb legyen a telefonhasználat. De hogy ez azért idő, meg nem biztos, hogy ezt minden ország követni fogja, szóval mit lehet tenni?
0: Igen, azért az egy fontos szempont, hogy abszolút lényeges, hogy foglalkozzon ezzel a politika, meg legyenek erre szabályok, de ennél sokkal fontosabb, hogy otthon ezzel foglalkozzunk. Van a Nemzeti Média Hatóságnak, az NMH-nak egy nagyon izgalmas felmérése, 100 szempontból érdekes. Gyerekekre rákérdeztek olyan viselkedés formákra, ami potenciálisan veszélyes lehet az online térben. Egyik dolog, amit megkérdeztek, az az volt, hogy előfordult-e velük olyan, hogy ismeretlen ember bejelölte őket, és visszajelölték valamilyen közösségi felületen. És a gyereknek a 10%-a mondta az, hogy volt vele ilyen, de ez egy hosszú interjú volt, amit felvettek családokkal, szülőkkel és gyerekekkel, és korábban megkérdezték a szülőktől, nem ennek a kérdésnek kapcsán, hanem az is sok kérdés között volt, hogy otthon vannak-e szabályok az internet használatra, meg az online tevékenységre vonatkozóan. És ahol a szülők azt mondták, hogy igen, vannak erre otthon konkrét szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 3%-a mondta az, hogy jelölt vissza ismeretlent. Azokban a családokban, ahol a szülők egy korábbi kérdésre azt mondták, hogy nincsenek erre otthon külön konkrét megfogalmazott szabályok, azokban a családokban a gyereknek a 17%-a mondta azt, hogy jelölt vissza ismeretlent. Szóval, hogy ha erről beszélünk otthon, hogyha vannak erre konkrét keretek, hogy mit lehet és mit nem. Meg ilyetem van egy olyan légkör, ahol a gyerekek elmondhatják azt, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mivel találkoztak online térben, akkor ennek a rizikó viselkedésnek például a kockázata az 5-ször kisebb. Szóval attól tartok, hogy önmagában azért van egy szabály, ez olyan szempontból fontos, hogy lehet, hogy a Facebook akkor nem mer ilyen gátlástalanul megcélozni a fiatalokat, mert bajba kerülhet, de ettől még azok a fiatalok, akik hozzá szeretnének jutni, majd valahogy megoldják. És nem az, ami nem a törvényi mérőszersúl megmenti őket ettől. Nagyon fontos lépés valóban, de ennél talán még sokkal fontosabb a konkrét. Az én gyerekem szempontjából, ami az én gyerekemet nem fogja védeni, az az, hogy beszéljünk erről otthon. Legyenek erre konkrét szabályok, legyen ez egy beszélgetés témája. Hogyha azt látom, hogy gyerekem a TikTokot pörgeti, akkor ne ideges legyek rá, és kitépjem ott a kezéből a telefon, hanem beszéljük azt meg, hogy ennek kell, hogy legyen valamilyen határa, meg és lemutassunk valami érdeklődés, hogy mutassák, mi az ez vicces, de ez tök érdekes, ez szerintem, amikor én voltam 14 éves, szem, az nem rögtünk. Nektek ez miért vicces, hogy milyen népszerű az ember, szóval, hogy lássa azt a gyerek, hogy nem az van, hogy a dinoszaurusz szülei úgy se értik, hogy mi történik ma, lehet ez egy megbeszélt dolog, hogy oké, tényleg nem feltétlenül értünk valamit, de ettől még érdekel, hogy vele mi történik, és érdekel az, hogy mi az, ami őt izgatja, vagy ami őt érdekli. És ha van egy ilyen légkör otthon, ez lesz az a helyzet, ami ténylegesen a gyereket meg tudja óvni a veszélyektől, még hogyha nem is a hatásoktól.
1: De akkor a prevenció és az edukáció az nem csak

0: a gyerekekre vonatkozik, hanem a szülőkre is, mert én pont a közösségi felületeket tudom hozni példának. Engem is van, hogy bejelölnek emberek, fogalmam sincs, hogy ki. Vannak közös ismerőseink. Ismeretlen nem jelölök vissza, ez nálam alapszabály. De van, hogy ráírok és megkérdezem, hogy mondja már meg, hogy miért jelölt be. És akkor azt írja nekem az illető, ez a lényeg a Facebooknak, nem? Hát ismerkedünk. És hát szimpatikus, ami meg van jelenítve, eléggé kevés az az információ, hogy rólam látható idegenek számára, és hogy ő ismer. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de mondtam, én az ismerkedésnek ezt a formáját nem. Tehát, hogyha a szülő mondjuk visszajelöl mindenkit, azt is, akit nem ismer, de hát bejelölt, hát Istenem, van közös ismerősünk, akkor biztos nem lehet rossz. Tehát akkor ő ezt a mintát tudja továbbadni a gyerekének is. Tehát ő nyugodt azzal kapcsolatban, hogy akkor azzal csetel, meg az jelöl vissza a Facebookon itt ott, akit akar. Engem megkérdezett a kisfiam, hogy miért nem csetelhet játék közben. Mert mondtam, idegenekkel nem csetelünk, nem beszélgetünk, és fiam, azt sem tudod, hogy ki. Nem tudod, hogy ki van amögött a chat mögött. És mondom, ezeket a játékokat felnőttek játsszák leginkább. Ez mondom, nem nektek lett kitalálva, hanem felnőtteknek.
1: Igen. Pontosan ezek azok, amit a gyerekek azok a szülőktől, igen, öntől tudnak hallani. Volt egy ilyen tapasztalatom, hogy most konkrétan azért él bennem élénken, mert tegnap előtt találkoztam vele, de ez valószínűleg sokkal általánosabb jelenség. A feleségemmel utaztunk a hétvégére, és a szállodában, amikor reggeliztünk a szomszéd asztalnál, egy anya volt már a kisfia, aki 4 éves forma kisfiú lehetett, és a kisfiú végig azt játszotta, hogy ő a pincér, és akkor elment az ablakhoz, hozott valamit, akkor felírta ott játékban, anyukája mit rendel. És a anyukája végig a telefonján nézett valamit, meg ott nyomogatta, kommunikált, nem tudom, beszélgetett valakivel, vagy mindegy, de hogy mindegy, fel se emelte a tekintetét a képernyőből. És amíg a gyerek végig mondta, hogy na akkor önnek azt, hogy mit hozhatok, szóval nagyon nagyos kisfi volt, és akkor az anya fel se nézett, mondta, hogy nem tudom, önre bízom, de rá se nézett közben, és azon gondolkoztam, hogy gyerek 4 éves, amikor az a gyerek majd 14 éves lesz, és nem lehet a szobájából kihozni és kivenni a kezéből a tabletet vagy a telefont, akkor a szülő majd eljön hozzám, és megkérdezi, hogy most mit csináljon, de nem akkor kell, amikor már baj van, hanem ezeket ilyenkor kell, és pontos az abszolút egyetértek önnel, hogy nagyon fontos a szabályok kell, hogy a politika ezzel foglalkozzon, de ami igazán fontos az, hogy gyerek otthon mit fognak látni, és mit hallanak, és azért nagyon fontos valóban a szülőknek a felvilágosítása.
0: De fordulnak önökhöz szülők? Tehát amikor inkább a szülőknek segítenek, oké, hogy a gyereknek segítenek, mert probléma van, de hogy a szülők, ha fölismerik, akkor ők kérnek segítséget?
1: Bizonyos számban igen. A Betesd a Kórháznak van egy programja, amit még egy pár évvel ezelőtt 2024-ben az Aktív Magyarország kezdett támogatni, ami hát egy szokatlan kapcsolat, de egyrészt a Betesd a Kórház azt látta, hogy vannak olyan területek, ahol néha már kórház jut el egy probléma, és igazából a háttérében nem egy testi betegség van, hanem a túlzott képernyő használat. Ilyen fejfájásoknál sokszor találkozunk ezzel, alvás problémáknál sokszor találkozunk ezzel, elhízás, elküldik a gyereket az endokrinológiai ambulanciára, mert hogy olyan szintű az elhízás, és akkor azt látjuk, az endokrinológus kollégák azt mondják, hogy 10 gyerekből 9-nek nincsen semmilyen hormonbaja, akit elküldenek elhízás miatt, hanem egyszerűen az életmód, ahogy nem mozog, ahogy telefont néz egész nap, és nem csinál semmi. Szóval van egy csomó olyan terület, ahol azt láttuk, hogy ez megelőzhető, de nem tud egy kórház mit kezdeni, erre nem kapunk egy külön forrást az egészségpénztártól, hogy végezzünk felvilágosító tevékenységet, vagy prevenciós tevékenységet. Szerettünk volna ezzel foglalkozni, próbáltunk pályázatot keresni, és az Aktív Magyarországnál találtunk végül erre egy lehetőséget, aki meg általában másfajta programokat támogatott, inkább a mozgás, bringapályák, nem tudom, az a mindenféle területek, ami segít a gyerekeknek, felnőtteknek a mozgásában, de hát ebbe is látták ezt a lehetőséget, hogyha kimozdítjuk a gyerekeket a képernyőről, akkor mozogni fognak, és valóban így is volt. És létrehoztunk kifejezetten egy programot, ami a szülőknek ebben segít, hogy hogyan tudják visszaszerezni a kontrollt a családban a képernyő használat felett. És azt láttuk, hogy erre nagyon nagy érdeklődés van, nagyobb az érdeklődés, mint amit ki tudunk szolgálni. Az első évben 2021-ben 100 család jelentkezett, aztán tavaly pedig már 500 család, és az idén még tovább folytatódik egyébként, szóval még idén van erre támogatás az Aktív Magyarországtól, és hogyha valaki rákeres erre, hogy betesd a képernyőidő csökkentés, akkor meg fogja találni a linket. Ez ingyenesen online hozzáférhető, még az idei évben is. Szóval azt látjuk, hogy abszolút van érdeklődés. Én nagyon örültem, hogy el tudtunk érni 500 családot tavaly, meg idén is szerintem körülbelül ez lesz azok a családoknak a száma, akit el tudunk érni. De ha belegondolunk, ez nagyon kevés ahhoz képest, ahány család van Magyarországon. Szóval úgy látom egyébként, hogy pont azok a családok nem jönnek, nyilván miért jönnének, ahol fel sem merül, hogy ez probléma. Mint például ez a kisfiúnak az anyukája. Ő eszébe se jut, nem mondjuk segítséget kérni, mert nem látja, hogy bármi gond van. miért probléma, ő a telefonján csinál valamit, neki az jó, hogy gyerek megláthatóan el van magában, tehát akkor nincsen semmi baj. És azokat a szülőket kéne valahogyan elérni ezekkel az információkkal, aki ezzel a ponton ezt még nem látja problémának, és ez egy nehezebb kérdés. Ezen is dolgozunk egyébként, és egyébként az UNICEF-fel való együttműködésnek ez egy nagyon fontos célja, hogy a Betesda kórház azért valahol azokat a családokat éri el, azokat találkozik, akik kórházhoz fordulnak segítségért, és azért ennél szerencsére sokkal több gyerek van, és sokkal több az én gyerek, aki sose elkerül kórházba, és nincs különösebb betegsége, szerencsére nincs olyan szintű baj, amivel szakembert keresnének a szülők. Velük viszont találkozik az UNICEF, mert ők meg általában a gyerekekkel foglalkoznak, illetve volt egy hasonló együttműködésünk, hogy van is a védőnökkel, például a Védőnök Szövetségével. Pont azt szeretnénk, hogy olyan helyekre is jussanak el ezek az információk, ahol a szülők még maguktól nem kérnek segítséget, viszont szeretnénk felhívni a figyelmet arra együtt, hogy ez egy nagyon fontos téma, amivel foglalkozni kell.
0: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim hozzák hamarosan a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselőcsoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek, valamint a kollégiumi jelentkezések elutasítása utáni idő jelenti az albérletpiaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának hirdetését. Az idei szezon adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200, Pécsen 183 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlanpiac adásvételi oldalát jellemzi, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy már másnap elkezdenek csörögni a telefonok. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
1: Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjat a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén vehette át. A díjazottat hallják.
3: Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
1: A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsodabó-Izemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul a szájos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki. Egészen kevés csapadék, vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófavédelem. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Augusztus 25-e kedd van, szomorúan mondom ki ezt a dátumot, hiszen a nyár vége felé járunk, és a nagy hőség ellenére is bizony egy kicsit szomorú a szívünk, ha véget ér a vakáció. 1960-ban ezen a napon megkezdődött Rómában a 17. nyári olimpia, amelyen a magyar sportolók 6 arany, 8 ezüst és 7 bronzérmet nyertek. Az olasz fővárosban lenyűgöző történelmi díszletek alkották a verseny hátterét. 1620-ban a Beszterczebányai országgyűlésen kimondták a Habsburg ház trónfosztását, és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották. 1842-ben megnyílt a pesti Vigadóban az első magyar iparmű kiállítás. 1938-ban jelent meg a Pető Sándor alapította Magyar Nemzet című napilap első száma. 1945-ben ünnepélyes keretek között megnyitották az újjáépített Margit-szigeti nemzeti sportuszodát. És 2019-ben elhagyta naprendszert a Voyager 1 amerikai űrszonda, ezzel először lépett ki a csillagközi térbe emberi űreszköz. A nap további jeles dátumairól majd a következő órában a kalendáriumban szólunk. Napindító műsorunkban Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat közvetítjük. Az óra második felében dr. Nagy Péter gyermek és ifjúság pszichiáterrel, a Református Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével beszélgetünk. A téma pedig a gyermekek lelki egészsége lesz. Érdemes lesz meghallgatni ezt a felvételt. Remélem, ma reggel is az Európa Rádiót választják.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Milcs Kupé Pocs Mária vagyok, a kótai gyülekezetbe hoztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk továbbra is, annak 9. részéből mai napra 14. ige verset választottam, amely így hangzik. Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát altozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Kedves testvérek, egy foltot a ruhán könnyű észrevenni. Egy szobában a rendetlenséget könnyű meglátni. És tudjuk ilyenkor mit kell tenni, elővesszük a tisztítószert, rendet rakunk, kimosunk valamit. De mihez kezdünk azzal, ami belül szennyezett be bennünket? Egy régi döntéssel, amelynek a következményeit ma is hordozzuk. Egy mondattal, amelyet már nem lehet visszaszívni. Az elmulasztott szeretettel. Az ember sokszor megtanul együtt élni ezekkel, de attól még nem lesz szabad. A zsidókhoz írt levél Krisztust úgy mutatja be, mint aki eljött főpapként. Belépett a sátorba, és nem bakok vagy borjak vérével, hanem a saját vérével szerzett örök váltságot nekünk. Ezek a képek talán idegenül hangzanak, mégis nagyon egyszerű üzenetet hordoznak. Jézus nem valami rajta kívülálló dolgot adott értünk. Ő önmagát adta. Mi gyakran úgy próbáljuk csillapítani a lelki ismeretünket egymás irányába, hogy valamit adni igyekszünk. Több munkát, több teljesítményt, több segítőkészséget. Mintha azt mondanánk, igen, ezt elrontottam, de nézzétek, mennyi mindent csináltam jól. Isten azonban nem egyenleget készít, amelyben a jó pontok majd eltüntetik a rosszakat. Mert a bűn nem puszta hiányosság, hanem kapcsolatromboló valóság. Megbocsátásra és megtisztulásra van szükségünk. Az ige nagy ígérete az, hogy Krisztus vére megtisztítja a lelkiismeretet. Ez nem azt jelenti, hogy kitörlődik az emlékezetünk. Nem jelenti azt sem, hogy tetteink földi következményei megszűnnek. Hiszen ha megbántottunk valakit, idő kell a bizalom helyreállításához. Ha rossz döntést hoztunk, felelősen rendeznünk kell a következményeit. A megtisztított lelkiismeret nem válhat felelőtlenséggé. Éppen ellenkezőleg felszabadít arra, hogy őszintén tegyük meg a következő lépést. Van különbség a Szentlélek feddése és az önvád közt. A feddés azt mondja, ezt tetted, ezt vald meg, ezen változtass, kérj bocsánatot, de közben Krisztushoz vezet. A reménytelen vád homályos. A reménytelen vád azt mondja, rossz vagy, nincs számodra út, nem tudsz megváltozni. Az egyik gyógyít, még ha fáj is, a másik megbénít. Az Úr Jézus Krisztus pedig nem azért tárja fel bűneinket, hogy eltaszítson, hanem hogy megtisztítson. Az ige holt cselekedetekről beszél. Holt lehet minden olyan cselekedet, amely kívülről akar vallásosnak vagy tiszteletre méltónak látszani, de nincs benne Istenre hagyatkozó hálás élet. Holt az a jó tett, amellyel meg akarjuk vásárolni a másik szeretetét, az Isten szeretetét. Holt az a szolgálat, amelyben csak a saját fontosságunkat keressük, és csak azt akarjuk megmutatni. Az Úr Jézus Krisztus azonban nem egyszerűen tisztára törli a múlt tábláját, vagy magunkra hagy. Azért tisztít meg, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A Krisztusban kapott kegyelem felszabadít az életre. Mert amikor komolyan vesszük Krisztus nekünk adott bocsánatát, szabaddá válik a kezünk a szolgálatra, a szánk a vigasztalásra, a szívünk a szeretetre. Lehet, hogy a szolgálat szó hallatán valami nagy és látványos feladatra gondolunk. Pedig az élő Isten szolgálata lehet annyi, hogy türelmesen meghallgatunk valakit. Hogy holnap reggel kedvesebben szólunk ahhoz, azokhoz, akikkel egy fedél alatt élünk. Hogy becsületesen elvégezzük azt, amit ránk bíztak. Felhívjuk azt, aki magányos. Hogy végre kimondjuk őszintén, ne haragudj, hibáztam. A keresztény ember nem azért szolgál, hogy Isten végre szeresse, mert Isten végtelenül szereti. A keresztény ember azért szolgál, mert az Úr Jézus Krisztusban szeretetet, irgalmat, kegyelmet kapott. Ez óriási különbség. Az első út kimerítve soha nem tudhatjuk, elég-e, amit tettünk. A második út hálából fakad. Talán nem tökéletesen, nem mindig könnyen, de szabadon. Ne azt kérdezzük ezért először, tettem-e eleget, hanem azt, rábíztam-e magam Krisztusra. Hálát adtam-e azért, amit tett értem. Mert az ő áldozata nem részleges és nem ideiglenes. Örök váltságot szerzett. Aki hozzáfordul, aki hisz benne, annak nem kell a bűn foglyaként élnie. Tegyük le előtte azt, ami vádol. És kérjük, hogy a kapott kegyelem békességéből új, élő szolgálat születhessen bennünk és általunk. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy nem olcsó vagy külsődleges ajándékot adtál nekünk, hanem a legdrágábbat, önmagadat. Köszönjük, hogy a te áldozatod tökéletes, hogy a te kegyelmed nagyobb a bűneinknél, és nálad valódi megtisztulást találhatunk. Eléd hozzuk mindazt, ami terheli a lelkiismeretünket. Te látod a régi döntéseinket, az elhibázott szavainkat, elmulasztott szeretetünket, és titkos vagy éppen nem is olyan titkos önzésünket. Hadd higgyük el, mégis, hogy aki megvallja bűneit, ahhoz te hű és igaz vagy, megbocsátasz és megtisztítasz. Mutasd meg, ha bocsánatot kell kérnünk, ha jóvá kell tennünk, ha egy rossz szokással szakítanunk kell, és adj hozzá alázatot és erőt. Könyörgünk azokért, akik talán évek óta hordoznak terheket. Szólítsd meg őket igéddel, adj melléjük olyat, akinek bizalommal megnyílhatnak. Tisztíts meg bennünket a holt cselekedetektől, az önmagunk körül forgó szolgálattól. Tégy szabaddá arra, hogy örömmel, egyszerűen és hűséggel szolgáljunk a te dicsőségedre embertársaink között. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának TISZÁS elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnök helyettesi pozícióira beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakasza az ÉRA kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon.
0: Az időjárásról.
2: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve járuljon hozzá a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter gyermek és ifjúság pszichiáter, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg. A református Bethesda kórház szakemberével Balázs Alexandra beszélgetett.
2: Helyszín szimbolikus volt, ahol a megállapodást aláírták, mert ez a Bethesda Gyermekkórház kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának a csoportszobája volt. Mi hívta életre például a kamasz szakaszt? Miért volt ez fontos a Bethesda Gyermekkórháznak?
3: A kamaszszakasz egy kognitív viselkedés terápiás része a Bethesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, például anorexia, bulimészás, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában, az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ezt tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni, és nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is ehhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Bethesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
2: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Bethesda Gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszszakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
3: Igen, ez nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégiumi tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, mikor abban az államtitkának a tanácsoló testülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta. De egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra szélszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. de a gyerek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befekszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatás vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelyek környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Betesda Kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy amiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
2: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
3: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány gyerekpszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten

0: hogy nem gyógyszerem mondjuk megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen esete. Úgyhogy azt, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
1: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
0: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt honnan nézzük. Tehát, hogyha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy ott a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyerekeket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint, ami mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
1: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
0: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, azért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számunkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot. Nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgokat hát tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezeti tényezők. Ugyanezzel a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebbe. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy én rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos egy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy az világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt, a személyiség, meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor is hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzá volt. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a

0: rongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
1: Kedves hallgatóink, a Református Betesda Kórház tudományos igazgató helyettesével, osztályvezető főorvos gyermek és ifjúság pszichiáterrel, dr. Nagy Péterrel Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Néhány perc és 7 óra, amikor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazinnal várjuk kedves hallgatóinkat.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantos István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíció újra beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartósságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az adóhatóság szerint sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sem jelentik be ezeket a dolgozókat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál, alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiség bezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára, emelte ki az adóhivatal. Fontos, hogy az alkalmi munka összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól a mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben a munkaviszonyok együttes időtartalma 120 napot, további 90 nappal meghaladhatja, jelezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Csaknem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggelit. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes időtöltést kívánok továbbra is a rádiók mellett, az Európa Rádiót hallgatják, benne a szerkesztő műsorvezetőt, Béli Katalint. Köszöntöm Önöket augusztus 25-én. A reggeli műsorban a kalendárium következik rövidesen, amely számot ad a nap jelentősebb eseményeiről. Útravalónkban hitéleti gondolatokat közvetítünk. A 7:30-as híreket követően Sátora-Jóújhelyre látogatunk, ahol a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet közös programját, a Feltalálom Magam című programot valósítják meg. Erről beszélgetünk majd Ringer István igazgatóval. Kérem, tartsanak velünk, kellemes szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a kalendáriumba. Augusztus 25-e van, amikor is a Lajosok ünneplik névnapjukat, valamint a Patríciák. A Lajos germán, francia eredetű név, jelentése hírnév, háború, hangos. A Patrícia latin eredetű név, jelentése rómainak született nemes. Nézzük az augusztus 25-éhez kapcsolódó jeles évfordulókat, dátumokat. 1620-ban, ezen a napon, vagyis augusztus 25-én Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották a Beszterce-bányai országgyűlésen. Az országgyűlésen, miután kimondták a Habsburg ház trónfosztását, az erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották. A magyar rendek ugyanis abban bíztak, hogy az isztambuli portra hozzájárul Erdély és a királyi Magyarország egyesítéséhez Bethlen Gábor királysága alatt. A fejedelem azonban tudta, hogy egy protestáns király ellen a katolikus közvélemény összefogna, emellett a rendek az ő kezét is megkötötték volna, s a török ellenes háborúk finanszírozását is tőle várták, ezért nem koronáztatta meg magát, és 1621-ben végleg lemondott a címről második Ferdinánd javára. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Zeneszerzői stílusára a jazzszerű szinkópa bőség és harmónia világ jellemző. Dallamaiban felhasználta a cowboy dalok, mexikói táncok és a néger zene elemeit. Legismertebb műve a hazai színpadokon is nagy sikert aratott West Side Story című musical, számos zongoradarabot, kamarazenei művet, szimfóniát, balettzenét, színpadi és filmkísérő zenét is komponált. 1858 és 70 között a New Yorki filharmonikusok vezető karmestere volt. Televíziós zenei ismeretterjesztő, népszerűsítő sorozata az egész világot bejárta. 1940-ben ezen a napon született Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója, haláláig a zenekar vezetője. 1957-ben alapította meg együttesét, az azóta világhírűvé vált Benkó Dixieland Bandet. Klubjuk legendás hely volt az évtized fordulóján. Az első 6 évben 75 zenész fordult meg az együttesben, közülük olyanok, akik később beat zenekarokban váltak sikeressé. A beat korszak beköszöntével az együttes népszerűsége csökkent, ám hamarosan a Dixieland stílus világszerte ismert és elismert képviselőjévé váltak. A zenekar az 1970-es évektől gyakran lépett fel az Egyesült Államokban, és rendszeresen vendégül látta a jazz nemzetközi nagyságait. Több tucat nagylemezt készítettek, elismeréseik szinte megszámlálhatatlanok. Benkó Sándor maga is számos díjat kapott, 2004-ben elnyerte a Pro Urbe Miskolc kitüntetést, valamint 2005-ben a Pro Urbe Budapest kitüntetést. Egy évvel később, 2006-ban Kossuth díjjal jutalmazták, valamint Benkó Sándor a Zipernowski emlékérem kitüntetettje, illetve tiszteletbeli tagja a Magyar Mérnök Kamarának és a Magyar Mérnök Akadémiának. Számos könyve nívódíjat kapott. 1977-ben ezen a napon hunyt el Kós Károly, a sokoldalú művész. Kétségkívül épületei a leghíresebbek, de rendkívül sokoldalú művész is volt, kiváló festő, költő, író és néprajztudós, egyébként pedig Tompa László szavaival Erdély legnyugtalanabb izgága magyarja. Nem csak művészete maradandó értékű, de emberi nagysága is példa volt és maradt minden nemzedék számára. Kortársai a szikladerekú építőt látták benne, aki teleültette Erdélyt zengő templomokkal, a fiatalabbak a hűség és szolgálat jelképét, a szétzüllött harangszónak tornyot rakó embert. Élete, munkássága századokra szóló példa és tanulság, írták róla, amelyben nincs semmi túlzás. Ékesen bizonyítja ezt, hogy az első világháború után lemondott a budapesti iparművészeti főiskola tanári katedrájáról, és hazament Erdélybe, ahol nem várta sem munka, se pénz. Pedig 3 gyermeke volt, de ő azt mondta, hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz rám, mint Budapesten. Így azután világéletében szegény ember maradt, de persze nem bánta. Amint 90 évesen megvallotta, ha anyagiakban mindig szegény is voltam, de szellemiekben, lélekben, családilag gazdag, szép és boldog volt az életem. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 25-i napkalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Kettős hatás. Nem tudom, kedves hallgatóm, hogy te hogy vagy vele, de én nem szeretem az időjárási frontokat. Sem azt, amikor meleg légáramlatok öntik el országunkat, sem azt, ha éppen ellenkezőleg sarki hideg árad ránk valamelyik égtáj felől. Azt meg aztán végképp nem díjazom, amikor a kettő egyszerre keseríti velem együtt minden erre érzékeny polgártársam életét. A kettős frontokat hozó napokon minden bajom van. Itt fáj, ott sajog, úgy érzem, az ilyen napokon fel sem kellene kelni. Egy ilyen nyavajgós napon belenéztem egy helyi újságba, és még a fejfájásomról is megfeledkeztem, amikor ugyanazon az oldalon megpillantottam a városi miserendet, s nem messze tőle egy szakképzett jósnő szolgáltatásainak reklámját. Nem csak a jövőről szóló biztos értesüléseket ígérte meg, de pszichológiai tanácsadásra is vállalkozott. Se baj, nyugtatgattam magam, kinek a pap, kinek a papné. Hívőknek mise és istentisztelet, ateistáknak a szép és kellőképpen kisminkelt jövendőmondó, mert hogy fotót is mellékelt a hirdetéshez. Megráztam magam, hogy felejtsem a kettős hatás keltette kétségeket, de sajnos nem ez volt az egyetlen kiózanító hír. Egyszerre kellett értesülnöm, hogy XY kiváló énekes teljes CD-t szentelt a magyar Mária énekeknek, amelyekben a székelyek Baba Máriája, a mi boldogasszony anyánk, a napba öltözött asszony és a magyar néplélek örök és felbonthatatlan kapcsolatáról tesz vallást a saját meggyőződése mellett. De azt is megtudtam, hogy az első közösen elszenvedett nemzeti sorstragédia jaj kiáltását is sikerült egy másik szerzőnek színpadra vinnie, zenésített crossover folk opera formájában, jelentsen ez bármit is. Mert hogy az volt az igazi, amikor még a csillagvallásban hittünk a sztyeppei nomád kultúra idején. Ennek magvait fedezte fel valaki népmesei figuráinkban, a rejtve rejtőző ősi mítoszok rekonstruálta, mondja ő, akik aranyhajúak voltak, a nap és a hold jegyeit viselték a testükön. Ellenük tehetnek bármit, úgy is visszatérnek közénk, és elhozzák a magyar aranykor fényét. Nos, itt elvesztettem a fonalat. Erős lelkiismeret furdalás fogott el, amikor Szent István királyunk erőfeszítéseire gondoltam, aki megpróbálta népét a kereszténység józan és következetes tanításának elfogadására bírni. De lám, a sámánok visszaoldalognak. Ezer év alatt sem sikerült megszabadulni a képzettől, hogy a magyaroknak külön istene van, hogy az égig érő fa megmászásával feljutunk a hetedik égbe, és volt, van, lesz magyar aranykor. Sajnos nem volt, nem lesz. Isten országa jön majd el, amelynek mindenki részese lehet, aki Krisztus követésében és tanításának magatartásában szorgoskodik. Nem kellene mitológiát kreálnunk magunknak, mert nem visz sehová. Egyszerűen választani kellene. Vagy csíksomjói zarándoklat és kereszténység, vagy a pogány hiedelmek, amikről olyan keveset tudunk, hogy foglalkozni sem érdemes vele. Harmadik opció lehetne Géza fejedelem útja, aki állítólag büszkén jelentette ki, hogy van ő olyan nagy uralkodó, hogy két istennek is szolgáljon. De a kettős hatás az időjárásban is nagyon veszélyes, hát még a lelki életünkben. Az elsőn segíthet a gyógyszer, de a másikon nekünk kell változtatnunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni tájékoztatón Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Elmondta, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak, mondta a miniszter. 4 civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnök helyettesi pozícióira beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Az idei szőlőszüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter, aki a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Német Vilmos kifejtette, hogy a pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, tette hozzá. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Felhívta a figyelmet a miniszter arra is, hogyha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Rekord forgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt majdnem 550 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől pedig már keletebbre is eshet. Kedd délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Feltalálom magam. Ez a címe annak az új, egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak három témakörben: régészet, várostörténet és természetismeret. A régészeti előadásról már hallottak az Európa Rádió hullámhosszán. Ma a Tücsök Bogár Gomba című programot mutatjuk be önöknek. A riporter Jászter Beáta.
2: Feltalálom magam címmel egy múzeumi program indult a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Egészen év végéig tart ez a programsorozat. Ringer Istvánnal, a múzeum igazgatójával beszélgetek erről, mit jelent ez a program.
3: A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével zajlik egy nagy állami kulturális program, aminek mi is, a Kazinczy Ferenc Múzeum is részesei lettünk. Ennek a programnak az az alapgondolata, hogy a kis településeket, a régió központoktól talán távolabb lévő települések közösségeit megpróbálja minél intenzívebben a kultúrához hozzájuttatni. Most nagyon profán módon talán ennyiben fogható meg a lényeg, és ebben az állami programban kis települési közösségek buszos utaztatását valósítják meg, aminek a célállomása valamilyen kulturális intézmény vagy kulturális szervezet, és ezekben az intézményekben, ugye mi esetünkben a múzeumban, különböző programokat kapnak a kistelepülési közösségek. És hát ugye ennek a mi részünkről három fontos eleme, lába van. Az egyik a régészeti programelem, ami az új helyi várásatásához, az ott előkerült leletekhez és a vártörténethez kapcsolódó prózairodalmi szövegekhez kötődik. A másik a várostörténet, a helytörténet, és van egy harmadik programelem, ami meg természettudományi, az élő környezeti örökség megismertetésére szorítkozik is. Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható.
2: Éppen búcsúzkodik a csoport, akik a Feltalálom magam című programnak a részesei voltak itt Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban. Az Európa Rádió hallgatói már hallottak a régészeti programról, de most a természetismereti program végén beszélgetek Hegyesi Gábor biológus főmuzeológussal. Egy népes társaság volt itt, akik örömmel és érdeklődve hallgatták meg a mi csodálatos zemplénünknek a természeti bemutatását és leírását. Miért olyan szép és érdekes ez a vidék, hogy érdemes arra, hogy előadáson, de számtalan könyvben, kiadványon vagy filmen is bemutassák?
4: Nehéz erre válaszolnom, hiszen én ebben élek, és én nap mint nap rácsodálkozom, és arra gondolok, hogy másoknak is ilyen szép lehet, ha megismerik, de szerintem szükség van arra, hogy megismerjék. Tehát kell hozzá egy bizonyos előtanulmány, felkészültség, hogy tudják látni. Mert nézni mindenki tud, de látni csak az, aki tudja, hogy mit lát, és az sokat gazdagít a dolgon, gazdagít az emberek látókörén, ha tényleg meg tudják fogalmazni, egyáltalán tényleg látják a dolgokat, hiszen egy könyvben, vagy akár a vetített előadás során sem pont úgy látják, ahogy én látom, ahogy a természetben is láthatják az élőlényeket, vagy a kőzeteket akár, mert sokszor az emberek egy könyvben belefeledkeznek, vagy talán unalmasra is válhat. Nekem nem, mert én másképpen nézek már egy képet is egy könyvben, vagy egy bárhol egy interneten, mert bennem megvan az a tudás, hogy az mekkora a valóságban, és milyen a kiterjedése, milyen egyéb tulajdonságai vannak, tehát ezek összeadódnak, hogy tudom a növényre, hogy milyen a szaga, esetleg gyógyhatása is van-e, vagy a gombának milyen az íze, elkészítési módja, stb. A bogarakról ilyet nem mondok, mert ezeket nem esszük meg, de mindenképpen van egy személyes tapasztalatom, sőt, még egy élmény is kötődik hozzá. Most ezt az élményt akarja, ez a mi általunk a tücsök, bogár, egy harmadgomba című alfejezetet kapta ebben a programsorozatban, a természetismeret, aminek egy része az előadás, amit most tartottunk meg, illetve most mennek még a kiállításainkba megnézni az ott látható dolgokat, tehát messzebbről jövő embereknek ezek újdonságok, majd ezután, még a nap folyamán őket a helyi, sátorújhelyi futrinka nevezetű, ugye egy futrinkákról is szó volt az előadásban, hogy mi is a valóságban a futrinkák, amiről a nevét kapta ez a nálunk működő kirándulókat szállító gumikerekes kis vonat, és ezáltal egy kisebb közeli helyre, Rudabányácskára fogunk elmenni, ahol egy valódi helyszínen egy nagyon sokszínű terepi bemutatót próbálunk tartani egy óra alatt, ugye ez nagyon rövid idő alatt történik, és csak nyilván egy nagyon szűk szeletet, de az egy olyan, ami én már gyakoroltam ott több különböző csoporttal, diákokkal, idősebbekkel is, nem ilyen célban, hanem kipróbáltuk ezt a fajta természeti tárlatvezetést, hogy mit lehet ott elmondani olyanokat, amik rácsodálkozhatnak az emberek, hogy jé, hát ez itt van a lábunk alatt, és nem vettük észre. Ha meg mondom, hogy mit nézzenek, akkor észre fogják venni. Mert ez benne a különlegesség. Én is így hallottam sok tudóstársamtól, vagy a szüleimtől, édesapámtól elsősorban, aki biológia tanár volt, hogy hát, ja, hát az ott, ja, hogy ez nem természetes, hogy ott van, hanem megvannak a körülményei, megvan az összefüggése más élőlényekkel. Tehát az, hogy egy gombát látnak, hát most valószínűleg nem fognak sokat látni, mert szárazság van. De attól még a gomba ott van, én tudom, hogy ott van, és ott is lesz majd, csak meg kell várni a megfelelő esős időszakot, vagy azt az időpontot, amikor neki a úgynevezett termőideje van, amikor a termőtestek kijönnek.
2: Hogyan vezetted végig a hallgatóságot? Azt láttam, hogy a távolitól indultál a hasonlíthatatlan szépségű sátorhegyek felől, és egészen a közeli apró parányokig jutottál, a mikroszkópikus élőlényekig.
4: Igen, ez a terv benne volt, tehát általában szoktam a előadásaimat így tervezni, hogy van egy valamilyen rálátás, és azoknak bizonyos szemszögű, szempontú válogatásával állítok össze egy diasort. Itt most ugye, mint mindig is általában, mindig is szinte, amikor erről a területről beszélek, hiszen erről a területről szoktam beszélni, ezt érzem magaménak, a környezetünknek a hegycsoportjai, tájképei jelentek meg, és ugye ehhez nagyon kapcsolódik a tulajdonképpeni kutatások története, amiben benne van akár Kazin.

0: partján elindulok, és látom a hegyeknek egy bizonyos szögét közelről, majd egy kicsit messze megyek pár száz méter, megint megállok, és hoppá, onnan egészen más dolgokat látok. Stb. Stb. Tehát attól függ, hogy honnan nézi az ember, és én ezt a szemszögváltást, ezt gyakorlom a valóságban, és ugye fényképezek is, és ugye kellenek a fényképek például az ilyen előadásokhoz is, meg én azt gondolom múzeumosként ennek a sokszínűségnek, a tarkasságnak a bemutatására nagyon alkalmasak a digitális felvételek. Szerencsére vannak nekünk ugye a múzeumban és saját régebbi diasorozataimból, meg másoknak a képeiből is múzeumi gyűjteményben olyan fényképfelvételek, amelyeket össze tudunk hasonlítani. És azt gondolom, amit én most készítek, és minden évben akár több időpontban is ilyen-olyan fáknak a világ, akkor tavasszal a kökényvirágzás, cseresznyefa virágzás, vagy ősszel a lomb színeződés időszakában készítek, egészen másképp néz ki a táj. És én, nekem lehetőségem van erre, mint ahogy a régiek például ugye a füvészkönyvben is leírták, hogy mindenki a saját környékén kutasson, mert attól lesz gazdagabb, és majd ha ezeket össze tudjuk rakni, sok-sok ember kutatja a saját vidékét, annak a sokszínűségét, tarkasságát, az ott élő élőlények, növények, állatok, ugye a füvészkönyvben növényekről szól elsősorban, de beleírja, hogy miért pont azok, hiszen azok helyhez rögzítő. Én is szeretek növényeket fényképezni, ez egy nyugtató az állatokhoz képest. Itt az állat el fog mászni, el fog repülni, nagyon ritka az, hogy sikerül a fénykép, a növényeknél erről általában ritkán van szó, kivéve, ha nagyon fúj a szél. De a ilyen típusú megörökítése a tájnak szerintem fontos, és feladatának tartom a muzeológiának, hogy megőrizze ezeket akár digitális formában is, hát nyilván ez, talán ez fog tovább élni, még egy darabig legalábbis sejtjük, hogy megmarad, de a papír alap is jól bizonyít, ugye a rajzok is ilyenek, csak hát a rajzok sokkal szubjektívebbek, a fotók általában objektívek valamilyen szempontból, és össze lehet hasonlítani, én is próbáltam itt az előadásban is egy ilyen régi Kazinczy által készített metszetnek megtalálni azt a pontját, ahonnan ő akár készíthette is. Persze biztos volt benne, hiszen tudom, mert ő maga leírta, hogy ezt áttette valaki más kőnyomatra, tehát ő rajzolta egyet, arról készült egy kőnyomat, amit ő megbírált, és még módosítatott rajta, mert valamelyik része nem tetszett neki. Tehát ez megvan az ő levelezésében. Tehát nagyon izgalmas a történet, és hát így látszik, hogy ugye a 1800-as évek elejétől tulajdonképpen végigjutottunk egészen a napjainkig, több példán keresztül, ugye a Petőfi 1800-as évek közepe, majd Csizer Kornél 1800-as évek vége, vagy 900-as évek eleje idézetekkel, amelyek szépen megvilágítják azt, hogy a nyelven keresztül is, hogy hogyan viszonyultak azok az emberek, akik részben itt laktak, de azért mindegyikükre jellemző az, hogy nem csak itt fordultak el, tehát nem olyan emberek, akik semmi más nem láttak csak ezt a vidéket, hanem világlátott emberek voltak, ha még csak az országon belül is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok, mert lesznek még ilyen programok.
0: Köszönöm szépen.
1: Szabó Judittal beszélgettek, aki Bőcsről egy egész csoportot hozott Sátoraljaújhelyre a Feltalálom Magam című program természettudományos előadására. Hogyan érezték magukat, mi mindenben gazdagodtak, hiszen túl vannak már az előadáson, most éppen a tárlatot nézik, de nem sokára kirándulni is mennek.
2: Hát köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogy részt vehetünk ezen a programon, és sok minden érdekességgel szembesültünk, úgymond. Hiába itt vagyunk, nem messze Sátoraljaújhelytől, 80 kilométerrel jöttünk Bőcsről egészen pontosan, de tényleg olyan dolgokat hallottunk, láthattunk, amivel még idáig nem. Úgyhogy még egyszer örülünk, hálásak vagyunk, különösen ennek a Petőfi kulturális programnak, ami által eljöhettünk ide, mert az ő szervezésükön keresztül jöhettünk el innen 25 fővel a településről, úgyhogy láthatjuk itt Sátoraljaújhely szépségét, valóban az ezer arcával ismerkedhetünk meg.
1: Milyennek tartotta a természettudományos előadást? Mi volt, ami a legérdekesebb volt benne, hiszen annyi mindenről volt szó, hegyekről, völgyekről, vizekről, élőlényekről, növényekről, állatokról?
2: Hát nagyon érdekesnek tartottam, szerintem mindnyájan. Kérdeztem itt az embereket, akikkel jöttem, hogy ők tudták-e ezeket a dolgokat, és mondták, hogy nem, igazából hálásak annak, meg annak, hogy van tárlatvezető, és olyan sok mindent mondott el nekünk, amit idáig nem tudtunk. Szerintem nincs olyan rész, amit ki tudnánk venni, minden nagyon szép volt összességében, a bogarak, a hegyek, a vizek, az állatvilága, minden egy gyönyörű.

0: Gyönyörű, tényleg gyönyörű ez a Magyarország.
1: Kedves hallgatóink, az imént a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban zajló Tücsök Bogár Gomba című programot mutattuk be önöknek. A riporter Jászter Beáta volt.

Néhány perc múlva 8 órakor a hírek jönnek itt az Európa Rádióban, várom Önöket a következő órában is a Kontinentális Reggeli című magazin második részével, tartsanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hétfőn megsemmisült az a magyar Gripen vadászgép Szolnoknál, melynek pilótája vészhelyzet miatt kényszerleszállást hajtott végre és kapitulált. A gép a földetérés után kigyulladt, de a pilóta stabil állapotban van, és a polgári infrastruktúrában sem esett kár. A két vadászgép szimulált légi harcot vívott, amikor a vezérgép fedélzetén hiba lépett fel, ezért a szolnoki bázis felé vették az irányt. A leszállás után a gép kisodródott és kigyulladt, a fedélzeten lévő lőszerek miatt pedig a tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség. Sándor Zsolt vezérezredes bejelentette, hogy a vizsgálat befejezéséig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését. A katasztrófa okainak feltárására indított vizsgálatba valószínűleg svéd szakértőket is bevonnak, és a fekete doboz kiértékelése is hátra van. Addig a magyar légtér védelmét és a szolgálati feladatokat kizárólag a készenléti repülőgépek látják el. A pilóta higgadtságának és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhetően nem esett kár a civil infrastruktúrában a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép balesetnél. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter videónyilatkozatában hangsúlyozta, a gépben lévő lőszerek miatt komoly veszély fenyegetett, de a tűzoltók azonnal megkezdték a hűtést. A vizsgálatokhoz a fekete doboz kiértékelése után a történtekről folyamatosan tájékoztatják a közvéleményt. A miniszter külön kiemelte a pilóta felkészültségét és magabiztosságát, valamint a honvédség egységeinek hatékony közreműködését a krízis helyzet kezelésében. A Fidesz frakció nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában és az Alkotmánybírósághoz fordul a törvény miatt. A nagyobbik kormánypárt elfogadhatatlannak tartja a hivatal rendkívüli jogköreit, amelyek szerintük garanciák és külső felügyelet nélkül működhetnek. A frakció közleménye szerint a szervezet vizsgálati, nyomozói és kényszerítő eszközei sértik az alaptörvényt, ezért annak felülvizsgálatát kezdeményezik. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának hétfői ülésén a Fidesz delegáltjai emiatt nem is vettek részt. A miniszterelnök hétfői Facebook bejegyzése szerint a Tisza

kérdésére. A nagykövetekkel és külügyi vezetőkkel tartott misszióvezetői értekezleten a diplomáciai képviselőktől az ország és minden magyar honfitárs képviseletét kérték. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a misszióvezetők munkáját nem a protokolláris találkozók, hanem a

0: Lépéseket vár a gazdasági és energetikai minisztertől az üzemanyagárak emelkedése ellen a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy ha ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, gyorsan és célzottan tud reagálni egy rendelettel. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugatnílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában hétfő estig 11, Horvátországban 3 nyugatnílusi vírusfertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozata is vannak a betegségnek. A németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt találtak meg a magyar rendőrök az M43-as autópálya egyik pihenőjénél. A Csongrád-Csanád vármegyei egyenruhások a német hatóságok körözése alapján a jármű mozgásának nyomon követésével tartóztatták fel az autót. A csecsemőt a mentőszolgálat segítségével stabil állapotban kórházba szállították, az intézkedő rendőröket pedig elismerésben részesítették.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Győzelemre vagy elhívva. Második rész. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. János apostol első levele 5. fejezet 4. vers. Egy lelkész így bátorít bennünket. Alfred Adler, pszichoanalitikus, egy lenyűgöző kutatást végzett, amely széles körben ismertté tette a kompenzáció elméletét. Művészhallgatókat vizsgált és felfedezte, hogy 70%-uk valamilyen látási rendellenességben szenvedett. Olyan nagy zeneszerzők fülében, mint Mozart és Beethoven degeneratív elváltozások nyomait találta. Emellett számos példát említett olyan emberekről is, akik végül éppen a legnagyobb gyengeségük területén váltak sikeressé. Adler úgy vélte, hogy a vele született rendellenességek, a szegénység, a betegség és a kedvezőtlen körülmények sokszor ugródeszkák a sikerhez. Isten a megpróbáltatást áldásá akarja formálni. Egyesek fájdalmas válláson mennek keresztül, elveszítik a gyermeküket, vagy káros szenvedéllyel küzdenek, ám Isten segít nekik kimászni a gödörből, hogy segíthessenek a hasonló helyzetben lévőknek. A legbénítóbb tévedéseink egyike az a gondolat, hogy a problémáink alkalmatlanná tesznek bennünket arra, hogy Isten eszközei legyünk. Senki sem hívja és várja tárt karokkal a tragédiát az életében, ugyanakkor a legnagyobb ajándékaink és szenvedélyeink gyakran a legszörnyűbb tragédiáinkból és kudarcainkból fakadnak. A megpróbáltatások segítenek újra felfedezni, hogy mi a célunk az életben. A problémák, amelyeken Isten keresztül vitt, szilárd talapzattá válnak, amelyre ráállva szolgálhatsz mások felé. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Korintusiakhoz írt 2. levél, 1. fejezet, 3. és 4. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat. Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják augusztus 25-én kedden a Kontinentális reggeli című magazin műsor mikrofonjánál. Az előttünk álló órában a következő témákkal jövünk. Sajósenyén a Fészek Református Szeretet Otthonban újra 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek.
2: Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe. Ők meg végtelenül tudnak szeretni.
1: 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet.
3: Az Ökumenikus Segélyszervezet iskola kezdése együtt felhívása egy új irányba tudjon folytatódni, és nagyobb hangsúlyt tudjunk helyezni az egész éves tanulás segítő komplex támogatásra, mert azt látjuk, hogy egy egyszeri krízis tud lenni egy iskolakezdés, de ugyanúgy számtalan olyan krízishelyzet merül fel, vagy történik évközben is a gyerekekkel, családokkal, amikor viszont ott kell lenni, és a folyamatos jelenlét az egy nagyon fontos üzenet a segélyszervezetnek ebben a felhívásában.
1: Elkezdődik a pálinka főzés, amely elsősorban a magyar vidéki élet hagyományos része, azonban igen fontos, hogy a párlatfőzés szabályait a jogi előírásoknak megfelelően végezzék.
4: Külön kell bejelenteni magát a desztilláló berendezést, ami nem lehet 100 liternél nagyobb űrtartamú. Ezt az önkormányzatnál kell a megszerzést követően bejelenteni. Majd mielőtt a párlat előállítás megtörténne, az adóhatósághoz is kell egy bejelentést tenni.
1: Ezek tehát az előttünk álló óra témái, várom önöket.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Sajós Enyén, a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak, egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A helyszínen Sütő Dávid Pelé készített összeállítást.
2: Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek a Fészek Szeretett Otthonban. Minek is lehetünk ma tanúi, miről szólt ez a mai esemény, ön hogyan látta?
3: Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk és visszatekintsünk, és ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre. Ebben az intézményben Sajós Enyén 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, és lépett ki a szolgálatból Kövér Imre testvérünk, aki 45 éven keresztül volt meghatározó, korszakalkotó intézmény vezetője ennek az otthonnak. Azt a képet, azt a varázslatos sokszínűséget, azt a fajta felkészültséget, azt a szeretetteljes szolgálatot, amit itt most látunk, azt annak a döntő részét ő alapozta, meg ő tette le az alapjait. És ebbe a szolgálatba állt be 6 évvel ezelőtt Viktor Sámuel testvérünk, aki annak idején 1 évre, aztán miután bizonyított, újabb 5 évre kapott intézményvezetői megbízást, és ez járt le tegnap. És itt volt a kérdés, akkor hogyan tovább? Megkérdeztük az intézmény munkatársait, megkérdeztük a hozzátartozókat, megkérdeztük az egyház községet, az egyház megyét, az egyházkeret, mindenkit végig kérdeztünk, és hát természetesen mi is visszanéztük az elmúlt 5 évre, és azt láttuk, hogy ezt az örökséget ő nem csak hogy megőrizte, amit Imre ráhagyott, hanem gazdagította. És ez látszik a lelkiségben, látszik a szakmai színvonalban, látszik az ellátás minőségében, a beruházásokban, az új például műhelyben a fantasztikus alkotások születnek, de a munkatársak elkötelezett szolgálatában is. Mindent összevéve a zsinat elnöksége úgy döntött, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaz Sámuel testvérnek.
2: Főigazgatóként mivel bocsátotta útra a következő 5 évre, mit kívánt neki, vagy mit üzent neki?
3: Két legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő 5 esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmód tanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőle merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az az, hogy csak akkor tudja ez az intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, ha szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. A másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni. Ma Magyarország a diakóniában, de általában is a világi szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát az okozza, hogy 6-8-10 ezer állás üres. 93 ezeren dolgoznak a szociális rendszerben, és hát majdnem 10%-a üres a munkatársi szolgálati helyeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok része ennek a gyönyörű szolgálatnak, amit szociális ellátásnak nevezünk, recsegropog. Azért, mert nagyon sok intézmény nem csak financiális, hanem egyéb okok miatt is nem akarja, vagy nem tudja látni azt a heroikus küzdelmet, amit a munkatársak végeznek, azt az elkötelezett szolgálatot, amit nap mint nap oda tesznek, és amivel végzik ezt a szolgálatot, csak szívvel, csak lélekkel, csak odaadással, csak önfeláldozó szeretettel lehet ezt végezni, és nincs az a pénz, amivel meg lehetne becsülni. Ehhez képest azt gondolom, hogy országosan is nagyon komoly problémák vannak a munkatársak megbecsülésével. 4%-kal emelkedett januártól például a szociális bérpótlék, ami egy egészen nevetséges összeg, előtte pedig csak 21-ben emelkedett, 4 évvel korábban. Tehát ezek alapvető jelzések, hogy az ő munkájukat a társadalom nem látja, nem értékeli, nem becsüli meg. Nekünk egyháznak viszont csak úgy lehet a szolgálatot végezni, ha tudjuk, hogy a elkötelezett munkatársakkal tudjuk csak végezni, és ennek meg fontos része az, hogy megbecsüljük őket. És a szeretett szolgálat ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb és újabb lehetőségekkel, juttatásokkal és egyebekkel próbálja jelezni a munkatársamnak, hogy érdemes a szeretett szolgálat intézményben is, itt a Fészekben is dolgozni.
2: Hogyan látja egy ilyen szeretett otthonnak az intézmény vezetőjének, milyen feladatai vannak, milyen feladatok hárulnak rá?
3: Hűsáfárnak kell lennie, ahogy a mi úrunk is mondta, és az azt jelenti, hogy időben ki kell adni a munkatársaknak is, meg az a lakóknak is, a fiúknak, akik itt laknak, azt, amit Isten rábízott, ami az ő jólétüket szolgálja, ami a munkatársak esetében a munkát segíti, a lakók esetében pedig az, hogy otthonná váljon az intézmény. Ne intézményellátásról beszélgessünk, mert nekik ez az otthonuk, ide hazaérkeznek. Ilyen környezetet kell teremteni. Ebben az intézmény legfontosabb, sokféle felelőssége van az intézmény vezetőnek, a étkeztetés, az, hogy legyen meleg, fűtött legyen az intézmény, az, hogy jó gazdálkodás legyen, sok minden. A legfontosabb az a munkatársak ösztönzése és motivációja. Ha a munkatársak úgy jönnek ide, hogy ezeknek, mert hallottam egyszer egy állami intézményben, ezeknek ennyi is elég. Ilyen munkatársakkal mi nem tudunk dolgozni, ilyen felfogással mi nem tudunk dolgozni, ilyen megközelítéssel mi nem tudunk mit kezdeni. Nekünk olyan munkatársakra van szükség, akik minden nap érzik az intézményvezető és az egész egyház figyelmét, segítségét, az, hogy minden módszer és minden eszközt igyekszik megragadni az a tekintetben, hogy érzékeltessük, hogy hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek ide, és azért, hogy segítik a ránk bízott fogyatékos embereket.
2: Hogyan látja itt a régióban, mekkora segítséget tud nyújtani, mit tud nyújtani ez a szeretett otthon az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek vagy a családoknak?
3: A visszajelzésekből látszik, hogy nem csak a településen, hanem térségben is meghatározó jelentőségű a szolgálat, hiszen a fogyatékos intézmények soha nem zárványok, soha nem zárt intézetek. A lakók is kibejárkálnak, különböző programokra mennek, és a gyülekezetek önkéntesek is látogatják. Ez az egyházak egy rendkívül fontos szolgálata, hogy ne hagyja rájuk zárulni azt az ajtót a fogyatékos emberekre, amit a társadalom rájuk csap. A társadalom nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy ők valami furik, valami hiba van bennük, valami magyarázhatatlan, de nem normális sok, és ezért külön kezeljük őket messze a település végén valami jó nagy zárt intézményben, majd ne is lássuk őket a nap 24 órájában. Ezt kell az egyháznak feloldania, ezt kell megszüntetnie, és vissza kell hívni a közösségeinkbe, a társadalomba és a gyülekezeteinkbe a fogyatékos embereket. Ez ennek az intézménynek is az egyik legfontosabb küldetése.
2: Barna Sándorral, Tiszánénedi Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mivel köszöntötte itt a családi nap, illetve az intézmény vezetői beiktatásra összegyűlteket?
4: Ismét a meghívó igéje volt számomra útmutató. Péter apostol első leveléből a 4. rész 10.-11. verseit olvastam fel, és az volt az alapige, amelyben Péter arról beszél, hogy Isten sokféle kegyelmének megajándékozottai vagyunk mindannyian, és mindenki úgy szolgálja, mint aki ezt Istentől kapta. Sáfárként szolgáljunk azzal, amit kaptunk, szóljunk és cselekedjünk, és mindezt Istennek dicsőségére tegyük.
2: És Viktor Sámuelnek, a jövendőbeli, volt jövendőbeli intézményvezetőnek mit üzent, esetleg mit beszélgettek, hogyan folytassa tovább a következőekben?
4: Amikor erre az otthonra gondolunk, akkor az nem csak egy munkahely, ahová szakértelem kell, ahová kell az, hogy valaki elkötelezett legyen nehezebb sorsú emberek irányába, hanem valóban szív kell hozzá. Egy vezetőnek pedig különösen kell az emberi kapcsolatokban is jól eligazodni, a döntésekben bölcsnek és éles látónak lennie, és egyszerre irgalmasnak a rábízottak felé, és tulajdonképpen ha jól visszaadja ebben az ige szakaszban a sáfár szó. Az ókorban a sáfár az lehet, hogy egy rabszolga volt, mégis rábízta valaki az egész vagyonát, és erőforrásokkal ő gazdálkodott tulajdonképpen, egyszerre tartozott hűséggel a tulajdonos felé, és irgalmas gondoskodással a rábízottak felé. És tulajdonképpen ez visszaadja talán azt a vezetői státuszt, attitűdöt, amivel rendelkeznie kell annak, aki a sajósenyei otthont, ápoló gondozó otthont vezeti. 6 év alatt bizonyára megtapasztalta Istennek hordozó kegyelmét, és most azt azzal bátorítottam, hogy nem újabb terhet rak Istenre a következő 5 esztendőben, hanem újra felkínálja neki azt a forrást, amit minden szolgálónak fölkínál, hogy ki ne égjünk, mert saját erőnkből, saját szeretetünkből, türelmünkből előbb-utóbb úgyis kifogyunk, és ezért kínálja Isten azt a gazdag forrást, az ő kegyelmét, az ő vele való közösségnek az ajándékát, az imádság lehetőségét, hogy mi azzal éljünk és tudjunk szolgálni.
2: Hogyan látja püspök úr itt az egyházkerületben, milyen szolgálatot tesz, milyen jelentősége van ennek a szeretet otthonnak itt a régióban, itt a környéken?
4: Az imént beszéltem egy nagyapával, aki 30 esztendős unokáját ide hozták, és beszélt arról a traumáról, amikor az kiderült, hogy egy műhiba miatt tolókocsihoz lesz kötve az ő unokája, és milyen nagy áldás az, hogy vannak ilyen otthonok, akik ebben tulajdonképpen átvesznek egy hatalmas feladatot, a gondoskodásnak azt a terhét, amit talán otthon már nem tudnak biztosítani a szülők, tehát én úgy gondolom, hogy múlhatatlan szüksége van erre, és azt tudja igazán, aki elküldi a gyerekét, tulajdonképpen a legnagyobb kincsét.
2: Viktor Sámuellel, a Fészek Református Otthon intézményvezetőjével folytatom a beszélgetést. Mi is történt itt a mai nap folyamán? Miről szól ez a mai nap?
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, egymással való beszélgetéssel, ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Továbbiakban ugye most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat.
2: Az intézmény vezetői kinevezése kapcsolatban, vagy folytatással kapcsolatban mondhatjuk így, 2 kérdésem lenni. Hogyan élte meg az újabb 5 évre való kinevezést? Milyen érzelmek, mik voltak itt önben, akár a beszédek alatt, vagy akár konkrétan itt a kinevezés alatt?
5: Igen, maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül. Tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt, én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. A műsorban azért több esetben felcsendült a szeretet, az a fajta isteni szeretet, amit mi keresztjének megéltünk, ismerünk, és több énekben elhangzott, ezek engem mindig meghatódottsággal érnek. Nagyon nehezen bírok az érzelmeimmel ilyenkor. Nagyon szeretem a fiúk műsorait, nagyon készülnek rá, nagyon lelkesek, nagyon kitartóak, és nagyon hálás is vagyok azért, hogy ők ezt vállalják minden alkalommal ilyenkor, és hát élnek a talentumaikkal. Ők is sáfárkodnak a maguk kegyelmi ajándékaival, és ez is a része, hogy verset mondanak, énekelnek, mutogatnak.
2: Hogyan látja, mi a szépsége ennek a szolgálatnak, elhívásnak? Mondhatjuk így talán ugye az intézmény vezetői feladatokat, de én szolgálatnak, elhívásnak mondanám a saját részéről. Mi a szépsége annak, hogy itt a szeretet otthonban szolgálhat, dolgozhat?
5: Én azt gondolom, hogy maga a szolgálatnak a szépsége, tehát hogy az a kegyelem, amit Krisztusban kaptunk, azt nem lehet kategorizálni ennek a szépségét, bármilyen szolgálatra is. A talentumainkat felismerve helyez el minket, vagy irányít minket az Úristen ide-oda, amoda területekre, engem ide irányított, én ebben helyemen is érzem magamat. Talán ez a szépsége ennek, hogy az ember helyén érezheti magát, és szeretve érezheti magát az Úristen által.
2: És milyen itt a közösség, akár akikkel együtt dolgozik, vagy akár a fiúkkal?
5: Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkben. Ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
2: És a családi nap miről szól, milyen programmal készültek itt a családi nap kapcsán, hogyan néz ki ez a mai nap?
5: Igen, hát ugye az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség, lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással. Úgyhogy aztán lesz egy ebéd, és délután pedig dicsőítés, ami fontos, hogy a napnak része legyen az Úristenre való felmutatás, legalább számomra énekszóban is, mert nyilván az igei szolgálatot Püspök úr ellátta, és nagyon tartalmas ige hirdetést hozott a számunkra, de nekem fontos a zenei része is, az Úristen ebben is vezetett engem sok esetben, a fiúknak is fontos, a lakóknak is fontos, hogy mindig legyen egyfajta zenei része a dolognak, ők azt jobban megértik, mint a száraz szavakat.
2: Dóka Adéllal, az egyik bentlakónak, az otthon egyik lakójának az édesanyjával folytatom a beszélgetést. Hogyan kerültek kapcsolatba itt a Szeretet Otthonnal?
6: A fiunk Lehel került ide ezelőtt 13 évvel, hát isteni gondviselés útján, ugyanis már be voltunk ide jelenkezve, egy debreceni segítőtől hallottunk erről az otthonról, és bejelentkeztünk, és nálunk úgy történt, hogy egy hét alatt engem is és a férjemet is megműtöttek, és hát akkor Lehelt nem tudtuk gondozni, és az akkori vezetőt, Kövér Imrét felhívtuk, hogy ha lehetne, addig még meggyógyulunk, itt maradhatna Lehel, és persze igent mondtak rá, úgyhogy egy 6 hétig volt itt, és mi már készültünk, hogy hazavisszük, és 2 nappal előtte szóltak, hogy üresedett egy hely, és döntsük el 2 nap alatt. És hát akkor összeült a családi kupaktanács, és a lányomék is azt javasolták, hogy fiatalabbak nem leszünk, és hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. Nagyon nehéz volt, de nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy nem mi döntöttünk, hanem ő vezetett erre az útra bennünket. És hát azóta itt van Lehel, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért az otthonért, mert tényleg otthon helyet, otthont kaptak, és azzal a szeretettel, azzal a gondoskodással, amivel körülveszik őket, mi már fizikailag ezt nem tudjuk megtenni, de itt meg tudják tenni, és hát mindenért csak köszönet és hála az egész csapatnak.
2: Hogyan élik meg ezt a mai családi napot, hiszen ugye egy családi napon vagyunk?
6: Hát Hát nagyon jó hangulat. Az időtől egy kicsit tartottunk, de bízunk benne, hogy Isten segítségével minden rendben lesz. És hát jó, a többi hozzátartozóval is találkozni, meg a dolgozókkal, akik itt vannak, úgyhogy mi már 13 éve itt vagyunk, és hát szinte mindenkit ismerünk, meg az újakkal is megismerkedünk, és hát jó ilyenkor így egymással elbeszélgetni, találkozni, meg ugye most nekünk is ez egy olyan családi nap, ahol együtt lehet az egész család, mert most nem tudjuk már, ha az minden évben hazavittük kétszer-háromszor a fiunkat, de most már tavaly óta nem tudtuk hazavinni, mert a férjemet egy baleset érte, és most nincs aki cipelje, úgyhogy itt vannak a lányomék is, úgyhogy itt az egész család, úgyhogy együtt vagyunk.
2: Ön hogyan látja, hogyan éli meg régóta itt vannak már, hogy Sámuel lett újabb 5 évre, az is megtörtént az újabb 5 éves kinevezése, mit szól hozzá?
6: Sámuel, mikor ide került az otthonba, mi már itt voltunk, és már Imre mondta előtte, hogy majd nyugdíjba fog menni, és nekünk Sámuel egy ima meghallgatás volt, mert nagyon imádkoztunk azért, hogy ki legyen az otthon új vezetője, mert úgy láttuk, hogy Imre is nagyon jól töltötte be ezt a szerepet, és úgy gondoltuk, hogy ha egy olyan, akit Isten ide rendel, ember lesz itt, akkor biztos, hogy az otthon tovább is így folytatódik, és hát ez igazolódik eddig is, úgyhogy mi nagyon hálásuk vagyunk Sámuelért is, meg Imrejékért is, úgyhogy mindenkiért.
1: Sajós Enyén a Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak egybekötve az intézmény vezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A helyszínen Sütő Dávid Pelé készített összeállítást.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 ezer gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indítanak pénzadománygyűjtést. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Köszöntöm Fekete Dánielt, adománygyűjtési és kommunikációs igazgatót, jó napot kívánok! Csak egy adatot említenénk abból a közleményből, amelyet eljuttattak hozzánk, hogy az elmúlt másfél évtizedben 20 ezer gyermeket támogattak az iskola kezdés kapcsán. Most hogyan alakul majd ez a gyűjtés?
2: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet 15 évvel ezelőtt indította meg ezt a segélyakcióját, az iskola kezdés együtt segélyakciót, melynek célja az első években az volt, hogy 1000 rászoruló gyerek iskolatáskát töltsük meg, utána ezt 2000-re növeltük, és így jön ki azt, hogy az elmúlt 15 évben összesen több mint 20 ezer gyermeket tudtunk támogatni ennek a programnak a segítségével. Természetesen az Ökumenikus Segélyszervezet gyerekekért végzett munkáját, a kapaszkodó programja az nem csak egy iskola kezdésére, de egy augusztus időszakra, szeptember időszakra koncentrál, mert egész évben 365 napon keresztül segítjük azokat a gyerekeket, akik a különböző intézményeink látókörében élnek, vannak, akár legyen ez egy bentlakásos otthonról szó, akár egy olyan intézmény, egy jelenlétpont, ahol hétköznaponként napi szinten találkozunk a gyerekekkel, akár egy biztos kezdett gyerekház, ahol 0 és 3 éves korú gyerekeket és a testvéreiket, szüleikkel foglalkozunk, dolgozunk, de lehet egy tanoda, ahol jelen vagyunk és ilyen módon segítünk, tehát rengeteg formája van annak a segítségnyújtásnak, és azt látjuk, hogy az iskola kezdési támogatás, tehát hogyha valaki egy teli iskolatáskával tud megkezdeni szeptember 1-én a tanévet, az nagyon sokat segít. Ez egy nagyon jó kezdet, mert ugyanolyan vagy hasonló esélyekkel tud nekivágni a tanévnek az a gyerek, akinek esetleg a szülei nem engedhetik meg maguknak, hogy minőségi teljes felszerelést kapjon. Ehhez július elején a kormányzat bejelentette egy támogatást, amit a segélyszervezet üdvözölt, és ezért fontos, hogy most ilyen módon az Ökumenikus Segélyszervezet iskola kezdés együtt felhívása egy új irányba tudjon folytatódni, és nagyobb hangsúlyt tudjunk helyezni az egész éves tanulás segítő komplex támogatásra, mert azt látjuk, hogy egy egyszeri krízis tud lenni egy iskola kezdés, de ugyanúgy számtalan olyan krízis helyzet merül fel, vagy történik évközben is a gyerekekkel, családokkal, amikor viszont ott kell lenni, és a folyamatos jelenlét az egy nagyon fontos üzenet a segélyszervezetnek ebben a felhívásában.
1: Idéznék adatot Ráncsok Balázsnak, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatójának a kutatásából. Hát nyilván ebben a kutatásban jelentős súllyal szerepel itt Észak-Magyarország, Borsodoba, Zemplén megye, hiszen nagyon sok hátrányos helyzetű családunk van, hogy az általuk szakemberek által támogatott családok 80%-ában, negyed évente, 50%-ában pedig havonta akár több alkalommal is kialakul olyan élethelyzet, ami gátolja gyerekeket a tanulásban, hát gondoljunk családi okokra, egyéb okokra, tehát ebben nagyon nagy segítség lehet. Hogyan zajlik majd ez a gyakorlatban?
2: Igen, ahogy ön által is említett felmérést végzett az Ökumenikus Segélyszervezet, a saját intézményeit, szakembereit, vezetőit kérdezte meg, hogy akár a gyerekekért végzett munka, akár az iskolakezdést ők hogy látják. Ez 39 intézményt és közel több mint 4000 gyereket érint közvetlenül ez a fajta felmérés ilyen módon, amit a szakemberektől kaptunk, tehát hogy nem egy reprezentatív kutatásról beszéltünk, viszont egy nagyon fontos visszajelzés a terepen dolgozó kollégák részéről, és ebben a felmérésben láttuk ezt az adatot, amit ön is említett, hogy akár egyed évente, akár havonta milyen nagy mértékben fordulhatnak elő ilyen krízis helyzetek a családok életében, és mik lehetnek ezek, akár a motiváció hiánya a gyerekeknél, hogy nem úgy járnak iskolába, mert nem feltétlenül tudják beilleszkedni, vagy azokat az eredményeket elérni, nincs meg az a motiváció, hogy bejárjanak, vagy adott esetben a családon belül olyan krízis helyzetek kerülhetnek elő, hogy nem tudják megfelelő minőségben vagy módon támogatni a gyerekeket a tanulmányaiknak az előrelépésben, a tanulásban, nincs meg azok a környezet adott esetben otthon, hogy rendes asztalvilágítás eszközök legyenek ahhoz, hogy rendesen felkészüljön a gyerek a tanulmányokra, de ennél sajnos látunk, amikor sokkal súlyosabb problémák is előfordulnak, akár a családon belül konfliktus vagy bántalmazás kerül elő, és akkor ez mind olyan lelki terhet

0: könnyebben meg tudják csinálni az iskolai házi feladatokat, közösen fel tudnak készülni, tud kitől kérdezni, ha valahol elakadása van, vagy problémája, akkor arról tud kivel beszélgetni. Tehát, hogy ezek a nagyon apró dolgoknak tűnnek, de nagyon fontosak ezeken a területeken, ezekben akár szegregátumokban, ahol dolgozunk, akár olyan kis településeken, ahol nincsenek meg azok a hátterek, tehát ezért is gondoltuk azt, hogy az idei iskola kezdése együtt segélyakciónak nem csak a tanszer támogatás kell, hogy a középpontban legyen, hanem az egész éves munkánkra is szeretnénk ezáltal felhívni a figyelmet, és ehhez nagyon egyszerűen tudnak csatlakozni a hallgatók is, akár a 1353-as adományban a hívásával 500 forinttal, de a segélyszervezet.hu honlapunkon nagyobb összeggel is tudják támogatni a gyerekekért végzett egész éves ilyenfajta munkánkat.
1: Nyilván, hogy egészen más feltételek mellett tanulhatnak gyerekek nagyvárosban, mint egy kis településen. Vajon milyen szakembergárda áll önöknek a rendelkezésére ezekhez a fejlesztő foglalkozásokhoz?
0: Igen, azt láttuk a felmérésben is, hogy a nagyobb településen kétszer annyi lehetőségük van azoknak a családoknak, akikkel dolgozunk, a gyerekeknek, hogy megfelelő fejlesztéshez jussanak. És itt nem csak a tanulmányi korrepetálásra gondolunk, hanem hogyha valakinek logopédisra, mozgásfejlesztésre vagy más foglalkozásokra van szüksége, akkor egy nagyvárosban ez könnyebben elérhető. Természetesen ott sem mindenki tudja megengedni, de azt látjuk, hogy a kisebb településeken, szegregátumokban ez egy végképp egy nagyon távoli dolog, és itt van szerepe a segélyszervezetnek, az ökumenikus segélyszervezetnek is, hogy ahol jelen vagyunk, ott vagyunk, akkor ezeket tudjuk biztosítani, viszont ehhez támogatásokra van szükségünk, és ezért is indítottuk el azt, hogy 2000 fejlesztő órára gyűjtünk az idei augusztusi időszakban, mert hogy a tanévkezdés az egy fontos lépés, de hogy ahhoz, hogy valóban esélyt tudjunk nyújtani azoknak a gyerekeknek, akikkel foglalkozunk nap, mint nap, ahhoz rendszeres jelenlétre, komplex támogatásra, segítségre van szükség, és ehhez fontos az, hogy minél többen hívják a 1353-as adományban, a hatvérségészhelyzet.hu-n támogassák ezt a munkánkat, ezt a célunkat, hogy elérjük a 2000 fejlesztő órára szükséges összeget.
1: 20 hívás a 1353-as adományvonalon egy gyermek fejlesztő foglalkozását teszi lehetővé. Nagyon szépen köszönjük az információkat Fekete Dánielnek, a hallgatókat pedig arra biztatjuk, hogy szánjuk rá ezt az 500 forintot, vagy akár többet erre a nemes célra. Köszönöm szépen az információkat.
0: Köszönjük szépen mi is a hallgatóknak, hogy támogatnak bennünket.
2: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Lassan beérik a cefre és elkezdődik a pálinka főzés, amely elsősorban a magyar vidéki élet hagyományos része, generációk adják át egymásnak a jó pálinka készítésének tudományát. Azonban igen fontos, hogy a párlatfőzés szabályait a jogi előírásoknak megfelelően végezzék. Például a párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját tulajdonú vagy társ tulajdonban lévő desztilláló berendezéssel készíthető. Megszerzésekor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell. A legfontosabb tudnivalókat Bodnár József pénzügyi alezredes, a NAV jövedéki és rendészeti eljárási főosztály Borsodabolyzemplén vármegyei főosztályvezetője foglalja össze.
3: A legfontosabb az, hogy kifőzhette párlatot, kiállított elő párlatot. Ugye az első szabály az, hogy aki betöltötte a 18. életévét, illetve gyümölcstermesztő személynek minősül, és ezt a tevékenységet saját tulajdonú gyümölcséből, illetve abból készült alapanyagból végezheti.
1: Milyen megelőző szabályok vannak, tehát hol kell ezt bejelenteni, hol kell erre engedélyt kérni?
3: Külön kell bejelenteni a magát a desztilláló berendezést, ami nem lehet 100 liternél nagyobb űrtartalmú. Ezt az önkormányzatnál kell a megszerzést követően bejelenteni. Majd mielőtt a párlat előállítás megtörténne, az adóhatóság

0: nyomtatványokhoz is kellett bejelentést tenni.
1: Ezeket a nyomtatványokat online megtalálja az érdeklődő?
0: Így van, ezt az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban is meg lehet találni, de egyébként papír alapon is benyújtható kivételesen.
1: Mennyi pálinkát főzhet egy háztartás?
0: Konkrétan 86 liter tárlat előállítása engedi ez a jövedéki törvény alapján, és ezt háztartásonként kell érteni. Ez nagyon fontos, tehát nem személyenként, hanem ahányan élnek egy háztartásban, egy háztartásra vonatkozik ez a 86 literes szabály.
1: Közben milyen bejelentéseket kell tenni, mert azt is olvasom én itt a tájékoztató írásban, hogy a párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni, ezt hogy értelmezzük?
0: Tehát, mint ahogy mondtam először, be kell jelenteni az esztiláló berendezésnek a megszerzését, utána a párlat megelőzési előállítását megelőzően magát a szándékot is be kell jelenteni az adóhatósághoz, illetve hogyha túllépi valaki esetleg ezt a 86 literes mennyiséget, azt is be kell jelenteni, de az azzal a szándéka, hogy azt meg kell semmisíteni a későbbiekbe.
1: Igen, hogyan tudja igazolni, hogy ő magánpárlatot állított elő ezekkel a bejelentésekkel?
0: Gyakorlatilag a desztilláló berendezésnek a birtoklásáról szóló bizonylatot is meg kell őrizni, ez az első lépés. Illetve ha a bejelentést követően az adóhatóság egy párlatszámozási igazolványt fog kiállítani részére, és ezzel lehet a későbbiekben igazolni a párlatnak az eredetét.
1: Hol értékesítheti-e, vagy hol fogyaszthatja el ezt a magánfőzésű pálinkát az illető?
0: Nagyon fontos szabály, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, a családtagjai és vendégei által fogyasztható. Értékesítése szigorúan tilos, illetve egy esetben lehet értékesíteni, hogyha ezt adóraktár részére értékesíti a magánfőző. Van még mellett a bérfőzés, ami azt jelenti, hogyha valaki teszfőző adóraktárba elviszi a saját teflőjét, és ott főzeti ki. Ez egy másik formája a párlat előállításnak.
1: Erről szintén a NAV-nál tájékozódhatnak, illetve hát gondolom, hogy akik ezzel foglalkoznak, már ezt tudják.
0: Így van, végülis ez egy régi hagyományos formája a párlat előállításnak, tehát elég sok a teszfőző adóraktár található bármegye területén is, úgyhogy akik ezzel foglalkoznak, azok már nagyjából tudják, hogy mi a teendő.
1: Kedves hallgatóink, a pálinka főzés jogi szabályozóit Bodnár József pénzügyi alezredes, a NAV jövedéki és rendészeti eljárási főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főosztály vezetője ismertette.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió augusztus 25-i keddi kontinentális reggeli című magazinműsora. Köszönöm, ha ma is velünk vannak. A továbbiakban Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatát hallják. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, első fejezetének 11. verséből hallgassuk meg. Mert megtudtam felőletek testvéreim, Chloé háza népétől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Sokszor gondoljuk azt, hogy Isten csak a nagy, látványos tetteket véghez vívő hősöket használja a terveihez. Az Új Szövetség lapjain azonban rengeteg olyan név rejtőzik, akikről mindössze egyetlen mondat szól, mégis sorsfordító hatásuk volt. Ilyen Chloé is. Nem maradt fent tőle egyetlen beszéd sem, nem ismerjük a csodáit, mégis egy egész új szövetségi levél, az első korintusi levél, megszületése köthető az ő nevéhez és felelősségvállalásához. Chloé egy tehetős, elismert asszony volt Korintusban, akinek a környezetében, a helyi gyülekezetben komoly repedések jelentek meg. Az emberek klikkesedni kezdtek, pártokra szakadtak és egymás ellen fordultak. Chloé látta a romlást és válaszút elé került. Homokba dugja a fejét, vagy tesz valamit. Ő és háza népe a cselekvést választották, de nem úgy, ahogy a világ szokta. Nem kezdtek el hátulról fúrni másokat, nem szítottak tovább haragot a háttérben. Ehelyett követséget küldtek Pál apostolhoz, hogy külső bölcs segítséget kérjenek a közösség megmentésére. Három fontos leckét kapunk Chloe példájából. A felelős szeretet nem marad néma. Chloe nem legyintett a problémákra azzal, hogy ez nem az én dolgom. Ha szeretünk egy közösséget, legyen az család, munkahely vagy gyülekezet, akkor fájnia kell annak, ha látjuk a széthúzást és lépnünk kell a békéért. Megoldást kell keresni, nem pletykálni. Sokan mesélnek a problémákról azért, hogy kibeszéljék a másikat. Chloe háza népe azért beszélt Pállal, mert gyógyulást akartak a közösségnek. A kibeszélés rombol, a tiszta kommunikáció épít. Névvel vállalt igazság. Pál nyíltan leírhatta a levelében Chloe nevét. Ez azt jelenti, hogy ők nem névtelen feljelentők voltak, akik a sötétben suttognak. Volt bátorságuk arccal és névvel odaállni az igazság mellé. Hányszor veszünk észre feszültséget magunk körül és választjuk a kényelmes hallgatást, vagy épp a hátulról jövő panaszkodást. Chloe arra hív minket, hogy legyünk a békesség aktív munkásai. Ne féljünk kimondani az igazságot, de mindig azzal a tiszta szándékkal tegyük, hogy építsünk és ne romboljunk. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőn elutalta a Magyar Államkincstár a rászoruló családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét. A támogatásban több mint 400 000 gyermek családja részesül, és a pénzt a családi pótlékkal azonos módon bankszámlára vagy postán kapják meg. A második szintén 50 000 forintos részletet novemberben folyósítják iskoláztatásra fordítható utalvány formájában az arra jogosultaknak. Az adómentes és végrehajtás alól mentes támogatás célja, hogy a rászoruló gyermekek egyenlő eséllyel induljanak neki a tanévnek. A kifizetés automatikus, a szülőknek semmilyen külön kérelmet nem kell benyújtaniuk a meglévő nyilvántartások alapján. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással termel, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Magyar Péter hétfői közlése szerint megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer sikeres beüzemelése a létesítményben. A Honvédelmi Minisztérium államtitkára a MOHU-tól palack visszaváltó automata kihelyezését kérte a Duna-Szent Benedeki katonai építkezéshez. A térségben szolgálatot teljesítő honvédekhez adományként rengeteg PET palack érkezett, de azok elszállítására és visszaváltására már nincs kapacitásuk. Kürtös László videónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a visszaváltásból befolyó összeget a katonák teljes egészében karitatív célra kívánják felajánlani. Ezzel kapcsolatban azt is javasolta a hulladékgazdálkodási társaságnak, hogy duplázza meg a betétdíjakból így összesen összegyűlt pénzadományt. Az államtitkár várja a MOHU jelentkezését, hogy helyben megszervezhessék a palackok gyors és könnyű visszaváltását az építkezésnél. A KDNP Marti Zoltánt jelöli a Független Közmédia Testületbe, Pindroch Ferencet pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Tanács tagjának. A frakció nyílt pályázat útján átlátható módon választotta ki a jelentős szakmai érdeklődés övezte tisztségekre a szakember jelölteket. A KDNP olyan jelölteket keresett, akik elkötelezettek a kereszténydemokrata értékek közéleti és médiabeli képviselete mellett. A Fidesz Siklósi Beatrixot jelöli a Független Közmédia Testületbe, Szabó Lászlót pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Tanács tagjának. Siklósi Beatrix több évtizedes közmédiás múltat tudhat maga mögött, nevéhez fűződnek kulturális és jótékonysági műsorok is. Szabó László kommunikációs szakember és producer, korábbi ifjúsági helyettes államtitkár kapta a média tanács jelölést. A Mi Hazánk Mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a média tanácsba, a Független Közmédia Testületbe pedig Mojs Zoltán média szakembert. Novák Erőd frakcióvezető helyettes hétfői közleménye szerint Tóth Máté több évtizedes jogászi és egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkezik. Mojs Zoltán a Hazajáró című műsor társ alkotója, több mint 25 éves közszolgálati média és dokumentumfilmes múlttal bír. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabói-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában Hétfő estig 11, Horvátországban 3 nyugat-nélusi vírusfertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozata is vannak a betegségnek.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim szerkesztették, nézzük az ő témáikat. Elsőként itt lesz velünk egy jemeni orvos, aki Magyarországon tanult, és egy gyermekkori traumája vezette oda, hogy orvos legyen. Első vendégünk Abdurraham Abdurrab Mohamed, gyerekorvos, a Békés megyei kórház munkatársa.
2: Volt nekem egy 2 éves húgom, aki egy pénzérmét nyelt le, félrenyelte, és nem tudtok neki segíteni. Átprogramozódott már, hogy embereket szeretnék segíteni, orvos szeretnék lenni.
1: Aztán a gyerekkori emlékek nyomába eredünk, Várnai Virág pszichológussal beszélgetünk a gyerekkori amnéziáról.
3: Alapvetően a kisgyermekkori én teljesen más célokkal van jelen a világban, száz célokkal, mint mondjuk a felnőttkori én. Emiatt mondjuk ezek az emlékek egész egyszerűen mondjuk irrelevánsá válnak a felnőttkori emlékezetben is.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Következő interjú alanyunk tehetetlenül nézte végig testvére halálát, ám az akkori tehetetlenségét cselekvésbe fordította. Abdurrahim Abdurrab Mohamed orvos lett, és hivatása szerint a gyerekeket segíti. A Jemenből származó orvos Szegeden szerezte meg orvosi diplomáját, 2 évre ugyan hazatért, de aztán visszajött Magyarországra, azóta is itt él és gyógyít, most a gyulai Békés megyei Pándi Kálmán kórház csecsemő és gyermekosztályán. Az egyik tanítványom Örkényi Zoé Fanni szegedi egyetemista interjújából most őt ismerhetik meg. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas beszélgetés következik.
2: Mesélne a gyerekkoráról? Honnan származik? Milyen családi háttérből jött?
3: Jemenben egy kis faluban nevelkedtem. Ilyen 120 km a Jemen második legnagyobb városától fekszik. Ott szereztem meg az általános iskolai végzettségem. Ott töltöttem, utána a gimnázium már a városban, Tájzban, és az egyetem már Magyarországon.
2: Mi inspirálta arra, hogy orvosi pályára lépjen?
3: Hát én is egy gyerek voltam, és minden gyerek ilyenkor nem orvos akar lenni, hanem rendőr akar lenni, tűzoltó akar lenni, tanár akar lenni. Azok a példaképek, és érthető is a gyerekek számára, mindenki szupermen akar lenni, és azok tényleg valódi szupermenek, és én is ilyen akartam lenni. És mikor 12 éves voltam, akkor volt nekem egy 2 éves húgom, aki egy pénzérmét nyelt le, és félre nyelte, és ott láttuk, hogy aspirálta a szakszavakban, nem tudtuk neki segíteni. Hosszú nyomozás után akkor azt a választ kaptam, hogy lehetett volna segíteni, és lehetett volna megmenteni, és onnantól kezdve átprogramozódott már, hogy embereket szeretnék segíteni, orvos szeretnék lenni, hogy ne ilyen helyzetbe kerüljenek. Gondoltam, hogy akkor az orvos az a gyerekeket is gyógyítja, felnőtteket is gyógyítja, és utána már az egyetem során fogalmazódott bennem, hogy gyerekorvos, amikor a gyerekklinikán töltöttem a gyakorlatomat, akkor rengeteg gyerek szaladgált a folyosón, és mindenki tudta a gyereknek a nevét, nem csak, hogy egyes számú beteg, kettes számú beteg, hanem tudták, hogy az Katika, az pedig Pistike, és akkor nevével szólították, és kicsit közelebb kerültek hozzám, és virtuálisan ott látom a hugomat a folyosón is szaladgál ezekkel a gyerekekkel, és onnantól kezdve én mondtam, hogy jó helyen vagyok, én gyerekorvos leszek.
2: Akkoriban, amikor ez az eset történt, ez hogyan hatott magára, hogy élte meg ezt?
3: Hát nagyon nehéz, tehetetlenek voltunk igazából, hogy az esetmény akkor történt, amikor egy ilyen önnev a falóban ott nincs orvos, szóval, hogy ő is hazament, és a legközelebbi kórház az a második legnagyobb városban, 120 km, helikopter, még mentőautó sem volt igazából durva, de valójában tehetetlenek voltunk, mit tudunk csinálni, és akkor így durva kifejezés, hogy megvártuk, hogy meghalt, és utána természetesen én, amikor a fővárosba kerültem, illetve a sors, vagy akkor a orvosi egyetem környékére kerültem, és láttam egy fehér köpenyes fiatalok büfébe, illetve az egyetem környékén ismerkedtem velük, és akkor meséltem a történetemet, és az egyik orvostan hallgató mondta, hogy lehetett volna segíteni neki, és meg is mondta, hogy mit lehetett volna csinálni, és én úgy gondoltam, hú, milyen egyszerű dolog, nem biztos, hogy meg tudtuk volna menteni, csak nekem akkor egyszerű dolognak tűnt. Onnantól kezdve mondtam, hogy ha őt nem tudtuk megmenteni, akkor nagyon sok gyereket, nagyon sok embert kell megmenteni ahhoz, hogy azt az érzés, azt a régi, nagyon rossz érzés, picit nem mondom, hogy elfelejtjük, hanem egy inkább fehér lepedővel takarjuk, és békén hagyjuk, mert ezt nem lehet elfelejteni, és így jött a láng, bennem lángolt, hogy akkor inkább orvos szeretnék lenni, majd később akkor gyerekorvos.
2: Említette, hogy az egyetemi tanulmányait Magyarországon folytatta. Mi inspirálta erre?
3: Egyrészt, hogy én régebben nem tudtam, nem csak én, hanem nagyon sokan, hogy hol van Magyarország, és igazából egy barátom, egyiptomi tanár javasolta, hogy neki ismerősei voltak Magyarországon. Nagyon kedves, nagyon barátságos nép, és nagyon jók az egyetemek, és javasolta nekem, hogy akkor a ösztöndiként, vagy ösztöndiam lesz, és van lehetőségem, akkor Magyarországot válasszam. Így is történt, és nem bántam valójában, ahogy ő mondta, barátságos, kedves nép, és az egyetemek tényleg világszínvonalú egyetemek, nem bántam meg, teljesen egyetért, és hálás vagyok neki, hogy így irányított engem.
2: Milyenek voltak a kezdeti évek az egyetemen? Tudnál erről mesélni, a nehézségeiről, a kihívásokról, és hogy hogyan kezelte ezeket?
3: Hát minden kezdet nehéz. Egyrészt, hogy más világból jöttünk, és olyan országba jöttünk, ahol teljesen másabb az oktatás. A gimnáziumban felkészítik a gyerekeket, illetve emelt szintű biológia, kémia, még egyéb, és természetesen az egyetem igényeinek megfelelően az egyik, a másik természetesen, hogy egy rövid, egyéves, gyors nyelvismeretek után már is a tengerbe, úgyhogy egy egyetemi életbe kerülni, és orvosi könyveket magyarul olvasni, orvosi előadásokat magyarul hallgatni. Az elején nehéz, de természetesen hihetetlenül rendesek, kedvesek voltak a tanárok az egyetemen. Most jött eszembe a kémia tanár, Benke tanár úr, aki első előadás volt neki, aki megkérte a orvostan hallgatókat, hogy a külföldi hallgatóknak segítsenek, mert biztos, hogy vannak nyelvi nehézségei, úgyhogy tanároknak is köszönjük, illetve hálásak vagyunk. Még a csoporttársaink is segítettek természetesen. Első-második év ez nehéz, utána már egyre könnyebb az élet.
2: Melyik városban végezte az orvosi egyetemet?
3: A Napfény városában, Szegeden. Ekkor régebben Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, és Szeged város, ezt imádtam, azt a város, az egyetemet, úgyhogy Szegeden végeztem.
2: Mik voltak az első szakmai tapasztalatai?
3: Ez a legelején, akkor régebben, akkor még nem volt magyar állampolgárságom, és akkor nem lehetett Magyarországon, nem lehet magyar orvosi kamara tagja az a orvos kolléga, aki nem magyar állampolgár, és emiatt akkor Jemenbe visszamentem is 2 évig, de hál' Istennek olyan tapasztalatot, olyan orvosi ismeretekkel jöttem vissza, hogy olyan betegségekkel találkoztam, illetve tudtam segíteni az embereknek ott, szegény embereknek Jemenben, mint egy adóként, hogy akkor ide jöhettem. Utána visszajöttem Magyarországra, és Gyulai gyermekosztályon kezdtem dolgozni, előtte Sátorai jó helyen rövid ideig, 2-3 hónapig, vagy 4 hónapig maximum, és utána jöttem át a Gyulai gyermekosztályra. Gyulai gyermekosztályon itthon éreztem magam, egy ilyen családbarát, munkahelybarát osztály volt és lesz. Természetesen a kollégák felkaroltak, segítettek és tanítottak. Csecsemő gyerekgyógyászatból szakvizsgát tettem, utána neonatológiából és most már gyermeksürgősségiből. Igazából most már az ember magyarnak érzi magát, itthon érzi magát, itt éltem az életemet, több mint 70%-át és a maradék 25%-át itt is szeretném letölteni.
2: Szerintem mi az a tudás, amit az egyetemen nem tanítanak meg az orvostan hallgatóknak, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jó orvos legyen?
3: Előtt az ember orvos, ember. Szóval, hogy én azt mondom, hogy inkább szerén maradjon, szoktam mondani, hogy a földön maradjon. Szóval minden ember egyforma, szóval nincsen. Attól, míg én orvos lettem, attól nem azt jelenti, hogy jobb vagyok, mint más, hogy nem vagyok jobb, mint a festő, nem vagyok jobb, mint a pincér, hanem én ehhez értek, én nem értem a szobafestéshez, nem tudom az autót szerelni, és én azt mondom, így kiegészítjük egymást, és egyformák vagyunk, és maradjunk így, hogy tiszteljük egymást, és a alázottság, a kedvesség, a szerénység és a tudás az nagyon fontos.
2: Tulajdonképpen mit jelent önnek a gyógyítás?
3: A gyógyítás, én azt mondom, az hivatás, illetve hobbi, az nem foglalkozás. Ahhoz, hogy az ember végig tudja megcsinálni, ahhoz kell, hogy hivatásnak, inkább hobbiként. A gyerekek gyógyítása, kezelése, ez egy fantasztikus érzés. Én szoktam mondani, többet kapunk a gyerekektől, miután meggyógyulnak, mint amennyit mi adunk nekik. Erőt, energiát, amikor látjuk, hogy betegek fekszenek a kórházban, főleg a koraszülöttek is, és egy idő után akkor az utcán, a játszótereken, mászókán, valahol tele vannak energiával, és vidámok, mosolyognak, és akkor erőt, energiát ad nekünk a folytatáshoz, és ez leérhetetlen érzés, nem szóval, hogy egy fantasztikus érzés, amikor látja őket egészségesek, boldogok, és család is boldog, előtte betegek voltak a kórházban, és az én segítségemmel természetesen ott vannak. Ez egy jó érzés, fantasztikus, jó dolog.
2: Hogyan tartja meg a lelki egyensúlyt ennyi év hivatás mellett?
3: Ezt nem lehet másképpen, csak az ember ahogy mondtam, hobbiként. Kollégáimnak, a beosztatjaimnak szoktam mondani munka mellett, érezzétek jól magatokat, szóval figyeljünk egymásra, szóval karoljuk fel egymást, segítsük egymásnak, ez azt jelenti nem csak, hogy a szakmailag a munkahelyen, hanem az életben segítsünk. Mindig szoktam mondani a kollégáimnak, akár nyugodtan, hogyha a mosógépben van valami probléma, kell segítség, akkor keressél engem. És jó érzés, hogyha tudok segíteni neki, hogy keresek neki egy jó mosógép szerelőt, és az is jó érzés. Szóval én azt mondom, hogy érezzük jól magunkat, gyógyítsuk a gyerekeket. A kórház az egy második otthonunknak kéne tekintenünk, és minden, ami benne van a kórházban, az a mi értékünk, az a mi kincsünk, a hűtőszekrény, a mi hűtőszekrényünk, az ajtó az a miénk, szóval, hogy vigyázzunk rá, és minden, ami a kórházban, az mint a mi házunkban, a mi lelkünk, a mi emlékeink, a miénk, és akkor, hogyha nyugdíjba vonulunk, akkor olyan szép, csodálatos környezetet hagyunk magunk után, vagy olyan csodálatos, szép osztályt adjunk következő generációnak. Fel kell karolni a fiatalokat, tanítani kell őket, tudást adni kell nekik, és mellettünk kell állni, és egy idő után, amikor az ember nyugdíj után errefele megy, és megnézi a volt munkahelye, hogy milyen fantasztikus hely, és ez neki egy fantasztikus jó érzés, mert azok az én tanítványaim, azok az én kollégáim, az az én második otthonom volt, és milyen csodálatos hely. Ez egy ilyen megnyugtató, ilyen jó érzés, hogy az ember nem csak hogy vigyáz az osztályára, a kórházára, hogy amíg ott dolgozik, hanem hogy szép osztályt kell, hogy átadjon a következő generációnak. Csodálatos csapatot kell építeni, csapatként, családként, és amikor átadja nekik, akkor tudja, hogy jó kezekben lesz, és biztos, hogy még ők is ugyanúgy tovább fogják adni, hogy ő adta át nekik.
2: Mikor és miért kezdett el foglalkozni koraszülöttmentéssel?
3: A koraszülöttmentéssel a kezdettől kezdve, szóval, hogy én régebben is kardiológus, gyerekkardiológus is akartam lenni, mert ez egy nagyon jó szakma, és mondom, kezdtem a munkámat a koraszülött intenzív osztályon, és láttam, hogy milyen jó dolog, hogy 800 grammos koraszülöttet meggyógyítani. Eleinte nem is tudja az ember, hogy mi lesz belőle, és utána néhány hónap múlva egészségesen hazaadja, rengeteg kifeszített munka után, csapatmunka után, és együtt gondolkoztunk, együtt aggódtunk ezért a koraszülöttért, és a végén néhány hónap múlva egészségesen haza tudjuk adni, oda tudjuk adni a családnak, és boldog a család, és egy év után jönnek vissza, és megünnepeljük a születésnapját. Én éreztem, hogy hát akkor itt van a helyem, én a koraszülöttekkel szeretnék foglalkozni, mert nagyon jó érzés, fantasztikus jó érzés. Egy barátságot kötünk a családdal, nem marad az a orvos és hozzá tartozó kapcsolat, hanem baráti kapcsolat indul, mert igazából csapattagjaként tekintjük a családot ilyenkor. Több hónapon keresztül ott vannak velünk, ez nem egy-két napos történetről van szó, hanem velünk ébrednek, velünk mennek pihenni, és együtt kezdjük a napot, és együtt fejezzük be, van amikor, vagy többször, hogy ők itt maradnak, és mi időnként hazamehetünk, úgyhogy éreztem, hogy ez egy jó csapatmunka, csodálatos munka, és onnantól kezdve én azt mondom, szerelem volt első látásról.
2: Miért ilyen speciális a koraszülöttek mentése?
3: Hát speciális, mert igazából az országos mentőszolgálat nincs felkészülve, nincsenek kiképezve, hogy a koraszülöttet ellássák, egy speciális szakma. Gyerekgyógyászat után 2 évig neonatológiai szakvizsgát kell tenni, és ez a feltétele a koraszülött mentésnek, egy speciális eszközökkel, pici koraszülöttekkel kell foglalkozni, speciális szakdolgozókkal, akik értenek ehhez, szóval én azt mondom, hogy teljesen más terület ez a neonatológia, koraszülött mentés, és az természetesen szeretetből, hivatásként lehet megcsinálni. Nagyon jó érzés szirénázva oda menni a koraszülötthez, oda vinni neki a koraszülött intenzív osztályt, és vagy akkor megvárjuk, hogy megszülessen egy olyan intézetbe, és megkapja a megfelelő ellátás, ami neki kell, ami szükséges, mintha olyan helyen született volna, ahol mi szoktuk mondani 3 szintű pic mellett, és stabil állapotban, jó állapotban lélegeztetve idehozzuk a koraszülött intenzív osztályra, és sikeres a kezelés, a mentés, az egy fantasztikus jó érzés.
2: A jövőre nézve milyen tervei vannak még a koraszülött mentéssel kapcsolatban?
3: A jövőre nézve, hogy fejleszteni kell, pótolni kell, újabb koraszület mentő autót szerezni kell, és a legfontosabb, hogy a folytonosság, hogy még magasabb szintű ellátás kell biztosítsunk a leendő, remélem kevesebb koraszülöttek lesznek, de ezeknek a koraszülötteknek, illetve oktatni kell a fiatalokat, átadni nekik a tudás és a koraszülött mentés is átadni nekik, mert ennek fajta tudnia kell.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Abdurraham Abdurrab Mohamed gyermekorvost hallották, aki Magyarországon szerezte meg orvosi diplomáját, és most a gyulai Békés megyei Pándi Kálmán kórház csecsemő és gyermekosztályán dolgozik.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A pilóta higgadtságának és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhetően nem esett kár a civil infrastruktúrában a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép balesetnél. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter videónyilatkozatában hangsúlyozta, a gépben lévő lőszerek miatt komoly veszély fenyegetett, de a tűzoltók azonnal megkezdték a hűtést. A vizsgálatokhoz a fekete doboz kiértékelése után a történtekről folyamatosan tájékoztatják a közvéleményt. A miniszter külön kiemelte a pilóta felkészültségét és magabiztosságát, valamint a honvédség egységeinek hatékony közreműködését a krízishelyzet kezelésében. A Fidesz frakció nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, és az Alkotmánybírósághoz fordul a törvény miatt. A Nagyobbik kormánypárt elfogadhatatlannak tartja a hivatal rendkívüli jogköreit, amelyek szerintük garanciák és külső felügyelet nélkül működhetnek. A frakció közleménye szerint a szervezet vizsgálati, nyomozói és kényszerítő eszközei sértik az alaptörvényt, ezért annak felülvizsgálatát kezdeményezik. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának hétfői ülésén a Fidesz delegáltjai emiatt nem is vettek részt. Lépéseket vár a gazdasági és energetikai minisztertől az üzemanyagárak emelkedése ellen a Mi Hazánk. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy ha ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, gyorsan és célzottan tud reagálni egy rendelettel. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugatnílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában hétfő estig 11, Horvátországban 3 nyugatnílusi vírusfertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozata is vannak a betegségnek. Hétfőn elutalta a Magyar Államkincstárra rászoruló családoknak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatásban több mint 400 ezer gyermek családja részesül, és a pénzt a családi pótlékkal azonos módon bankszámlára vagy postán kapják meg. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben folyósítják iskoláztatásra fordítható utalvány formájában az arra jogosultaknak. Az adómentes és végrehajtás alól mentes támogatás célja, hogy a rászoruló gyermekek egyenlő eséllyel induljanak neki a tanévnek. A kifizetés automatikus, a szülőknek semmilyen külön kérelmet nem kell benyújtaniuk a meglévő nyilvántartások alapján. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabói-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugatnílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában hétfő estig 11, Horvátországban 3 nyugatnélusi vírusfertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozata is vannak a betegségnek.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: A korai gyerekkori emlékek jellemzően csak akkor maradnak meg, ha az trauma. A legtöbb embernek az első emlékei óvodáskorból vannak. De hová tűnik a többi emlék, és előhívhatóak-e valahogyan? A gyerekkori amnézia jelensége normális folyamat, mindannyian átmegyünk rajta. De miért? Várnai Virág pszichológussal, képzésben lévő család- és párterapeutával, az egyik tanítványom Bodor Dóri, szegedi kommunikációs szakos egyetemista beszélgetett.
2: Pontosan mit értünk a gyermekkori amnézia alatt? Mi az, amiben ez különbözik más emlékezeti zavaroktól?
3: Igazából ami a legfontosabb különbség, hogy a gyermekkori amnézia az nem valami esemény behatására, vagy valami esetleg trauma folytán keletkezik, hanem ez egy egész egyszerűen egy természetes folyamat. Ez minden embernél megvan, ugyanis szinte senki nem emlékszik mondjuk az életének az első 3 évére. Ez egész egyszerűen kiszelektálódik mondjuk így a fejlődésünk során. Ennek egyébként így több magyarázata is van, de hogy nem nincs egy exakt magyarázata. Sokan egyébként azt mondják, hogy ez így az agy fejlődik, és emiatt is alakul így, ugyanis a hipokampusz, ami a memória tárolásáért felelős, ez később fejlődik ki, ugyanígy a verbális fejlődés, tehát az, hogy mondjuk a beszéd, a nyelvfejlődése is később alakul ki a gyermekeknél, így nehezebben is tudják elraktározni a különböző emlékezeteket, tehát nem tudják előhívni, tényleg fizikailag képtelenek vagyunk arra, hogy előhívjuk ezeket az emlékeket igazából. Nem azt jelenti, hogy ezek teljesen elfelejtődnek, de tudati szintre nem feltétlenül hozhatóak, vagy legalábbis bizonyos eszközökkel hozhatóak.
2: Van-e konkrétabb életkor arra, hogy mikortól rögzül igazán egy emlék az emberben, vagy ez teljesen egyénfüggő?
3: Egyénfüggő is tud lenni, de amúgy általában ilyen 3-5 éves kor körül már emlékezünk arra, hogy mi történik körülöttünk, vagy jobban tudjuk ezeket elraktározni. Általában az első 3 év, amiben ritkul, vagy kevesebb ilyen szorvány emlékeket tudunk visszaidézni. Tehát, hogy esetleg egy-két dolog megmarad, két esetleg esemény, vagy esetleg olyan dolog, amit jobban, vagy többször ismétlődik, általában ilyenkor az ilyen ismétlődő eseményekre tudunk jobban emlékezni, vagy esetlegesen egy-egy dolog, mondjuk egy-egy szín, szag, hang, az így vissza tudja ezeket hozni, de hogy alapvetően inkább ez az ilyen óvodáskor körül már jobban emlékezünk egyébként.
2: Milyen idegrendszeri vagy fejlődési folyamatok szükségesek ahhoz, hogy az emlékek hosszú távon is megmaradjanak?
3: Vetően mondjuk a hipokampusz fejlődés az első és legfontosabb, hogy ezek megmaradjanak, ugye például az segíti a tanulásunkat is, akkor az amigdala fejlődése, az pedig az érzelmi központunknak egy fontos része. Az, hogy mondjuk hosszú távon megmaradjon egy-egy emlék, az ugye sok mindentől függ. Ugye eleve az emlékezetnek több része van, az egyik ugye ez az implicit emlékezet, ami igazából ezek a mondjuk a járástanulás, vagy megfogni dolgokat, vagy mondjuk hogy későbbiekben a bicikli tanulás tartozik, még az explicit emlékezet az pedig az, hogy konkrétan az eseményekre hogyan emlékezünk vissza. Vannak ugye az a része, hogy az eseményekre való visszaemlékezet, az úgynevezett epizódikus emlékezet, és a másik része pedig az, hogy konkrét az általános dolgokra hogyan emlékezünk vissza, mondjuk világról alkotott képünk, alapvetően mondjuk, hogy ez egy asztal, vagy az ott egy bal, tehát így alapvetően ezek az alapvető dolgok így az emberi környezetben.
2: Vannak olyan kutatások vagy kísérletek, amivel bizonyítani lehet, hogy egy kisgyermeknek már vannak emlékei?
3: Alapvetően vannak ilyen kutatások, és vannak is erre is próbálkozások, hogy mondjuk akár ezt a gyerekkori amnéziás szakaszban visszaívhatóak ezek az emlékek. Viszont igazából most kezdődött el igazán ez a kutatási rész, hogy igazából az eszközök azok most kezdenek leginkább a rendelkezésre állni az elmúlt 20 évben.
2: Hogyan lehetséges, hogy a kisgyermekek rövid távon képesek emlékeket felidézni, ám ezek hosszú távon már nem válnak maradandóvá, és már nem emlékeznek azokra, amikre esetleg előtte emlékeztek még?
3: Egész egyszerűen kiszelektálódnak, főleg, hogyha nem relevánsak azok az emlékek mondjuk az ő jelenlegi életükben. Ugye például erre is vannak elméletalkotók, ugye, hogy az alapvetően a kisgyermekkori én teljesen más célokkal van jelen a világban, száz célokkal, mint mondjuk a felnőttkori én. Emiatt mondjuk ezek az emlékek egész egyszerűen mondjuk irrelevánsá válnak a felnőttkori emlékezetben, és egész egyszerűen kiszelektálódnak, elfelejtődnek. Nyilván ez más, hogyha mondjuk trauma emlékről van szó, de hogy alapvetően a normatív fejlődésben így.
2: Milyen típusú emlékek szoktak felidéződni a legtöbbet? Tehát inkább a traumatikus emlékek, vagy azok, amik pozitív hatással voltak a gyerekekre?
3: mindkettő, mert hogy ami pozitív hatással volt, az ugye igazából végigviszi az ember. Ugye szerintem az a legérdekesebb ebben a gyermekkori amnéziában, hogy igen, nem emlékszünk, de mégis ez a legfontosabb a gyermek fejlődésében, ez az első 3 év, amikor a kötődés kialakul, amikor a biztonság megteremtése, vagy a biztonságérzet kialakul mondjuk egy gyermekben, vagy egy emberben. Alapvetően mind a kettőt magával viszi az ember, mert ugye a pozitív emlék az ami igazán, vagy az mondjuk a gondoskodó anyai lét, az mondjuk megmarad az abban, hogy mondjuk tudjuk szabályozni az érzelmünket, öngondoskodás, reziliensebbek vagyunk a mindennapjainkban. Ha pedig mondjuk ér mondjuk itt egy traumatikusabb emlék, akkor egyrészt az felgyorsíthatja mondjuk az emlékezetünk fejlődését, és mondjuk akár már a gyermekkorból is megmaradhatnak egy-egy ilyen emlékfoszványok, vagy pedig különböző zavarokban is meg tud ez nyilvánulni, amit főleg egyébként a testünk raktároz el. Ebben az a legnehezebb, hogy ezt mivel még itt nincs verbális szakasz, nem tudja sokszor az ember verbalizálni, hogy mondjuk itt mi történt vele, hogyha trauma éri, hanem sokszor ilyenkor például az ilyen szomatikus terápiás módszerek, mint az EMDR terápia tud a leghatékonyabb lenni, hogyha mondjuk ilyen problémával keresik fel mondjuk egy pszichológust.
2: Gyakran előfordul, ahogy említettük is, hogy a családi mesélések alakítják át, vagy esetleg helyettesítik az emlékeket. Van-e arra mód, hogy hogyan lehet különbséget tenni a valódi emlék és az átvett történetek között?
3: Nagyon eltérő az a történetmesélés, azt valahogyan testileg is érzi a gyermek, hogyha mondjuk nem tudom, leírják, hogy nagyon pozitív gyermekkora volt, de valami mégse stimmel, akkor azt nyilván fogja érezni. Nagyon nehéz ezeket az emlékeket visszaidézni, tehát fontos a történetmesélés, és fontos az, hogy igen, hogy mondjuk pontosan elmeséljék azt mondjuk a gyerekeknek, hogy mi történt mondjuk ebben az időszakban, akár több rokontól is megkérdezni, hogyha mondjuk bizonytalanok vagyunk abban, hogy akkor ez így pontosan, hogy is volt ez az időbeliség, akár fényképeket visszanézni. De hogy alapvetően, ha érzi az ember, hogy valami nem stimmel, akkor ezt nem tudja meghazudtolni. Ezek mondjuk testileg tényleg raktározódnak mondjuk ezek a akkor a gyerekkori emlékek. Ezt egyszerűen nem lehet felülírni, nem mindre történetmesélővel sem.
2: Találkozott olyan esettel, amikor valakinél szokatlanul korai emlékek maradtak fent, és ha esetleg emlékszik, akkor elmondaná, hogy milyen típusú emlék volt ez?
3: Egy ilyen villanó fényként marad ez fent, tehát mondjuk abúzusnál ez viszonylag gyakori, ez kb. Ilyen 2-3 éves korra tehető mondjuk az egyik kliensemnél, hogyha nagyon nagy trauma történik, vagy szoktak emlékezni, vagy teljesen leválasztják és emlékeznek rá, ez a két opció van általában megküzdési stratégiaként.
2: Milyen hatással lehet a gyermekkori amnézia a felnőttkori önismeretre, vagy lehet-e hatással az, hogy mennyi dologra emlékszünk így a gyermekkorunkból, vagy mondjuk nem is emlékszünk semmi?

0: idézni, vagy nem szeretné visszaidézni, ez ennek oka lehet. Tényleg az első három évben tényleg normatív az, hogy nem emlékszünk dolgokra, és ez egy fejlődési mechanizmus, hogy majd szépen lassan elkezdünk elraktározni emlékeket, címkézni bizonyos eseményeket, növekszik a szókincsünk, jobban és jobban el tudjuk ezeket az emlékeket egész egyszerűen raktározni.
1: Mi az, amit tehetnek a szülők, hogy segítsék a gyermekeiknek az emlékezetük fejlődését már a legelső években?
0: Odafigyelés, legtöbbször ami leginkább szükséges, esetlegesen egy-egy kognitív játék, hogy minél több ingert tapasztaljanak, hasonló ingert tapasztaljanak. Most már ugye arra is van lehetőség, hogy mondjuk a fotók segítségével segítsék az emlékezést, és akkor esetleg visszajönnek emlékek. De hogy alapvetően meg bízni kell a folyamatban is, és hogy ez így működni fog. Nyilván mondjuk majd, amikor már ez a inkább a munkamemóriára tevődik át, tehát mondjuk a rövid távú emlékezésre, vagy mondjuk a tanulásra, szerintem akkor kell jobban beavatkozni a szülőnek, hogy segítse mondjuk a tananyag elsajátítását a gyermeknél. Az elején ez tényleg egy biológiai folyamat, aminek be kell érni egész egyszerűen.
1: Ön szerint a jövőben lehet-e olyan módszer találni, amely segíti majd előhívni a kora gyerekkori emlékeket?
0: Már most is vannak erre valamelyes módszerek, ugyanis a testi, tényleg a testi ingereket, azokat, hogy elraktározza, hogyha mondjuk trauma éri az adott személyt, és így ezeket elő lehet hívni, vagy legalábbis lehet gyógyítást adni ezekre a testi ingerekre. De mivel ugye itt egy olyan, az, hogy a hippokampusz még nem fejlődik ki elég gyorsan, azt nem tudják meggyorsítani. Tehát, hogy vannak elméletek, hogy ez most igazából tárolási hiba, vagy előhívási hiba, tehát, hogy tárolódik egyáltalán ez az emlékezet, vagy tényleg emlékezett foszlány, vagy tényleg csak nem tudjuk előhívni. Sok kutatás arra mutat, hogy azért ez javarészt előhívási hiba is, és vagy előhívási hiba inkább, és hogy az agyunk ezt elraktározza. Tehát például voltak kísérletek mondjuk patkányokkal, és ott például a ilyen sok hatására. Hiába nem emlékezett már a patkány mondjuk egy-egy dologra, de mondjuk az agyában az amigdala, ami az érzelemközpontért felelős, a félelemközpontért, az például aktiválódott. Tehát, hogy valamelyes, igenis tud ez megmaradni, viszont tényleg előhívni, ugye nincs is arra még akkor szókincsünk, az egy kicsit nehezebb. De igazából minden lehetséges, folyamatosan fejlődik a pszichológia tudományterülete, úgyhogy én bízom benne, hogy ez is fog fejlődni.
2: Várnai Virág pszichológust hallották, most pedig hallgassuk meg az utcaemberét, kinek mi az első gyerekkori emléke. A tanítványaim összeállítása következik. Győri Viktória, Örkényi Zói, Fanni és Juhász Nikoletta dolgoztak a következő összeállításon, ők mindhárman szegedi kommunikációszakos egyetemisták.
3: Az utcaemberét kérdeztük arról, hogy
4: mi volt az első gyerekkori emlékük, és hány évesek voltak ekkor?
5: Nagyrészt az óvodából származik. Ilyen csoportos kirándulás, hogy nem tudom, ahova amúgy a nővéremmel mentünk, mert egy óviba jártunk, és az ő csoportjával mentem, és hogy elmentünk Ópusztaszerre a feszti körképet megnézni.
6: Erre valami nagyon emlékszem, amikor ülök egy babakocsiba, és a Kárász utcán visz anyukám, és valamiért nézem a felhőket, és csak annyit hallok tőle, hogy nézd repülő.
7: Nem emlékszem rá.
8: Nekem az, amikor édesapám mindig kirakotta az ovi előtt, és mindig mondta, hogy légy ma rendetlen, és akkor így búcsúztunk el, és ez valahogy megmaradt.
5: Hát nem egy túl pozitív emlék, mert hogy eltört a kezem, és arra emlékszem, hogy leestem a mászókáról, és így magam alá fordult a kezem.
9: Egy bölcsödére emlékszem, hogy busszal megyünk a bölcsöde fele, de hát a bölcsödét nem ismerném meg.
10: Az első, legelsőre? Nem tudom megmondani.
11: Nekem egyébként viszonylag korai az, amikor egy hónaposan fekszem még az inkubátorban.
12: Az óvodából ez biztos. Szerintem kb. Amikor így beszoktam az oviba így az első napokat talán.
4: És hány éves voltál?
6: 2 és 3 között lehettem?
13: 3 körül lehettem.
14: 2 és 3 között, 2,5.
15: Szerintem ilyen 4-5 környékén.
16: Hát oviban 4 körülbelül.
5: Hát szerintem körülbelül olyan 3 vagy 4 talán.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az utcaemberét hallották arról, hogy mi volt az első gyerekkori emlékük. Az összeállítást 3 tanítványom, Győri Viktória, Örkényi Zói, Fanni és Juhász Nikoletta készítették ők, valamennyien szegedi kommunikációszakos egyetemisták.
17: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága 3-3 jelöltet hallgat meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői pozícióira. Az elnöki posztra Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid kapott jelölést, míg a frakciók további személyeket is állíthatnak. A vádemelési és fellebbezési elnökhelyettesek pályázatát a beérkezett anyagok mennyisége miatt eredménytelennek nyilvánították. A jelöltek személyes meghallgatáson vesznek részt, a pozíciók betöltéséhez pedig magasfokú integritást és szakmaiságot várnak el. A hivatal az ősz folyamán állhat fel, a Tisza frakció pedig hangsúlyozta, hogy a szervezet élére független és felkészült vezetők szükségesek. 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot kapott a debreceni Seattle akkumulátorgyár, miután a hatósági ellenőrzés több ponton is hiányosságokat tárt fel a hulladékkezelésben. A helyszíni szemlén többek között hiányzó feliratokat, nem megfelelő gyűjtőedényeket, valamint a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő nyilvántartásokat találtak. Tárkányi Zsolt államtitkár közlése szerint környezetszennyezés vagy mérgezés nem történt, a bírság 30%-át pedig a debreceni önkormányzat kapja. A vállalat tudomásul vette a döntést, a kiszabott összeget kifizeti, és a májusi ellenőrzés óta a feltárt hiányosságokat már korrigálta. A hatóság egy hónappal később megismételt szúrópróbája során mindent rendben talált, de a gyárak a jövőben is szigorú ellenőrzésekre számíthatnak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívtak egy olaszországi törköly olívaolaj terméket. Az Európai Unió Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Gyorsriasztási Rendszerén beérkezett jelentés az Olitalia és Noivoi márkájú 5 literes kiszerelésű termékek érintettségéről ad tájékoztatást. A visszahívás a 2027. június 10-i minőségmegőrzési idejű bizonyos termékeket érinti, amelyek magyarországi forgalmazója a Martonosi Villa Kft. A genotoxikus hatása miatt egészségre káros ásványolaj szénhidrogének az élelmiszerbe gépek kenő anyagaiból vagy csomagoló anyagból kerülhetnek be. A hatóság nyomatékosan arra kéri a vásárlókat, hogy a megnevezett tételekből származó olíva olajat semmiképpen ne fogyasszák el. A Kommentár Alapítvány hétfőn visszautasította a miniszterelnökség vádjait, és alaptalannak nevezte a Nemzeti Nyomozó Irodánál tett feljelentést. A miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordult a hatóságokhoz. A 2020 és 26 között az alapítványnak kifizetett 27,8 milliárd forintos állami támogatás ügyében. A támogatások vizsgálatát egyebek mellett az egyedi döntések alapján megnövekedett működési források és a közbeszerzési eljárásokban feltárt versenykockázatok indokolják. Az alapítvány hangsúlyozta, hogy tevékenységét két évtizede a törvényi előírásoknak megfelelően végzi, és nincs okuk tartani a korrekt jogállami eljárástól. A 2005-ben létrejött szervezet adja ki a Kommentár folyóiratot, valamint ők szervezik a Transit Fesztivált is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Ötödik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok programsorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Színvapatak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Színva Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megyeszékhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Színva város formáló történetébe helyezve, az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Papszer utcai kiállító épület megmentésére. A programról és az összefogásról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők, az Európa Rádió stúdiójában pedig Fedor Vilmossal, a Színva Örökség Napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával beszélgetünk.
2: Ez úgy indult, hogy minden ember életében vannak olyan órák, pillanatok, amikor válságban van, és akkor keres valami helyet, valami olyan helyet, ahol feltöltődhet, ahol a magányosságban új utat találhat, vagy erőt meríthet. Hát így voltam én is, és elmentem Lillafüredre. Én nagyon szerettem korábban is Lillafüredre járni, és mindig elmentem oda, ahol a Színva forrás ered. És elmentem, nagyon kevés víz volt, akkor is ilyen rossz idők jártak, mint most, meleg volt, és elgondolkodtam, és fölnéztem, és akkor jut eszembe, hogy hát hiszen itt kezdődik Miskolc, a város. Ki van írva, hogy Miskolc, Lillafüred. És akkor a kocsiba ültem, végigjöttem a városon, mert volt egy sejtésem, ami aztán beigazolódott, hogy a város ott ér véget, ahol a Színvapatak átadja életét a Sajónak, a Fonoda utcánál, és közben több mint 20 kilométeren keresztül végig megy egy városon. És akkor innentől kezdve már könnyű volt a helyzet, hogy tudtam, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert ilyen nem nagyon van a világban, szerintem nem sok lehet, hogy egy viszonylag nagy városban ilyen előforduljon. És aztán elkezdtük keresni, és nem is nagyon találtunk a neten hasonló várost, ahol egy patak ott születik, ahol a város, és ott ér véget, ahol a város is véget ér. Ezt akkor angol nyelven elküldtük az Európai Unió örökség oldalához, ahol rögtön fel is tették, és olvasható a mai napig. Szomorúan nézem azt, hogy van egy épülete a városnak, egy gyönyörű épülete, ami a 15. században épült, az alapjai legalábbis a 15. századiak, 16. századtól kezdve pedig így áll, ahogy most is látjuk. Gondolja bele, tulajdonképpen Mohácsi vésszel egy idős 500 éves ez az épület. Miskolc első középülete, az, amiről beszélek, mert ezt nem mondtam el, ez az a múzeum, az az ősi múzeum, ami a Papszer elején, a Papszer egy szám alatt áll. És ami korábban Miskolc első iskolája volt, ahol reformátusok tanultak, és a hihetetlen értéket jelent a városban. Tudja, ez olyan dolog, hogy nem tudunk felmutatni. Ez a város első középülete, a város első iskolája, nem akárkik tanultak itt. És akkor azon gondolkodtam, hogy ugye megromlott az állapota, tulajdonképpen az összeomlás szélén van, nagyon rossz állapot van az épület, és ilyenkor mi a teendője egy városnak? Mindent megtenni azért, hogy ezt az épületet megmentse, mert innen indultunk el.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Ötödik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok programsorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Színvapatak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Színva Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megyeszékhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Színva város formáló történetébe helyezve, az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Papszer utcai kiállító épület megmentésére. A programról és az összefogásról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők, az Európa Rádió stúdiójában pedig Fedor Vilmossal, a Színva Örökség Napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával beszélgetünk.
2: Ez úgy indult, hogy minden ember életében vannak olyan órák, pillanatok, amikor válságban van, és akkor keres valami helyet, valami olyan helyet, ahol feltöltődhet, ahol a magányosságban új utat találhat, vagy erőt meríthet. Hát így voltam én is, és elmentem Lillafüredre. Én nagyon szerettem korábban is Lillafüredre járni, és mindig elmentem oda, ahol a Színva forrás ered. És elmentem, nagyon kevés víz volt, akkor is ilyen rossz idők jártak, mint most, meleg volt, és elgondolkodtam, és fölnéztem, és akkor jut eszembe, hogy hát hiszen itt kezdődik Miskolc, a város. Ja, ki van írva, hogy Miskolc, Lillafüred. És akkor kocsiba ültem, végigjöttem a városon, mert volt egy sejtésem, ami aztán beigazolódott, hogy a város ott ér véget, ahol a Színvapatak átadja életét a Sajónak, a Fonoda utcánál, és közben több mint 20 kilométeren keresztül végig megyei városon. És akkor innentől kezdve már könnyű volt a helyzet, hogy tudtam, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert ilyen nem nagyon van a világban, szerintem nem sok lehet, hogy egy viszonylag nagy városban ilyen előforduljon, és aztán elkezdtük keresni, és nem is nagyon találtunk a neten hasonló várost, ahol egy patak ott születik, ahol a város, és ott ér véget, ahol a város is véget ér. Ezt akkor angol nyelven elküldtük az Európai Unió örökség oldalához, ahol rögtön fel is tették, és olvasható a mai napig. Én bevallom őszintén, nagyobb lelkesedésre számítottam a város részéről, mert ma hatalmas verseny van a világban a városok között, hogy mit tudnak felmutatni olyat, amiben egyedi, ami olyan érték, hogy ide kell jönni, meg kell nézni. Én szerintem ez egy ilyen érték, ahol hozzáteszük még a környezetét a városnak, meg a kultúrás értékeit, de valahogy nem tapasztaltam azt, hogy a politika érzékeny lett volna erre, és így aztán most már ötödik alkalommal rendezzük ezt a Színva Örökség Napokat, ami így született Lillafürede.
1: Mi tulajdonképpen a célja, küldetése?
2: Hát az előbb részben elmondtam, én arra gondoltam, hogy hát egyrészt az a célja, hogy a város rácsodálkozzon, hogy tényleg van ez a víz, ami ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, és egy olyan érték, amire sok minden felfűzhető. Gondoljon csak arra, hogy József Attila a Színva partján, ott a sziklákon ülve írja a legszebb szerelmes verset, ahol elfut a Színva patak, ugye, hogy írja a versben is. De hát a Színva építette a várost, néha rombolta a várost, volt a vízén közel 50 malom, amikor ide hordták a Alföldről a gabonát őrölni, ebből élt a város. Ide jártak le az asszonyok mosni a ruháikat a régi időkben, és fontos volt a városnak ez a víz. És aztán később jött az ipar, és nyilván az ipar is részben a víz erejét és a vizet használva kezdett el működni a vaskoházat. Először a középkor végén, utána pedig a német betelepedők révén, vagy iparosok révén a 19. század végén. Szóval épített és rombolt, és végig jelen volt a város életében. Egy olyan lehetőség a városnak, amit miután most már nincs ipar, tiszta a vize, pisztágok élnek benne, meg mindenféle állatok, és tényleg egy város nincs víz nélkül. És itt talán zárójelben hozzá lehet tenni, hogy milyen nagy dolog, nagy kincs a víz. Különösen most értékelődik fel, hogy milyen nagy kincs. Nem szívesen utaznak az emberek olyan városokba, ahol nincs víz, egy folyó, egy patak, vagy bármi. Gondoljon arra, hogy Pécs például annyiszor elmondta nekem a pécsi polgármester, hogy úgy irigli, hogy itt van víz, vagy Debrecen. Minden van, csak víz nincs a városban. Kassa úgy oldotta meg, hogy a vizet fölhozott, egy kis kanál is csinált a főtéren, legalább az illúzióját annak, hogy jelen van a víz. Úgyhogy ez egy nagy adottság, és azt gondolom, hogy erre rá lehetne építeni nagyon-nagyon sok mindent, kultúrát, rendezvényeket, sportot, úgyhogy hát igen, erről van szó.
1: Idén egy nagyon fontos kezdeményezés, összefogás kapcsolódik a Szimba Örökség napokhoz.
2: Igen, ez egy, bevallom őszintén, nem új keletű ez a történet, mert már évek óta szomorúan nézem azt, hogy van egy épülete a városnak, egy gyönyörű épülete, ami a 15. században épült, az alapjai legalábbis a 15. századiak, 16. századtól kezdve pedig így áll, ahogy most is látjuk. Gondolja bele, tulajdonképpen Mohácsi vésszel egy idős 500 éves ez az épület. Miskolc első középülete, az, amiről beszélek, mert ezt nem mondtam, mert ez az a múzeum, az az ősi múzeum, ami a papszer elején, a papszer egy szám alatt áll. És ami korábban Miskolc első iskolája volt, ahol reformátusok tanultak, és a hihetetlen értéket jelent a városban. Tudja, ez olyan dolog, hogy nem tudunk felmutatni. Ez a város első középülete, a város első iskolája, nem akárkik tanultak itt. És akkor azon gondolkodtam, hogy ugye megromlott az állapot, tulajdonképpen az összeomlás szélén van, nagyon rossz állapot van az épület, és ilyenkor mi a teendője egy városnak? Mondjuk egy város vezetésnek is, ha úgy tetszik, általában a politikának. Mindent megtenni azért, hogy ezt az épületet megmentse, mert innen indultunk el. És el kell, hogy mondjam, hogy azért nem akárkik tanultak ebben az épületben. Érdemes elmondani, hogy Egressy Béni a Szózat zeneszerzője itt tanult. Hogy itt tanult Lévai József költő, aki a miskolci kulturális élet egyik legfontosabb szereplője volt a múlt század elején. Itt tanult Szemere Bertalan, aki belügyminiszter, majd miniszterelnöke volt a 48-as szabadságharcnak. Itt tanult Palóci László. És itt tanult Egressy Gábor, Egressy Béni testvére, aki az első magyar színházi társulat tagja volt. Ezek óriási dolgok. És akkor még lehetne sorolni, mert nagyon-nagyon sokan vannak. Akkor tényleg ez az épület arra hivatott, hogy majd összeomlik, és akkor építünk a helyén valamit? Én azt gondolom, hogy nem. Ez egy olyan épített egység, ami itt látható, az Avasi templom, a régi iskola, a működő gimnázium, a Bársonyház, a Rákóczi utca, ahol a görögök laktak. Ez egy olyan egység a városnak, amihez nem úgy hozzányúlni nem szabad, rendbe kell hozni, és látogathatóvá kell tenni. És gondolkodtam, hogy mit tehetnék ebben az ügyben, 19-ben zárt be a múzeum. És végül a mai világban úgy látom, csak akkor lehet boldogulni, ha az ember társakat hív maga mellé, és sokan kérik azt, hogy ez egy megoldandó feladat, és én akkor ezt az utat választottam, hogy most nem a politikusokhoz fordulok itt helyben, hanem azokhoz az emberekhez, akik vagy ott tanultak, vagy annyira szeretik ezt a város, hogy pontosan tudják, hogy mit jelent a város életében ez az épület. Én azt hiszem, ennek van ereje, a miskolci lakosságnak, a közösségnek, mentsük meg. És ma arra gondoltam reggel, éppen egy ilyen kiáltványt fogalmaztam, és arra gondoltam, hogy ez az a város, amelyik 203 évvel ezelőtt önerőből megépítette Magyarország első közszínházát. Na ez a példa. És azt hiszem, hogy a miskolciak egész története erről szól, hogy itt ha össze kellett állni, össze kellett fogni, akkor hihetetlen dolgokra volt képes ez a város.
1: A Színva Örökség Napok nyitó konferenciája is kapcsolódik a múzeumhoz.
2: Úgy van. Ezért összeálltunk a, nyilván nem kihagyható a Herman Ottó Múzeum. A múzeummal is ezt, amit most elmondtam, tulajdonképpen ketten hirdetjük meg ezt a mozgalmat, hogy fogjunk össze. Dr. Szaják Péter régész a múzeum igazgatója, a partnerem ebben is. Hát így is fog mindenütt megjelenni. És őt arra kértem, hogy egy olyan előadást tartson, hogy az jelenlévőknek mutassa be, hogy mit jelent ez az iskola, ez az épület, ez a múzeum, mert ugye többfajta funkciója volt. Milyen szerepet játszott a város életében, hogy mindenki rácsodálkozott újra meg újra arra, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy ilyen régi épület megmaradt, vigyáztunk rá. Ne legyen már úgy, hogy most mi leszünk azok, akik ezt tönkretesszük, és bezárjuk, és majd az unokáink sem fogják látni, de már a gyerekeink sem talán, akik majd most születnek, sem fogják látni. Ne legyen már ilyen helyzet, hogy fényképről kell mutogatni, hogy milyen értéke volt a városnak, és ebben nagyon jó partner. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy hetet azzal töltöttem, hogy megmértem, hogy van-e erre fogékonyság a miskolciakban. Képesek-e újra összefogni? És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó benyomásokat szereztem, mert mindenki, akit megkerestem, mindenki azt mondta, hogy ő abszolút támogatja. Ebben nagyon sok civil szervezet van, szakmai szervezet, kiemelem rögtön, hogy az összes kulturális intézmény támogatja, tehát a színház külön gondolkodik abban, hogy milyen programokkal tudnák támogatni, a szimfonikus zenekar, nyilván a múzeum, a megyei könyvtár, a levéltár, tehát mindenki mellette van, az Arszakra Fesztivál és annak valamennyi közreműködő szervezete, a református egyház és az a református közösség, akik az avasi templomba járnak, és itt vannak ebben a térségben, itt élnek, itt élik mindennapjaikat. Beszéltem a korábbi igazgatóval, Ábrám Tibor úrral, akivel régi jó kapcsolatunk van, többször dolgoztunk már együtt, ő azonnal azt mondta, hogy ők természetesen támogatják, úgyhogy nagyon jó eddig a helyzet. Remélem, hogy ez majd megjelenik, és ugye mi a vége, mert ez a kérdés, hogy is ennek én azt gondolom, az lehet a vége, hogy annyian leszünk, hogy írunk, hogy egy levél, amit a kulturális kormányzatnak írunk, illetve azoknak, akik a műemléki védettségű épületekkel foglalkoznak, hogy ez a múzeum kapjon elsőbséget, olyan jelentőségű az országban, és nem csak Miskolci, csak az említett nevek, amiket elmondtam emiatt is, hogy kerüljön azok közé, amelynek megmentése fontos, és a kormány ehhez megteremti a megfelelő anyagi feltételeket.
1: 2019 óta zárva van a Herman Ottó Múzeum papszeri épülete. Egy statikai vizsgálat egy évvel korábban mondta ki a kényszerbezárás szükségességét. Hajdú Ildikút, a Herman Ottó Múzeum igazgató helyettesét hallják.
3: Színva Örökség Napok kapcsán most Fedor Vilmos volt az, aki a kezdeményezőjeként mögé állt a papszeri öreg épületünknek. Ez a városnak az egyik legrégebbi épülete, egy kulturális és közintézmény volt valaha, amelynek 450 éves múltja van már a város történetében. Ez az épület összefonódott az elmúlt 125 évben a Herman Ottó Múzeumnak a történetével. Ahogy több mint 125 évvel ezelőtt a Herman Ottó Múzeumot Miskolc, a miskolci polgárok, a vármegyének a polgársága együtt hívta életre, és állt amögé a kezdeményezés mögé, hogy a városnak is legyen a saját múltját bemutató és őrző múzeuma. Most egy újabb kezdeményezésnek lehetünk a tanúi. Szerintem ennél nincsen nagyszerűbb gondolat és dolog, mint hogyha egy közösség az, amelyik fontosnak tartja a saját kultúráját, múltját, a saját emlékeit, és ezt szeretné megőrizni. Mi mindig megé fogunk állni minden kezdeményezésnek, sőt, mondhatjuk azt, hogy talán ez számunkra is egy nagyon fontos gesztus is, hogy fontosnak tartják a városban élők azt, amit a Herman Ottó Múzeum képvisel.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napokat augusztus 28-a és 30-a között. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a program megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Hol vagy, Kamilla? Erre a kérdésre is keresi a választ az 5. Színva Örökség Napok programsorozat augusztus 28-a és 30-a között. Most folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a program megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
2: Most már második rész következik. Én viccesen azt mondtam, hogy egy temető krimi, mert tényleg temetőben játszódik, de egyáltalán nem vicces sajnos ez a történet. Az úgy indult, hogy fővárosi vendégeim voltak éppen Scherer Péter és felesége, szegény, és nagyon jól érezte itt magát, és kivittem őket Lidafüredre, és elmentünk a Peleházba. És hát ott olvashattuk a levelezésük, Kamilla és Herman Otto levelezése, milyen fantasztikus szerelem volt. Egyébként itt elmondom, mert talán sokan nem tudják, hogy az esküvők is itt volt, az avasi templomban. Nagyon érdekes, mert Herman Otto nem akarta, hogy tudjon róla bárki, ezért hajnali 6 órakor volt az esküvő, és hogy ne jöjjön ide senki, mondta ő, ott mondta a nagy tudós, úgyhogy így keltek egybe. Ott látható egy síremlék. Ezt tudjuk, hogy Lidafüreden egészen pontosan Felsőhámorban, temetőben van Herman Otto sírja, amit 1965-ben exhumálás révén, végakarata szerint idehozták a hamvait, és itt temették el újra. És ott van egy síremlék a Pelelaknál, amit meg a főváros állította annak idején, 1924-ben Budapesten, a Fiumei úti temetőben. Azon annyi van, hogy Herman Otto, ornitológus, született és meghalt dátumok, illetve, hogy állította a főváros közössége. Ezzel az a probléma, hogy ugye nem olvasható a feleség, akiről tudjuk, hogy óriási szerelem volt, és akkor meséltem a Péteréknek, hogy mi történt, hogy történt, és akkor a feleségem volt az, aki odajöjjön hozzám, megkérdezte a következőt, hol van Kamilla? Hát abban a pillanatban szöget ütött ez a szóval. Én tudtam, hogy meghatározta a következő egy évemet, és akkor rászántok az időt, és elkezdtük keresni Kamillát. Tulajdonképpen ez ilyen program, egy krimi tényleg szinte, és hát elképesztő dolgokat tapasztaltunk közben. Szóval azt mondta, hogy ez itt ebben az országban néha nem érdemes meghalni sem. Tehát ez egyszerűen borzasztó, hogy a Kamilla, Borosnyai Kamilla, aki székely származású, a ükapja, református püspök volt, nagy nevű, jó írő, de az egész család. Kézdivásárhelyen, ahol született, ott gyermekintézményt neveztek el róla, Magyarországon pedig eltűnik. Teljes úgy, ahogy van. Hiába írnak róla, de egyszerűen, amikor keresni kezdi az ember, és akkor hol van a sírja? Az első dolog az volt, hogy megnéztük, hogy mi szerepel a különböző internetes felületen, hogy hát találunk valamit erre. Hát nem. Ott befejeződik a történet, hogy meghalt Budapesten ekkor és ekkor pont. És nincs tovább. És akkor elindultunk, elmentünk nyilván a fővárosba, elmentünk a Fiumei úti temetőbe, ott, ahol Herman Otto sírja volt, azt gyanítottuk, hogy akkor biztos elhozták vele, csak éppen nem mondta senki. Nem, de ma már tudjuk, hogy nem hozták el, ő ott maradt, és úgy képzelje el, és ez egy hát szégyen, azt gondolom, hogy szégyen azokra, akik ezzel foglalkoznak, hogy éltelen sírban van Borosnyai Kamilla, Herman Ottoné Borosnyai Kamilla, úgyhogy más sírokhoz viszonyítva Kis Józseffel, a megyei levéltár igazgatójával, szalaggal méregettük azt, hogy körülbelül hol lehet a sírja. Egy darabig ráadásul azt feltételeztük, mert a nyilvántartás azt mutatta, hogy eltemették Herman Ottót 14-ben, és akkor 16-ban, 2 éve később rátemették a feleségét. Nos, miután egy holttestet, vagy a hamvat hozták el 65-ben, joggal feltételeztük, hogy elképzelhető, hogy Kamillát hozták el, és temették el újra, vagy úgy, mint Herman Otto. Tehát itt ebben mindenféle csavarok voltak a történetben, végül kiderült, hogy a nyilvántartás ott tévedett, és nem egymásra, hanem egymás mellé temették őket. Ezzel együtt nem jutott senkinek eszébe, hogy talán el kellene hozni mindkettőjüket. Úgyhogy 1924-ben állították Hermottónak azt a emléket, gránit emléket, amit elhozott Miskolc, és már azon sem szerepelt. Tehát tulajdonképpen 1924-től Kamilla nem létezett. Ezt erről fog szólni az előadásunk, rengeteg képpel, nyilván iratok bemutatásával, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért lesz happy end, tehát nagyon remélem. Én azt, többfajta lehetőség van exhumálni Kamillát és idehozni és újraegyesíteni őket. Azok, akik a nőpártiak, ők ezt támogatták, hogy csúzzuk. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem kéne már zavarni, hanem állítsunk egy síremléket ott. De hogy legyen, az egészen biztos. És ezügyben felveszem a kapcsolatot Kézdivásárhely polgármesterével. A legszebb, egyébként a legszebb történet az lenne az én fejemben, ha Miskolc és Kézdivásárhely közösen állítana a Fiume úti temetőben ott, ahol van egy síremléket. Ez szerintem nagyon rendben lévő dolog lenne.
1: A Szimba Örökség Napok programjáról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők. Itt Kis József, a Borsodabaúj Zemplén megyei levéltár igazgatója is beszélt arról a kutatásról, amit Fedor Vilmos alapítóval közösen végeztek, és beszélt arról a könyvbemutatóról is, ami az 1878-as miskolci árvíz történetét idézi fel.
3: Herman Otto 1914-ben végül Karatával szemben, miszerint a Hámori temetőbe kellene elhantolni. Az akkori háborús viszonyok miatt Pesten temették el, majd később ugyanoda került, két évvel később a felesége is. 1965-ben Herman Otto texumálták és elhozták, viszont azóta is kérdés volt, hogy mi történt Kamillának a sírjával. Fedor Vilmossal és Fedor Szabó Zsuzsával elindult egy kutatás, amelyben egy idő után én magam is beszálltam, és hozzákezdtünk az iratok feltárásához, mind Miskolcon, mind Budapesten, annak érdekében, hogy megfejtsük ezt a kérdést. Időközben számos kutatási hipotézis megfogalmazódott. Az egyik az volt, hogy még az sem biztos, hogy Herman Ottót hozták el 1965-ben, de végül is sikerült felfejteni az ügyet, úgyhogy az előadás keretében fotó és iradokumentáció prezentálásával fogjuk bemutatni a történetet, és azt is, hogy milyen következtetésre jutottunk. A végén pedig javaslatot teszünk majd arra vonatkozóan, hogy Borosnyai Kamilla írónő emlékét hogyan lehetne ápolni, illetőleg milyen módon lehetne a sírjánál emléket állítani.
1: És egy kötet bemutató is lesz a Szimba Örökség Napok részeként.
3: Igen, Bodovics Éva, a főlevéltáros, a megyei levéltárnak a igazgató helyettese kötetéről van szó. Tragédia 4 felvonásban főcímmel jött ki. A kötet gyakorlatilag a Miskolci 1878-as árvízzel foglalkozik, az előzményekkel is, az, ha csúnyán szólva, az utózmányokkal is, a utóéletével is. Ez egy komplex társadalomtörténeti kutató munka volt, amelyben nyilvánvalóan természetföldre azzal is foglalkozik, egyszerre foglalkozik a város korabeli életével, a Szimba történetével, és magával az árvízzel, illetőleg, hogy az milyen hatás gyakorolt Miskolc életére, ugyebár az árvíz után alakult ki a mostani belvárosnak az általunk ismert jelenlegi képe, de több más szempontból is átformálta a város történelmét, és hatással volt társadalmi szempontból is arra. Úgyhogy ennek a kötetnek fog majd a bemutatója történni.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Szimba Örökség Napokat augusztus 28-a és 30-a között. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a program megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: A pályaudvar itt takarítják majd a medret. Serbán Zsolt tisztasági nagykövetet, a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület elnökét hallják.
1: Akik jobbá akarják tenni a színva környezetét, mindenképpen szeretettel várjuk. 29-én 9 órától hadirokkant a kútja Lenke utca kereszteződés, ott van egy garázssor, ott fogunk találkozni. Én azt gondolom, hogy 11-ig bezárólag megcsináljuk, amit terveztünk. A Soltész Nagykámán utcán van egy híd, ugye onnantól egészen a Tiszai pályaudvarig gondoltam. De hát ez majd ugye a létszámtól függ. Én azt mondom, hogy ha egy 20 fő összejön, akkor ezt a területet meg tudjuk tisztítani.
0: Mi várható, hiszen mondta itt a sajtótájékoztatón, hogy elég nehéz terepek is vannak.
1: A patakmeder meredek, arra kell készülni, hogy ott azért ajánlatos mondjuk egy bakancs, ami jobban fogja a bokát, meg hát be lehet menni a vízbe, hogyha valaki gumicsizmával készül, mert a vilmosék arra fognak horgászni, meg hát a benne lévő szemétre, de a szemét többsége az a vizen kívül van, viszont akár az eső bele tudja ugye mosni a patak, úgyhogy mindenképp a környezetéből is érdemes összeszednünk. Elég változatos a felhozatal. Láttam matracot is, de a szokásos flakonok, üvegek, csomagolóanyagoktól kezdve a mindig is jelenlévő gumiabroncs is most megtalálható, és még, ha jól láttam, a WC-kagyló is, az is egy klasszikus darab, azt is láttam most.
0: Technikai információkat, ha elmondunk, tehát hova érkezzen, aki szeretne csatlakozni?
1: Hadirokkantyok útja garázssor, ez a Lenke utcánál, és akkor 29-én 9 órától szombati napon.
0: A színva takarítása mellett szintén hagyomány a horgászverseny is. A színva örökség napok záró műsorát pedig az Avasi Református templomban a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertjével zárják. Most folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a színva örökség napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
2: Minden évben más-más területet nézünk meg, választunk ki. Nyilván előtte van egy szemle, egy bejárás, hogy hol van az, ahol mondjuk túl sok a szemét, és nyilván a városnak nincs eleje, meg nincs ott minden nap, hogy kiszedje a szemetet. Most a Soltész Nagykálmán és a mondjuk az a Sajnáliti strandfürdő közötti színva szakasz az, amelyik takarításra kerül. Általában ilyenkor több konténernyi szemét kerül, a legkülönbözőbb dolgok kerülnek elő a színvából. Figyelni kell a honlapunkat, a rendezvény honlapját, ott majd olvasni lehet, hogy ez pontosan hány órakor kezdődik, aki szeretne részt venni, mit kell magával vinnie, kesztyűket mi adunk, de nyilván a csizmát, meg egyéb ruhaneműket azt úgy kell öltözni, hogy azért ez nem egy könnyű feladat. Ez lesz, illetve a horgászverseny, ami pedig azért érdekes megint csak, mert mutat valamit arról, hogy ez a színva már nem az az agyon szennyezett színva, amiben semmi nem élt, hogy emlékszünk még rá, hogy milyen volt a ipar működése idején. Nagyon sokféle hal él benne, és olyan halak élnek, amelyeknek nagyon magas az oxigén igényük. Ez jól jelzi, hogy a víz egyébként szinte iható minőségű. Itt bent a városban is, tehát domolykók, felpillantóküllők, feljönnek a süllők, apró süllők a sajóból, és hát pisztrágok. A legfontosabb, hogy a pisztrágok. Így aztán pisztrángvers fogó versenyt rendezünk minden évben, az Észak-Magyarországi Horgász Egyesülettel együttműködésben. Azt bizonyítandó, hogy Miskolc azon kevés városok közé tartozik a világban, ahol akár még a belvárosban is pisztrángot lehet fogni. Ugye erről szól ez a történet, és hát nagyon élvezik mindenki, meghívásos a verseny, és örömmel jönnek színészek, zenészek is játszani, tehát halat fogni. Nem lehet csak műcsalit használni, és az esélyegyenlőség érdekében azt hiszem, hogy 15 percenként, vagy fél óránként más helyszíne mennek. Tehát mindenkinek kell horgászni minden helyszínen. Így aztán gyakorlatilag azonos esélyekkel pályáznak. És még egy programunk van, akkor már magamhoz ragadva a szót elmondom, hogy minden évben vasárnap este egy nagyszerű koncerttel zárjuk a Szimba örökség napokat. Ebben hihetetlen jó partner

0: És nem győzöm elégszer megköszönni a zenészeknek, hogy tulajdonképpen díjmentesen vállalják azt, hogy minden évben eljönnek és játszanak. Idén is a Avasi templom lesz a helyszín. Vasárnap, tehát 30-án vasárnap 17 órakor kezdődik a koncert. Nagyon-nagyon jó és érdekes előadással készülnek, úgyhogy nagyon fogják szeretni a nézők.
1: 5. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok programsorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Színvapatak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Színva Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megyeszékhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Színva város formáló történetébe helyezve, az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Papszer utcai kiállító épület megmentésére. A programról és az összefogásról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők, az Európa Rádió stúdiójában pedig Fedor Vilmossal, a Színva Örökség Napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával beszélgettünk.
2: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A pénzügyminisztérium hétfői bejelentése szerint a kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, és a költségvetést módosító javaslatot augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek. A tájékoztatás alapján az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság terhei miatt az államadóssági ráta idén átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A módosítás mintegy 400 milliárd forintnyi azonnali hiányjavító intézkedést tartalmaz, többek között a fizetéscsökkentéseket és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást terveznek az állami működés ésszerűsítésével, valamint egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehoznak. A csomag részeként megvalósulnak az új kormány első szociális intézkedései is, mint a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatása és a gyógyszerek áfamentessége. A költségvetési tanács üdvözli az idei költségvetési törvény tervezett módosítását, de hangsúlyozza az államadóság középtávú csökkenésének fontosságát. A tervezett 7,5%-os hiány és a 77,5%-os államadóság mutató megfelel az alaptörvény legutóbbi módosítási feltételeinek. A testület szerint a gyengébb gazdasági növekedési előrejelzés és a magasabb hiány növeli a túlzott deficit eljárás szigorodásának kockázatát. Ugyanakkor a növekedést az év hátralévő részében az emelkedő reálbérekhez kötődő erős fogyasztás és a beruházások bővülése támogathatja. A júliusi alaptörvény módosítás értelmében a jövőben a tanácsnak előzetes hozzájárulás helyett véleményezési kötelezettsége lesz a költségvetésről. A NAV hétfői közleménye szerint a kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan továbbra sem jelentik be az alkalmi munkavállalóikat. A mulasztó vállalkozások alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságra, üzletbezárásra és a nyilvános listára kerülésre is számíthatnak. A bejelentést a munkavégzés előtt online, mobil alkalmazáson vagy a 185-ös telefonszámon keresztül kötelező elvégezni. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkabér egy bizonyos határig adómentes, a dolgozók pedig a NAV mobil applikációban ellenőrizhetik adataikat. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint a KEKVA rendszer megszüntetésével több mint 110 milliárd forint értékű állami vagyon kerül vissza a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. Az átalakítás keretében a felesleges alapítványi struktúrák megszűnnek, ami önmagában évi 800 millió forintos megtakarítást eredményez a közpénzek kezelésében. A minisztériumhoz visszatérő feladatok közé tartozik a tehetséggondozással foglalkozó élvonal program, valamint a jövőben drónok és robotok tesztelésére is alkalmas Zalazon infrastruktúra. Az élvonal a jövőben a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal keretei között folytatja működését az állami kontroll megerősítésével. A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél a K+F ráfordítások növelése és az indokolatlan szervezeti működés, valamint a párhuzamosságok leépítése. Szeptember 18-a és 27-e között rendezik meg a 6. E-Színház Fesztivált, amely 10 nap alatt 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Az online rendezvényen kőszínházi és független előadások, klasszikus adaptációk és kortárs szerzők darabjai egyaránt helyet kapnak. A nézők egyedi jeggyel vagy bérlettel tekinthetik meg az előadásokat, a kedvezményes Early Bird bérletek pedig augusztus 24-től vásárolhatók már meg. A darabokat szakmai zsűri értékeli, emellett külön díjakat és a közönségdíjat is odaítélik. A bevételek jelentős része pedig a társulatok munkáját támogatja majd. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál

0: A Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
2: Mindig így, amiután csinál az ember valami ilyen önzetlen dolgot is segít, akkor mindig így van egy ilyen érzés, hogy ezt én most megcsináltam, és büszke szoktam lenni magamra ilyenkor, meg hogy lehet, hogy előtte panaszkodok, vagy nincs ehhez kedvem, meg hogy tényleg miért csinálom, amikor ebből úgy tűnik, hogy nem jön semmi, és a végén meg, ha csak az érzés miatt is, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
3: Azáltal, hogy a környezetünkben önzetlenül teszünk valamit és segítünk, belelátunk másoknak az életébe, kicsit kiszakadunk a saját problémáinkból, és lehet, hogy utólag, mikor már visszatérünk, akkor már nem is tűnik olyan bonyolultnak, vagy olyan megoldhatatlannak az a helyzet, amiben mi vagyunk. Másrészt pedig rájövünk arra, hogy azért nálunk sokkal nagyobb problémákkal is küzdenek emberek.
4: A belső ember is növekszik, megerősödik az az ember, aki tud önkénteskedni, vagy aki tud önzetlenül továbbadni bármit is magából. Talán azt is megtapasztalhatja, hogy többre képes, mint amit gondolt magáról, és ez is erőt adhat neki.
5: Szóval Lévai.

0: Segíteni néha csak egy apró gesztus, mégis hatalmas változást hozhat. Mi vesz rá valakit arra, hogy az idejét és energiáját másokra fordítsa? És mit kap vissza az, aki ad? Ebben a részben az önkéntességről beszélgetünk. Motivációkról, személyes élményekről, és arról, hogyan formálhat át bennünket, ha önzetlenül cselekszünk. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Balla Balázs. Mai vendégeink különböző nézőpontból kapcsolódnak ehhez a témához. Darab Ágnes, vallástanár, diákokat készít fel önkéntes szolgálatra. A gyermekei külföldön is segítettek már. Kónya Dorka tanárnő saját tapasztalataink keresztül beszél arról, hogy a kisebb lépések is számítanak. Tajnai Eszter iskolai önkéntes élményeit is megosztja velünk. Áldás békesség, köszöntök mindenkit!
1: Áldás békesség!
0: Legelőször is szeretném megkérdezni önöktől, hogy mi jut eszükbe arról a szóról, hogy önkéntesség?
2: Nekem az önzetlen segítés, amikor valami olyasmit teszünk az életünkben, amiért cserébe nem várunk semmilyen anyagi juttatást, illetve semmi egyéb dolgot cserébe, hanem ténylegesen csak azért cselekszünk, és azért csinálunk valamit, mert segíteni akarunk, és abban az adott cselekedetben nem mi vagyunk a lényeg, és nem mi vagyunk a középpontban, hanem az az adott illető vagy illetők, akin segíteni szeretnénk.
3: Nekem a kapcsolódás jut az eszemben, a kapcsolódás, ami azt jelenti, hogy kapcsolódás egy másik emberhez, kapcsolódás egy adott helyzethez, és kapcsolódás egy problémához, vagy egy megoldandó feladathoz, és úgy, hogy közben, ahogy kapcsolódik valaki, közben formálódik is az élete.
4: Szerintem az is benne lehet, hogy ez egy ilyen új tapasztalás, meg egy ilyen új kihívások, szóval szerintem, hogyha valaki vágyik valami újdonságra, valamire, amiből így kihívás elé akarja állítani magát, akkor szerintem azért vállalhat el ilyesmit.
0: Mikor volt az a pont az életükben, amikor először érezték, hogy jó másokért tenni? Tanárnő.
3: Én nem emlékszem vissza, lehet, hogy kisgyerekkoromban is volt ilyen, de igazából arra emlékszek legjobban vissza, amikor teológiai éveim alatt elmentünk ilyen nyári gyerektáborokba, és akkor ott a gyerekek között végeztünk szolgálatokat, és azt olyan jó volt megtapasztalni, hogy ott a gyerekek között szolgálunk, és hogy nem azért szolgálunk ott, hogy kapjunk, tehát hogy anyagi juttatást kapjunk, hanem hogy azért, hogy amit mi átéltünk, megtapasztaltunk, azt úgy a gyerekeknek is továbbadjuk. A gyülekezeti szolgálatom alatt is azt tapasztaltam, hogy az ilyen gyerek munkába, vagy a gyerektáborokba nagyon szívesen bekapcsolódnak a fiatalok segíteni, és hogy ott szolgálni a gyerekek között.
2: Egész életemben egy ilyen személyiség voltam, hogy kerestem a lehetőséget, hogy mikor tudnék másoknak segíteni. Nekem már így óvodában, meg így általános iskola első két osztályában is ez így megmutatkozott, hogyha volt valami olyan diák, vagy az edzésen, mert én jártam sportolni hosszú éveken keresztül, egy olyan gyerek, akinek nem voltak barátai, vagy valami miatt többiek kiközösítették, akkor mindig én voltam az az ember, aki odament, és akkor, hogy a saját népszerűségét, meg kapcsolatait is akár kockára téve, én most akkor a kiközösített személy mellett foglaltam állást, és így nem hagytam, hogy egyedül legyen. Nekem egyébként ezek az így a, hát így a legelsődleges ilyen élményeim. Szerintem egyébként ez az önkénteskedés, vagy önzetlen segítés, másokon való segítés, ez nem csak ilyen direkt módon jelenhet meg, mint ahogy most középiskolában van ez a diákoknak, hogy hát ugye az 50 óra keretei között, meg hát egyéb úton, módon. Nálunk ugye van ilyen, hogy a szeretett szolgálat kereteiben is mennek a diákok különböző helyekre segíteni, de ugye szerintem nem csak így jelenhet meg, hanem az életünk minden egyes területén, hogy miközben hazafelé tartunk a munkahelyünkről, vagy az iskolából, hogy látunk valaki olyat, akin segíteni kellene, vagy a saját családunkban, a saját baráti körünkben, a saját közösségünkben, és nekem ezek az élmények azok, amelyek nagyon meghatározóan jelen vannak az életemben, hogyha így visszagondolok az elmúlt évekre.
0: Neked, Eszter?
4: Szerintem nekem is amúgy így kisgyerekkoromban vannak valószínűleg az első ilyen élmények. Nekem van két kisebb testvérem, úgyhogy szerintem én így fejlődött a személyiségem is, hogy mindig, ahol tudtam, így mindig velük voltam, meg segítettem például szüleimet mentesíteni, ahol lehet, amikor már így nagyobb voltam, és szerintem ez épített olyanná, hogy most is úgy van, hogyha valami olyan helyzet van, hogy be kell vállalni, hogy így mindig, nem tudom, szeretem az ilyen kihívásokat, és akkor szívesen vállalok bármit akkor is, hogyha így nincsen semmi tapasztalat, nem.
0: Kónya Dorottya tanárnő említette, hogy ugye az iskolánkban is vannak ilyen önkéntes szolgálatok, mindig is voltak, és gondolom mindig is lesznek is. Mi is ebben részt vettünk, én is emlékszem rá. Eszter, esetleg tudnál erről egy kicsit mesélni nekünk, hogy rád hogy hatott ez a fajta diakóniai szolgálat?
4: Arra emlékszem a szeretetszolgálatra, amit nekünk egy óvodában csináltam én, de ugye nyilván erre több hely van. Idősek otthona, meg ez a diakónia, amit mondtál, én erről az óvodai dologról tudok beszélni. Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, meg ez egy olyan dolog, amit szerintem mindenki nagyon szívesen csinált, és ezért ezt egy pozitív dolognak éltem meg, hogy tényleg így mindenki szívesen segít, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy így mindenkiben alapvetően benne van az, hogy szívesen segít, csak ki kell valahogy hozni belőle, és ez szerintem egy nagyon jó lehetőség itt az iskolában erre, hogy ezt tényleg így kihozzák belőlünk a, nem tudom, az 50 órán felül is, ami szintén olyan, hogy ezt így kötelezőségben csinálja meg mindenki, de itt meg tényleg az volt, hogy ezt így szívesen csinálták.
3: Voltak diákok olyanok, akik ugye kötelezően 6 alkalommal kellett menni egy-egy helyszínre, és voltak diákok, akik a kötelezőn túl is még például az idős otthonban még látogatták az idős embereket, mert olyan jó kapcsolat alakult ki közöttük, hogy fontosnak tartották, hogy ezt a kapcsolatot megtartsák. Igazából ezért vannak ezek az alkalmak, hogy ilyen jó kapcsolatok alakuljanak ki, és hogy megtapasztalják a diákok azt, hogy milyen jó érzés az, hogyha valakire odafigyelek, ha valakinek segítek, vagy valakivel együtt vagyok.
0: Mi kell ahhoz, hogy a de jó lenne segíteni gondolatból tettek legyenek?
2: Nálam, hogyha kezdhetem én, akkor nálam egyébként ez pont fordítva van, és nálam mindig úgy kezdődött, hogy láttam egy olyan helyzetet, vagy egy olyan ügyet, ami mellett azt mondtam, hogy én ki szeretnék állni, és segíteni szeretnék. Ilyen volt egyébként a szemétszedő akció a településen, ahol éltem diák éveim alatt Tiszalócon, és ott szerveztek egyszer egy ilyen szemétgyűjtést, és én azt mondtam, hogy ne, ebben most én is önként így belevágok, és én mondtam otthon a szüleimnek, hogy menjünk már el, és tisztítsuk meg ott a holtág mentén a partot, meg azt a területet. Tehát, hogy ez nekem kivéve azon az 50 órán, amit egyébként nekem is kötelező volt a középiskolás éveim alatt megcsinálni, azon kívül nekem mindig így fordítva jött ez a dolog, hogy láttam egy olyan ügyet, amiben én azt mondtam, hogy na, ebben most belevágom a fejszímet, és akkor bele fogok állni, és segíteni fogok. Így voltam gyerektáborokba is önkénteskedni, óvodában is voltam, idősek otthonában is, stb. Stb. Tehát, hogy nálam ez egy kicsit pont fordítva van, és én megfordítanám ezt a kérdést. Tehát, hogy nálam nem úgy van, hogy ülök a kanapén egy kávéval a kezembe, és gondolkozok, hogy valamit csinálni is kellene, hanem én mindig meglátok valami ügyet, amiben azt mondom, hogy én most csatlakozni szeretnék.
3: A diákoknál meg azt látom, hogy vannak diákok, akiknél van ugye belső indítatás, hogy szeretne önkénteskedni, és szeretne valamit segíteni. Valószínűleg vagy azért már ő megtapasztalta, hogy mit jelent az, hogy neki segített valaki, és ezért ő azt szeretné visszaadni, de vannak olyan diákok, akiket egy kicsit motiválni is kell, hogy azért próbálja meg, kezdje el, csinálja, és akkor utána, hogyha elkezdi, akkor utána megtapasztalja, hogy milyen jó dolog az adni, mert hogy azáltal, hogy én adok, azáltal én magam is fejlődök, és formálódik az életem.
4: Mindenkinek így meg kell találni azt, ami érdekli ezzel kapcsolatban, mert szerintem nagyon sok mindenkivel ez a probléma, úgymond, hogy nem tudja, hogy hol kezdje el, hogy szívesen csinálna valamit, és hogy meg kell találni valami olyat, ami valamennyire még benne van így a komfortzónáján, vagy az érdeklődési körén, mert szerintem sokan vissza is riadnak ettől, hogy mondjuk önkéntes munkára, hogy lehet, hogy az első dolog, ami eszébe jut, hogy nem tudom, hajléktalanoknak ételt osztani, és hogy ez mondjuk lelkileg megterhelő, vagy emiatt nem szeretne belevágni, és hogy kell találni az olyan dolgokat, ami így tényleg neki fekszik.
2: Erre lehetősége is van például a Lévaiban is a diákoknak, és hát biztosan más iskolákban is, hogy ők válasszák meg, és ők döntsék el, hogy hova szeretnének menni segíteni, és hogy hozzájuk mi áll a legközelebb, vagy mi az, ami őket megérinti, vagy ami még belefér, vagy ami azért még, ahogyan fogalmaztál, a komfortzónájukon belül van, de lehet, hogy valaki pont azt keresi, hogy legyen egy kicsit a komfortzónámon túl, és valami izgalmasabb dolgot, vagy valami olyan dolgot, ami megérint. Például régen lehetett menni a Lévaiból ilyen hospice házakba is, azért az eléggé úgy meg tudja érinteni szerintem az embert.
4: Ja, ez van most is szerintem ebben a szeretetszolgálatban van pont, csak ezt nyilván kevesen vállalják, meg azok, akik tényleg ezt bírják, de ez azért jó, hogy így van többféle opció is, hogy aki tényleg ezt bírja, az
2: igen. Igen.
0: Egyébként tanárnő, a mai diákok mennyire nyitottak az önkéntességre, ha már így felhozta tanárnő így a közösséget?
3: Változó. Én azt gondolom, hogy azok nyitottabbak erre, akik már megtapasztalták azt, hogy milyen az, amikor őket megsegítik, és akkor ezért vállalnak. Hogyha így a diakóniai évre, ugye, hogy van lehetőség érettségi után elmenni egy évre egy külföldi országba ott önkénteskedni, mostanában inkább azt tapasztalom, így iskolai szinten, hogy kevesebben vállalkoznak erre, vagy kevesebben indulnak neki. A családunkból a gyerekeim többen is voltak ilyen diakóni éven. Én azért biztattam, meg mai napig is azért biztatnám a diákokat erre, hogy próbálják ki, mert hogy nagy mértékben önállósodnak egy teljesen új országban, ahol nekik a nyelvet is el kell sajátítaniuk jól, akkor ott fel kell találni magukat, egy új közösségbe, egy új kultúrába kerülnek, de ugyanakkor mégis egy biztonságos környezetben vannak, mert ugye, hogy van egy koordinátor, meg többen is vannak, több országból is vannak mondjuk diakóni éven, és akkor rendszeresen kapcsolatban vannak egymással, online is kapcsolatban vannak, vagy személyesen is kapcsolatban vannak, és akkor így nagyon sok barátság is kötődik, és nagyon sok barátság is kialakul, így látva a gyerekeimet. Persze, főleg eleinte, tehát, hogy rendszeresen volt, amikor napi szinten telefonáltak, és amikor már érződött az, hogy nem napi szinten, hanem mondjuk hetente, vagy már eltelt több idős, és akkor hívnak telefonon, akkor már tudtuk azt, hogy igen, most már a helyükön vannak, most már sikerült nekik megtalálni a helyüket ott, és hogy önállóan elvégezni azokat a dolgokat, amik feladatok nekik. Azt láttam még náluk, hogy az alkalmazkodás is nagyon fontos volt, ugye, mert például a lányaim Olaszországban voltak, volt, amelyik Belgiumban volt, tehát, hogy különböző nemzetiségűekkel voltak együtt, tehát önkénteskedni, nem feltétlenül magyarokkal, hanem például Németországból, vagy Franciaországból voltak ott fiatalok, és hogy egymáshoz nekik alkalmazkodni kellett, és ugye azért azt gondolom, hogy az sem olyan egyszerű dolog, de hogy mindenképpen fontos, hogy ezt így megtapasztalják fiatalon, és hogy a későbbiekben is, hogy sokkal, azt látom rajtuk, hogy sokkal bátrabban indulnak el bármilyen irányba. Tehát akár külföldre is, vagy itt Magyarországon is bátrabban mernek belevágni dolgokba, mert megtapasztalták azt, hogy képesek rá.
0: Mit ad vissza az önkéntesség annak, aki segít? Miért éri meg?
2: A legalapvetőbb dolog, hogy segít jó emberré válni, és segít ténylegesen saját magunkat is felemelni. Másrészt szerintem azáltal, hogy a környezetünkben önzetlenül teszünk valamit, és másokon segítünk, azáltal a saját életünkben is rendet teszünk. Ez olyan, mint a takarítás szerintem, hogy mindent elpakolunk otthon, mindent kitakarítunk, kitisztítunk, és közben a saját gondolatainkat is rendezzük, és mi magunk is rendben leszünk a végére, vagy saját magunkon is segítünk azáltal, hogy egyébként ez lenne a célunk, vagy belegondolnánk, hogy magunkat is milyen nagyon segíteni és emelni fogjuk ezáltal. Illetve még van szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a segítésen keresztül mindig belelátunk másoknak az életébe, és kicsit kiszakadunk a saját problémáinkból, és lehet, hogy utólag, mikor már visszatérünk a saját életünkbe, akkor már nem is tűnik olyan bonyolultnak, vagy olyan megoldhatatlannak az a helyzet, amiben mi vagyunk. Másrészt pedig rájövünk arra, hogy azért nálunk sokkal nagyobb problémákkal is küzdenek emberek. Nyilván ezt nem egy óvodában fogjuk átélni, tehát itt is nagyon fontos az, hogy ki hol önkénteskedik meg, ki az életnek melyik területén hát végez valamilyen munkát, de például egy idősek otthonába szerintem, vagy amit említettetek, hogy ti nem voltatok hospice-házban, de oda is mennek valakik, vagy lehetne ezt sorolni, tehát egy állatkertbe is akárhova mentek el, mindenhol más problémákkal szembesültök, de az biztos, hogy teljesen más lesz, mint az a probléma, amivel ti néztek szemben a hétköznapokban.
3: Én még azzal egészíteném ki, hogy talán, hogy így a belső ember is növekszik, tehát hogy úgy megerősödik a így belsőleg az ember, aki tud önkénteskedni, vagy aki tud önzetlenül tovább adni bármit is magából, hogy talán azt is megtapasztalhatja, hogy többre képes, mint amit gondolt magáról, és hogy ez is erőt adhat neki.
0: Eszter?
4: Én szerintem, amit is saját tapasztalatban lehet mondani, hogy mindig így ezután, miután csinál az emberben, ami ilyen önzetlen dolgot is segít, akkor mindig így van egy ilyen érzés, hogy ezt én most megcsináltam, és hogy így büszke szoktam lenni magamra ilyenkor, meg hogy lehet, hogy előtte panaszkodok, hogy nincs ehhez kedvem, meg hogy tényleg miért csinálom, amikor ebből úgy tűnik, hogy nem jön semmi, és a végén meg, ha csak az érzés miatt is, szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy valami olyan dologba vágtál bele, amiben benne van a rizikó, hogy ez amúgy nem is lesz annyira jó, vagy mondjuk tényleg ez lelkileg megrázkódtató lesz, de utólag így benne van az, hogy ez épített végül is.
0: Szerinted mi a legnehezebb az önkéntességben? Az első lépés, az idő, a kitartás, vagy a komfortzónából való kilépés?
4: Elkezdeni mindenképp szerintem az a legnehezebb, hogy eleve eljutni a elhatározásig, hogy én ezt most fogok valami ilyet csinálni, és aztán utána megtalálni azt, meg sokszor így benne vannak azért az emberben a kételyek, kényelem, hogy mégis jobb, hogyha csak a saját életemben csinálom a dolgaimat, és inkább akkor ezt hagyjuk, és ezért szerintem elkezdeni nehéz, ezt mondanom.
0: Neked volt kételyed?
4: Hát volt, persze, mindig van ilyen, hogy csak tényleg jobb lenne, hogyha ezt most inkább hagynánk, és akkor csinálnám a saját dolgaim, amikből tudom, hogy valami olyan lesz a végén, hogy ha mondjuk így dolgozok a saját céljaimért, annak látom azt, hogy mit akarok elérni. De ebben meg így nem mindig van meg, hogy ennek így mi lesz a vége.
0: És azt hogyan győzted le, ezt a kételyt?
4: Csinálni kell. Ez az egyetlen dolog, amit csinálok.
0: Ezzel egyetértek, igen, csak bele kell vágni.
3: Vannak azért hullámvölgyek, és akkor olyankor szerintem jó az, hogyha van valaki melletted, aki egy kicsit támogat, vagy segít, vagy csak a gyerekeimre gondolva is, de hogy másokra is, hogy aki ott van melletted, és akkor, aki egy kicsit még biztat, hogy ne add fel, mert lehet, hogy tényleg, hogy elfáradtál már a segítségnyújtásba, vagy valami olyasmi alakult ki, olyan helyzet, ami miatt úgy érzed, hogy már ezt nem akarod tovább csinálni, és akkor olyankor mindig jó, hogyha valaki melletted van, aki tovább biztat és segít, hogy ezen az úton azért tovább menjél.
0: És mit ajánlani tanárnő olyankor, amikor mondjuk nincs mellettünk valaki?
3: Hát ilyenkor azért nagyon jó, hogyha az embernek van hite, az Isten jelenléte, vagy az Istentől való erő, az nagyon sokat adhat, és nagyon sokat ad. Az imádság ereje azért az ott adhat.
0: Tanárnő szerint mi a legnehezebb, amit így a diákoknál lát?
2: Szerintem az egyensúlyt megtalálni ebben az egészben. Én velem már többször volt olyan, hogy átestem a ló túloldalára, és én rám ez jellemző, hogy akkor pedig, amikor így elkapom az ízét, hogy mennyire sok embernek, mennyire sok segítségre van szüksége, akkor én azokat utána így haza is vittem, és a saját életem részévé tettem azáltal, amit pont te is mondtál, hogy én sem gondoltam át előre, hogy vajon ezzel el fogok-e bírni, és otthon is mindig ezen pörgött így az agyam, meg így ezzel voltam elfoglalva, és tényleg meg kell találni ebben az egyensúlyt, hogy mi az, amikor még segíteni tudok másoknak, és még ezt egészséges mennyiségben csinálom. De egyébként a diákoknál szerintem az a legnehezebb, hogy ott van bennem a már ez a kötelező szó, hogy kötelező nekik ezt csinálni. És ugye a fiatalok olyanok, meg a diákok olyanok, főleg középiskolában, hogy ami kötelező, az valószínűleg rossz, vagy ha nem is rossz, de az ellen nekünk is kötelező lázadni, mert fiatalok vagyunk. És szerintem ez az, ami talán a legnehezebb, hogy ha bejön az osztályfőnök is elmondja, hogy idén ezt meg ezt kell teljesíteni kötelezően, akkor ezen túllendülniük és elhinniük, hogy attól még ez lehet egy nagyon jó és hasznos dolog.
0: Eszter, te hogy éreznéd magad, hogyha az önkéntesség kötelező lenne?
4: Valamilyen szinten azért ugye mi is megtapasztaltuk ezt, hogy milyen lesz a kötelező. És szerintem az nagyon jó lehet, hogyha az ember olyanokkal veszi körül magát, akik erre motiválják. És akikkel látja, hogy ha tényleg itt vannak a barátaim, akik szintén csinálják ezt, akkor jó, akkor én is kipróbálom, és akkor utána így automatikusan jönnek ezek a dolgok. Csak hát ez tényleg nagyon nehéz, hogy találj magad köré olyanokat, akik szintén ilyesmit csinálnak, mert azért nem tudom, úgy nem sok mindenkit ismerek, aki így tényleg fel kell reggel, és akkor jó, most csinálok valami önkéntes munkát, és most itt jobbá teszem a világot. De nehéz azért tényleg, igen, ezt igen. Láttam én is.
2: Hát egyébként magunkat is megpróbálhatjuk motiválni. Tehát, hogy az is lehet, hogy itt most megint magamból indulok ki, és én még több ikletet tudok meríteni a diák éveimből, mert tanár még nem olyan régóta vagyok, ellenben diák sokáig voltam, hogy nekem sokszor volt ilyen, hogy valami kötelező, és akkor is saját magamat megpróbáltam rávenni, hogy jó, hát a kötelező, akkor már legyen már hozzá kedvem. És például a 21. században rengeteg lehetőségünk van, tehát megnyitjuk a YouTube-ot, és rákeresünk olyan videókra, ahol például olyan emberek mesélnek a saját történeteikről, akik nagyon komolyan és hosszú éveken keresztül önzetlenül segítettek másokon, például amikor volt valamilyen tűzvíz, vagy valamilyen árvíz helyzet volt, vagy ehhez hasonló, hogy ők hogyan segítettek akár a saját életüket kockáztatva, és már is nem tűnik olyan nagy feladatnak, hogy nekem meg mondjuk az oviba kell elmenni néhány játékot elmosni, meg lefertőtleníteni, meg pakolni egy keveset, és mégis meg tudom úgy élni, hogy ezáltal rengeteg embernek segítek. Tehát, hogy magunkat is tudjuk ösztönözni.
3: Igen, még az jutott eszembe, hogy talán a fiataloknál az van, hogy azt szeretnék, hogy lássák az értelmét. Tehát, hogy olyan sokszor megkérdezik, na mi ennek az értelme? Tehát, hogy miért kell nekem ezt csinálni? Mi az értelme? Hogy valahogy ebben segíteni őket, hogy meglássák azt, hogy ennek van értelme, hogy segítünk, és van értelme annak, hogy az időnkből, az energiánkból áldozunk másoknak, és a másik, hogy mindig eredményt szeretnénk látni. De igazából az eredmény az, hogy én ebben részt veszek, és ezáltal formálódik az én életem. Tehát, hogy ezzel lehetne egy kicsit motiválni talán a fiatalokat.
0: Eszter, te mennyire látod trendinek az önkénteskedést?
4: Trendinek semmiképpen sem mondanám. Én azért szerintem mindenkiben van egy ilyen dolog, hogy ettől így óckodik, és vannak azok az emberek, akikben alapból ez benne van, hogy ő szívesen csinál ilyen önkéntesen dolgokat, de egyébként sokszor szerintem úgy is csinálunk önkéntesen dolgokat, hogy nem is gondolunk bele, hogy ez egy önkéntes munka feltétlenül, hanem csak tényleg, hogyha így a kis környezetünkbe valamit önzetlenül teszünk. Nehéz ez, mert például, ha arra gondolok, hogy mondjuk felmegyek TikTokra, és akkor látok egy ilyen videót, hogy valaki adományoz vagy önkénteskedik, akkor néha így, nem tudom, van bennem egy olyan gondolat, hogy ezt azért csinálja, hogy ő jobb színben tüntesse fel magát. És szerintem ez nagyon sok mindenkiben megvan, ez a gondolat, hogy ezt így csendben kellene tenni, vagy ilyesmi, de közben meg másik oldalról lehet, hogy ez motivál valamit arra, hogy ilyet csináljon, szóval szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és nyilván sokan nem akarják csinálni, de azért én látom azt, hogy ezt nem vetik el teljesen az emberek.
2: Én egyébként egy kicsit elvárnám a sztároktól, meg a híresebb sportolóktól, akik a diákoknak a példaképeik, hogy ne, azért ne tolják túl, de hogy reklámozzák ezt, mert tényleg a fiataloknak nagyon fontos, hogy a környezetük és a baráti körük mit gondol róluk is, a világról is, és ezáltal formálják az ő világnézetüket. Ami talán ennél is fontosabb, hogy az ő példaképeiknek miről mi a véleményük, és hogyan élik a hétköznapjaikat, és emiatt szerintem jó, hogyha posztolnak erről a híresebb emberek, akikre felnéznek a fiatalok, és jó, hogyha megpróbálnak ebből egy népszerű, vagy egy ilyen trendi dolgot csinálni. Hát az már, igen, kérdéses, hogy ez mennyire sikerül. Én mostanában egyre többeknél látom egyébként, sajnos azt sose fogjuk tudni, hogy a mögött valójában mi van, tehát hogy valóban ennyit segítenek, vagy valóban népszerűség céljából osztják ezt meg, de hogyha csak néhány fiatalt ezáltal ösztönözni tudnak az önzetlen segítés, akkor szerintem már megérte.
0: Mit tanulhat az önkéntességből az, aki kipróbálná mondjuk olyan dolgot, amit az iskolában egyébként nem tanulna meg az önkéntességből?
3: Komfortzónájában mindenképpen ki kell lépnie sok esetben, tehát saját magát jobban megismerheti különböző élethelyzetekben, hogy ő mennyire tud azokban helytállni. Személyisége is formálódhat és formálódik-e közben. Rádöbbenhet arra, hogy vannak feladatok, amikre első körben azt gondolta, hogy ő ezt nem fogja tudni megoldani, és mégis sikerült neki megoldani, és ez egy kicsit jó érzéssel tölti el, hogy igen, ő erre képes volt, és közösségbe kapcsolódhat bele, hogyha mondjuk, arra gondolok mondjuk például egy táborban, hogyha részt vesz, vagy bármilyen ilyen emberekkel való foglalatosságban, akkor ott egy közösséget élhet át, és egy közösségben élhet.
4: Ez így önmagunknak az ilyen legnagyobb fejlesztése, mert ez tényleg a személyiséget egy olyan szinten formálja, hogy ezt nem tudod semmiképpen sem az iskolában megtanulni.
2: Igen, ez én is tudok csatlakozni, szerintem is tapasztalatot tud elsősorban tanulni a diák ebből, hiszen az órák nagy részén a tanárnak a tapasztalatait, vagy a tanár által átadva más embereknek a tapasztalatai azok, amelyekből építkeznek, és amelyeket hallgatnak, meg amelyekre reagálnak órán, de az ő tapasztalataikról nem beszélgetünk, hiszen sokszor sok területhez még nem is tudnak hozzászólni, mert hogy nincs arról még tapasztalatuk is. Az önkénteskedés az tényleg nagyon sok mindenbe szerintem betekintést enged. És ezáltal lehet, hogy el tudják dönteni, hogy mivel szeretnének majd foglalkozni a jövőben. Látni fogják, hogy egyébként hogyan élnek azok az emberek, akiknek otthon nem adatik meg minden, vagy hogyan élnek azok, akiknek más az életük, nem olyan, mint az övéké, és saját személyiségük is fejlődik. Egyébként is egy középiskolás diák abban az időszakban van, hogy folyamatosan formálódik a személyisége. Már azt én is észreveszem, hogy tavaly elkezdtem tanítani, és hogy a tavalyi hetedikesek idénre mennyire sokat változtak, mennyit formálódott a személyiségük, és mondom, úristen, amikor visszajöttem a szeptemberbe, hogy ez az a gyerek, azt a mindenit, és nem csak a külső szembetűnő változásokra gondolok, hanem arra is, hogy a világnézete vagy a viselkedése mennyit formálódott, tehát, hogy abszolút szerintem személyiségformáló erővel bír, és hozzáad ahhoz, hogy milyen felnőttekké fogtok válni.
0: Hogyan lehetne több fiatalt bevonzani? Mi az, ami megszólítja őket?
3: Leginkább az, hogyha más fiatal, aki valamerre önkénteskedett, az mesél róla, vagy elmondja, hogy ő azt hogyan élte meg, mit élt át. Szerintem az, ami leginkább segítheti abban, hogy bekapcsolódjanak jobban a fiatalok. Tehát, hogy akik önkénteskedtek, azok beszéljenek róla, hogy nekik mit adott.
0: És ez miért van így, hogy a környezetünk, hogyha ők is segítenek, akkor úgy érezzük, hogy nekünk is segítenünk kell?
3: Leginkább a korosztályra az jellemző, hogy a baráti kör milyen, és hogy ők mit csinálnak, és hiába mondjuk én felnőttként azt mondom, hogy hát nagyon jó, és menjél, és csinálj, mert sokat fogsz kapni belőle, nem biztos, hogy rám úgy fog hallgatni, mint mondjuk egy korosztálybelihez, aki elmondja azt, hogy ő mit és hol önkénteskedett, vagy mit csinált, és hogy ez a számára mit jelentett.
0: A következő kérdésem az lenne, hogy volt-e olyan specifikus élményük, ami megváltoztatta önöket, tanárnő?
3: Nekem csak ez leginkább a gyerekek közötti szolgálat jut eszembe, tehát hogy az nagyon, nagyon sokat adott, bár mikor volt is, tehát ilyen gyerektáborokban való segítség az, ami lendületet adott ahhoz, hogy nagyon jó önkénteskedni, meg nagyon jó közöttük a gyerekek között lenni.
4: Ez a gyerekek közötti élmény, ez nekem is mindig olyan érdekes, mert ez egy olyan ilyen új nézőpont, hogyha nem tudom, felnőttek között, meg felnőttekkel beszélgetve, egy teljesen más érzésem van, mint amikor gyerekek között vagyok, és ott, tehát azt hinni az ember, hogy ez egy sokkal nehezebb szituáció, hogy olyanokkal van, akik nem feltétlenül értik meg, és én sem feltétlenül értem mindig a gyerekeket, főleg ilyen nagyon kicsi gyerekeket, de vagy ez egy annyira ilyen egyszerű módon kell látni a világot, és valahogy így át kell menni arra szintre, meg arra nézőpontba, amin ők vannak, és ez szerintem annyira érdekes, meg ezután mindig én annyira feltöltve érzem magam, hogyha gyerekek között vagyok.
2: Én is nagyon sokszor segítettem már gyerektáborokban, és ugye az utóbbi időben elkezdtem tanítani is, és tényleg a gyerekek, meg a diákok azok, amelyek szerintem nagyon tudják, vagy akik nagyon tudják formálni a mi személyiségünket. Tehát például én nekem még nincsen ugye saját gyerekem, és sok szülő szokott ezzel a példával jönni, de ezt így tapasztalom már a diákokon keresztül is, vagy a diákokkal való kapcsolataim során is, hogy ez valóban így van, hogy eddig úgy gondolkozik az ember, amíg nincsenek rábízva diákok, és nem érez felelősséget értük, vagy egy nyári táborban, akár egyébként ismeretlen gyerekek, akikkel ott találkozik először, hogy ő neki hogy néz ki egy napja, hogy fel kell, hogy mit csinál, hogy neki mi a dolga, hogy vele mi történik, hogy ő éhes, hogy én most már elfáradtam, tehát ugye az én van a középpontban. És mihelyt diákokkal vagy gyerekekkel vagyunk körbevéve, ez így megváltozik, és teljesen másodlagos lesz. Itt is pont mondtam, mikor megérkeztem, hogy hú, egész nap nem is ittam, mert nem volt rá idő, meg nem volt eszemben. De a diákoknak folyamatosan mondom, hogy igyanak órán, meg szünetben is kicsit menjenek ki levegőzni, tehát hogy így teljesen megváltozik az embernek a nézőpontja, és azzal kezd el foglalkozni, hogy a gyerekeknek mire van szüksége, hogy ők mit mondtak, hogy nekik hogyan tudna segíteni, tehát hogy így teljesen tényleg háttérbe szorul az, hogy velem mi a helyzet, vagy hogy nekem milyen szükségleteim lennének éppen.
0: Egyébként beszélgetünk ugye itt külföldi önkéntességről, és beszélünk itt itthoni, illetve magyar önkéntességről. Itt van legjobb opció, vagy megéri jobban kimenni, önkénteskedni?
3: Ez a külföldi, az ugye hosszabb idő, tehát ott 3 hónap, vagy egy fél év, vagy egy évre mehetnek önkénteskedni a diákok. Itt, amit beszélgettünk, hogy a középiskolásoknak az önkénteskedés, ugye az néhány alkalomról van szó, tehát hogy az nem egy hosszabb folyamat. Valószínű, hogy Magyarországon belül is van arra lehetőség, hogy több hónapra elmenjenek egy helyszínre, de azt gondolom, hogy ha külföldre megy, az mindenképpen nagyobb kihívás lehet a számára, és hogy ugye érettségi után voltak egy évet kint, és az segítette őket abban, hogy a következő évben, amikor elkezdték az egyetemet, akkor sokkal határozottabban látták azt, hogy ők mit is akarnak tulajdonképpen, meg hogy talán egy kicsit érettebben fogtak hozzá a tanuláshoz. Mert nem rögtön egyik padból a másikba kerültek, hanem hanem volt egy idő, amikor kihívások elé kerültek, ahol helyt kellett állni. És igazából ezért ajánlom a diákoknak, akik érettségi után, főleg azoknak, akik még úgy nem tudják igazából, hogy mit szeretnének, hogy milyen irányba szeretnének tovább tanulni, hogy ez az egy év, ez nagyon sokat adhat nekik abban, hogy kirajzolódjon, hogy mit is szeretne ő valójában csinálni.
0: Eszter, neked lenne kedved mondjuk kimenni külföldre önkénteskedni? Bevállalnád?
4: Én biztos bevállalnám, most nagyon meg is jött a kedvem hozzá, hogy valami ilyesmit csináljak, de nyilván szerintem ez nem való mindenkinek, szóval ezt is ilyenkor fontos így megjegyezni, de jó dolog, hogyha így az ember kimegy a komfortzónáján kívülre is, és tényleg kipróbál ilyen dolgokat, hogy egy teljesen új helyen, teljesen új minden, biztos, hogy nagyon-nagyon sokat tud.
0: Talán önnek mi a vélemény erről?
2: Hát én nem annyira szívesen mennék ki. Egyébként nekem az nagyon komfortzónán kívül lenne. Tehát én annyira nem beszélek jól egy idegen nyelvet sem, ezért ez nekem ilyen nagyon ijesztő dolognak hangzik most, vagy tűnik. Meg egyébként én nagyon szeretek így a környezetemben segíteni, tehát én annyira nem nézegettem soha távolabbi helyeket, én mindig azt néztem, hogy a közvetlen környezetemben kiknek is hogyan tudok segíteni. Ez most így nekem egy új megközelítése a témának, hogy nem magam körül segíteni, hanem kinézni valami helyet a világban és ott.
0: Hogy gondolkodna a tanárnő, hogyha mondjuk a nyelv nem lenne probléma, vagy nem lenne akadály?
2: Szerintem egyébként hosszú távon akkor sem mennék ki, tehát hogy nekem az egy év az ilyen nagyon soknak tűnik. Én annyi időre nem szívesen hagynám el így a hazámat, de egy pár hétre, mondjuk így nyáron, lehet, hogy elmennék, de az már nem lenne teljesen önzetlen. Abban már lenne egy kis önzőség is, mert akkor az már félig ilyen nyaralás is lenne. Tehát akkor már engem az is vezérelne, hogy megnézni valami szép helyet, és ha már ott vagyok, akkor kicsit így lazulni, meg szétnézni, meg kirándulni, tehát az már nem lenne szerintem teljesen önzetlen segítség.
4: De ez motivációnak jó lehet egyébként, hogy egy kis kirándulás is benne van, nem?
2: Mindenképpen igen.
0: Persze. Eszter, mi lenne az első javaslat valakinek, aki most hallgatja az adást, de még sohasem önkénteskedett? Mit ajánlanál neki?
4: Keresse meg azt szerintem, hogy mit szeret alapból csinálni, és ahhoz kapcsolódóan próbáljon meg valami olyat találni, ami tényleg egy ilyen önkéntes dolog, és amit ő szívesen csinálna a saját szabad idejében. És szerintem ez lehet egy motiváló erő, hogy valami olyannal foglalkozik, amit alapból is szeretne, és ami valami olyan cél, amiért alapból is tenne.
0: Számít-e, hogy valaki csak kisebb dolgokat tesz?
3: Szerintem el kell kezdeni. Tehát, hogy el kell kezdeni, és akkor utána az fog alakulni tovább, mert meg fogja tapasztalni, hogy milyen jó adni azt a kis dolgot, és milyen jó volt adni, és akkor egyre több időt, több energiát fog odaszánni az idejéből, erejéből, és meg fogja tapasztalni azt, hogy milyen jó adni.
4: Ezt szerintem mindenkinek ezzel kell kezdenie, hogy az első lépés az mindig valami kicsi lesz. Szóval itt nem szabad csodát várni szerintem rögtön az elején, és akkor lehet, hogy valaki nagyon-nagyon motivált, és úgy van vele, hogy jó, akkor most ő valami nagyon nagy dolgot fog tenni, de az elején valószínűleg ez csak egy ilyen kicsi lépés, és ez nem szabad, hogy bárkit megijesszem.
2: Szerintem is így van, meg egyébként ez nem egy verseny, tehát hogy nem kell másokhoz mérni magunkat, hogy ki az, aki többet vagy többször ad, mint én, hanem szerintem a rendszerességet kell benne megtalálni, és azt, hogy én engem is emeljen az, amit csinálok, és hogy tényleg másokért legyen, és áldozat legyen. Egyébként nekem az lenne a javaslatom, és ezzel talán csatlakozom is az előttem elhangzott gondolatokhoz, hogy nézzen utána interneten, vagy kérdezze meg valamilyen illetékest az iskolájában, vagy az adott közösségben, ahol felmerült az önkéntességnek a gondolata, hogy milyen lehetőségei vannak, és milyen opciói vannak, mert tényleg olyan helyekre is lehet menni egyébként önkénteskedni, amit nem is gondolnánk. Például, hogyha valaki szeret sportolni, akkor el lehet menni különböző sportrendezvényekre is. Hát mindenhol egyébként szívesen látják a fiatal és lelkes diákokat, akik mindenfajta juttatás nélkül szeretnének segíteni, tehát szerintem mindenhova el lehet menni. Tehát, hogy tényleg nem tudok olyan dolgot vagy területet mondani, ahol ne látnának titeket, vagy ne látnának minket szívesen. Úgyhogy nekem is ez lenne a javaslatom, hogy nézzen utána, és ő is meg fog lepődni, hogy azt a tényleg ide is le lehet menni, és itt is lehet segíteni.
0: Egy mondatban össze tudnák-e foglalni, hogy miért érdemes segíteni?
2: Jobb helyi tenném a világot is, rendet tennék saját magamon belül is, és azáltal, hogy belelátok másnak a problémáiba, azáltal a saját problémáim már nem is tűnének olyan nagynak.
3: Szerintem azért jó önkénteskedni, mert akár egy új közösséget megismerhetek, és bekapcsolódhatok egy új közösségbe. Nagyon sokat tanulhatok saját magamról egy ilyen folyamatban, és hogy jó azt megtapasztalni, hogy miközben én adok, azáltal tulajdonképpen én nagyon sokat kapok.
0: Eszter?
4: Szerintem az, hogy ez mindenképpen egy olyan dolog lesz, ami építeni fogja az embert. Tehát ebből biztos, hogy nem jön ki úgy senki, hogy ez egy abszolút nagyon-nagyon rossz tapasztalat, hanem valamit mindenképpen nyerni fog belőle.
0: Műsorunk vége felé közeledve lenne még egy utolsó kérdésem, hogyha nem lennének kötöttségek, és holnaptól mondjuk nem kellene munkába menni, nem kellene iskolába járni, akkor mi lenne az az önkéntes foglalkozás, amit mondjuk tanárnőjék és teszter mondjuk szívesen csinálnák, mondjuk holnaptól, életük végéig?
2: Biztos, hogy továbbra is emberekkel foglalkoznék, és valószínűleg fiatalokkal és gyerekekkel. Nem véletlenül választottam ezt a hivatást, hogy tanár szeretnék lenni. Tehát én

0: őket, tehát hogy így ezt szívesen csinálnám.
1: Egyébként vicces, hogy én is ugyanezt tudom elmondani, mert egyébként én tanári pályára készülök. Szóval én is biztosan gyerekek közelében csinálnék valamit, meg ami még csak így elsőre eszembe jutott, amikor ezt mondtad, az az, hogy én nagyon szívesen lennék például egy állatmenhelyen, szóval élvezném, ha egész nap cicákat simogathatnék mondjuk. Ez volt az első gondolatom.
2: Tudás.
3: Értékek.
2: Közösség.
3: Szóval Lévai.
4: Ez volt a Szóval Lévai podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. A diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
5: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Tizenkét óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson tartott előadást Baka András köztársasági elnök. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben az összesen 20 000 gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve, idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indítanak pénzadománygyűjtést. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. A fejlesztő oktatást Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is számos bentlakásos otthonban, fejlesztőponton, a biztos kezdett gyermekházban valósítják meg. Fekete Dánielt, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját hallják.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet gyerekekért végzett munkáját, a kapaszkodó programja az nem csak egy iskola kezdésére, de egy augusztus időszakra, szeptember időszakra koncentrál, mert egész évben segítjük azokat a gyerekeket, akik a különböző intézményeink látókörében élnek, vannak, akár legyen ez egy bentlakásos otthonról szó, akár egy olyan intézmény, egy jelenlétpont, ahol hétköznaponként napi szinten találkozunk a gyerekekkel, akár egy biztos kezdett gyerekház, ahol 0 és 3 éves korú gyerekeket és a testvéreiket, szüleikkel foglalkozunk, dolgozunk, de lehet egy tanoda, ahol jelen vagyunk és ilyen módon segítünk. Tehát rengeteg formája van annak a segítségnyújtásnak, és akár egyedében, akár havonta fordulhatnak elő ilyen krízis helyzetek a családok életében, és mik lehetnek ezek, akár a motiváció hiánya a gyerekeknél, hogy nem úgy járnak iskolába, mert nem feltétlenül tudják beilleszkedni, vagy azok az eredményeket elérni, nincs meg az a motiváció, hogy bejárjanak, nincs meg azok a környezet adott esetben otthon, hogy rendes asztal világítás eszközök legyenek ahhoz, hogy rendesen felkészüljön a gyerek a tanulmányokra, de ennél sokkal súlyosabb problémák is előfordulnak, akár a családon belül konfliktus vagy bántalmazás kerül elő. Ezért is gondoltuk azt, hogy az idei iskolakezdése együtt segélyakciónak nem csak a tanszer támogatás kell, hogy a középpontban legyen, hanem az egész éves munkánkra is szeretnénk ezáltal felhívni a figyelmet, és ehhez nagyon egyszerűen tudnak csatlakozni a hallgatók is, akár a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal, de a segélyszervezet.hu honlapunkon nagyobb összeggel is tudják támogatni a gyerekekért végzett egész éves ilyenfajta munkánkat.
1: A Balatonfenyvesi Református Bárkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában, december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott áhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskolakezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruza díszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát, Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: A tanítómesterek széthúzódtak egyenként a vadonban, és Jánost odaültették a forrás mellé, hogy ott várjon a késve érkezőkre, és adját nekik apó parancsát. Valamennyien tudták a törvényt. Enniük, inniük nem volt szabad azon a napon, mert imádkozás és böjtölés együtt teszik alkalmassá a lelket az Úr szavának hallására. Begyűltek rendre a többiek is, a távolabb valók. János szájából megkapták apó szabát, és szerte húzódtak ők is az erdőbe, legényeiket pedig küldték Imre keze alá fát hasogatni, és hordani föl a csúcsos szikla alá. Délre már elég fa gyűlt össze ahhoz, hogy Imre elkezdhesse a mágia rakást. Látszott a keze munkáján, hogy jól megtanulta valakitől az ősi mesterséget. Élre kell állítani a hasábokat kóposan, belül a száraz fenyőt, kívül a bükköt, és amikor a kúp teteje elég széles hozzá, egy második kúpot emelni az első fölé hasonló módon, belül fenyő, kívül a bükk. És legalul kicsi kemence nyílást hagyni be az alsó kúp közepe alá, és kitölteni azt száraz fűvel, szurkos rőzsével, apró gallyal. Figyelték is a legények mind Imre keze munkáját, és már a második kúp is majdnem, hogy készen volt. Egyikük elrikkantotta magát. Nincs csak! Még mindig érkezik valaki. Lenéztek mind a déda felől fölfutó gerincre, ahová a legény mutatott, és lám csak, valóban jött ott valaki fölfelé az ösvényen. Hátizsákos, idegen gúnyás embernek látszott távolból is. Valami külországi turista megint dohogott Imre, minden nyáron téved belőlük erre egy néhány. Sátrat vernek, fényképezik az erdőt, lustálkodnak egy-két napig a forrás körül, aztán elmennek, és soha senki nem látja őket többé. Hadd menjek elibe, elterelem másfelé. Ti ne nyúljatok a mágiához, egy ujjal se tette hozzá, de hozzatok még fát, és főleg gyújtónak valót. Nagy léptekkel indult lefelé, és el is érte az idegent, még jóval a forrás tisztása alatt. Fiatal ember volt, idegen beszédű, de törte a magyart. Egy vén ember keresem, kinek neve apó, mondta. Hoztam neki üzenetet. Apámtól hoztam üzenetet, ki meghalt a télben. Ő ismerte apó még régen. Most Németországban meghal. Imre levezette az idegent az ösvényről a galonya oldalába, és a nagy írtás szélén megmutatta neki az Isten széke déli sziklalejtőjét. Látja azt a kiugró sziklakövet ott messzire? Látja. Annak az aljában van egy forrás, ott megleli, akit keres. Az idegen legény megköszönte az útbaigazítást, és indult is a bozótos málnapokros írtáson keresztül a megjelölt irányba. Míg ő a széltöréseken, bozótokon törte magát keresztül, Imre felszaladt a kurta ösvényen a barlangszálláshoz. Valami külországban való magyart irányítottam a beszédes kúthoz, jelentette apónak. Üzenetet hozott, azt mondta, apjától, aki meghalt, és ösmerte kelmedet. Hadd jöjjön, felelte a vén ember. Te csak eredj vissza, és végezd, amit végezned kell. Beszédes kútnak nevezték azt a kis forrásos tisztást a sziklafal tövén, ahová időnként feljöttek azok, akiket betegség vagy baj gyötört. Alig volt karnyújtásnyira a barlangszállástól, Mindössze úgy látszott, hogy megmászhatatlan sziklafal választott el a két helyet egymástól. Volt azonban egy rejtett sziklacsapás, vadkecskének való ugyan, de alkalmas arra, hogy gyorsan érjen oda, aki igyekszik. Így aztán, amikor a pantalós hátizsákos idegen öltözetű legény meglelte végre a forrást, apu már ott ült egy fatönkön, és várt rá. Kiveresedett ábrázattal, izzadtal lépett ki a fiatalember a málnabozótból a kicsi tisztácsra. Meglátta a forrás mellett a vénembert, és megállt. Maga vagy az, kit neveznek, apu? Kérdezte liegve. A vénember bólintott. Üzenetet hoztál, úgy hallom. Az idegen odaván szorgott a fatönkhöz, amelynek végén az öregember ült, lefejtette magáról a hátizsákat, és valósággal leroskadt a tönk másik végére. Nagyon magas hegy szakadt föl belőle, nem élném itt, ha nekem adnák. Nem kell félni, nyugtatta meg apu. Nem adja senki. Az idegen megvárta, amíg lecsöndesedett benne valamicskét a lélegzet. Aztán belekezdett. Az enyém név Martin Kaszaru. Így mondta, Kaszaru. A szó közepére téve a hangsúlyt. Jöttem Stuttgartból, Németország. Ígértem apámnak, hogy jövök, mikor lehet, és adom át a levelet, meg ami maradt. Belekotort a hátizsákjába, és előszedett onnan egy összegyűrt papírost, meg egy kis fekete zacskót. A vénember átvette mind a kettőt. Egyiket az egyik térdére tette, a másikat a másikra, és csak ült ott. Szeme elnézett messzire, az írtás felett. A levélben azt ír, apa szólalt meg a fiatalember egy idő múlva, de a vénember a szavába vágott. Tudom, mit ír. Jó ember volt az apád. Szép lelkű ember. Szerette az erdőt. Erdőmérnek volt oda lent Ratosnyán. Derék magyar ember volt, nagy szeretet lakozott benne. De az élet és a halál dolgát nem értette soha. Sóhajtott, és rátette kezét a kicsike zacskóra. Azt kívánja, hogy hintsen bele testének hanvát idefent a szélbe, hogy itt nyugodjék, ahol otthona és hazája volt. Megteszem, meg hát. De édesapád nincs már ebben a maréknyi hamuban. Hamu ez semmi más. Édesapád, fiam, itthon van már jó ideje, attól a perctől kezdve, hogy lehunytott messze német földön a szemét. Amint ott lehunyt a teste, az felnyitotta a lelke. Ennyi az egész. De ha már így kívánta, tegyünk eleget neki. Fölkelt a fatörzsről, és kezébe vette a kicsi zacskót. Megindult vele egy kiugró sziklakő felé, amely előre nyúlt a meredek hegyoldal fölé. Föllépett a sziklára, és megoldotta a kis zacskó zsinórját. Magasra emelte. Szél, galonyai szél, magyar hegyek szele. Mondta, és mély, erős hangja tavaszállt a völgy felett, akár a harangszó. Vidd magaddal, ami keserű Mártonból hátra maradt. Hincset széjjel erdőkön, mezőkön, kaszáló réteken, legelő lankákon, patakok partján, mindenütt, ahol valamikor keserű Márton bujdosó magyar járt és élt, és örvendezett a világnak rövid élete során, bujdosásának ideje előtt. Vigyed, Isten szele, vigyed. És egyszerre csak, mintha parancsszóra várt volna csupán, Valahonnan a sziklák közül előlebbent egy virágszagú, hűvöskező, gyorszárnyú szellő elkapta az acskóból kiszólt hamut, és vitte-vitte lefele a hegyoldal írtásán, lefele a völgyön, tova vitte szempillantás alatt. Keserű Márton, az Úr békessége legyen te veled. Néhány pillanatig még ott állt a vén ember mozdulatlanul a kiugró sziklán, aztán lassan megfordult, lejött és visszaült a fatönkre. Édesapád kívánsága megtörtént, legalábbis ez a kívánsága. De van egy másik kívánsága is, tudom. Nagyobb és fontosabb ennél. Arról akarok most beszélni veled, Márton, fia Márton. A fiatal ember megbabonázva, kimeredő szemmel bámult rá, megrázta a fejét. Nem értem, nem értem. Mit nem értesz? Semmit nem értem. Honnan maga tudja, mi volt a levélben? Mit akart nekem apám? Meg se nézte, meg se olvasta a levél. A vén ember rámosolyodott szeliden a megzavarodott fiatal emberre. Nem papírra vetett betűkből ered a tudás, fiam, hanem lélekből és értelemből, ami az Úrtól való. Most pedig hadd mondjak el neked valamit, komolyodott el a hangja, aminek az íze keserű lesz a szádban. De ha megemészti az elméd, édessé változik a lelkedben, keserű Márton fia, németföldi Márton. Magyarnak teremtett téged az Úristen. Ott születtél, lent a völgyben, és a hegyek, ezek a hegyek itt benéztek hozzád az ablakon, amikor még anyád ölében voltál, és láthatatlan írást véstek a homlokodra, magyar írást, amellyel magukénak jelöltek meg, és magyarnak. Miattad bujdosott világa az édesapád, hogy ne rabság és gyötrődés legyen az életed, hanem szabad magyarként érhess meg emberé, hogy idők múltával visszatérhess ide, ahol gyökereidet őrzik ezek a hegyek, és ahol magyar dalt muzsikáltak lelkedbe a patakok, amikor megszülettél. Nos, most Márton, fia Márton, ezt mondom te néked. Úgy áld meg téged az Isten, ahogy apád örökségét megőrzöd a lelkedben, és továbbadott fiaidnak, unokáidnak. Mert aki magyarnak született, akit magyarnak teremtett az Úr, az csak mint magyar lehet boldog és megelégedett ezen a földön, és még ezután is. Mindegy, hogy hova vet a sors, gyökered itt van. És ha megtagadod ezt a gyökeret, ha megtagadod a magyar szót, ha megtagadod őseidet, szent magyar származásodat, az Úristen is megtagad téged, Márton fia Márton, és nem lesz békességed sehol a világon. Jól jegyezd meg minden szavamat, és égesse a lelkedet egy életen keresztül, ha hűtlenné válsz édesapádhoz. Most pedig pihent ki magad, mert fáradt lehetsz, keserű Márton. És ha kipihented magad, és eljö az este, és azt mondja benned egy kicsi hang, hogy magyar akarsz maradni, és nem németté válni, hogy hűségben kívánsz élni édesapád emlékezetével, akkor kerül meg ezeket a sziklákat, itt jöjj fel a tetőre, ahol holdkeltével a nagy tüzet látod, és ne szólj senkihez, közel se jöjj, csak hallgass, és figyelj. De ha nem érzel hűséget magadban, akkor fordulj meg gyorsan, és erígy vissza, onnan jöttél, mert amit ott látsz és hallasz, nem lesz neked való. Irgalmazzon te néked az örökké való Isten. Azzal fölkelt a tönkről, megfordult, és vissza se nézett többé a megdöbbent fiatalemberre. Csak ment fölfelé a keskeny vadkecske csapáson, és eltűnt a sziklák között. Azon az estén különösen mély volt a csönd az erdők fölött. Még a román állam vadőre is megérezte, hogy valami készül odafönt az Isten széke körül. Ahogy megszokott hivatalbeli körútját járta a dédai gerincen, valami fadöntők, akik az alsó irtásban dolgoztak, említették neki, hogy hátizsákos idegent láttak fölfelé menni. Lehetett ártatlan turista, de lehetett vadorzó is, és így a vadőr elhatározta, hogy ha már ott van, utána néz az idegennek is. Így aztán ahelyett, hogy a felső irtás szélén letért volna a gerincről a galonyai völgybe, ahogy tenni szokta, ment tovább fölfelé az istenszéki nagy tisztáshoz, ahol időnként turisták is, vadorzók is megfordultak. Talált is a forrásnál valami baltás legényeket, akiknél azonban semmiféle fegyver nem volt. Viszont étellel, itallal kínálták meg a román állam emberét, aki meg is örvendezett ennek. Evett a sajtjukból, szalonnájukból, rozskenyerükből, és amikor evés után húzott egy jót a korsójukból is, bizony elámult az ábrázata. Oka is volt rá, hiszen tulajdon szemével látta, ahogy az egyik legény a forrás csorgója alá tartotta a korsót, alig fél perccel azelőtt, és megvárta, amíg megtelt. Aztán anélkül, hogy bármerre elkalandozott volna, hozta a teli korsót egyenesen vissza, és letette melléje a fűbe. Márpedig, amikor a szájához emelte a korsót, Isten biza bor volt abban, nem víz. És méghozzá, micsoda bor! Jó ízű, erős emberbe való, nem csak a féle olcsó lőre, szegény ember bora. Meg is örvendett ennek a csodának a derék vadőr olyannyira, hogy fél óra se telt bele, és már elnyúlva horkolt a fűben. Jók voltak hozzá a legények, még pokróccal is betakarták, és párnát tettek a feje alá, zsákba gyömeszölt illatos fűből. Le is ment már addigra a nap, és az erdőből kezdtek előjönni komoly ábrázattal a tanítómesterek. Megnézték az alvó románt, csóválták a fejüket, aztán összeszedték, ami holmiuk volt, terübe kötözték, és fölballagtak vele egyenként a csúcsos szikla alatti kicsi tisztásra. Áltott már a mágia megrakva magasan. A tisztás alsó szegén, távol a mágiától leültek félkörbe, és csak ültek ott, szó nélkül, néma csöndben, tanítómesterek és tanítványaik, míg lassan-lassan elsötétedett körülöttük a világ, és kigyúltak egyenként a csillagok is. Különös este volt. Szellő se mozdult, bagoly se szólt, még csak lappantyú madár se rikkantott sehol. Semmi se mozdult. A csönd rá nehezedett a világra. Múlt az idő, a csönd fekete palástja alatt. Míg a csillagos ég alja sápadozni kezdett túl a galonyán, a nagy disznós bükkösének borzolt gerincén megjelent lassú méltósággal a telehold. Ezüstös fénye szétemlett a hegyeken. Imre, szólalt meg egy mély hang a tisztás feletti szikla felől. A csönd belereszkedett. Apó áldott. Magos szikár alakja kirajzolódott a holdkorongja fölött az ezüst színű égen. Hosszú fehér köntösben áldott. Imre fiam, mondta onnan fentről mély parancsoló hangon, gyújtsd meg az Úr tüzét. Imre felpattant a félkörbe ülők közül, és a mágiához lépve leguggolt előtte. Tűzszerszámot vett elő a zsebéből. Csattant az acél, szikrázott a kovakő, és fölizzott a legény ujjai között a tapló. Előre nyújtotta a taplót, a száraz gaz közé is fújni kezdte. Az első kicsike láng belekapott a gazba, megnövekedett, elérte a szurkos rőzsét, és sercegve csapott fel a gúla közepén feltámasztott fenyőfába. Pattogott a fenyő, emelkedett a tűzvörösen, majd elérte a bükköt. A láng megnőtt, megfehéredett, és a magosba csapott. Áldott legyen az Úr a magyarok istene és védelmezője, dörrent fel a vén ember hangja magosan a tűz fölött. A félkörben ülők lábra keltek és levették fejükről a kalapot. Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják. Áldottak legyenek az istentudók. Áldottak legyenek az igazak és a hűségesek. Áldottak legyenek, akik az Úr erejében bíznak, akik az Úr erejét hordozzák magukban. Áldottak legyenek, akik az igazságot keresik. Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, tanítják és gyakorolják, és áldottak legyenek mindazok, akikben megfogan a tanítás, mert az ők kezükbe helyezte a magyarok ura, nemzetünk jövendőjét. Áldott legyen az Úr, a magyarok istene. Áldott legyen az Úr. Szavai úgy gördültek tovább a hegyek fölött, mint az orgona hangja. A mágia tüze nőtt, a hold emelkedett. Minden szem a fehérbe öltözött szent embert nézte, hogy ott állt magasan a tűz fölött a sziklán. Senki se vette észre az idegen öltözetű fiatalembert, aki a szikla ösvény irányából bújt elő, és babonázottan állt meg a tisztás alatti borókák között. Áldott legyen, aki megérti és követi az Úr tanítását. Zengett odafönt a vén táltos hangja. Áldottak legyenek a hűségesek, mert ők a jövendő őrizői. Az Úr megtartja azokat, akik a nemzet szolgálatában az ő útját járják. Bízzatok, és hirdessétek az Úr szeretetét, mert eljö az idő, és már itt is van, csak a szemünkkel nem láthatjuk még, amikor az igazoké és az igazságosoké, a valóság tudójé és a jóság gyakorlójé, a békességesek és az Isten szeretőké lesz ez a világ, és nem lészen több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr e föld színéről. Minden hatalom megdől, ami nem Istentől való, és minden fegyvert, amely ellenetek fordul, ítélettel sújtja az Úr. Ez az Úr szolgáinak hagyatéka, és az ő igazságok én tőlem való, mondta az Úr. Napfiainak, magyaroknak teremtett benneteket, és törvényt adott néktek, ami életet és szabadságot biztosít számatokra, ha betartjátok azt. Íme itt van a törvény. Tölgyfából rótt ősi hagyatéktok, amit keserves századokon át őriztek számatokra Isten tudóitok. Dörrent odafönt a vénember hangja, és bal kezével magos emelt egy sötét színű kurta oszlopot. Tiszteljétek és becsüljétek, és vissétek a lelketekbe minden szavát, mert Isten szól hozzátok az ő törvénye által, és semmiféle más törvény nem biztosít számatokra életet. Csupán az Úr törvénye. Szeresd a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más Istened ne legyen. Tiszteld őseidet, hogy hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit ők hagytak reád. Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat. Fegyvert rájuk ne emelj, és nyelveddel se védkezz ellenük. Tartsatok össze, segítsétek egymást, és az Úr szeretete, az Úr védelme, az Úr ereje veletek lészen. Tudjátok az Urat, tartsátok az ő törvényét, és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyoknak nevezik őt, és aszerint is élnek. Ez a ti hagyatéktok, magyarok. Véssétek lelketekbe. Most pedig Isten tudok népe, búcsúzom tőletek, mert szólít az Úr. Szent örökségtek jelvényeit, ezen írásos pásztorbotot, mely a tudás tisztességét őrzi, és a tölgyfáború törvényt, ami vele jár, átadom annak, aki a helyembe lép. Az Úr kijelölte már, és szabad nemzetünk ősi törvénye szerint ti kell kimondjátok a nevét egy közös akarattal. Szóljatok hát, és nevezzétek meg azt, akit méltóvá tett az Úr arra, hogy a szent hagyaték őrizője legyen. Egy hosszú percig csönd volt a szavai után. Mélységes csönd. Csak a mágia tüzének pattogása hallatszott. A lángok emelkedtek, nyelveikkel az ég ezüstös bársonyát nyaldosták, és mögöttük a szikla csúcsán álló fehér köntösű vénember vállán ott ült a telehold roppant korongja, mintha csak varázslatos fényével átragyogta volna. Aztán a félkörben állók szájával egyszerre, mintha láthatatlan karmester irányította volna őket, felhangzott a kiáltás: Radnai Botosból Dizsár az öreg. Utána, mintha kővé vált volna a csönd. Tanítómesterek, tanítványok megilletődött döbbenettel néztek egymásra. Legtöbbjük nem is hallotta soha a radnai öregember nevét, és most mégis egy hanggal és egy akarattal bele kiáltották az éjszakába. Áldott legyen az Úr akarata. Szakította meg a csöndet a vén táltos hangja a sziklacsúcs magasából, és az ő választásánál fogva szólítlak téged, Isten tudó radnai Botos Boldizsár, lépj elő, és jöjj ide hozzám. Legtöbben csak a hangot hallották. A vénember alakját odafönt már eltakarta szemük elől a lángok fénye meg a telehold ragyogása. Az öreg előlépett a többiek közül, magasra emelt fővel, egyenes tartással, és megkerülve a lángoló mágiát eltűnt mögötte. Néhány pillanat teltével elmosódó alakja megjelent a tűz mögötti sziklán. Isten tudó Radnai Botos Boldizsár, zengett elő a vén táltos hangja valahonnan a lángok mögül vagy a hold fényéből. Az Úr akarata folytán, és mindnyájuk szándéka szerint én, Torda fia Csanád, az Úr 16. száműzött táltosa, átadom te néked szent hagyatékunk jelvényeit, magyarok Isten rendelte törvényét, és az Isten tudók írásos pásztorbotját, és kinevezlek téged minden magyarok 17. száműzött táltosának. Az Úr ereje, hatalma és dicsősége legyen te véled. Erígy és munkálkodj az Úr nevében, magyarok jövendőjén. Még magasabbra csaptak fel a lángok, és mögöttük, mintha a telehold elnyelte volna már a búcsúzkodó vénember alakját teljesen. Csak a hangja zengett még elő a fényből, lassan távolodva. napfiai magyarok, áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg benneteket. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek, és adjon ti néktek tudást, erőt, győzedelmet és hatalmat a gonoszság fölött. Szeressétek egymást, hogy méltók legyetek az Úr szeretetére, segítsétek egymást, és az Úr is megsegít benneteket. Védelmezzétek egymást, és az Úr is megvédelmez benneteket. Ne féljetek, magyarok, és ne csüggedjetek, mert veletek van az Úr, aki megerősít, megsegít, és igazságának jobbjával támogat benneteket minden küzdelmetekben. Bízzatok ő benne, és Isten tudó hitetek hegyeket mozdít, országot szabadít, magyar országot, Isten országát az ő dicsőségére, Isten tudó magyarok jövendőjére. Utolsó szavai már belevesztek a tűz sistergésébe. A mágja összeroskadt. Pattogtak a száraz bükfahasávok. Lángtenger nyelt el a sziklát. Tűznyelvek csapkodtak a holdfényes égbolt felé. Az öreg lassú léptekkel visszatért a többiek közé. Egyik kezében az írásos pásztorbot, másikban a tölgyfáborút törvény. Az írás tud

az se, ha gúnytűznek veled. Ha csak egy mustármagra való is megmarad néhányban, bizony mondom, hegyek mozdulnak hamarosan. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, és minden magyart, odakint is, szerte a világban. Reggel, amikor a román állam vadőre felébredt, odalent a forrás mellett, a nagy tisztás üres volt. Csak a letaposott fű tanúskodott arról, hogy emberek tanyáztak ott. Meg az idegen pokróc, amit maga köré csavarodva talált ott, és a fűpárna a feje alatt. Tűnődött egy keveset, aztán szép rendjén összehajtogatta az idegen pokrócot, és a párnazsákkal együtt rátette az egyik fatönkre, hogy aki érte talál jönni, meglelhesse. Vállára lökte puskáját, és már indulni készült lefelé, amikor erős füst szagütötte meg az orrát. Friss hajnali szellő hozta fentről, a sziklák felől. Kötelességtudó ember volt a románok vadőre, és a nyelvdereka lévén lehetségesnek tűnt, hogy valami városi turisták táborozhattak ott fönt, márpedig elhanyagolt tábortűz vezedelmet okozhatott. Így aztán irányt változtatott, és fölfelé indult a füstszagon. Elhámult, amikor fölért a sziklacsúcs alatti kis tisztáshoz. Tűzhelyére bukkantott valóban, mégpedig akkora tűzhelyére, hogy akik ott táboroztak, ökröt is süthettek volna rajta. De bármiféle turisták is voltak, akik ott táboroztak, nem hagytak veszedelmet maguk mögött. Ásott földdel takarták le a megmaradt parazsat, akkora nagy helyen, hogy kunyhót is lehetett volna építeni föléje. És nem régen tehették, mert meleg volt még a fölhalmozott föld. A vadőr megjárta a kis tisztás környékét, de a tűzhelyén kívül egyebet nem talált. Mindössze fent az égbe kiugró sziklacsúcs alatt látott meg valami fehéret, egy tüskebokor ágába akadva. Kis darab szakadt lemvászon volt, amilyenből jómódú paraszgazdák asszonyai valamikor a régi időkben ingnek valót szőttek a férfi nép számára. Úgy csüngött ott a meredek sziklakatlan szélébe kapaszkodó tüskebokor ágába akadva, mintha valakinek az ingéből szakadt volna ki, aki alávetette magát azon a helyen, a halálos mélységbe. Még azt is megtette a derék román, hogy hasra feküdt a sziklaperemen, és úgy vizsgálódott alá, hát ha valaki mégis ott fekszik valahol, roncsolt testtel a szakadék alján. De hiába meresztette a szemét, nem volt ott semmi látnivaló. Szemben a nagy disznós gerincén akkor jött föl a nap, és vakító fénye úgy elkáprasztotta, hogy már csak amiatt is abba kellett hagynia a nézelődést. Föltápászkodva a sziklaperemről egy pillanatig tűnődött, hogy letépjeje a tüskebokorról az odaakadt fehér ronydarabot, vagy ne. Végül is úgy döntött, hogy mégiscsak felelősséggel tartozik az erdők rendjéért és tisztaságáért, és így kinyúlt a tüskebokor felé, és letépte róla a kis rongyot. Ujjai közt volt már, amikor egyszerre csak elvesztette az egyensúlyát, és ahogy támasz után kapkodott, kicsúszott ujjai közül a rongyocska. Abban a pillanatban egy kis csintalan szélroham lebbent át a sziklaperem fölött, alig hanem a kellő nap hirtelen melege okozta, elkapta a lebegve aláulló kis fehér holmit, megforgatta néhányszor, aztán makosba emelte, és eltűnt vele.

0: Valahol a szemkápráztató napsugarak között. 1985-ben írt ezt Vas Albert. Búcsúszó az olvasóhoz. Ennél a fannál a krónikás búcsúzik. Eltelt fölötte az idő. Mielőtt azonban útjára indítana ezt a könyvet, még mondani kíván valamit. Az isteni lábnyom, amit a krónikás, ha hiányosan is, de igaz hűséggel idáig követett, nem vészel ezután sem. A hagyaték megmarad, mert Istentől való, és ezáltal elpusztíthatatlan. Eljő az idő, és alig, hanem már itt is van, amikor fiatal, erős izmú és tisztára mosott lelkű krónikások fölkapják az elejtett szálat, és viszik tovább a beteljesedés felé, míg csak be nem következik a krisztusi ígéret, ami így szól, és az igazság szabadokká tészen benneteket. Örvendezzetek hát, magyarok, bármit is lát szemetek a ma sötétjében, a szabadulás perce közeledik. Ne várjátok azonban is, ne keressétek se ágyuk dörgésében, se hangzatos politikai elszavakban. Az Úr igazsága halkan jár, és békesség kíséri. Az ő akarata rendelkezett már minden dolgotokban, és az ő rendelkezését nem az idő méri, hanem a tudás, a lelki tudás. Gondozzátok át a mustármagvakat, és egyébben ne törődjetek. Nem sokaság, de lélek véges csoda dolgokat. Ősi tanítás ez, amit Berzsenyi Dániel vetett papírra számatokra másfél évszázaddal ezelőtt. Tartsátok észben, magyarok, és ti is, Kárpát-medence testvér népei, nem nyelv teszi az embert, az ember lelke emeli rangra a nyelvet, vagy taszítja az útszéli árokba a használat erkölcsi mércéje szerint. Ne féljetek, a magyar lélek él, teremtő Istenünk működik benne és általa. Ne csüggedjetek. Gondozzátok csak hűséggel a mustármagvakat. Ha részeg magyarok káromkodásától sajdul fületek, ha szemetek a hitványok győzelmét véli látni úton útfélen, ne döbbenjetek meg. Az Úr nem számokban méri az igazság győzelmét, hanem az igazak cselekedeteiben. Ne keserítsen el a gyöngék hűtlensége sem. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát rövidíti csupán, nem a nemzetét. A nemzet nem számokban él, de lélekben. Egy az Úr oldalán, százezreknél is többet számít a jövendő mérlegén. A gyöngeségében románná változott magyar nem a magyar jövendőt gyöngíti, hanem a románt. Akár csak a számtanban a pozitív és a negatív előjelek. A lélek isteni pozitívumában működő ember előbbre viszi a világot meg a nemzetet, amelyhez tartozik, míg a negatív selejt mélységbe húzza alá, amihez rátapad. Az igazak jövendőjét a lélek és a szellem ereje formálja, és az Úr ereje emeli magasba. Bízzatok, magyarok! A rabság és szenvedés napjai megszámláltattak. A szabadság hajnala dereng. Vigyázzátok a mustármagvakat!
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
2: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Politikamentes, takarékos és kizárólag a szakmai érdekképviseletre fókuszáló szervezetként alakul újjá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zoltán Péter kamarai biztos hétfői bejelentése szerint. A reformok részeként megszüntették a tisztviselők juttatásait, felmentették Szinai Attila főigazgatót, megszüntették az elnöki kabinetet, valamint Pap Gergelyt nevezték ki megbízott főigazgatónak. A kamara neve 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara lesz, a tisztségviselőknek pedig a munkaidejükben tilos lesz bármilyen politikai tevékenységet folytatniuk. A biztos ígéretet tett a tagdíjak, különösen a kistermelők és őstermelők terheinek nagyságrendi csökkentésére, valamint a szervezet átvilágítására és vagyonleltár készítésére. A megújult testület az év végére állhat fel. A sorompó házaknál speciális hővédő bevonat alkalmazásával teszteli a vasúti berendezések ellenálló képességét a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a bevonat az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Az intézkedés a 2025 pünkösdi Budapest-Székesfehérvári sorompózavarhoz hasonló problémák megelőzését, valamint a vasúti közlekedés biztonságának növelését szolgálja. A hőséggel szembeni védelem mellett a vasúttársaság az elmúlt évben átalakította a karbantartást, valamint műhelykocsikkal szerelte fel a zavar elhárításban résztvevő munkatársakat. A mostani program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalakon. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát, Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. A drávaszögi Laskón ünnepi hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg a herceg szőlőség kánonok megszületésének 450. évfordulójáról. Az eseményen a református közösség több évszázados szellemi öröksége előtt tisztelektek, valamint az új kenyérért is hálát adtak. A Református Kulturális Központban megnyitották a Laskó és a Reformáció című új egyház történeti állandó kiállítást is. A tárlat létrehozásában magyarországi és horvátországi múzeumok, valamint szakemberek működtek közre a helyi gyülekezet támogatásával. A gyűjtemény célja az identitás megőrzése, a közösségépítés, valamint a hitvalló elődök örökségének átadása a jövő nemzedékeinek.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
2: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Wagner Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm.
2: Augusztus 7-én egy közös védelmi megállapodást kötött Mekkában Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán, egy olajállam, egy NATO tag, meg egy atomhatalom. Mi szükségük van erre?
3: Én ezt a lépést egy hosszú folyamat egyik látványos pillanatának tartom, ami arról szól, hogy különösen Szaúd-Arábia hogyan keresi a helyét abban a regionális rendben, amelyet ideig az Egyesült Államok omnipotens jelenléte jellemzett a megelőző 30 évben, de akár 50 évben, és amely az elmúlt években, talán már egy évtizedben lassan erodálódni kezdett, és azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedben ismét nagyon dinamikussá vált a Közel-Kelet abban az értelemben, hogy az államok elkezdtek helyezkedni, középhatalmak elkezdtek új kapcsolatokat keresni, új szövetségeket kialakítani, agresszívabbá, vagy asszertívebbé váltak, hogy ezt mi szoktuk használni a külpolitikai érdekérvényesítésükben, kevésbé hallgatnak, kevésbé várnak az Egyesült Államoknak, az addigi hegemonnak a jóváhagyására, és ez ebbe a folyamatba illeszkedik, amikor ez a három állam mind maga is ugyanezeket a folyamatokat játssza le, és most kötöttek egy ilyen katonai megállapodást.
2: Hogyha Szaúd-Arábiába nem esik be néhány iráni drón meg rakéta, akkor most ezt megkötötték volna? A folyamat akkor is ugyanide vezetett volna?
3: Ha semmi nem változott volna a Közel-Keleten az elmúlt fél évtizedben legalább, akkor lehet, hogy nem kötötték volna meg. De ugye miután az Egyesült Államok most már több mint egy évtizede hajtogatja, azt talán erős kifejezés, de egy több mint egy évtizede bejelentette, hogy ő nagyon helyesen Kínát tekinti a fő kihívójának, és ezért az erőforrásait megpróbálja lassan átcsoportosítani Európából és az öböl térségből a Távol-Kelet felé. Ezért ez ugye olyan lépéseket indukált az Egyesült Államok részéről az elmúlt években, évtizedben, amelyek mind oda vezettek, hogy Irán is, Törökország is, Szaúd-Arábia is, Izrael is egyébként, Egyesült Arab Emírségek mind új utakat kezdtek el keresni, és ezt a 2023-as Hamas támadása Izrael ellen, majd arra adott izraeli válasz, majd a 2025-ös 12 napos háború Irán ellen Izrael és az Egyesült Államok részéről, majd most a 2026-os háború, ezek mind ebbe az irányba tolták el Szaúd-Arábiát is.
2: Olyan védelmi rendszer lesz ez, mint a NATO? Olyan címek jelentek meg, hogy az iszlám NATO, nagyon jól el lehet ezt így adni.
3: Én ezt a sajtó kíváncsiságának, vagy figyelemfelkeltésének tudom, mert nem tudjuk, vagy legalábbis én még nem tudom, hogy ebben az irányba fog ez elmenni. Nyilván ugye az ragadta meg mindenki figyelmét, hogy van egy ilyen kölcsönös védelmi klauzula ebben a megállapodásban. Miközben hangsúlyozhatok, hogy ez egy védelmi megállapodás, hogy a NATO is mindig hangsúlyozza magáról, hogy ez senki ellen nem irányul, hanem ez egy védelmi megállapodás. De az, az, hogy ez a NATO, hogy ez az iszlám NATO legyen, ahhoz még nagyon sok mindennek kell lenne történnie. Ugye a NATO többek között nem csak egy katonai szövetség, hanem egy létező, az elmúlt évtizedek alatt finomított és működésképes tartott katonai struktúrát is jelent, egy intenzív politikai konzultációs mechanizmust is jelent, ahol egyfelől biztosítva van az, hogy mindenki egyenlő, másfelől a NATO azért maradt működőképes a megelőző évtizedekben, mert az Egyesült Államok, amely a legerősebb ugye, katonát, azt a NATO kapcsán mostában ugye megint rengeteget lehet hallani. Az Egyesült Államok olyan katonai kapacitásokkal és képességekkel rendelkezett, amelyekkel mindig ki tudta pótolni azt a NATO katonai képességében, hogyha ezt a többi tagállam nem tudta előadni, és ugye bizonyos értelemben, bár nem szoktunk rá így tekinteni, de azért a NATO is az Egyesült Államoknak azt a multilaterális együttműködésen alapuló világrendjét támogatta, ami ugye a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az Egyesült Államoknak Szerbiával problémája volt, vagy Jugoszláviával problémája volt, akkor nem Koszovó kapcsán nem az Egyesült Államok támadta meg végül Jugoszláviát, hanem a NATO. Ugye ez kicsit szexibben hangzik, jó, vagy kevésbé közvetlen.
2: Kellett kreálni valami új jogi kategóriát, ami alapján ez valamennyire magyarázhatóvá vált, hogy ezt miért csinálja.
3: Igen, de engem kevésbé a jogi kategória ragadt meg, mint az, hogy az Egyesült Államok volt ennek a motorja, önálló volt az erőforrás. Most van három egyenlő méretű, nem teljesen, de van három regionális hatalom egyelőre csak ebben a szövetségben, amelyeknél nem látom, hogy ki lesz az, mert ugye az, hogy az Egyesült Államok nagyon erős volt ebben a katonai szövetségben, és ő volt a európai országok védelmének a biztosítója egy esetleges szovjet fenyegetéssel szemben, ugye azt is indukált, hogy ezek az európai országok voltak az amerikai politikát követni, hiszen cserébe kaptak valamit. Ez ebben a felállásban jelenleg teljesen, nem teljesen, de szerintem hiányzik, mert ugyan Irán és Szaúd-Arábia között, még annak ellenére is, hogy tudom, hogy Irán rakétákat lő ki Szaúd-Arábiára, de még akkor sem nevezném explicite ellenséges viszonynak, Törökország és Irán között és Pakisztán és Irán között nincs ilyen rossz viszony. Tehát, hogy itt az a közös ellenségkép például hiányzik.
2: Ki mit fog beleadni ebbe a rendszerbe? Van, akinek van atomfegyvere. Ez Pakisztán, Törökország, NATO tag. Egy rendkívül erős, ütőképes, tapasztalt hadserege van. Szaúd-Arábia meg gazdag is olaja van. Ezt így adják össze? Ebből jön ki ez a kevercs?
3: Szerintem ezzel még előre sietünk, mert az, hogy ki mit ad bele ebbe a... Ugye a NATO-nak nincs hadserege, ha maradhatok a NATO példáján. A NATO-nak nincs hadserege, tehát a NATO-nál az van, hogyha valamilyen feladat van, a NATO-nak van egy parancsnoki struktúrája, az a parancsnoki struktúra a politikai útmutatás alapján összeállítja, hogy milyen mértékű, milyen méretű, milyen képességekkel rendelkező katonai erőre van szükség. Ezt láttuk Koszovóba, ezt láttuk Afganisztánba, és akkor a tagországok ezt összeadták. Tehát, hogy innentől kezdve, ha most tényleg, ha csak így szabadon agyalhatok, ha egy válságkezelő misszióra lesz szükség egy afrikai országba, és abban valamiért ez a három ország mindhárom részt akar venni, akkor majd az ott jelentkező feladat fogja eldönteni, hogy mire lesz szükség. És ha most megint csak így hasalok így a elmúlt évtizedek példában, ha kell oda egy 10 000 fős katonai erő, amiben kell 50 helikopter, 200 orvos, katonai orvos és 10 000 gyalogos katona, akkor mint ez a három ország az aktuális lehetőségeinek és igényeiknek megfelelően fogja ezt a katonai csomagot összerakni. Itt szerintem az egy rossz irány, vagy legalábbis szerintem a nemzetközi példák, ha még főleg ha NATO-nál maradunk, nem adják össze ezt a fajta feltétlen irányt, hogy Pakisztán adja majd a nukleáris védőernyőt, és Törökország adja a fő katonai erőt, és Szaúd-Arábia csak fizetni fog. Szaúd-Arábia az elmúlt egy évtizedben a légierejét tekintve letett olyan eredményeket, amelyeket a Jemen, többek között a Jemen elleni háborúban, amiket nem gondoltunk volna róluk. A pakisztáni hadsereg bármilyen erős is, és rendelkezik nukleáris védőernyővel, vagy nukleáris fegyverekkel. Az úgynevezett erőkivetítési képessége az, hogy a katonai erőjét, és mint ezt egy csomagot képzeljük el, ne csak az, hogy 100 katonát felrakunk egy repülőgépre, és elrepülünk vele valahova. az erőkivetítési képessége viszonylag gyenge. Törökország hadserege szerintem valamivel kisebb, vagy ugyanakkora, mint pakisztáni, viszont a török erőkivetítési képesség az elmúlt évtizedben rendkívül sokat fejlődött. Tehát ez Törökországot néha egy ilyen mini egyesült államoknak hívom, abban az értelemben, hogy az egyesült államokról tudjuk, hogy bárhol konfliktus jelent meg a világban az elmúlt évtizedekben, megjelent egy amerikai anyahajó, megjelentek nagy teherszállítógépek, és a semmiből létrehoztak egy amerikai katonai bázis, és neki tudtak kezdeni. A Törökország ezt kicsiben már tudja csinálni, amit abból látunk, hogy Líbiában, Szomáliában, Katarban megjelentek a török katonai bázisok. Nem tudom, Szomáliát említettem, ugye? Megjelenek török katonai bázisok, van török repülőgép hordozó. Az egész török hadsereg afelől a képesség felől, hogy képesek vagyunk a határainkat megvédeni egy külső támadástól, ami egy viszonylag statikus képességet jelent, és amelyből hiányoznak ezek az erőkivetítési képességek. Elindult az elmúlt évtizedből abba az irányba, hogy miközben képesek vagyunk a határainkat is megvédeni, de képesek vagyunk nem csak, hogy elküldeni több száz vagy akár ezer katonát Szomáliába, ami azért elég messze van, de ezt fenn is tudjuk tartani, ezt el is tudjuk látni. Pakisztánnál ilyet nagyon nem látunk, Szaúd-Arábiánál ilyet egyelőre nem látunk.
2: Az világos, hogy milyen fenyegetés ellen szervezik ezt a védelmi szövetséget? Mindenki ugyanaz?
3: Nem, szerintem itt nincs egységes fenyegetettségkép sem. Ugye Pakisztánnak az egyértelmű fenyegetést India jelenti, és kisebb mértékben az afganisztáni tálib rezsim. Törökország számára a fenyegetésről talán nem beszélnék, de ugye Törökországnak alapvetően Izraellel van konfliktusa, és hát Görögországgal ugye a barátságnak nem nevezném, ugye ott a görög szigetvilág, a török partok mögött ez egy konfliktus forrás, illetve a Törökországnak a földközi tenger keleti medencéjében Észak-Ciprus és az ottani földgáz területek feletti kontroll ad egy összeütközést Izraellel is, Görögországgal is, Ciprussal is. Tehát Törökországnak erre van a konfliktus zónája. Szaúd-Arábiának alapvetően ugye most Jemen, és valamilyen módon Irán, és ugye Szudánban is ugye ott az Egyesült Arab Emírségekkel van konfliktus. Tehát nincsenek nagyon, én nem látok átfedéseket igazából ezek között a kihívások között, és amiket olvasgattam az amerikai szakértők, ugye ők hajlamosak azt mondani, hogy ezt nem a katonai fenyegetésre adott válaszként kell nézni ezt a lépést, hanem arra, hogy az Egyesült Államok, mint a régió fő biztosítója egyre megbízhatatlanabbá válik, távolodik, és ez az iráni háború, ez most az amerikaiaknak a megítélését, az talán túlzás lenne, mert sok amerikai katona, tehát ha innen nézzük, hogy Vietnám, hogy milyen áldozatokkal járt, akkor ez nem hasonlítható össze, hanem abban az értelemben, hogy idáig az volt a képünk, hogy az Egyesült Államok képes az öbölmenti szövetségeseit megvédeni egy iráni fenyegetéstől. Erre épült fel az elmúlt 30 év. Ez volt a logikája annak, hogy amerikai bázisok voltak az öböl térségbe, és közben az öböl államok amerikai részvényeket, amerikai befektetéseket eszközöltek, és mellette amerikai haditechnikai eszközöket vettek, kvázi kiszervezve a biztonságokat az Egyesült Államok részére. De ez egy kölcsönösen előnyösnek vélt együttműködés volt, és most azt látjuk, különösen a 2026-os háborúban, hogy az Egyesült Államok nem képes megvédeni, nem képes garantálni, nem képes elrettenteni Iránt, nem csak a saját bázisai, de az öbölmenti szövetségeseinek a támadásától is, és ez természetszerűleg minden országot arra kell, szerintem ez egy racionális lépés a részükről, hogy jó, hát az Egyesült Államok még azért itt van, még azért vannak bázisai, de hát akkor keressünk más módokat, próbáljuk szorosabbra szűrni a kapcsolatrendszerünket, és ezt láttuk azáltal is, hogy az elmúlt egy évtizedben Szaúd-Arábia is, tehát az Egyesült Arab Emírségek is, Kínával is és Oroszországgal is javította a kapcsolatot. Tehát az egyoldalú, tiszta, függésnek tűnő helyzet, ami a 90-es éveket, 2000-es éveket jellemezte, az már azután elkezdett erodálódni, akkor még nagyon finoman, amikor az Egyesült Államok, ugye ez azt hiszem 2012 Hillary Clinton bejelentés, hogy Pivot to Asia, hogy az Ázsia felé fordulás. Ugye Obama alatt mindenki várta, hogy ebből mi lesz. Ez Clinton, ugye az Clinton Obamának volt a külügyminisztere, de Obamát elvitte az iszlám állam, meg az orosz-ukrán konfliktus 2014-ben, neki nem volt erre nagyon ideje. Az egyetlen érdemi lépést, amit hozzáillesztettünk az ő korszakához, ez az Iránnal való nukleáris megállapodása. GCPOA, ez az átfogó megállapodás, aminek a keretében Irán lemondott volna a katonai célú nukleáris programjáról, cserébe feloldották volna a szankciókat. Ez el is kezdődött, ezt megkötötték 2015-ben, de 2014-ben jött Donald Trump, és akkor ő felmondta egyoldalúan ezt a megállapodást. Tehát maga a folyamat, amit a közel-keleti vezetők érzékeltek, vagy láthattak Washingtonban, az, hogy Washingtonban megjelent egy szándék, hogy ők innen el akarnak fordulni. Mindenki várta, hogy ez hogy fog materializálódni.
4: Mi lesz belőle?
3: Mi lesz belőle? Obama alatt nem sok minden lett belőle, de az öböl államok is, és Izrael is számára, hát most az ijesztő, az lehet, hogy egy erős szó, ijesztő volt, hogy Iránnal megállapodott az Obama adminisztráció. Ugye az ő olvasatuk, és természetesen az amerikai republikánusoknak az olvasata az volt, hogy mivel ez a megállapodás, ez csak 20 évre köttetett, itt az Obama adminisztráció kvázi egy laufot ad az irániaknak arra, hogy megerősödjenek az elkövetkező 20 évbe, és utána visszatérjenek, hogyha akarjanak ezek az atomhoz. De az Obama adminisztráció lépése, ez a megállapodás részben azzal volt magyarázható, ugye, hogy a fő ok, amiért az Egyesült Államok a közel-keleten ilyen nagy számokat, több tízezer főnyi katonai erőt, egy egész flottát köt le, az az Irán jelentette fenyegetés. Ha Iránnal a diplomácia kerül előtérbe, és Iránnal együtt tudunk működni, akkor onnan felszabadulnak a katonai erők, felszabadulnak erőforrások, felszabadul egy csomó pénz, és ugye ezek is mehetnek a távol-kelet felé. Az európai együttműködésben is annak idején megjelent ez, hogy akkor Obama bejelentette, hogy szeretném Európában is csökkenteni az amerikai erők számát. Emlékszem még ilyen konferenciákra 2012-ben, meg 2011-ben, hogy akkor most mi lesz Európával, hogyan tudjuk bentartani az amerikaiakat egy ilyen helyzetben. De mondom, a 14-es krími háború ezt a problémát megoldotta, mert Oroszország elfoglalta a Krímet, és innentől kezdve az Egyesült Államok nem gondolkodott abban, hogy kivonja a katonai erőit, hanem akkor ott újra gondolt, rotációs erőket hozott vissza Európába, stb.
4: Nem mondják fel az eredeti szövetségesi láncokat, se Szaúd-Arábia, se Törökország nem lép ki a NATO-ból,
3: nem,
4: se
3: Pakisztán. Nem.
4: Örül az Egyesült Államok, hogy a szövetségesei a saját lábukra állnak, mert akkor a befolyása is fog csökkenni.
3: Most az, hogy az amerikai reakciók azok voltak, hogy üdvözölték, ez egy dolog, tehát oké. Ugye az amerikai kritika, hogy az európai, ugye Európa felé jól ismerjük, mert ezek elég hangos kritikák voltak az elmúlt években, hogy Európa nem költ eleget a védelmére, és az Egyesült Államoknak kell biztosítania ezt a védelmet, és most mindenki boldog, mert egyre többet költenek az európai országok a védelmi kiadásokra. Ez a kritika Trumpék részéről megjelent a közel-keleti szövetségeseiknél is. Tehát a mostani üdvözlő megnyilvánulások mögött az az érv áll, hogy igen, örülünk, hogy a közel-keleti szövetségeség nagyobb felelősséget vállalnak a saját biztonságuknak a szempontjából. Tehát itt ugye a régi logika, úgy értem, hogy a megelőző 70 év logikája az, hogy az Egyesült Államok hegemonként, vagy majdnem hegemon szerepben dominálja a szövetségesi rendszereit, és miközben rengeteg erőforrást tesz bele, azt is szeretné, ha az történne, amit ő szeretne. Most ez szerintem a második Trump adminisztrációval már nagyon látványosan kiderült, hogy ők ezen már túlléptek. Tehát ők nem akarnak, szerintem Washington nem akar a keleténél nagyobb erőforrásokat tartani. Látszik az Európával való viszonyban, hogy ez sokszor konfliktusos. A Trump adminisztráció sokszor ellenfélnek tartja Európát is, az Európai Uniót is, az európai országokat is, ami innen nézve őrülten hangzik. Hát ugye az én paraszti logikám az, hogyha neki Kína a fő kihívója az
4: elkövetkező,
3: akkor ha nem is szövetséges, de legalább olyan, aki nem ellenséges velünk. Tehát, hogy ezeket én, hát ez egy budapesti, nem tudom, 13. kerületi lakásból egy perspektíva, de hogy ez egy kicsit furcsa, hogy ők ennyire fekete-fehéren szemlék. De a lényeg visszatérve közelketre az az, hogy, hogy én szerintem ebből a szempontból hitelesek az amerikai reakciók. Nagyon jó, csupa olyan ország fűzi most szorosabbra a katonai együttműködését, akikkel mi is jobban vagyunk, akikkel mi is partneri viszony, vagy éppen szövetségesi viszonyt vagyunk, úgyhogy ez nekünk nem árt.
4: Jó, de van egy Kína nevű hatalmas ország, aminek szintén vannak partneri viszonyai, Pakisztánnal például, Szaúd-Arábiával például, mert valószínűleg Törökországgal is vannak. Nem tart az Amerikai Egyesült Államok attól, hogy ahonnan ő kijön, oda valaki bemegy, és azt Kínának fogják hívni.
3: Biztos számolnak ezzel. Biztos számolnak ezzel, de most hirtelen tehát nem tudok egy jó ellenérvet mondani, valószínűleg nem azért, mert nincsen, hanem azért, mert nem jut eszembe. Ez szerintem így ilyen tisztán nem működik, hogy ahonnan az Egyesült Államok kijön oda be, mert ez azt feltételezi, hogy csak a nagy, most, hogy még mindig abban az időszakban vagyunk, amikor csak a nagyhatalmaknak vannak érdekei, és a kis államok, és a közepes államok, vagy középhatalmak, azok meg elszenvedőinek a rendszerek. De az elmúlt 10 év minimum arról szól, hogy már a középhatalmak is ugyanúgy fűzik az újjuk köré a nagyhatalmakat, és ha kell, kijátsszák őket egymás ellen, és egyenlő befolyást kérnek a külkapcsolataik alakításába, ahogy azt korábban a nagyhatalmaktól szoktuk meg. A közelketén különösen látszik az, hogy ugye én általában Irán egyébként is, de rajtuk, tehát Törökország, Izrael, Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia mind úgy viselkedik, mintha egy nagy hatalom lenne. Igaz, hogy az ő homokozójuk csak a Közel-Kelet, nem az egész világ, ahogy az Egyesült Államoké vagy Kínai, de nagyon határozottan, ha kell, az amerikai érdekekkel szembe menve próbálják az érdekéket érvényesíteni. Az, hogy sokkal több háborút, vagy konfliktust, vagy eszkalációt látunk ebben a térségben, ez azért van, mert idáig egy Izrael, vagy egy Szaúd-Arábia, vagy egy Törökország, ha valamilyen konfliktusa volt valami szereplővel a térségből, akkor az Egyesült Államokon keresztül próbálta meg ezt vagy megoldani, vagy ha az Egyesült Államok érzékelt, hogy egy konfliktus erősödik, akkor beavatkozott a regionális stabilitás megőrzése érdekében. Most nem avatkozik be. Vagy most nem azzal a teljes erővel avatkozik be, hanem azt mondja, hogy ennek a jele az, amit már említettem, hogy volt egy líbiai polgárháború, ahol a líbiai kormánya szembe felsorakozott a líbiai ellenzék mögött a Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Oroszország, ugye ez már önmagában egy elég érdekes koalíció, és akkor, mikor ez a koalíció által támogatott katonai erő Tripoli elfoglalásával fenyegetett, akkor Törökország egyszerűen, azt nem mondom, Törökország beavatkozott. Megvoltak az érdekeik az elmúlt évtizedekben is, de sose avatkozott bele katonailag. Egy líbiai konfliktusban mégiscsak ott van a földközi tenger túloldalán. Szomália. Ugyanez. Katar, amikor volt Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között a konfliktus, ugye akkor Katart, Irán és Törökország együtt védte meg, úgyhogy közben Katarba amerikai erők is állomásoznak. Azért, hogy nehogy ezeknek a szomszédos régóta baráti testvéri arab országnak eszükbe jusson elfoglalni, vagy megpucsolni ezt a katari államot.
4: Ki a legambiciózusabb ebben a hármasban? Törökország? Neki vannak a legtávolabbra látó elképzelései a térségen belül, vagy azon kívül?
3: Szerintem Törökország. Hogyan definiáljuk, hogy ezt a legambiciózusabbat? Én Törökország fejlődött szerintem képességeiben a legtöbbet az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben. Ugye Pakisztánon azt látjuk, hogy Pakisztán nem tudott érdemben kilépni abból a konfliktusból, ami őt Indiával összefűzi, ugye ez a kasmíri konfliktus, plusz számára megjelent még Afganisztán, mint egy alacsony prioritású, alacsony kihívás jelentő, de mégiscsak folyamatos konfliktus. Mindeközben a pakisztáni gazdaság folyamatosan évtizedek óta szenved és kínlódik, és a túlélés határán van, és Pakisztán fantasztikus módon egyensúlyoz a Kínával való kapcsolata és az Amerikával való kapcsolatai között. Tehát ugye volt egy időszak, amikor Pakisztánt, mint az Egyesült Államok partnerét, talán a szövetséges az erős lenne, írtuk le, aztán láttuk egy eltávolodást Kína felé, Kína gazdaságilag, az együtt egyövezet projektek keretében óriási befektetéseket eszközölt, van ez a híres kvádári kikötő, ami mióta én nemzetközi kapcsolatokat tanulok, azóta épül, és azóta épül azért, hogy ott Kínának egy kikötője legyen majd, egy hadidengészeti kikötője legyen a Indiai óceánon. De eközben meg azt látjuk, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolatai sem gyengülnek.
4: Tehát,
3: hogy
4: feltalálta a konnektivitást.
3: Egyébként igen, tehát hogy ez a konnektivitás erre játszik mindenki, különösen a középhatalmak, hogy minden irányba fenn kell tartani a csatornákat, akivel együtt lehet működni azzal. Együttműködni, olyan országokkal is együttműködünk, akivel egyes területeken együttműködünk, még akkor is, hogyha más területeken konfliktusaink vannak vele. Ez elképzelhetetlen lett volna a hidegháborús, vagy ebbe a poszthidegháborús korszakban, amikor ugye az Egyesült Államokhoz való igazodás jelentett mindent, és ha Egyesült Államok szeretett valamit, akkor csináltuk. Ha az Egyesült Államok nem szerette, akkor óckodtunk tőle. Most abban a korszakban vagyunk tényleg, hogy az Egyesült Államok is akár szerethet valamit, vagy nem szeretett valamit. Ha én ezt a saját érdekeimnek ellentétesnek tám, és meg tudom oldani, és diplomáciailag ki tudom játszani, akkor ezt megtehetem. És mondom, ez a lényeg, hogy hát az iráni-szaudi viszony ennek kiváló példáját. Ugye a logika az volt, hogy ez két egymással ellenséges ország, egy síta ország, meg egy szunita ország. Jó, nem tudom, mennyire ismertek ezek a szokásos érvek. 2018-ban új hidegháborúról, vagy közelkeleti hidegháborúról beszéltünk, amikor éppen így eszkalálódott kettejük között a viszony, bezárták egymás nagykövetségeit, kiutasították egymás diplomatáit, de aztán ez a kapcsolat normalizálódni kezdett a 2020-as évek elején, a nagykövetségeiket újra nyitották, a párbeszédet újra kezdték, és most, mikor 2026-ban elkezdődött a háború az Egyesült Államok, akkor ugye Szaúd-Arábia is a többi öbölmenti állammal együtt azt kérte, vagy azt próbálta elérni, hogy ne induljon el ez a háború, mert nekik nem volt érdekük. Ők nem akartak konfliktusra. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy a szaudiak ellen, ezért kerülöm azt a kifejezést, hogy itt szaudi-iráni konfliktusról vagy háborúról beszélik, mert a szaudiak megpróbálják elkerülni, ők nem akarnak háborús viszonyba kerülni Iránnal.
4: Mit szól Izrael ehhez? Látszik-e már valami reakció?
3: Izrael természetesen aggodalommal figyeli ezt, a fejleményt, hiszen ugye neki Törökországgal különösen kiéleződött a kapcsolatban, most a napokban volt ismét ugye Szíriában bombázás. Ugye az izraeli-török kapcsolatokat az határozza meg, hogy az Assad rezsim 2024 decemberi bukásával Törökország befolyása Szíriára kiterjedt, vagy átterjedt, és ez ugye török katonai jelenlétet is jelent, és ugye Izraelnek ezzel az új helyzettel valamit kell kezdenie. Törökországgal, ugye, vagy Szaúd-Arábiával az izraeli-szaúdi viszony, ugye ott az volt az elképzelés, hogy amikor azt hiszem 2020-ban megkötötték az Ábrahám megállapodást, hogy ez akkor egy nagyot szólt, Izrael, Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, ez volt első körben, amihez később csatlakozott Marokkó, és valami furcsa módon Szudán is. Ugye ezek az országok elismerték Izraelt, diplomáciai kapcsolatot létesítettek, és akkor mindenki azt várta, ez ugye az amerikai közel-keleti mahinációknak volt egy eredmény, ez is azt az célt szolgálta amerikai szempontból, hogy van nekünk egy Izrael szövetségesünk, van nekünk öbölmenti szövetségesünk. Ezek egyébként nincsenek kapcsolatban legalábbis nyilvánosan egymással. Ha én ki akarok jönni a közelkeletről, akkor előtte jó lenne összekötni ezt a két szövetségi kört, mert hát azzal az én pozícióm is erősödni fognak. Akkor mindenki azt látta, hogy Szaúd-Arábia idővel csatlakozni fog. Ugye a szaudiak, mint a Mekka és Medina, az iszlám vallás két legszentebb helyének őrzői, tehát az ő felelősségük egy kicsit több annál, mint hogy ők az egyik muszlim ország, vagy az egyik iszlám ország az iszlám országok között. Ők nagyon óvatosak voltak ebbe, és ez a fajta közeledés aztán le is zárult azzal, amikor elkezdődött a gázai háború.
4: Jó, az ember megállapodásokban, ha jól emlékszem, nem voltak benne a palesztinok.
3: Nem, az mint említettem, emírségek, Bahrein és
4: de a palesztin ügy sem volt benne.
3: Akkor, akkor 2020-ban azt gondoltuk, hogy ez az egész palesztin ügy már lekerült a napirendről. Tehát ez már az arab országokat se érdekli. Mindenki látja, hogy ez a palesztin ügy, ez a két állami megoldás már nem halad előre. Már igazából az arab országoknak ez egy kényelmetlen téma. Az öböl államok pragmatikusan ők befektetést kerestek, ők stabilitást kerestek, ők együttműködést kerestek, ők hajlandók lettek volna túllépni ezen a palesztin ügyön. Ezt gondoltuk 2020-ban. 2026-ban azt gondoljuk, hogy a gázai háború hatására ez a palesztin kérdés, ez felértékelődött megint. Az arab államoknak, de különösen az öbölmenti államoknak ma már nem tudnak már ilyen pragmatikusan hozzáállni ehhez, mert az Izrael által a gázai területen okozott pusztítás miatt ez a közélemény számára politikai kérdéssé vált.
4: Fönn van a napirenden. Erről szól a tévé.
3: Felkerült a napirenden. Tehát most már egyáltalán most már senki se gondol arra, hogy Szaúd-Arábia esetleg csatlakozna vagy csatlakozna az Ábrahám megállapodáshoz. Ami a mekkai megállapodás kapcsán felmerült, az érdekes módon Egyiptom volt és Irán. Ha minden igazak, ma két hírt olvastam, miatt készülöttem erre, vagy két hírt találtam, miközben készülöttem erre az interjúra, ugye augusztus 23-án vagyunk. Az egyik, hogy a pakisztáni vezérkari főnök ellátogatott Teheránba, hivatalosan azért, hogy közvetítsen Irán és az Egyesült Államok között a béke, vagy a tűzszünet meghosszabbítása kapcsán, de eközben megjelent egy olyan hír is, aztán reggel megjelent, délután cáfolták, hogy a három ország meghívta Iránt is a mekkai megállapodásba. Ugye ha ez igaz, és valószínűleg valami igaz belőle, lehet, hogy nem explicit tagnak hívták meg, de én szerintem az a pakisztáni vezérkari főnök az erről is tárgyalhatott velük. És az egyik iráni szóvivő mondta be először, hogy Iránt meghívták, és aztán nem tudom, a parlament szóvivője, vagy a parlament hírügynöksége jelentette be először, hogy Iránt meghívták a mekkai megállapodáshoz csatlakozni, és aztán délbe talán a külügyminisztérium szóvivője jelezte, hogy nem ez történt, hanem nem tudom, és akkor valami diplomáciai szöveggel így kicsit el volt mosva, hogy pontosan mi történt, de nem explicit száfolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Ami abban az irányban mutat továbbra is, hogy akkor lehet, hogy ezek az országok maguk akarnak most valami közel-keleti rendet, hát mint világrendet kialakítani, ha már az Egyesült Államokra nem számíthatnak.
4: Jó, de ha Egyiptom meg Irán megy, akkor lesz a szövetségben egy, aki a Szuezi csatornát, egy meg, aki a Hormuzi szorost ellenőrzi. Az elég masszív társaságnak fog így tűnni, ha ez igaz.
3: Igen, igen, de hogyha ezek az ország, mert mindjárt vitatkozok ezzel, de ha ez így lenne, és ezek az országok dűlőre jutnának egymással a félelmeiket illetően, akkor mindjárt lehetne szabadon hajózni a Hormuzi szorosba is, meg a Szuezi csatornán is. De azt akarom csak mondani, hogy ez szerintem egy nagyon nyugati megközelítés. Egyrészt, hogyha azt a szót halljuk, hogy valaki szövetséget köt, akkor mindjárt egy NATO-t, vagy akár egy EU-t vizionálunk. Nekem mindig, az nem igaz, mert ez csak most jutott eszembe, a Shanghai Együttműködési Szervezet példája jut eszembe, ugye, aminek tagja többek között Oroszország, Kína, Pakisztán, India, meg még egy pár másik ország. Most így gondolhatnánk ezeket, így felsoroltam, hogy úristen, hát ez egy micsoda hatalmas szövetség. Ha összeadjuk a katonai erejét, meg összeadjuk a gazdasági erejét, de azon kívül, hogy néha üléseznek, meg egy évben tartanak egyszer egy hadgyakorlatot valahol Tadzsikisztánba vagy Kirgisztánba, ahol mindig terrorizmus ellenes műveleteket gyakorolnak.
4: Kéne találni egy dolgot, amit közösen eldöntöttek, és az úgy lett.
3: Akkor azt mondom csak, hogy egy nemzetközi szervezet, aminek nincs olyan látható eredménye, ahogy ezeknek az európai regionális szervezetnek. Egyszerűen csak azt akarom ezzel mondani, hogy lehet, hogy most kötöttek egy katonai szövetséget. Van egy alapító keretük, ami kimondja azt, amit kimond. De ez nem implikálja azt, és ennek el is jött a tesztje napokkal később, amikor iráni rakéták hullottak Szaúd-Arábiára.
4: Ugye, nem lépett hadba.
3: Senki nem lépett hadba. Tehát, hogy Ne abból induljunk ki, hogy ezek ilyen európai módra először mindent végig gondolunk, lefektettünk, jogilag harmonizálunk, és utána, ha az életbe lép, akkor az egyből életbe is lépett. Hanem ezt valahogy szerintem úgy kell elképzelni, hogy elkezdjük a kereteket kialakítani. És akkor ebből majd feltérképezzük a mozgásterünket, feltérképezzük hogy milyen területeken tudunk együttműködni, melyek azok a területek, ahol mindenkinek jó. Ugye ezek ugyanolyan professzionális, képzett diplomaták és államférfiak, senki nem akar saját magának rosszat. Tehát nem fogja leírni azt, hogy kölcsönös védelmi szövetség azzal a tudattal, hogy nekem másnap hadba kell lépnem török országként Iránnal szembe azért, mert Irán megtámadta vagy megrakétázta. Tehát erre nyilván, és a példa is ezt mutatja, kitalálták azt, hogy ha kell erről nyilatkozniuk, akkor majd mit fognak mondani. Lehet, hogy ahogy a NATO esetében is akkor lép be ez a kölcsönösségi klauzula, hogyha azt az megtámadott ország kéri.
4: De nem akkor kéri? Ki kell alakítani valami szervezetet, mint a NATO-ban, mint a KGST-ben, vagy a Varsói Szerződésben, egy politikai tanácskozó testület, mond át vagy B-t.
3: Politikai tanácskozó testület, katonai struktúra, parancsnoki struktúra, dedikált katonai szervezetek a parancsnoki struktúra alá, azokat a katonai szervezeteket aztán egymás mellé kell képezni, ugye a NATO-ban is ez zajlik, mindig folyamatosan interoperabilitás, ugye ez a kedvenc szavunk ilyenkor, hogy ne az legyen, amikor a magyar katona, meg az amerikai katona együtt gyakorlatilag a bakonyba, akkor véletlen egymást lövik le, ahelyett, hogy a vélt ellenség felé céloznának, akkor ott röpködnek a parancsok, röpködnek a lőszerek, minden kattog, meg zajog, tehát hogy a kiképzéseknek, az összekovácsolásoknak ez az értelme, ugye, hogy az ne csak az legyen, hogy egymás mellé állítunk egy pakisztáni, egy szaudi, pakisztáni, szaudi, török katonai alakulatot, és akkor azok majd így elindulnak az ellenség felé, és győznek. Ez így nem működik, mert a háború ködébe ilyenkor mindig jöhetnek az áldozatok, és jönnek is a saját áldozatok.
4: Kína örömmel szemléli, szereti állítólag az ilyen puha, kicsit homályos szövetségeket.
3: Hát hazudnék, ha állítanám, hogy Kína mit gondol. Nem tudom. Azt gondolom, hát inkább hagyd ne hasonljon. Ne találgassunk.
4: Nem lehet tudni, hogy kínaiak mit gondolnak.
3: Lehet tudni, csak én nem olvastam, hogy ez mindig benne van. Én azt gondolom, hogy Kína számára ennek nincs Kína ellenes éle, nem fenyegeti Kína érdekeit alapvetően a térségben, úgyhogy Kína úgy van vele, hogy ezek az országok azt csinálnak, amit akarnak, ez az ő szuverén döntésük.
4: Kína az újgurokat szóba nem hozzák,
3: de eddig se hozták, tehát Törökország eddig se hozott, Pakisztán se hozta szóba, miért hoznák szóba? Tehát, hogy ez már egy kétoldalú kapcsolat, hogy most elkezdünk-e újgurozni. Ha eddig nem tették meg, így hármas katonai szövetségként, ami egy katonai szövetség, ugye nem fogják megtenni. A NATO is tartózkodik a politikai kérdésektől, meg különösen a tagországok, hogy a tagországok és egy másik ország kérdéseiben való megnyilvános. Ez egy katonai szövetség, katonai témákkal foglalkoznak.
4: Irán, az amerikai pénzügyminiszter egy amerikai újságban azt mondta, hogy gazdasági D-nap következik Irán ellen. Soha ilyen erővel nem léptek még föl gazdasági szankciókkal. Meg tudják roppantani, amikor, ha jól emlékszem, az iszlám forradalom után is elindultak a gazdasági szankciók, és az 79-ben volt?
3: Igen. Ugye a laikus válaszom az lenne, hogy szerintem nem tudják megroppantani. Nekem önmagában is egy nagy rejtély, hogy Irán még hogyan működik, hogyha nem tudja az olaját exportálni, ugye, hiszen a Hormuzi szoros le van zárva. Most tudom, hogy vannak alternatív csatornák, meg szárazföldön, meg komolyok, de hogy tehát az a fajta iráni bevételek, amivel az iráni állam működött, az nagyban lecsökkent. Tudjuk, hogy Iránban már egyébként a háború előtt is óriási gazdasági problémák voltak. Nem tudom őszintén, hogy az Egyesült Államok milyen intézkedéseket tud még gazdaságilag bevetni, amit eddig nem vetett be. Ugye az első Trump adminisztráció idején az volt az amerikai jelszó, hogy maximum pressure, ugye maximum nyomás, ez volt, amitől senki se tudta, hogy ez mi lesz, mert miközben nagyon harcosan Irán ellenesek voltak az első Trump adminisztrációt, ugye az is jellemezte, hogy Trump azt mondta, hogy nem akarunk több katonai akciót, és nem kezdünk ilyen több katonai vállalkozásba. a világ pontjain. Nem is kezdtek, és akkor még nem, most amit én úgy olvastam, hogy max, most ez úgy hangzott, hogy maximum economic pressure, tehát hogy most már betették ezt a gazdaságit, hogy világos legyen. Most már háborúztak, és őszintén szóval nem tudom, hogy mit lehet még szorítani, vagy hol lehet szorítani az jelenlegi gazdaságon. Én laikusként azt gondoltam, hogy már így is elvágták a nemzetközi piacoktól ott, ahol lehetett iránt, és mondom, a hormuzi szoros lezárásával, amit ugye egyrészt Irán zárt le az Egyesült Államok, meg a tankerhajók előtt, másrészt az Egyesült Államok zárt le az iráni olajat szállító hajók előtt, nem tudom, hogy lehet ezt még szorítani.
4: Megnyerheti az Egyesült Államok és Izrael az Irán elleni háborút? Ezt februárban kezdték el, ha jól emlékszem, és néhány naposra tervezték, és a teljes felső vezetést megölték, lényegében az első nap.
3: Igen.
4: És azóta Irán sok vezetéssel működik.
3: Én szerintem amit az Egyesült Államok és Izrael elkezdett, azt már csak akkor nevezhetnénk győzelemnek, hogyha a növekvő gazdasági nyomás hatására valamiféle felkelés törne ki Iránba.
4: A támadás előtt majdnem kitört egy felkelés. Sok városban volt nagy tüntetés, ott öltek embereket az iráni hatalom emberei. Majd ennek a támadással vége lett, mert mindenki odaállt a rezsim mellé, hiszen megtámadtak bennünket az amerikai.
3: Hát oda is állt a rezsim mellé, meg az iráni rezsim összekapta magát, és megerősítette a védelmét, és elkezdte elnyomni ezeket a disszidens nézeteket. Tehát, hogy a most kevés esélyt látok, hogy Iránba bármiféle társadalmi, most kezdődne bármiféle társadalmi megmozdulás. Most ennek hiányában én nem tudom elképzelni, hogy Irán, vagy Izrael és az Egyesült Államok katonai győzelmet arasson. Katonai győzelmet szinte biztos, hogy nem tudnak aratni Iránban. De őszintén szóval, hál' Istennek nem csak én vagyok talástalan, hanem akiket én olvasok, elemzőket, hogy ennek a háborúnak így mi lehet a kimenetele. Ugye most már volt egy 60 napos tűzszünet, az most lejárt, gondolom erre válaszul, került meghirdetésre ez az újbóli gazdasági nyomás. Hogy tudná az Egyesült Államok, hogy a jelenlegi amerikai kormány rávenni az irániakat arra, hogy lemondjanak az érdekeikről. Nem tudom. Közben ugye hallani Iránban is, tehát most már olvasni Iránban is, hogy az iráni vezetésben is ugye megjelent, vagy lehet, hogy eddig is megvolt az a két tábor, amelyik az egyik szorgalmazná a tárgyalásokat, hogy keressünk pontosan a gazdasági nehézségek miatt, keressünk, vagy folytassuk a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, és kössünk valamiféle kompromisszumot, és ugye van ez a kemény vonalas tábor, amelyik meg azt mondja, hogy nem alkuszunk, és nem engedünk. És pont a napokban olvastam valahol, ugye, hogy miután az amerikaiak, és talán az izraeliek kiiktatták az iráni politikai és katonai vezetés részét, ez a most frissen kinevezett, a legfelsőbb katonai, félkatonai pozíciókban forradalmi gárda élére kinevezett iráni katonai vezetők érdekes módon, ezt jegyezték meg az elemzők, érdekes módon nem a következő generáció képviselői, tehát egy ilyen 50-es generáció, hanem visszatért az a 70-es generáció, akik már kiöregedtek, akik az elmúlt években már visszavonultak, átengedve a helyüket a következő generációnak, és olyan emberek térnek vissza, akik együtt harcoltak Khamenei-jel a 80-as években az irak-iráni háborúban. Tehát olyan, ha úgy tetszik, hát nem tudom, hogy 70 évesen még mentálisan mennyire friss az ember, de látunk ilyeneket, akik a 80-as években szervezték meg, nem tudom én, az iráni iszlám forradalmi gárdának a hírszerzését, és akkor most azokat visszahozták. Még betöltöttek mindenféle ilyen állami pozíciókat, de valamikor a 2010-es években nyugdíjba mentek, és most őket hozták vissza.
4: Szükségképpen háború és nyomás állóbbak a nem demokratikus rendszerek. Arra gondolok, hogy Irán 79 óta áll mindent, az Amerikai Egyesült Államokban meg azt mondják, hogy mindjárt jönnek a félidős választások, meg ott van kongresszus, meg ott mindenféle van, ami az akkori, éppen aktuális elnököt korlátozhatja.
3: Nyomásállóbbak a diktatórikus rendszerek.
4: Szükségképpen nyomásállóbbak? Vagy nincs?

0: túlélőbbek, ugye ez volt a kérdés, hogy
1: nyomásállóbbak-e?
0: Én nem mondom, nem, szerintem nem ettől függ, hogy egy ország egy háborúban nyomásálló, vagy nem nyomásálló, hanem függ a méretétől, a külső segítségtől, amit kap, vagy nem kap. Ugye az Assad rezsim nem bírta volna 15 éven keresztül, hogyha Irán és Oroszország nem áll mögé. Nem bírta volna, hogyha az Egyesült Államok valóban fel akarja számolni, szerintem nem akarta valóban felszámolni. Tehát ezek mind jelentősen segítették, hogy ilyen sokáig húzza, és hogyha most azon vitatkozhatunk, hogy az Egyesült Államok katonai képességei alkalmasak-e arra, hogy egy Irán méretű országot legyőzzön katonailag. Mert amit most láttunk, ugye itt ez egy légi háború, hogy az amerikaiak abból indultak ki, vagy nem tudom, miből indultak ki, de a példa azt mutatja, hogy abból indultak ki, hogy a levegőből bombázva le lehet győzni Iránt. Most nem tudom, eljátszott-e bárki azzal a gondolat, hogy akkor, ha összeszedünk egy félmilliós amerikai hadsereget, amit most nem tudom, hogy hirtelen össze lehetne szedni, és azzal partra szállunk Dél-Iránba, és azzal elindulunk Teherán felé, akkor az változtatna az iráni rezsim nyomásállóságán. Nyilván senkinek nem jut ilyen eszébe Afganisztán és Irak után, mert ugye ezek elég rosszul elsült kísérletek voltak, csak azt akarom mondani, hogy a Saddam Hussein is nyomásálló volt 1968 és 2003 között, majd amikor megjelent 100 000 amerikai katona, akkor kiderült, hogy nem nyomásálló.
1: Jó, de ahhoz meg kell szerezni azt a bátorságot, hogy amerikai katonák halljanak.
0: Igen, azért mondom, hogy nyomásállóság, mint olyan, tehát, hogy ha tudományosan állnék hozzá, akkor először definiáljuk, hogy mi az, hogy nyomásálló, és akkor dolgozunk egy mozgalmat. Tehát egyszerűen Irán az egy komoly ország, tehát ez nem egy hétköznapi diktatúra, jelentős erőforrásokkal rendelkezik, nagy földrajzi kiterjedése van, jelentős lakosság. Minden olyan adottsága megvan, ami nyomásállóvá teszi egy külső katonai beavatkozással.
1: Plusz forradalmi ideológia. Az is számít ilyenkor?
0: Biztos az ideológia is számít. Lehet, hogy ha demokrácia lenne, akkor is ugyanilyen nyomásálló lenne. Tehát én nyilván a társadalmi reziliencia, ugye az, hogy a társadalom nem kelt fel. Ez kicsit aláássa ugye azt az nyugati elképzelésünket, hogy az iráni társadalom egészen utálja ezt az iráni rezsimet, és másra se vágyik.
1: Lapozott az elején.
0: Igen, másra se vágyik, mint hogy felkeljen, de természetesen a társadalmi reziliencia, ez az ellenálló képesség, az idegen intervenció, vagy külső intervenció a szembe, a rezsim, vagy a rendszer melletti kiállás, a rendszer legitimitásának a támogatása, ez is egy eleme a nyomásállóságnak.
1: Az látszik, hogy az Egyesült Államok hova csoportosítja át az erőit, hogyha ebből a térségből kiviszi, mert vannak olyan hírek, hogy Irán fölött a jelentős fegyverzetük egy jelentős részét ellőtték. Nem nagyon van már más. És nem tudom annyit gyártani.
0: Igen. Tehát ugye az elképzelés az volt, nem tudom milyen időben beszéljek, hogy az vagy az volt, hogy akkor ezeket a Közel-Keletről és Európából felszabaduló erőket, ezeket vagy az Egyesült Államokat telepítik vissza, vagy a távol-keleti jelenlét megerősítésére szolgál. De nem láttunk érdemben olyan nagy erősödést a távol-keleten, tehát hogy talán Fülöp-szigetek az egyetlen, ahol újra nyitottak katonai bázisokat, meg megnőtt az amerikai jelenlét, a japán jelenlét nem változott, a dél-korai jelenlét nem változott, sőt ugye hallottuk, ha valaki a híreket olvasta, hogy most talán bejelentette, hogy ne gyakorlatozzanak többet egy ideig a dél-korai hadsereggel az ott állomás az amerikai katonák, de azt nem mondhatjuk, hogy Indonézia, Malajzia, Tájföld és nem tudom még hol nyitott, Ausztráliában még nyitottak új bázis, tehát ott megjelent az amerikai katonai jelenlét, de olyan érdemben, tehát nem az történt, hogy tízezreket vontak ki, és ezek a tízezrek aztán, vagy más tízezrek megjelentek a távol-keleten. Ez még nem történt meg. Ez a különösen a ballisztikus rakéták és a drónok elhárítására szolgáló elhárító rakéta eszközöknek a hiánya, ugye ez egy súlyos probléma, amit önben én biztos vagyok, hogy meg fogják oldani. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy összeért az orosz-ukrán háború, ami ugye 22-ben kezdődött, és amely igényelte azt, hogy amerikai és európai

0: segélyként többek között ilyen rakétavédelmi rendszereket is kapjon Ukrajna, de akkor ugye ezeket azzal a logikával adták át, hogy képzünk valamekkora tartalékot, van egy ennél szerényebb, de majd idővel talán visszapótló gyártókapacitás, és akkor az ukránok leamortizálják az orosz légvédelmet, vagy az orosz rakéta és drón hullámokat ezzel.
1: Hát, ha ők kevesebbet tudnak gyártani.
0: Ugye, amivel szerintem nem kevesen számoltak, hogy az oroszok maguk is képesek lesznek felfuttatni a saját rakéta és dróngyártásukat, tehát, hogy ezt nem nézték ki szerintem az oroszokból nyugaton. Tehát ez jelentette az első szűk keresztmetszetet, hogy az orosz az Ukrajna felé indított orosz drónok és balisztikus rakétáknak a száma idővel a szankciók ellenére és mindenek ellenére nem csökkent, hanem nőtt. És akkor ebbe jött bele 26-ban vagyunk most, 26-ban ez az iráni háború, amikor megint egyrészt alulbecsülték Iránnak azt a képességét, hogy elviselje a légitámadásokat, alulbecsülték azt a képességét, hogy Irán válaszcsapásokat mérjen, és alulbecsülték azt a képességét, hogy ezt a válaszcsapást, ennek az ütemét fent tudja tartani hosszú távon. Tehát, hogy olyan mennyiségben tudjon indítani újra és újra hullámokban. És alulbecsülték azt a képességét, hogy el is tudnak vele valami. De talán ezt nem becsülték alá, mert erre már az irániak nyilvános forrásból is elérhető példákat szolgáltattak, hogyha ők valamit pontosan el akarnak találni, és ez legyen egy épület több száz kilométerre.
1: Vagy egy olajfinomító.
0: Vagy egy olajfinomító, akkor ők azt pont el tudják találni. És ugye így jutottunk el oda, mikor most van 26, már nem emlékszem, hogy ezt idén tavasszal, vagy már tavaly olvastam, hogy a nyilvános forrásokban is megjelentek az első ilyen számolgatások arra nézve, hogy az amerikai rakéta, tehát elhárító rakétákból kritikusan alacsony szintre csökkentek a készletek. Ezt tudjuk, ugye innen nyilván, ha most jött ez, akkor ha most törnek ki az iráni, most törnek ki Kína és Tajvan között háború, akkor az egyesek, de közben látjuk az amerikai 2027-es meg ilyen középtávú védelmi kiadásokat tervező dokumentumokból, hogy ötszörösére meg tízszeresére akarja és készül egyrészt az Egyesült Államok felfuttatni, nem ő futtatja fel a termést, tehát az eszközökre allokált források nőttek meg annyival, amiből vissza lehet köztetni, hogy jövőre nem 200 darab elhárító rakétát akarnak valamelyikből, hanem 2000-et. Ez az egyik. A másik, hogy közben mindenki innovál. Tehát ezt nem látjuk akkor, amikor történik, hogy az innováció mit fog behozni. Látjuk, hogy az amerikai gyártócégek is a 1 millió dolláros elhárító rakétát mellé előjönnek most az 500 millió dollárossal, meg újakat fejlesztenek. Tehát, hogy ami azt jelenti, hogy az adott pénzből akkor tovább is lesznek, amelyek a balisztikus rakétákat képesek lesznek majd elhárítani, azok a legdrágábbak.
1: De lesz olcsó drón ellen.
0: De az olcsó drón, ugye megjelentek az amerikai startupok is már évek óta, mindenki túlzás, tehát aki tud, Ukrajnában teszteli kis drón ellen, kis elhárító drón, nagyobb drón ellen, nagyobb elhárító drón, vagy rakéta, tehát hogy a bekerülési költség, és nyilván ugye az elején ennek magasak a költségei, amik az új rendszereket kifejlesztik, kiépítik, gyártósorokat felállítják, de onnantól kezdve ezeknek a költsége csökkenni fog, ki fog simulni. Én azt gondolom, hogy mivel hiszek ezekben a demokratikus országokban, tehát, hogy amikor az emberek, a szakemberek és a politikusok a problémát észlelik, akkor ha azt fenyegetőnek tartják, akkor erőforrásokat fognak rendelni, és a nyugat-európai vagy a nyugati vállalati, gyártói, innovációs kapacitások pedig megoldást fognak erre találni. Biztos nem lesz olcsó, biztos nem egy éven belül fog megszületni a megoldás. Ha valaha hibát akarunk keresni, akkor az volt, hogy hát ezt benéztük, hogy ezek a rakéták itt most megnőtt egyszer az igényük, és a gyártókapacitás pedig nem. De a gyártókapacitások azok mindig késve állnak rá ezekre.
1: Megnő a kereslet. többet fizetnek, akkor fogják gyártani. Amire van
0: kereslet. Ha többet fizetnek, az azért félrevezető, az olyan, mintha azzal azt implikáljuk, amin én mindig próbálok harcolni, hogy itt valaki most majd egy nagyot szakít. Tehát a megrendelés nagyobb lesz, de az nem biztos, hogy a részvények után kifizetett, nem tudom, jutalékba fog majd valakinek csilingelni a zsebébe, mert az, tehát hogy az, hogy több pénzt allokálunk rakétákra, az annyi, hogy nyilván minden egyes rakét ideig, ha 500 rakétát gyártottunk egy évben, akkor mindegyik rakétán kerestünk X összeget, most akkor annyival több lesz, hogy majd 1000 rakétát fogunk.
1: Ne képzeljünk egy ilyen kürtőkalapos szivarozó embert, aki halálra keresi magát.
0: Én nem szeretnék, biztos van akinek, de én nem szeretek ilyet képzelni, ugyanis a másik dolog az, hogy tehát a védelmi iparnak az egyik trendje az volt a 90-es évektől kezdve, amikor csökkentek a védelmi kiadások, hogy különösen az Egyesült Államokban, meg Nagy-Britanniában, de akár Európában is összeolvadások történtek, és akkor régen volt, nem tudom én, 25 nagy amerikai hadipari vállalat, és maradt a 90-es évek második felére 4. És ezek felvásárolták egymást, összeolvadtak. Most ez azt is jelentette, hogy a verseny is csökkent, és néha egyfajta eszközt egyetlen cég gyártott, ami azt jelentett, hogy az Egyesült Államok, aki megrendelőként fizetett, ugye nem nagyon tudott a költségekkel versenyezni. Mert azt mondta a cég, azt mondta, nem mondok nevet, azt mondta az egyik cég, hogy ez a rakéta, ez a ballisztikus rakéta, ez $1 millió darabja. És akkor minimális mozgástere volt az amerikai kormánynak, vagy a beszerzési ügynökségnek ezen vitatkozni. Most, hogy minden ország elkezdett Nyugat-Európában, mindenhol végül is a világon, de hogy Európában is nyugaton minden kormány elkezdte a védelmi kiadásokat növelni. Új típusú fenyegetések vannak. Most megindult a verseny, a védelmipari cégek. Vannak ezek a nagy, nem tudom, legacy, nem tudom mire a magyar szó, tehát ezek az őskövületek, nevezzük annak, akik már itt vannak 30-40 éve, hatalmas munkaerővel, meg kutatásfejlesztés, vannak azok az új kis startupok, akik egy éve, két éve, három éve, öt éve léptek be, kifejezetten a drón elleni védelem kapcsán. Most ezek letörték az árakat, ha használtam ezt, ezek letörték az árakat, ma nem lehet ugyanazért az eszközért elkérni $100,000, mert van már három szereplő a piacon, és verseny van, innováció van, mindenki valahogy próbál egyszerűsíteni, és akkor fele annyiért, harmad annyiért meg lehet kapni.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Wagner Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. A Balatonfenyvesi Református Bárkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tarth Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott áhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. Szeptemberben a kémia tudománya kerül a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi rendezvény sorozatának középpontjába. A programok során a molekuláris tudományok sokféleségét mutatják be a nagyközönségnek és a szakmának kiállítások, előadások és podcastek keretében. A nyitányként létesülő bejárható szimbolikus lakás kiállítása mindennapi tárgyakon keresztül nyit kaput a mélyebb molekuláris világba. Az esemény sorozathoz kapcsolódóan bemutatják a Két évszázad molekulái című kötetet is, amely a Magyar Tudományos Akadémia történetét a kémia nyelvén meséli el. Szerdán kezdődik és szombatig tart az újszegedi partfürdőn a nyárzáró Szegedi Ifjúsági Napok. A zenei fesztiválon a nagyszínpadi koncertek mellett számos hazai és nemzetközi előadó lép fel az évtizedek óta népszerű eseményen. A rendezvény a pop, a rock, a rap és a világzene műfajait öleli fel, méltó módon lezárva a nyári szezont. A helyszíni tájékozódást és a programok közötti eligazodást az ingyenesen letölthető hivatalos SZIN applikáció segíti. Az Európai Bizottság hétfőn 6,1 milliárd euró értékű védelmi berendezést hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyből légvédelmi rendszereket és lőszereket vásárolhatnak. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett csomag a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret részét képezi, és a fokozódó orosz rakéta és dróntámadások elleni védekezést szolgálja. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európa támogatása töretlen, és az Európai Unió mindent megtesz az ország lakosságának és légterének védelméért. Az uniós adatok szerint a tagállamok 2022 óta összesen 220,2 milliárd euró támogatást nyújtottak Kijevnek, amelynek egy részét befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozták.
2: Az időjárásról.
3: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Alfa generáció.
2: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában.
1: A választási rend működése.
3: A református egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
1: 17. alkalommal startol a kolozsvári Magyar Napok.
4: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses-Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvári Magyar Napok Egyesület.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Milyen kihívások elé állítja a pedagógusokat az alfa generáció, és hogyan változik az iskola szerepe egy olyan világban, ahol a digitális technológiák a gyermekek mindennapjainak természetes részévé váltak. Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ Konstantinovics Milán, az MCC szakmai és oktatási igazgatója a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Kölcsey Nyári Akadémiáján. Előadásában az alfa generáció sajátosságairól, az oktatás előtt álló új kihívásokról és az iskola jövőjéről beszélt.
2: A napokban Kárpátalján jártál, és előadást tartottál az alfa generációnak a működéséről, kapcsolódásáról a többi generációhoz a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Konferencián. Mit kell tudni ennek a témának a hátteréről? Miért is jó, hogyha ezeket a generációkat jól látják a pedagógusok, és persze a szülők is, mert azért mindenképpen nekik is szól ez a téma.
3: Igen, egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában, így egészen a legkisebb ebbektől, ugye az alfa generációtól már a kicsit nagyobbak, ugye az Y generációig terjed azoknak a sora, akikkel találkozunk az iskolapadban, és a legkisebbek, itt az alfák egy olyan izgalmas világot jelentenek, akiket hát meg kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjunk érteni őket. Ők azok, akik 2010 után születtek, és most kerülnek a gimnáziumba, a középiskola padját most kezdik koptatni.
4: Melyek azok a legnagyobb kihívások, ami tanár és diák, valamint szülő és gyermek között így generációk miatt mindenképpen felmerülnek?
3: Az egyik legnagyobb feszültséggóc az a digitális térből fakad. Talán nem mondok azzal újat, hogy mennyire átforgatta, átformálta a világunkat a digitális eszközöknek, az internetnek, és most már a mesterséges intelligenciának a megjelenése, és óriási veszélyeket hordoz az magában, hogyha a diákoknak az elsődleges szocializációja, ami adott esetben ugye a családban zajlik, ami hagyományos írás és olvasás elsajátítást jelent, az vegyül a digitális szocializációval, és túl hamar, túl korán kezdenek el okos eszközökkel foglalkozni, és ezen keresztül ugye a közösségi média felületekhez, vagy az internet egyéb bugyraihoz kapcsolódni, és ez olyan zavarokat okozhat, amelyeknek a kiküszöbölése bizony komoly problémát jelent a későbbiekben a pedagógusok számára. Ilyen lehet az, amikor összeakadnak a különböző nyelvhasználati szinterek, és erre hoztam az előadást. Pont egy példát, hogy találkoztam olyannal a fiatalok között, hogy a különböző dolgozatokban, esszékben különböző smiley-kat, hangulatjeleket írnak, minthogyha nem éreznék elég erősnek a nyelvnek a kifejező készségét, és ezt még az internetből, a chat nyelvből hozott különböző ilyen kis emotikonokkal próbálják árnyalni. De hát egy ilyen kérdéskör lehet az is, ami előkerült ezen a konferencián, és ugye a későbbi beszélgetések is megerősített, hogy ez valóban egy kurráns probléma, hogy nagyon gyakran nincsen a pedagógusnak, meg a szülőknek rálátása arra, hogy mi zajlik az online térben, hogy milyen közösségekhez csatlakozik, milyen csoportnyomás éri a gyermekét, a diákját, milyen influencereket követ, milyen trendekre ül fel, milyen esetleges önkárosító kihívásokat követ.
2: Igen, de teljesen más, amikor a gyermekünk a nagyitól, nem tudom, kis kert kapálás vagy gyomlálás közben, a tyúkoketetése közben kapja az információkat a múltból, az életről, az életértékeket, az életbölcsességeket, mint hogyha ugyanezt az időt töltve digitális benszülöttként egy influencernek a gondolatait iszza magába pont ilyen elkesedéssel mami helyett. Mármint, hogy azért ez nem mindegy kérdés.
3: Abszolút nem mindegy, mert ez ugye szemléletformálás, értékválasztás szempontjából azért meghatározó ebben a korosztályban, és készültek arra vonatkozó felmérések, hogy milyen arányban fogadják el a fiatalok az influencereknek a véleményét, mennyire követik őket, és egy néhány évvel ezelőtti statisztikát tudok idézni, amit az MCC Ifjúság Kutató Intézete készített, és abban az jött ki, hogy a fiataloknak a 15%-a számára pontosan az influencerek véleménye, mint a szülőknek az álláspontja véleménye. És nyilván azért ez egy elég jelentős szám, mert ugye itt most a fontosabbat néztük, de hogyha tágítjuk, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyiben veszik figyelembe a döntéseknél, akkor ez egy még nagyobb arányt jelent. És azért tudjuk azt, hogy az interneten nem minden influencer követ olyan elveket, vagy mozog olyan tudományos alapon, ami megnyugtató lehet a diákok, gyermekek számára, hogyha követőként választják őket.
4: Igen, pont ez jut eszembe, hogy vajon az influencerek önmaguk tudatában vannak-e annak, hogy mekkora felelősség van az ő vállaikon?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez meg oda vezet, hogy alapvetően van-e valamiféle reflexió, van-e valamilyen önreflexió ebben a közegben, és én azt hiszem, hogy sajnos nagyon sok esetben nincs, és ezt mutatják a kicsit idősebb generáció, tehát hogyha lépünk egyet vissza a Z-kről, még nem beszéltünk ugye a Z-generáció esetében, nagyon népszerű online coachok, mentorok, életvezetési tanácsadók, ilyen életmód guruk, akik nagyon gyakran önjelölt szakemberként, idézőjeles szakemberként folytatnak tevékenységet, és mondjuk nincs mögöttük valós tudományos talapzat, nem arra építik a munkásságukat, hanem inkább megfigyelésekre, trendekre, tényleg hasraütésszerű ilyen kinyilvánításokra, és a legnagyobb probléma az, hogy főleg a most iskolapadba kerülő alfa generáció nem tanulja meg ideje korán szűrni ezeket a tartalmakat, nem alakul ki az a kritikai érzék, amivel mondjuk szét tudná szálazni, hogy mi az, ami csak mondjuk egy önjelölt életmódgurunak a mondása, és mi az, ami mondjuk egy valós pszichológusnak, egy valós szakembernek a tanácsa. És amikor ezek összemosódnak, főleg mondjuk életvezetési, vagy akár egészségügyi kérdésekben, azoknak azért elég jelentős hatása, meg árnyéka lehet a fiatalok életére.
4: Mi okozza az, hogy az influencerek, vagy önmagában az interneten tapasztalt dolgok, vagy vetített dolgok, azok nagyobb hatással vannak erre a generációra? Önmagában az, hogy digitálisan történik a kommunikáció, vagy az ő stílusok, vagy melyik azok a pontok, ami miatt, hát mégiscsak ők az elfogadottabbak, mondjuk akár néha a szülőhöz, vagy a pedagógushoz képest?
3: Egy nagyon jó kulcs gondolatot kiemeltél, hogy a stílus, igen, tehát, hogy annyira közvetlen, annyira laza, annyira könnyen befogadható ugye az a kommunikációs stílus, az a nyelvhasználat, amit ezek az influencerek meg oldalak használnak, ami leképezi a hétköznapi kommunikációt, a kortársakhoz való kapcsolódást, ezért könnyen befogadható, és innentől kezdve hitelessé válhat a fiatalok számára. És a másik, amit ne felejtsünk el, hogy ezek a tartalmak azért nagyon komolyan kikísérletezett, ilyen tapasztalás alapján örökített audiovizuális összhatást, inger összhatást jelentenek, ami nagyon könnyen odaláncolja a fiatal generációt a képernyő elé. Gondoljunk a TikTokos vagy Instagramos tartalmakra, azok olyan ingereket aktiválnak, úgy emelik meg a dopamin szintet, hogy észrevétlenül is odaláncolják a fiatalokat a monitorok elé, vagy az okos eszközök elé, és ennek aztán lesznek olyan következményei, amiről szintén tettem említést az előadásom során, hogy sokkal lassabbnak, unalmasabbnak, monotonabbnak fogják találni a hagyományos kötelező olvasmányokat, illetve a hagyományos oktatásnak a dinamikáját. És ez bizony egy komoly iskolai kihívás, nem csak a jövőben, hanem már most napjainkban is.
4: Mi lehet a megoldás? Tehát tehát ha jól értem, akkor a szülők és a tanárok most lehetséges, hogy nagyon leegyszerűsítve vagy nagyon sarkítva unalmasak az interneten tapasztalt impulzusokhoz képest, de hát mégiscsak valahol az értékeket, a tudást ők, te értem ez alatt a szülők és a tanárok adják át. Tehát nekik kell változni, vagy az alfa generációnak kellene nyitottabb füllel rendelkezni, vagy a kettő között hol találunk majd összekötő kapcsot?
3: Hát igen, szoktam én is ezt mondani, hogy alapvetően nem lehet túl licitálni a influencereket, meg ezt az impulzus rengeteget, tehát nem lehet azt elvárni, hogy a pedagógus a katedrán brékeljen, miközben a fején zsonglőrködik, és közben valami treppel, és akkor hát, ha elérjük azt az inger küszöböt, fordulatszámot, amit kapnak a közösségi felületekről, de nem, én sokkal inkább azt gondolom, hogy máshonnan érdemes ezt megfogni, mert mi az, amit egy tanár tud, és nem tud ugye a kortárs média, a közösségi platform. Például azt, hogy a tanár a továbbra is a személyiségével dolgozik, és hogyha kellően lenyűgöző, kellően karizmatikus, magával ragadó, életszerű példákat hoz, akkor azért nagyon könnyű hozzá kapcsolódni, és a másik, amivel a pedagógus tud dolgozni, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy az osztályteremben ott közösség működik, ott egy csoportdinamika működik, és azért én abban hiszek, hogy még a jövőben is azért lesz annak egy értéke és élvezeti faktora is, amikor egymással fizikai jelenlétben, egy térben, egy időben lehet kapcsolódni, csoportfeladatokon lehet dolgozni, közösségi projektekbe, diskurzusokba lehet elmerülni, és ez az, amit az online tér, ami teljesen elmagányosít, legalábbis a valós kapcsolatoktól elidegenít, nem tud megadni. És azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel kell dolgozni a pedagógusnak, mert ha kizökkentjük a diákokat ebből az online fogyasztói jelenlétből, akkor meg lehet tapasztalni azt, hogy hoho, hát azért az offline személyes világ az legalább ennyire izgalmas. Ehhez persze a pedagógusoknak folyamatos módszertani fejlődésre, nyitottságra, illetve hát nyilván az online veszélyforrások megismerésére van szükség, és talán akkor lehet változtatni egy kicsit a jelenlegi helyzeten.
1: Az elmúlt percekben Konstantinovics Milánt, az MCC szakmai és oktatási igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 6 évente lejár a választott tisztségviselők mandátuma. Ilyenkor teljes körű tisztújítás kezdődik. Hogyan szólhat bele egy gyülekezet a püspök személyének megválasztásába, és miért húzódik hónapokon át ez a folyamat? A választási rend működésében és jogi hátterében Szemán Ákos, Tiszán Inneni presbiteri főjegyző, a Református Zsinat jogi bizottságának elnöke segít eligazodni. A riporter Kojsza Péter.
2: A Református Egyház a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
3: Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
2: A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben, Tiszán Innen, a legtöbb egyházközségnek egyébként egy szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
3: Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek egy vagy adott esetben több szavazata van?
2: Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
3: Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
2: Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
3: Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
2: A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
3: Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezető? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
2: Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
3: Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
2: Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
3: Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
2: A szavazás titkos.
3: Tehát minden esetben?
2: Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják. A fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat. Ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
3: Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
2: Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, azaz az egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
3: A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
2: Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
3: A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
2: A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabálya is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
3: Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitáshelyzet alakul ki egyáltalán? Volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
2: Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitáskérdések, tehát előfordulhat amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy két jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
3: Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
2: Igen.
3: Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
2: Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
1: Az elmúlt percekben Szemán Ákossal, Tiszáni Neni presbiteri főjegyzővel, a Református Zsinat jogi bizottságának elnökével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepe. A családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázssal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel, a családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázssal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. 17 éve szervezik a kolozsvári Magyar Napokat. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
3: Hát elvárásaink fölött, mert hogy amikor elindultunk, akkor még a legbátrabbak közülünk sem merték azt hinni, hogy ilyen szépen kikerekedik, és ekkora rendezvénysorozat lesz belőle. Úgy gondolom, hogy mindenféle szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, és Erdély talán legjelentősebb kulturális seregszemléjét, programkavalkádját nyújtjuk. Tehát a 600 program, ami az idén összejött, az párját ritkítja, vagy talán egyedülálló a Kárpát-medencében, és ami ennél is fontosabb az, hogy sikerült egy olyan minőségi, egy olyan mércét megtartani, illetve mindig emelni egy kicsit, amely ugyancsak párját ritkítja.
2: Hogyan áll össze az idei program, mik a fontosabb momentumai?
3: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok ide tartoznak.

0: és meg tudja határozni a prioritásokat, hogy mi az, ami a leginkább érdekli.
1: Említette, hogy a magyar civil közösségek, egyházak, mindenki összefog. Ilyenkor hogyan vált ez a rendezvény egész Kolozsvárnak a közös ügyévé?
0: Hát alapvetően, amikor elindítottuk a kolozsvári magyar napokat, az volt a cél, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, sajnos ugye ismerjük, hogy milyen előtörténete volt kolozsvári magyarságnak a kommunizmus alatt is, és a funár időszakban is, lakjuk be a köztereinket, és próbáljunk participatív módon bevonni mindenkit, aki él és mozog, nem csak a Kolozsvár polgárait, lakóit, a környék lakóit, illetve a vendégként azokat, akik esetleg Kolozsvárról elszármaztak és visszajönnek ilyenkor, vagy az érdeklődőket, a Kolozsvár iránt érdeklődőket, hanem mindazon intézményeket, műhelyeket, oktatási intézményeket, egyházakat, akik szeretnének valamit mutatni köztereken, vagy akár a saját tereikben, az éves terméseikből, a múlt értékeiből. Kolozsvárt úgy szokás emlegetni, hogy a kincses város. Ezt a kincses ládát akartuk kinyitani, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyitani, ahhoz mi kevesek voltunk, ez kellettek azok, akik valódi kincsekkel rendelkeztek, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, és egy olyan kohéziót teremtett, egy olyan összefogást teremtett, ami teljes mértékben példátlan volt korábban Kolozsvár vonatkozásában is, de úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy modellé vált Erdély szerte.
1: És hogyan fogja össze a magyar-román kapcsolatokat, hogyan erősíti a rendezvény?
0: Nagyon sok visszajelzés alapján azt mondhatjuk, hogy a kolozsvári magyar napok 16 év alatt minőségi módon hozzájárult a román-magyar kapcsolatok javulásához. Ez visszajött nekünk különböző közvéleménykutatásokból is, tehát a románság, a kolozsvár románság körében ezelőtt néhány évvel a kolozsvári magyar napok volt a harmadik legnépszerűbb fesztivál rendezvénysorozat, tehát szeretik, de látjuk, hogy kijönnek a rendezvényeinkre, és érezhetően talán ez a legfontosabb, hogy puhult az a korábban nagyon bizalmatlan és feszült viszony, amely Kolozsvár belső társadalmát jellemezte. Nekünk ez deklarált célunk volt, tehát ezt kinyilvánítottuk az elején, ezért törekedtünk nagyon a kétnyelvűségre, ezért törekedtünk nagyon arra, hogy olyan programblokkokat is létrehozzunk, illetve programokat szervezünk, amelyekkel őket szólítjuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez egy missziós feladat, ebben a városban, ha tetszik, hanem együtt kell élnünk, és azok a zárt közösségek, akik bezárkoznak és nem mutatnak semmit magukból, azok általában bizalmatlanságot keltenek, azoktól inkább tartanak. Azzal, hogy megnyitottuk a kapuinkat a idei szlogenünknek megfelelően 16 évvel ezelőtt, és beinvitáltuk őket, ezzel gyakorlatilag azt is jeleztük, hogy mi nyitottak vagyunk, nekünk rejtegetni valunk nincs, ellenben vannak értékeink, szerethetők vagyunk, és ez a stratégia úgy tűnik, hogy bejött, és a példájások más rendezvény is felbuzdulva, és kezdeményezés elindulva ezt a viszonyt ezt tovább javította.
1: Szóba került az idei rendezvényi jelmondata. Ez hogyan kapcsolódik a programokhoz, hogyan jelenik meg a programokban?
0: Hát az idei jelszavunk, vagy jelmondatunk az alapvetően a Kolozsvár történelmi címeréből, illetve annak a stilizált változatából, a kolozsvári magyar napok logójából, jelképéből ihletődött. Alapvetően azt szerettük volna jelezni, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a három tornyos kapu, tornyok, várfalak nyitott kapukat ábrázolnak a címereinkben, ugyanúgy a kolozsvári magyar napok is egy nyitott rendezvénysorozat, ugyanúgy, hogy a Kolozsvár maga és a kolozsvári szellemiség mindig nyitott volt, kibejártak rajta emberek, gondolatok, és gyakorlatilag ennek köszönhetően válhatott Kolozsvár azzá, amivé, nem egy zárt város, nem egy zárt kincses láda volt, hanem egy nyitott. Ennek megfelelően a mi rendezvénysorozatunk is ilyen, és bízunk benne, hogy mindazok, akik eljönnek, meglátogatnak minket, visznek majd valamit tőlünk, és mi is, amikor egy ilyen rendezvénysorozatot szervezünk, azáltal, hogy meghívunk másokat, máshonnan származó előadókat, értékeket, kulturális kincseket bevonunk a városunkba, ezáltal gyakorlatilag mi is gazdagodni tudunk és fogunk.
1: És mik a jövőbeli tervek?
0: a jövőbeli tervek azok gyakorlatilag mindig a múlt terveinek megfelelőek. Alapvetően mindig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, nem is hiszünk abban, hogy folyamatosan valamilyen exponenciális

0: fejlődést lehet produkálni, mi egy szintet szeretnénk tartani, azt szeretnénk, hogy ahogy az egyházi ünnepeink is állandóak, és a karácsonyi húsvéti ünnepkörhöz hasonlítva egy kicsit a, remélem, hogy nem szentségtörést, a, ezt a világi együttlétünket, ünnepünket, az állandóságot és a minőséget szeretnénk tartani. Nyilvánvaló ennek megfelelően azt szeretnénk, hogy a jövő magyar napja, vagy a jövő magyar napjai legalább olyan jók legyenek, és legalább olyan szerethetőek legyenek, mint amilyenek az előzőek voltak.
1: Az elmúlt percekben Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a 2020 tavaszi koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek benyújtott beadvány a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban lefolytatott mintegy 300 milliárd forintos beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző vezetésének felelősségét vetik fel. A hat cég esetében kimutatott árkülönbözet, valamint a túlzott mennyiségű raktárban maradt gépek miatt további feljelentések is várhatók. Az új kabinet első 100 napjáról számolt be Orbán Anita külügyminiszter az ATV műsorában. Kiemelte, hogy Magyarország visszatért az Európai Unióba, a NATO-ba és a V4-es együttműködésekbe. A külügyminisztériumban belső rendrakás indult, és átvilágítják a diplomáciai hálózatot is. A misszióvezetőknél 4+1 éves rotációt vezetnek be a hitelesség megőrzése érdekében. A legfontosabb célként a magyar emberek biztonságát és a nemzeti érdekek képviseletét jelölte meg. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, a Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozat szerint. A hivatalos közlésből az is kiderül, hogy Handó Tündén kívül még hat másik bírót is felmentett tisztségéből az államfő. Handó Tünde korábban 2012 és 19 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt, ezt követően lett alkotmánybíró. Az érintett bírák felmentéséről szóló határozatok a Magyar Közlöny hétfői számában láttak napvilágot. Augusztus 29-én egész napos állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor kezdődik a Mohácsi Széchenyi téren emlékbeszéddel és koszorúzással. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5-től hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a történelmi csata eseményeit. A délelőtti nyilvános programokat a közmédia élőben közvetíti, a részletekről pedig a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Pál Sándor nem kész tervekkel érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat élére, mégis meghatározó alakja lett a szervezetnek, amely idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor 2006-ban adományozóként került kapcsolatba a szeretett szolgálattal, majd Bölcskei Gusztáv püspök felkérésére lett a szervezet újonnan alakuló kuratóriumának elnöke. Az akkori kis csapatos kezdetekből önkéntesekkel és szűk körrel építették fel a ma már Kárpát-medencei szintű hálózatot olyan programokkal, mint a cipős doboz akció vagy a Szeretet híd. Aktuális vonatkozásként kiemelkedő, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor jelenleg is aktív, a Te is segíthetsz támogató alapítvány vezetőjeként koordinálja a rászorulók segítését. A Pál Sándorral készült interjú a református.hu-n olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Győzelemre vagy elhívva. Második rész. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. János apostol első levele 5. fejezet 4. vers. Egy lelkész így bátorít bennünket. Alfred Adler, pszichoanalitikus, egy lenyűgöző kutatást végzett, amely széles körben ismertétette a kompenzáció elméletét. Művészhallgatókat vizsgált és felfedezte, hogy 70%-uk valamilyen látási rendellenességben szenvedett. Olyan nagy zeneszerzők fülében, mint Mozart és Beethoven degeneratív elváltozások nyomait találta. Emellett számos példát említett olyan emberekről is, akik végül éppen a legnagyobb gyengeségük területén váltak sikeressé. Adler úgy vélte, hogy a vele született rendellenességek, a szegénység, a betegség és a kedvezőtlen körülmények sokszor ugródeszkák a sikerhez. Isten a megpróbáltatást áldásá akarja formálni. Egyesek fájdalmas válláson mennek keresztül, elveszítik a gyermeküket, vagy káros szenvedéllyel küzdenek, ám Isten segít nekik kimászni a gödörből, hogy segíthessenek a hasonló helyzetben lévőknek. A legbénítóbb tévedéseink egyike az a gondolat, hogy a problémáink alkalmatlanná tesznek bennünket arra, hogy Isten eszközei legyünk. Senki sem hívja és várja tártkarokkal a tragédiát az életében, ugyanakkor a legnagyobb ajándékaink és szenvedélyeink gyakran a legszörnyűbb tragédiáinkból és kudarcainkból fakadnak. A megpróbáltatások segítenek újra felfedezni, hogy mi a célunk az életben. A problémák, amelyeken Isten keresztül vitt, szilárd talapzattá válnak, amelyre ráállva szolgálhatsz mások felé. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Korintusiakhoz írt 2. levél, 1. fejezet, 3. és 4. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztő műsorvezetőt Bódis Attilát hallják. Augusztus 25-én a Lajosok és a Patréciák ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket és köszöntünk mindenkit, aki valamilyen okból ünnepel ma. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Első óránkban először arról hallhatnak, hogy népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila, erdőbényei kádármester, a hivatás szeretetét felmenőitől örökölte és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boros hordók és dísz hordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A díjjal a mester több évtizedes munkáját, valamint a Tokaj hegyaljai kádár mesterség megőrzéséért és továbbadásáért végzett tevékenységét ismerték el.
2: Hát végül is nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta, csináljam, amikhez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni továbbvinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy a katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen perce se hagyják felügyelet nélkül.
3: Augusztus 10-én már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek be bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden a hőségben, minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosítésnél, a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percet sem hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tüzek száma drasztikusan emelkedett.
1: Ez tehát a mai svédasztal kínálata 4 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester, a hivatás szeretetét felmenőitől örökölte, és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boros hordók és díszhordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A munkához elsősorban a környékről származó fát használnak, miközben a régi mesterségbeli tudást a korszerű technológiával is ötvözik. Hotyek Attila tevékenysége nem merül ki a hordók készítésében, az erdőbényei kádár mesterség bemutatásában és továbbadásában is nagy szerepet vállalt. A díjjal a mester több évtizedes munkáját, valamint a Tokaj-hegyaljai kádár mesterség megőrzéséért és továbbadásáért végzett tevékenységét ismerték el. Vele beszélget a következő percekben Jászter Beáta.
2: Nagyon régi szép emlékek kötnek minket össze, hiszen a Bot csinálta doktor című filmet azt nálatok forgattuk a gyönyörű kádár műhelyedben, és azt hiszem, hogy kicsit híresítettük azt a szép műhelyt, meg a te műhelyed is minket, hiszen nagyon szerették a filmszemlén ezt a filmet. Gyönyörű hivatásod van. És ugye több generáció, tehát ez egy örökség.
3: Igen, köszönöm szépen az elismerést. Tényleg nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a lendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs.
2: Na de te is örökölted. Hogyan éltél bele ebbe a hivatásba, hisz láttad, tanultad családi példából?
3: Hát végül is nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta, csináljam, amikhez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni.
2: Nagyon szép mesterség ez, és nagyon nehéz mesterség ez. Amikor 40 évesen megvilágosodtál, és rájöttél, hogy ez a te utad, akkor hogyan indultál el? Hogyan kezdtél ezen az úton, ezen az ösvényen haladni, hogy idáig eljutottál, ahol most vagyunk?
3: Hát igen, volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gál Gyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra.
2: Milyen a jó kádármester? Mitől jó egy kádármester?
3: Hú, ez egy nagyon kemény kérdés. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg, ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni erre a kérdésre azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem.
2: Na, Ákos most az udvaron éppen veri a hordót.
4: Milyen fák alkalmasak? Ti mit használtok a hordóhoz?
3: Hát a nagy rész, tehát a zöme, az mindenképpen a zempléni tölgy. Ez itt van adott nekünk. Akácot is használunk, de ezeket elsősorban dézsákra, szauna, csobbanókádakra, virágedényekre használjuk, mert az akác az nem alkalmas a borászkodásra, vagyis olyan mellékíze van, ami nem alkalmas a borászkodásra. Ezen kívül a magyar hungarikum a pálinka élelésére elég jelentős mennyiségű eperfát és vadcseresznyét használunk, és készítünk belőle hordókat.
4: De ti a kádár hagyományokat is őrzitek, nem csak a hordókat készítitek.
3: Hát most már ez a két fiatalnak, tehát Zitának és Ákosnak a dolga. Én néhány éve szögre akasztottam a kádártáncra, gondolsz, és arról beszélünk. Hát azt csináltam 40 évig körülbelül, 14 éves koromtól apukámmal mentem a csoporttal, és néhány éve hagytam abba.
4: Most, amikor a fiadra és az unokádra testálod rá ezt a szép mesterséget, most nekik mennyire van könnyű dolguk, vagy mennyire van nehéz dolguk? Olyan, mintha egy kicsit kifordult volna a sarkaiból a világ, és valahogy máshogy élünk, máshogy gondolkodunk. Minden hivatásról, minden mesterségről átalakul az, amit eddig gondoltunk. Most mit gondolnak az emberek a kádármesterségről? Mennyire van létjogosultsága itt Tokaj-hegy alján?
3: Hát ez megint nem egy fehér-fekete. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem. Bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat. Tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanult a nagy edényeket, vagy az Ausztria, Németország felé használatos ovál hordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.
4: Gyönyörűek a hordóitok, hát faragások vannak a tetején, nem csak hordó.
3: Hát igen, van a csapatunkban egy ember, aki ezt a faragást elkészíti, mert nekünk már erre sem időnk, sem energiánk, és ezeket beépítjük, igyekszünk ezzel is könnyebben eladhatóvá tenni ezeket az edényeket, és éppen most ide jövet is volt egy telefon, hogy születésnapra, tehát egyedi, nem is az, hogy megcsináltuk, és akkor ott van a polcon, és majd levesszük. És ami megint a mai idők sajátossága, hogy ma már úgy gondolják az emberek, hogy ezt a egyedi faragást is már holnap viheti is, vagy akár most éppen itt jár, és akkor most jutott eszébe, hogy jó, a jövő héten nekem születésnapra vinni kéne egy ilyen ajándékot. Ezek nem működnek. Tehát erre is föl kell készülni, amennyire mi tudunk, és tudni kell kezelni ezeket a mindennapos dolgokat.
4: Mi volt a legnehezebb munkád? Volt-e olyan, ami nagyon sok fejtörést okozott, de megoldottad?
3: Amikor egy olyan egyedi dolgot kér valaki, tehát mit tudom, akár literben, vagy éppen formában, ezeket az elmondottak alapján én nem készültem annyira föl, mint amikor. De most már meg tudjuk oldani, mert most már itt van Ákos, és akkor megrendelnek egy ilyet, és akkor na Ákos, akkor ez a feladat. Hát csináld meg, te vállaltad el. Nem. Ezt neked kell megcsinálni, tehát egy kiszerkeszteni egy tojásoválhordót, vagy akármit, tehát megcsináltam, de lehet, hogy nem éppen a legjobb minőségben, de ezt most már Ákos megoldja, csak kirázza a kis ujjából.
4: Elmondanád azért a munkádnak a lépéseit úgy nagy vonalakban, hogy ha a hallgatók otthon hallgatnak minket, úgy el tudják képzelni a lelki szemeikkel, hogy milyen vagy, amikor dolgozol.
3: Korán kell kelni, kelünk főleg nyáron azért is, hogy ne a nagy melegbe kelljen amúgy is a tűz körül mászkálni a hajlításnál. És hát most már igazából a könnyebbik végét fogom a botnak, tehát igyekszem olyan munkafázisokat készíteni, előkészítést, ami fizikálisan talán nem vesz annyira igénybe, de hát valamikor nem lehet ez elől se kibújni. Délig nagyon kemény, aztán utána délután egy kicsit lazább a következő napra rákészülés. A hordókészítés ez előtte 2 évig szabad ég alatt tároljuk a fölvágott nyersdongákat, és utána készítjük elő. Az előkészítés az abból áll, hogy megfelelő hosszúságúra vágjuk ezeket a dongákat, a belsejét könnyítünk, tehát végnyitunk egy kicsit, hogy a hajlításnál könnyebb legyen a dolgunk, és utána pedig összerakjuk ezt a előkészített dongákat, amik úgy néznek ki, hogy a két vége keskenyebb, a közepe szélesebb. Ez fogja majd a hordónak az ívét, tehát a hasát adni. És amikor ezek a dongák elkészültek, akkor összerakjuk egy úgynevezett állító vasba, egy állandó átmérőjű vasba, ami összerakás után úgy néz ki, mint egy szoknya, tehát úgy kell elképzelni, felül szorosan zár, alul pedig hézagok vannak. Utána a belsejébe tüzet rakunk, a lényeg az, hogy a saját hulladékából, hogy más ízek, illatok ne kerüljenek ebbe a fába. Abból rakunk tüzet, felforrósítjuk a fát, és van egy drótköteles orsunk, aminek a segítségével meghajlítjuk a tág részeit, és úgy abroncsokkal ezt rögzítjük. Kívülről locsoljuk vízzel, de gyakorlatilag egy gőzölési folyamat ez, aminek során meghajlanak ezek a dongák. Hát azt, ha jól csináljuk, és nincs benne fahiba, és jól dolgoztunk előtte, tehát a MEO, az ellenőrzés jó volt menet közben, akkor törés nélkül ezt meg tudjuk csinálni. Ha eltörjük, akkor kezdhetjük előről, mert ki kell cserélni ezt a darabot egy egyenesre, és akkor az egyenes újra melegíteni, és úgy az egészet hajlítani. Ja, és akkor még utána van egy úgynevezett pörkölési fázis, ami a hordónak az ízvilágát alakítja ki. Itt a vevő határozza meg a pörkölésnek a mélységét, attól függ, hogy milyen ízvilágú hordót akar. Ezt elkészítjük, és utána, amikor ez kihűlt, ez a meghajlított palást, a két végét megmunkáljuk, belevágjuk a fenéknek a helyét, a csint, és abba rakjuk majd a feneket, ami egyenes lap, körbe a széle, kúposra van kialakítva, ez a kúposság zár majd ebbe a csínbe. Utána behelyezzük a feneket a helyére, tömítésként használunk gyékényt és csiriszt, tehát liszt és víz keverékét, aztán összehúzunk, külsejét csiszoljuk, és a lecsiszolt felületre ütjük rá a végleges abroncsokat, ami egyszer kerül csak a hordóra, most már tűzihorgonyzott abroncsot, ezüstszínű tűzihorgonyzott abroncsot használunk erre a célra.
4: Gratulálok mindenhez, ehhez a gyönyörű hivatáshoz. Isten éltessen benneteket, és áldjon meg, és vigyétek tovább. Unokák, dédunokák, ükunokák ezt a szép hivatást.
3: Köszönjük szépen, remélem, hogy a Jóisten megsegít hozzá, és így lesz.
1: Kedves hallgatóink, népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester, a hivatás szeretetét felmenőitől örökölte, és tovább is adta gyermekeinek. 2004-ben építette fel műhelyét, ahol boros hordók és díszhordók, valamint pálinkás hordók és különböző borászati eszközök készülnek. A munkához elsősorban a környékről származó fát használnak, miközben a régi mesterségbeli tudást a korszerű technológiával is ötvözik. Hotyek Attila tevékenysége nem merül ki a hordók készítésében, az erdőbényei kádármesterség bemutatásában és továbbadásában is nagy szerepet vállalt. A díjjal a mester több évtizedes munkáját, valamint a Tokaj-hegyaljai kádármesterség megőrzéséért és továbbadásáért végzett tevékenységét ismerték el. Vele beszélgetett az imént Jászter Beáta.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Vármegyénkben Kaszáló, Bozótos és Erdő kapott lángra Dédes-Tapolcsány határában. A beavatkozást jelentősen segítette két honvédségi helikopter, amelyek felváltva hordták a vizet a közeli víztározóból, és zúdították a még lángoló területekre. A riportunk elkészülte után legnagyobb, körülbelül 450 hektárt érintő tűzeset Sajó Kápolna külterületén következett be. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számol be, a riporter Sütő Dávid pelé.
2: Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét üdvözlöm a telefonvonalban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkeresésünket. És hát a tűzesetekről, szabadtéri tüzekről fogunk beszélgetni a mai nap folyamán, egyfajta összegzéskép, és hát a jövőbe való tanácsokkal is fogunk szolgálni. Hát az első kérdésem az lenne, hogy mióta van tűzgyújtási tilalom, esetleg most aktuálisan, amikor a riportot készítjük. Van-e, és úgymond ez alatt mit kell értenünk, mire kell odafigyelni?
3: Augusztus 10-én már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek be bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden a hőségben, minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosítésnél, a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre sem hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tűzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyében voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a Dédes-Tapolcsányi eset, amikor 100 hektáron erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta a 112-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását.
2: És egy kicsit még maradnék a olyan értelemben a szabadtéri tüzeknél, hogy a saját kertünkben lévő szabadtéri tüzeknél, itt a sütögetést, grillezést említette, ugye, illetve még ilyenkor azért szokott olyan lenni, hogy hát füvet nyírunk, gajazunk, bármi ilyen előfordul. Ezeket meg lehet-e gyújtani, nem lehet, ugye ezekről is sok téveszme kering, ezt is ide kapcsolnám még a szabadtéri tüzekhez, hogy gondolom ezek is okozhatnak gondot, és ebből is keletkezhet nagyobb tűz.
3: Így van, a tűzgyújtási tilalom idején ugye mindig a szabadtére égetéshez, itt a kerti zöld hulladék égetésre gondolok, itt a helyi önkormányzati rendelet az irányadó. A legtöbb önkormányzati rendeletben egyébként tilos ilyenkor is a kerti zöld hulladék égetés, tehát hiába engedi meg az önkormányzati rendelet, maga a tűzgyújtási tilalom ezt felülírja. Éppen ezért legyünk örültekintőek, lehetőség szerint ne csak, hogy ne gyújtsunk kerti hulladékégetés kapcsán tüzet, hanem olyan szabadtéri munkáknál, olyan tevékenységeknél, olyan munkavégzéseknél, amelyek hő vagy szikra hatással járnak, ezeket halasszuk el, vagy ha halaszthatatlan maga a munkavégzés folyamat, akkor mindenképpen azzal kezdjük, hogy a munkaterületet tisztítsuk meg, illetve legyen bekészítve oltóanyag is. Ugye ilyen a heggesztés, flexelés elsősorban. Ilyenkor mindig legyünk arra tekintettel, hogy a legkisebb szikra is végzetes lehet abból a szempontból, hogy percek alatt a kis tűz nagy kiterjedésűvé válhat, amire egyébként volt is például a 32. héten. Ugyanakkor, ha a Borsodabói Zemplén vármegyét nézzük, akkor említettem, hogy az év eddig eltelt időszakában már 10 000-et is meghaladta országosan a szabadtéri tüzeknek a száma. Ez Borsodabói Zemplén vármegyére az év elejétől 1700, közel 1800 olyan esemény volt, ahova vonulnunk kellett a szabadban keletkezett tűz miatt, és hogyha a hőség riasztás elrendelése azaz a július 30-ai időponttól nézzük, akkor csak Miskolcon, illetve a diócsőri városrészben volt 26 olyan tűzeset, amely a szabadban keletkezett, tehát aljrényzet égett.
2: Ezeknél az eseteknél, akár a nagyobb tüzeknél, akár a kisebbeknél mi a tapasztalat, mi a végső konklúzió, úgymond mi miatt gyulladnak meg ezek a szabadtéri tüzek, mi miatt keletkeznek, illetve hogyan képzeljük el, azért gondolom ezeket nehéz oltani, nagyon gyorsan terjednek, milyennek a folyamata, úgymond hogyan terjednek ezek a tüzek, illetve mi gyújthatja meg ebbe a nagy szárazságba.
3: Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondotlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik. Nem véletlen az, hogy az erdőgazdakodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla a tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk.
2: Hogyan előzhetünk meg ilyen szabadtéri tüzeket? Milyen jó tanácsokat tud adni? Úgymond mit ne csináljunk?
3: Hát mindenképpen a szemetelést, illetve a tűzgyújtást azt kerüljük. Ezekben a napokban, illetve ezekben az időszakokban. Ha kijelölt tűzrakó helyeken az erdők közelében semmi esetre se gyújtsunk tüzet, hiszen maga a tűzgyújtási tilalom is ezt mondja ki, illetve ezt rendeli el. Ezeket a rendeleteket pedig ahhoz be kell tartani, hogy ne váljanak a természet a lángok martalékává, hiszen egy drasztikus számot mondok most országosan, a eddig bekövetkezett szabadtéri tűzesetek kapcsán a 100 millió négyzetmétert is meghaladta a tűzzel érintett terület nagysága. Nem nehéz kiszámolni, hogyha Magyarország területét veszük, hogy ez mit jelent. Nyilván egy négyzetméter is tud olyan pusztítást okozni, amelynek a regenerálódása éveket vesz igénybe, nemhogy amikor 100, illetve 150 hektárokról beszélünk.
2: Ez mekkora munka a tűzoltóság, a katasztrófa védelem részére, mekkora munkát ad ez önöknek, hogyan képzeljük ezt el, főleg még azt is hozzácsatolnám, hogy egy ilyen vízhiányos, aszályos időszakban gondolom a vízzel is, vízellátással is nehézségek vannak. Hogyan dolgoznak ilyenkor a kollégák, milyen körülmények között, egyáltalán hogyan lehet megakadályozni egy ekkora szabadtéri tüzet?
3: A szabadtéri tüzek oltása az igen időigényes, hiszen ezek a kialakult tűzesetek javarészt nehezen megközelíthető helyeken vannak, tehát mindenhova nem is lehet bemenni magával a tűzoltó autóval, hiába vannak akár nagy kapacitású visszaállítóink is. Ugyanakkor a nehéz terepviszonyok mellett sokszor csak gyalogosan közelíthetőek meg ezek a helyszínek, akár háti tartályos permetezővel, amivel a vizet viszik a tűzoltók. Gondoljunk bele abba, hogy ha esetleg még mondjuk légzőkészülék is kell egy ilyen forró napon a tűzoltáshoz, akkor akár 20-25 kilót is pluszban cipelik magukkal, nehéz fizikai hatásnak vannak kitéve a hőségben. Így elég nagy kihívást jelent az, hogy mondjuk egy vízhiányos területre a vizet eljutatni. Éppen ezért kellett például a légioltáshoz a két helikoptert is kérni a Dédest a Polcsányi esethez. Nyilván minden ilyen tüzet próbálunk megakadályozni minél hamarabb. Ugyanakkor sokszor a nehéz terepviszonyok mellett akár a felerősödő szél is növelheti a tűz terjedését. Éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a nagy kiterjedési tűz oltása akár egy napot is igénybe vesz.
2: Kicsit külön ki akartam térni erre a Dédes Tapolcsányi esetre, nem tudom ez mennyire volt unikum, úgymond a katasztrófa védelem számára. Magyarországon milyen gyakran szokták a honvédségi helikopterek segítségét kérni, mennyiben volt ez másabb, különlegesebb ez a tűzeset, ha úgymond fogalmazhatunk így, hogy különlegesebb?
3: Hát itt a nehéz terepviszonyok miatt volt szükség egy ilyen régi segítségre. Ugyanakkor szerencsére nem jellemző, hiszen azért a nagy kiterjedésű erdőtűzek Magyarországra nem jellemzik a domborzati viszonyokat, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanakkor akár a külföldi tűzoltáshoz, gondoljunk itt a macedón erdőtűzre, oda is nyújtott Magyarország segítséget a honvédségi helikopterekkel, illetve ugye Magyarország részéről pedig a NOR mentőszervezet érkezett az erdőtűzoltásához a közelmúltban néhány éve. Ugyanakkor az is rávilágít arra, hogy ilyen kisebb esetek, esetszámokról tudok beszélni, amikor mondjuk Magyarországon ugye a légi tűzoltáshoz más erőket, eszközöket kell bevonni. A legutóbb, ami ilyen nagyobb kiterjedésű tűz volt, az néhány éve a Hortobágynál keletkezett tűzesetnél szolgált még a oltóanyag odajuttatásában hasonló erőeszköz más szervezet részéről.
2: A Dédes Tapolcsányi esetről mit lehet tudni, itt mennyi kollega dolgozott, vagy mely rajok dolgoztak, illetve a, úgymond ez a légi oltás az hogyan működik, hogyan képzeljük el, úgymond a helikopterek hogyan tudták segíteni a katasztrófa védelem kollégáit?
3: A Dédes Tapolcsányi esetnél a szomszédos vármegyék tűzoltói is érkeztek az esethez, tehát több város, hivatásos, illetve önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítséget nyújtottak, hiszen a nagy kiterjedésű tűznél gyalogosan is több oldalról kellett megfékezni a lángokat. Itt az önkéntes tűzoltók jelenléte az kiemelendő, hiszen Borsod-Abó-Izenfén vármegyéből 3 olyan önkéntes tűzoltó egyesület is érkezett, aki a hivatásos egységek munkáját tudta segíteni. Maga a légitűzoltás pedig úgy néz ki, hogy egy nagyon speciális balon, amelyet a helikopter magára csatol, meg tudja meríteni, ha egy álló vízű tóba, és magát az oltóanyagot a levegőből tudja célirányosan engedni.
2: Ennek az oltása, gondolom, a Dédestapolcsányi tűzoltása sikeres volt, hiszen ugye nem hallottunk folytatásról, tehát hogy mennyi idő alatt sikerült, és milyen munka volt, úgymond ez az összmunka, mennyire mondható sikeresnek ez az együttműködés?
3: Sikeresnek mondható az együttműködés, hiszen rövid idő alatt a két légi támogatással sikerült lokalizálni magát a tüzet.

0: saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számolt be, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy még mindig van esély bejutni a Tokaj-Hegyalja Egyetemre, a Sáros-Pataki Központú Intézmény több képzésre is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-éig.
1: A most megnyíló képzéseink leginkább ugye posztgraduális képzések. Olyanokat várunk, akik egyes területeken szeretnének még mélyebb tudást szerezni. Ezek közül a három kiemelt az a sommelier, tehát aki a bor kínálásával foglalkozik. A másik terület az egy nagyon fontos, az boradminisztráció, úgy látjuk, hogy ennek van igény arra, hogy jobban megismerjék és tudják ezt alkalmazni. Egyre

0: bonyolultabb rendszereket, és fontos, hogy ezek már internet alapú elektronikus felületeken működő dokumentációk kezelése, ez egy fontos terület megint csak, és a harmadik az egy nagyon szűk terület ténylegesen, a boranalitikával foglalkozó szakmérnököket szeretnénk itt képezni.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőn elutalta a Magyar Államkincstár a rászoruló családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét. A támogatásban több mint 400 000 gyermek családja részesül, és a pénzt a családi pótlékkal azonos módon bankszámlára vagy postán kapják meg. A második szintén 50 000 forintos részletet novemberben folyósítják iskoláztatásra fordítható utalvány formájában az arra jogosultaknak. Az adómentes és végrehajtás alól mentes támogatás célja, hogy a rászoruló gyermekek egyenlő eséllyel induljanak neki a tanévnek. A kifizetés automatikus, a szülőknek semmilyen külön kérelmet nem kell benyújtaniuk a meglévő nyilvántartások alapján. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Magyar Péter hétfői közlése szerint megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer sikeres beüzemelése a létesítményben. A Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Mohútól palack visszaváltó automata kihelyezését kérte a Duna-Szent Benedeki katonai építkezéshez. A térségben szolgálatot teljesítő honvédekhez adományként rengeteg PET palack érkezett, de azok elszállítására és visszaváltására már nincs kapacitásuk. Kürtös László videónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a visszaváltásból befolyó összeget a katonák teljes egészében karitatív célra kívánják felajánlani. Ezzel kapcsolatban azt is javasolta a hulladékgazdálkodási társaságnak, hogy duplázza meg a betétdíjakból így összesen összegyűlt pénzadományt. Az államtitkár várja a MOHU jelentkezését, hogy helyben megszervezhessék a palackok gyors és könnyű visszaváltását az építkezésnél. A KDNP Marti Zoltánt jelöli a Független Közmédia Testületbe, Pindrok Ferencet pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Tanács tagjának. A frakció nyílt pályázat útján átlátható módon választotta ki a jelentős szakmai érdeklődés övezte tisztségekre a szakember jelölteket. A KDNP olyan jelölteket keresett, akik elkötelezettek a kereszténydemokrata értékek közéleti és médiabeli képviselete mellett. A Fidesz Siklósi Beatrixot jelöli a Független Közmédia Testületbe, Szabó Lászlót pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Tanács tagjának. Siklósi Beatrix több évtizedes közmédiás múltat tudhat maga mögött, nevéhez fűződnek kulturális és jótékonysági műsorok is. Szabó László kommunikációs szakember és producer, korábbi ifjúsági helyettes államtitkár kapta a média tanács jelölést. A Mi Hazánk Mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a média tanácsba, a Független Közmédia Testületbe pedig Mojs Zoltán médiaszakembert. Novák Erőd frakcióvezető helyettes hétfői közleménye szerint Tóth Máté több évtizedes jogászi és egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkezik. Mojs Zoltán a Hazajáró című műsor társ alkotója, több mint 25 éves közszolgálati média és dokumentumfilmes múlttal bír. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyogtenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugatnílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában Hétfő estig 11, Horvátországban 3 nyugat-nélusi vírusfertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozata is vannak a betegségnek.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy még mindig van esély bejutni a Tokaj-hegyalja Egyetemre. A Sárospataki Központú Intézmény több képzésre is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-éig.
2: A most megnyíló képzéseink leginkább ugye posztgraduális képzések. Olyanokat várunk, akik egyes területeken szeretnének még mélyebb tudást szerezni. Ezek közül a három kiemelt az a sommelier, tehát aki a bor kínálásával foglalkozik. A másik terület az egy nagyon fontos, az bor adminisztráció, úgy látjuk, hogy ennek van igény arra, hogy jobban megismerjék és tudják ezt alkalmazni, egyre bonyolultabb rendszereket, és fontos, hogy ezek már internet alapú elektronikus felületeken működő dokumentációk kezelése, ez egy fontos terület megint csak, és a harmadik az egy nagyon szűk terület ténylegesen, a boranalitikával foglalkozó szakmérnököket szeretnénk itt képezni.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a kalendáriumba. Augusztus 25-e van, amikor is a Lajosok ünneplik névnapjukat, valamint a Patríciák. A Lajos germán, francia eredetű név, jelentése hírnév, háború, hangos. A Patrícia latin eredetű név, jelentése rómainak született nemes. Nézzük az augusztus 25-éhez kapcsolódó jeles évfordulókat, dátumokat. 1620-ban, ezen a napon, vagyis augusztus 25-én Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották a Besztercebányai országgyűlésen. Az országgyűlésen, miután kimondták a Habsburg ház trónfosztását, az erdélyi fejedelmet magyar királlyá választották. A magyar rendek ugyanis abban bíztak, hogy az isztambuli portra hozzájárul Erdély és a királyi Magyarország egyesítéséhez Bethlen Gábor királysága alatt. A fejedelem azonban tudta, hogy egy protestáns király ellen a katolikus közvélemény összefogna, emellett a rendek az ő kezét is megkötötték volna, s a török ellenes háborúk finanszírozását is tőle várták, ezért nem koronáztatta meg magát, és 1621-ben végleg lemondott a címről, második Ferdinándia vára. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Zeneszerzői stílusára a jazzszerű szinkópa bőség és harmónia világ jellemző. Dallamaiban felhasználta a cowboy dalok, mexikói táncok és a néger zene elemeit. Legismertebb műve a hazai színpadokon is nagy sikert aratott West Side Story című musical, számos zongoradarabot, kamarazenei művet, szimfóniát, balettzenét, színpadokat, és filmkísérő zenét is komponált 1858 és 70 között a New Yorki filharmonikusok vezető karmestere volt. Televíziós zenei ismeretterjesztő, népszerűsítő sorozata az egész világot bejárta. 1940-ben ezen a napon született Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója, haláláig a zenekar vezetője. 1957-ben alapította meg együttesét, az azóta világhírűvé vált Benkó Dixieland Bandet. Klubjuk legendás hely volt az évtized fordulóján. Az első 6 évben 75 zenész fordult meg az együttesben, közülük olyanok, akik később beat zenekarokban váltak sikeressé. A beat korszak beköszöntével az együttes népszerűsége csökkent, ám hamarosan a Dixieland stílus világszerte ismert és elismert képviselőjévé váltak. A zenekar az 1970-es évektől gyakran lépett fel az Egyesült Államokban, és rendszeresen vendégül látta a jazz nemzetközi nagyságait. Több tucat nagy lemezt készítettek, elismeréseik szinte megszámlálhatatlanok. Benkó Sándor maga is számos díjat kapott, 2004-ben elnyerte a Pro Urbe Miskolc kitüntetést, valamint 2005-ben a Pro Urbe Budapest kitüntetést. Egy évvel később, 2006-ban Kossuth díjjal jutalmazták, valamint Benkó Sándor a Zipernowski emlékérem kitüntetettje, illetve tiszteletbeli tagja a Magyar Mérnök Kamarának és a Magyar Mérnök Akadémiának. Számos könyve nívó díjat kapott. 1977-ben ezen a napon hunyt el Kós Károly, a sokoldalú művész. Kétségkívül épületei a leghíresebbek, de rendkívül sokoldalú művész is volt, kiváló festő, költő, író és néprajztudós, egyébként pedig Tompa László szavaival Erdély legnyugtalanabb izgága magyarja. Nem csak művészete maradandó értékű, de emberi nagysága is példa volt és maradt minden nemzedék számára. Kortársai a szikladerekú építőt látták benne, aki teleültette Erdélyt zengő templomokkal, a fiatalabbak a hűség és szolgálat jelképét, a szétzüllött harangszónak tornyot rakó embert. Élete, munkássága századokra szóló példa és tanulság, írták róla, amelyben nincs semmi túlzás. Ékesen bizonyítja ezt, hogy az első világháború után lemondott a Budapesti Iparművészeti Főiskola tanári katedrájáról, és hazament Erdélybe, ahol nem várta se munka, se pénz. Pedig 3 gyermeke volt, de ő azt mondta, hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz rám, mint Budapesten. Így azután világéletében szegény ember maradt, de persze nem bánta. Amint 90 évesen megvallotta, ha anyagiakban mindig szegény is voltam, de szellemiekben, lélekben, családilag gazdag, szép és boldog volt az életem. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 25-i napkalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Kettős hatás. Nem tudom, kedves hallgatóm, hogy te hogy vagy vele, de én nem szeretem az időjárási frontokat. Sem azt, amikor meleg légáramlatok öntik el országunkat, sem azt, ha éppen ellenkezőleg sarki hideg árad ránk valamelyik égtáj felől. Azt meg aztán végképp nem díjazom, amikor a kettő egyszerre keseríti velem együtt minden erre érzékeny polgártársam életét. A kettős frontokat hozó napokon minden bajom van. Itt fáj, ott sajog, úgy érzem, az ilyen napokon fel sem kellene kelni. Egy ilyen nyavajgós napon belenéztem egy helyi újságba, és még a fejfájásomról is megfeledkeztem, amikor ugyanazon az oldalon megpillantottam a városi miserendet, s nem messze tőle egy szakképzett jósnő szolgáltatásainak reklámját. Nem csak a jövőről szóló biztos értesüléseket ígérte meg, de pszichológiai tanácsadásra is vállalkozott. Se baj, nyugtatgattam magam, kinek a pap, kinek a papné. Hívőknek mise és istentisztelet, ateistáknak a szép és kellőképpen kisminkelt jövendőmondó, mert hogy fotót is mellékelt a hirdetéshez. Megráztam magam, hogy felejtsem a kettős hatás keltette kétségeket, de sajnos nem ez volt az egyetlen kijózanító hír. Egyszerre kellett értesülnöm, hogy XY kiváló énekes teljes CD-t szentelt a magyar Mária énekeknek, amelyekben a székelyek Baba Máriája, a mi boldogasszony anyánk, a napba öltözött asszony és a magyar néplélek örök és felbonthatatlan kapcsolatáról tesz vallást a saját meggyőződése mellett. De azt is megtudtam, hogy az első közösen elszenvedett nemzeti sorstragédia jaj kiáltását is sikerült egy másik szerzőnek színpadra vinnie, zenésített crossover folk-opera formájában, jelentsen ez bármit is. Mert hogy az volt az igazi, amikor még a csillagvallásban hittünk a sztyeppei nomád kultúra idején. Ennek magvait fedezte fel valaki népmesei figuráinkban, a rejtve rejtőző ősi mítoszok rekonstruálta, mondja ő, akik aranyhajúak voltak, a nap és a hold jegyeit viselték a testükön. Ellenük tehetnek bármit, úgy is visszatérnek közénk, és elhozzák a magyar aranykor fényét. Nos, itt elvesztettem a fonalat. Erős lelkiismeret furdalás fogott el, amikor Szent István királyunk erőfeszítéseire gondoltam, aki megpróbálta népét a kereszténység józan és következetes tanításának elfogadására bírni. De lám, a sámánok visszaoldalognak. Ezer év alatt sem sikerült megszabadulni a képzettől, hogy a magyaroknak külön istene van, hogy az égig érő fa megmászásával feljutunk a hetedik égbe, és volt, van, lesz magyar aranykor. Sajnos nem volt, nem lesz. Isten országa jön majd el, amelynek mindenki részese lehet, aki Krisztus követésében és tanításának magatartásában szorgoskodik. Nem kellene mitológiát kreálnunk magunknak, mert nem visz sehová. Egyszerűen választani kellene. Vagy csíksomlyói zarándoklat és kereszténység, vagy a pogány hiedelmek, amikről olyan keveset tudunk, hogy foglalkozni sem érdemes vele. Harmadik opció lehetne Géza fejedelem útja, aki állítólag büszkén jelentette ki, hogy van ő olyan nagy uralkodó, hogy két istennek is szolgáljon. De a kettős hatás az időjárásban is nagyon veszélyes, hát még a lelki életünkben. Az elsőn segíthet a gyógyszer, de a másikon nekünk kell változtatnunk.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson tartott előadást Baka András köztársasági elnök. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják 2026. augusztus 25-én, kedden 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben az összesen 20 000 gyermeket támogató iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve, idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indítanak pénzadománygyűjtést. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. A fejlesztő oktatást Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is számos bentlakásos otthonban, fejlesztőponton, a biztos kezdett gyermekházban valósítják meg. Fekete Dánielt, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját hallják.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet gyerekeket végzett munkáját, a kapaszkodó programja az nem csak egy iskola kezdésére, de egy augusztus időszakra, szeptember időszakra koncentrál, mert egész évben segítjük azokat a gyerekeket, akik a különböző intézményeink látókörében élnek, vannak, akár legyen ez egy bentlakásos otthonról szó, akár egy olyan intézmény, egy jelenlétpont, ahol hétköznaponként napi szinten találkozunk a gyerekekkel, akár egy biztos kezdett gyerekház, ahol 0 és 3 éves korú gyerekeket és a testvéreiket, szüleikkel foglalkozunk, dolgozunk, de lehet egy tanoda, ahol jelen vagyunk és ilyen módon segítünk. Tehát rengeteg formája van annak a segítségnyújtásnak, és akár egyedévente, akár havonta fordulhatnak elő ilyen krízis helyzetek a családok életében, és mik lehetnek ezek, akár a motiváció hiánya a gyerekeknél, hogy nem úgy járnak iskolába, mert nem feltétlenül tudják beilleszkedni, vagy azok az eredményeket elérni, nincs meg az a motiváció, hogy bejárjanak, nincs meg azok a környezet adott esetben otthon, hogy rendes asztal világítás eszközök legyenek ahhoz, hogy rendesen felkészüljön a gyerek a tanulmányokra, de ennél sokkal súlyosabb problémák is előfordulnak, akár a családon belül konfliktus vagy bántalmazás kerül elő. Ezért is gondoltuk azt, hogy az idei iskola kezdése együtt segélyakciónak nem csak a tanszer támogatás kell, hogy a középpontban legyen, hanem az egész éves munkánkra is szeretnénk ezáltal felhívni a figyelmet, és ehhez nagyon egyszerűen tudnak csatlakozni a hallgatók is, akár a 1353-as adományban a hívásával 500 forinttal, de a segélyszervezet.hu honlapunkon nagyobb összeggel is tudják támogatni a gyerekekért végzett egész éves ilyenfajta munkánkat.
1: A Balatonfenyvesi Református Bálkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában, december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott áhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. a legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát. Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, még mindig van esély bejutni a Tokaj-Hegyalja Egyetemre. A Sárospataki Központú Intézmény több képzése is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-éig. Először dr. Reményik Bulcsút, a Loránd Intézet igazgatóját, a Turizmus Vendéglátás Tanszék vezetőjét hallják, aki beszélgetésünk elején a pótfelvételi eljárás eredményeiről szól.
2: 33-an jelentkeztek a gazdálkodás és menedzsment szakunkra, pluszban 21-en jelentkeztek a turizmus és vendéglátás BSC szakunkra, és a mesterképzésük iránt is, mind a kettő iránt, a vállalkozásfejlesztés és a turizmus menedzsment iránt is még nagy volt az érdeklődés. Most ugye 4 szakunkat hirdetünk még, augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Ez a borturisztikai szakember szomelié képzés, a bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés, a kulturális menedzser szakirányú továbbképzés, az örökség turizmus szakirányú továbbképzésünk az, amire lehet még jelentkezni augusztus 31-ig egy kitolt határidővel. Ezek közül igazából az örökség turizmus, amire nagy szükségünk lenne még hallgatókra. Az örökség turizmus az a gazdaságtudományi képzés területhez tartozik, levelező munkarendű, 3 fél éves továbbképzési szak, integrált ismereteket kínál az örökségek védelméről, gazdasági hasznosításáról, üzemeltetéséről, valamint a turizmus szakterületek iránt érteklődőknek, az örökségek védelmének és turizmusának működtetéséről. A képzés számos területen lehet hasznosítható, akik számára jelenlegi munkájukon vagy a jövőben fontos az örökségértékek megőrzése és gazdasági turisztikai hasznosítása, akik szeretnének összetett rendszerben jól hasznosítható, piacképes, integrált és versenyképes tudást elsajátítani az örökség turizmus területén. Képzés lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy az örökség turisztikai helyszíneken, várak, kastélyok, múzeumok, egyházi látogatóközpontok, világörökségi természetes szellemi örökségek területén életbe léptesse és működtesse és betekintést nyerjenek ezeknek a működésének az életébe. A kulturális menedzser képzésünk a másik szakirányú továbbképzés, ahol szeretettel várnánk még a tisztelt leendő hallgatókat. A kulturális menedzser a gazdaságtudományi képzés területhez tartozó levelező munkarendű, 2 fél éves továbbképzési szak, integrált ismereteket kínál a tisztelt hallgatók számára. Kulturális szakemberek olyan kultúra, gazdaságtani, vállalkozási, marketingvezetési és szervezési ismereteket kínálnak, mely kiválóan hasznosíthatók a kultúra értékeinek közvetítésére, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése területén. A kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek meghozatala során is több tárgy készíti fel a hallgatókat. A résztvevők felkészítést kapnak azzal kapcsolatban is, hogy a kulturális igényeket a kulturális javak előállítói felé közvetítsék. Ezeket hirdetnénk, ezt a 2 képzést.
1: Dr. Kis István, a Szőlészeti Borászati Tanszék vezetője, a hozzájuk tartozó képzéseket ismertette rádiónknak.
3: A most megnyíló képzéseink leginkább ugye posztgraduális képzések. Olyanokat várunk, akik egyes területeken szeretnének még mélyebb tudást szerezni. Ezek közül a 3 kiemelt az a szomelié, tehát aki a bor kínálásával foglalkozik. A másik terület az egy nagyon fontos, az boradminisztráció, úgy látjuk, hogy ennek van igény arra, hogy jobban megismerjék és tudják ezt alkalmazni, egyre bonyolultabb rendszereket, és fontos, hogy ezek már internet alapú elektronikus felületeken működő dokumentáció kezelése, ez egy fontos terület megint csak, és a harmadik az egy nagyon szűk terület, ténylegesen a boranalitikával foglalkozó szakmérnököket szeretnénk itt képezni, olyan tudást adni, ami kifejezetten a borászati analitikával foglalkozik, a bor belsejét tudja mérni olyan szinten, hogy az megfeleljen a nemzetközi sztenderdeknek.
1: Kik számára lehetnek ezek jó választások?
3: Azt gondolom, a szomelia az egy elég széles kör tud érinteni, hiszen bárki olyan, aki mélyebben szeretné megismerni a világ borait, hogyan is rendeződik össze a bor polcok hogyan jelennek meg, milyen ételekhez, milyen borok párosíthatók a bor kultúrának a szélesebb kitekintést nem csak Európára, hanem a világra. Én azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül csak és kizárólag a vendéglátósokat tudjuk itt információval ellátni, hanem minden olyan kedves érdeklődőt, aki ténylegesen meg szeretné ismerkedni a borvilágával. A másik kettő az inkább specifikusabb. Ugye nyilván az analitikához kell egy olyan alapképzettség, akinek már van valamilyen kémiai, analitikai ismerete, és azt szeretnénk elmélyíteni, hogy itt a borvilágban ez melyik az a rész, ami kiemelhető és hasznosítható. A boradminisztráció az megint egy másik vonulat, ott többeket szeretnénk elérni, mert hasznosnak látjuk maguknak a borászatoknak is nyilvánvalóan, akik saját maguk vezetik ezeket a nyilvántartásokat. Olyanokra gondolok, akik a szakigazgatásban részt vesznek, hegybírók, vagy a hegybíró mellett dolgozó adminisztrátoroknak ez kifejezetten érdekes lehet, illetve azoknak is, akik akár a vállalkozást látnak ebben, tehát hogy egy olyan szaktanácsadó irodát tudnak nyitni, ami ezekkel a problémákkal, illetve ezekkel a feladatokkal tud foglalkozni. És van lehetőség arra, hogy ezekkel az ismeretekkel, ha megismerkedtek, és úgy látják, hogy érdemes lehet tovább menni, akkor ezekkel aztán későbbiekben tudják hasznosítani ezeket a krediteket a különböző alapképzéseinkben is, tehát tulajdonképpen a szőlészborász mérnök képzésünkben is.
1: Itt járva még ugyan üres falak között járkáltunk az előbb, de hát látszik, hogy komoly fejlesztést is kap ez a képzési rendszer, nem csak az, amit felsoroltunk, hanem úgy az egész borászképzés egy komoly lépést tesz meg itt az egyetemen.

0: és kifejezetten csak olyan gyakorlati egységekben fogunk eljutni már a gyakorlati órák során, ami már tantermen kívüli oktatásnak minősül, amikor ténylegesen kimegyünk terepre, vagy ténylegesen kimegyünk egy-egy pincészethez, de ahhoz, hogy ez egy jól integráltan a kampuszon belül működjön, ez most alakul ki. Szerencsésen így van, tehát most még üresek ezek a falak, de nagy biztonsággal mondható, hogy szeptember-októberben már ezek feltöltésre kerülnek, úgyhogy a mostani diákjainkat, az első éveseket már itt tudjuk fogadni.
1: Kedves hallgatóink, még mindig van esély bejutni a Tokaj-Hegyalja Egyetemre. A Sáros-Pataki Központú Intézmény több képzésre is várja még a hallgatók jelentkezését egészen augusztus 31-éig. Ezekről hallhattak az imént.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, első fejezetének 11. verséből hallgassuk meg. Mert megtudtam felőletek testvéreim, Chloé háza népétől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Sokszor gondoljuk azt, hogy Isten csak a nagy, látványos tetteket véghez vívő hősöket használja a terveihez. Az Új Szövetség lapjain azonban rengeteg olyan név rejtőzik, akikről mindössze egyetlen mondat szól, mégis sorsfordító hatásuk volt. Ilyen Chloé is. Nem maradt fent tőle egyetlen beszéd sem, nem ismerjük a csodáit, mégis egy egész új szövetségi levél, az első korintusi levél, megszületése köthető az ő nevéhez és felelősségvállalásához. Chloé egy tehetős, elismert asszony volt Korintusban, akinek a környezetében a helyi gyülekezetben komoly repedések jelentek meg. Az emberek klikkesedni kezdtek, pártokra szakadtak és egymás ellen fordultak.

0: Chloe látta a romlást, és válaszút elé került. Homokba dugja a fejét, vagy tesz valamit. Ő és háza népe a cselekvést választották. De nem úgy, ahogy a világ szokta. Nem kezdtek el hátulról fúrni másokat, nem szítottak tovább haragot a háttérben. Ehelyett követséget küldtek Pál apostolhoz, hogy külső bölcs segítséget kérjenek a közösség megmentésére. Három fontos leckét kapunk Chloe példájából. A felelős szeretet nem marad néma. Chloe nem legyintett a problémákra azzal, hogy ez nem az én dolgom. Ha szeretünk egy közösséget, legyen az család, munkahely vagy gyülekezet, akkor fájnia kell annak, ha látjuk a széthúzást és lépnünk kell a békéért. Megoldást kell keresni, nem pletykálni. Sokan mesélnek a problémákról azért, hogy kibeszéljék a másikat. Chloe háza népe azért beszélt Pállal, mert gyógyulást akartak a közösségnek. A kibeszélés rombol, a tiszta kommunikáció épít. Névvel vállalt igazság. Pál nyíltan leírhatta a levelében Chloe nevét. Ez azt jelenti, hogy ők nem névtelen feljelentők voltak, akik a sötétben suttognak. Volt bátorságuk arccal és névvel odaállni az igazság mellé. Hányszor veszünk észre feszültséget magunk körül, és választjuk a kényelmes hallgatást, vagy épp a hátulról jövő panaszkodást. Chloe arra hív minket, hogy legyünk a békesség aktív munkásai. Ne féljünk kimondani az igazságot, de mindig azzal a tiszta szándékkal tegyük, hogy építsünk, és ne romboljunk. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A pénzügyminisztérium hétfői bejelentése szerint a kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, és a költségvetés módosító javaslatot augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek. A tájékoztatás alapján az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság terhei miatt az államadóssági ráta idén átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A módosítás mintegy 400 milliárd forintnyi azonnali hiányjavító intézkedést tartalmaz, többek között a fizetéscsökkentéseket és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az év hátralévő részében további 300 milliárd forintos megtakarítást terveznek az állami működés ésszerűsítésével, valamint egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehoznak. A csomag részeként megvalósulnak az új kormány első szociális intézkedései is, mint a rászoruló gyermekek iskolakezdési támogatása és a gyógyszerek áfamentessége. A költségvetési tanács üdvözli az idei költségvetési törvény tervezett módosítását, de hangsúlyozza az államadóság középtávú csökkenésének fontosságát. A tervezett 7,5%-os hiány és a 77,5%-os államadóság mutató megfelel az alaptörvény legutóbbi módosítási feltételeinek. A testület szerint a gyengébb gazdasági növekedési előrejelzés és a magasabb hiány növeli a túlzott deficit eljárás szigorodásának kockázatát. Ugyanakkor a növekedést az év hátralévő részében az emelkedő reálbérekhez kötődő erős fogyasztás és a beruházások bővülése támogathatja. A júliusi alaptörvény módosítás értelmében a jövőben a tanácsnak előzetes hozzájárulás helyett véleményezési kötelezettsége lesz a költségvetésről. A NAV hétfői közleménye szerint a kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan továbbra sem jelentik be az alkalmi munkavállalóikat. A mulasztó vállalkozások alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságra, üzletbezárásra és a nyilvános listára kerülésre is számíthatnak. A bejelentést a munkavégzés előtt online, mobil alkalmazáson vagy a 185-ös telefonszámon keresztül kötelező elvégezni. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkabér egy bizonyos határig adómentes, a dolgozók pedig a NAV mobil applikációban ellenőrizhetik adataikat. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint a KEKVA rendszer megszüntetésével több mint 110 milliárd forint értékű állami vagyon kerül vissza a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. Az átalakítás keretében a felesleges alapítványi struktúrák megszűnnek, ami önmagában évi 800 millió forintos megtakarítást eredményez a közpénzek kezelésében. A minisztériumhoz visszatérő feladatok közé tartozik a tehetséggondozással foglalkozó élvonal program, valamint a jövőben drónok és robotok tesztelésére is alkalmas zalazón infrastruktúra. Az élvonal a jövőben a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal keretei között folytatja működését az állami kontroll megerősítésével. A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél a K+F ráfordítások növelése és az indokolatlan szervezeti működés, valamint a párhuzamosságok leépítése. Szeptember 18-a és 27-e között rendezik meg a 6. E-Színház Fesztivált, amely 10 nap alatt 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Az online rendezvényen kőszínházi és független előadások, klasszikus adaptációk és kortárs szerzők darabjai egyaránt helyet kapnak. A nézők egyedi jeggyel vagy bérlettel tekinthetik meg az előadásokat, a kedvezményes early bird bérletek pedig augusztus 24-től vásárolhatók már meg. A darabokat szakmai zsűri értékeli, emellett külön díjakat és a közönségdíjat is odaítélik. A bevételek jelentős része pedig a társulatok munkáját támogatja majd. 63 településen 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az előző adásomban dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével beszélgettem arról, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki, előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Most ezt a témát folytatom, hiszen a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyermek és kamasz számára bizony fokozott lelki megterhelést is.
2: Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Szóval ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni, hogy lehetnek az igényeit, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítvány iskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerekek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy emiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint a szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A gyermek pszichiátriai és pszichológiai ellátásban dolgozó szakemberek szerint a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint a bizonyítvány nem a gyermek értékét mutatja, csupán egy adott időszak teljesítményéről ad visszajelzést. Éppen ezért különösen fontos, hogy szülőként hogyan reagálunk a jegyekre, és milyen üzenetet közvetítünk ebben az időszakban. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit ér az ötös bizonyítvány, ha közben szorong a gyermek. Mert hogy életmentő üzenettel fordul a családokhoz a Betesda Gyermekkórház, és nem csak a bizonyítvány osztási időszaka, hanem bizony a felvételi időszaka is elég nagy stresszt okoz a fiataloknál. Ami viszont engem meglepett, hogy tapasztalatok szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. És a Betesda Gyermekkórház szakemberei meg már tavasz végén azt tapasztalják, hogy megtelnek a mentálhigiénés ellátások szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatalokkal. Ekkora problémát okoz ma általánosságban mondom az iskola?
2: Igen, ez ami nekem egy megdöbbent tapasztalat volt, hogy amikor a Covid legelején az iskola bezárt, akkor a gyerekek alapvetően jobban lettek, és ez megrázó. Szóval aztán nem foglalkoztunk ezzel többet, pedig iszonyúan kéne. Szóval ez előtérbe került, és nyilván fontos dolog, hogy mi történt azután, meg mi lett a gyerekkel azután, de önmagában ez az első lépés szerintem egy rendkívül fontos információ, amivel sokkal többet kellett volna az egész világnak foglalkozni, hogy ez nem jó, és magyarországi tapasztalat is volt, de ez nem magyar tapasztalat volt kizárólag, hanem az egész világon ez volt a tapasztalat. Ugye akut felvételek sose álltak le, pszichiátrián se, nem volt olyan ország, ahol ne lett volna az elektív ellátások, mert az akut felvételek nem, tehát nem arról volt, hogy nehezebb volt hozzájutni, akinek akut problémája volt mentálisan, az eljutott kórházba akkor is, meg most is, és ettől függetlenül, hogy ez az ellátás nem állt le, a Covid alatt se, ettől függetlenül a gyereknél sokkal kevesebb akut ellátást igénylő problémát találtunk az egész világon, csak amiatt, hogy az iskola bezárt. Én szerintem ez egy óriási, súlyos és fontos információ. Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Szóval ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni, hogy lehetnek az igényeit, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítvány iskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerekek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy emiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint amit szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Igen, viszont az nem egy jó irány, és nem egy jó visszajelzés, amikor egy első osztályos gyerek, mondjuk egy 6 éves gyerek, vagy 7 éves gyerek bekerül első osztályba, és pár hónap múlva folytonosan elhangzik a szájából, hogy nem szeretnék iskolába menni. Igen. Mert hogy ugye ezt mondta ön is, hogy túlterheltek a pedagógusok, 30 fős osztályok vannak, manapság nagyon sok osztályban több a viselkedés problémás gyerek, nincsenek a pedagógusok fölkészítve arra, hogy hogyan bánjanak, hogyan kezeljenek, milyen eszközöket használjanak egy ADHD-s gyerekkel, egy SNI-s gyerekkel szemben, és hogy ez mind lecsapódik az egész osztályon. Tehát, hogy van mondjuk X számú viselkedés problémás gyerek, de azoknak a viselkedése az kihat az egész osztály közösségre, és a pedagógusnak a reakciója pedig kihat az egész osztályra. És sok esetben ugye azok a gyerekek kezdenek el szorongani, akik egyébként nem küzdenek semmilyen problémával, de pontosan emiatt, mert állandó a kiabálás, állandó a zaj, nem tudnak dolgozni, mert zajba egy idő után nem lehet dolgozni. És van egy törvényi háttér, hogy ugye ezeket a gyerekeket beintegráltuk, nem kell speciális iskolába járni, mert ugye az valahol megbélyegzés a szülők számára. Sokszor a szülő el sem viszi a gyerekét beméretni, mert az megbélyegzés, mert még mindig így fogják föl a szülők, hogyha a te gyereked ADHD-s, akkor az se legy, stb. Tehát ezt még lehet fokozni. De hogy mi lenne erre a jó megoldás, mert ugyanakkor meg az a gyerek, aki egyébként nem volt soha szorongó, nem voltak problémái, elkezd szorongani, és elkezd olyan tüneteket mutatni, akár tikkelés, körömrágás, hasfájás, ami azért nem általános.
2: Ez már nem feltétlenül az én területem, de azt tudom mondani mentál szakemberként, hogy lehet úgy irányítani az oktatást, hogy ez ne szorongás váltson ki. Ez azért mondom, mert az én gyerekeim teljesen hétköznapi állami iskolába jártak alsó tagozatban például, ahol volt egy fantasztikus tanítónénéjük, ugyanúgy 30-a voltak, most nem tudom, lehet, hogy 20-valahányan, de rendes osztály közösségben, rendes osztály létszámmal, az járt oda, aki ott lakott, tehát nem volt egy semmilyen módon szelektált társaság. Aki köz volt, én szerintem, mint szakember, autizmusa diagnosztizált gyerek, volt ADHD-val diagnosztizált gyerek, voltak nagyon szegény, nehéz sorsú családok, voltak nagyon gazdag, nagyon jó módú családok, és valahogy ezt úgy intézte ez a tanítónéni a teljesen hétköznapi állami iskolába, hogy ezt soha fel sem merült. Felkészültem rá százszor fejbe, hogy gyerekeimmel hogyan kéne beszélni az autizmusról, vagy az ADHD-ról, vagy a szegénységről, és nem volt erre szükség, mert ez fel sem merült. Soha egyszer eszébe nem jutott az én gyerekeimnek 9 évesen, meg 8 évesen, hogy az a gyerek más, mint ők. Azt észrevették, hogy az olyan furcsa, hogy ő ugrál, meg mindig tépked papírokat, de hogy valahogy ez egyszerűen belefért az osztálynak a működésébe, ő ilyen volt, más meg másmilyen volt. Szóval meg lehet azért ezt csinálni, ezért nem okoskodok orvosként, hogy kéne tanulóinek csinálni, csak azt mondom, hogy tapasztaltam ilyet, hogy azért ez lehetséges az állami keretek között is, ugyanannyi órát kell bent tölteni a terembe, de lehet úgy intézni, akkor lesznek főleg ilyen feszültség valószínűleg, hogyha az ember nem tud azon túllépni, vagy az oktatási rendszer nem tud azon túllépni, hogy az az elvárás, hogy egy 6-7 éves gyerek az 45 perceket üljön, és frontális oktatással szívja magába a tudást. Ez nem fog működni. Nem így működnek az emberek, ez nem a gyerekeknek a fejlődési igényére szabva lett kitalálva ez a rendszer, hanem egy történelmi szükségletre volt válasz, ami abszolút nem állja meg ma a helyét a legtöbb országban, és nincs is rá szükség, és a tudásnak az átadására abszolút nem ez a legjobb módszer, és messze nem a leghatékonyabb módszer, hogy valaki oktat, és a gyerek csöndbe ül és hallgatja. 6-7 évesen biztosan nem. És ugyanazt a tudást át lehet adni más módszerekkel, együttműködéssel, kis csoportokba feldolgozva különböző témákat, kreatív módszerekkel, valahogy végén ugyanazra fogunk eljutni. Itt mondom, most az alsó tagozatról van szó, szóval most ahogy nyilván nehéz megtanítani egy középiskolás biológiát, de ott is azt hiszem, hogy lehet, de főleg alsó tagozatban, ahol azért nem az óriási tárgyi tudásnak az elsajátítása a cél, hanem egyáltalán az iskolai rendszerre való szocializáció, meg az óviskorba átkerülés az iskolás korba. Ezt meg lehet úgy csinálni, hogy a gyerekek vidáman jönnek haza a nap végén, és azt érzik, hogy ez egy tök jó nap volt, és közben figyeltek arra az iskolában, hogy mindenki a saját képességeinek, meg szerepének megfelelő feladathoz jusson a csoporton belül, ahol is senki se lesz lenézve, mert nem az egyetlen érték az, hogy ki tud csöndbe ülni 5-ször meg 6-45 percet. Az nem szabadna én szerintem, hogy ez a tanítónénynek a kreativitásán múljon, mert ezt ő sem tanulta a főiskolán, hanem ő ilyen személyiség volt, aki ezt ösztönösen megcsinálta. De ez nem szabadna, hogy ezen múljon, hogy aki ösztönösen ilyen, az ilyen, aki még nem ilyen, az nem ilyen. Hanem az oktatási rendszeren kéne változtatni, hogy sokkal inkább felismerve az, hogy hogyan működik a gyereknek az agya, meg hogyan tanul egy gyereknek az agya, ahhoz alkalmazkodni kellene az oktatási rendszernek, és nem azt várni a 6 éves gyerektől, hogy alkalmazkodjon a rendszerhez.
1: De a rossz jegyektől való félelmet, azt mi alakítjuk ki a gyermekben, a felnőttek? Mert hogy a gyerek, amikor ír egy dolgozatot, első osztályos, és mondjuk nem sikerül jól, akkor ő azon túlépen még nem tudja mihez viszonyítani. Igen, tehát az elvárásokat, azokat mi támasztjuk felé?
2: Abszolút így van, csak nehéz belőle kilépni, mert a tanító az meg akar felelni a tantervnek, meg az igazgató elvárásainak, ezért ő nem mer túllépni azokon a kereteken, ami itt most éppen van. A szülő lehet, hogy tudja, hogy ez egy hülyeség, és nem lesz a gyereknek az élete más attól, hogy ő most második osztályos matekból hármas kapott, és akkor mi van ettől, mint bármi is lehet belőle. De a szülő nem tudja ezt mondani, mert neki is csak ez viszonyítási alap van. Ezt a visszajelzést kapja a fogadórán, meg a szülőin, hogy az ő gyereke rosszabb, mint a képességei, lehet nagyobb, és ez így nem lesz jó. És a szülő is retteg attól, hogy a gyereknek az élete rosszabb, ez a senki se akar rosszat a gyereknek. De az vége mégis az lesz, hogy gyerek azt szüli, hogy ő bármit csinál, az nem jó, és nem tud elég jó lenni, és nem tud megfelelni a felnőtteknek. Szóval valóban így van, ezt nem a gyerek találja ki, hogy ez a jegy, ez rossz, ez abszolút a felnőttektől jön, de a felnőttek se rossz indulatból csinálják, mindenki csak tart az ő szintjén attól, hogy kinek kéne éppen megfelelni. Úgyhogy ez nagyon nehéz egyéni szinten megváltoztatni attól, hogy a szülők is máshogy áll hozzá. Biztos, hogy szorongásból még senki nem lett jó, tehát sokkal többet lehet elérni, hogyha próbáljuk támogatni a gyerekeket. Nincs olyan gyerek, aki azért lett kiváló képességű, mert sokat verte az anyukája, az apukája, az egészen biztos. Biztos, hogy a támogatás, meg a pozitív megerősítés, meg a dicséret sokkal többet ér, mint más, de ezt mondok egy nagyon jó példát. Én az ADHD ambulanciát vezetem, és a gyereknek a többsége, aki hozzám jön, az az ADHD-val kerül hozzám. Az ADHD az pont egy olyan terület, ahol a gyógyszernek kiemelkedő szerepe van, mert nagyon sok kutatásunk van arra, hogy mi az, ami elméletileg szóba jöhetne, de valahogy nem igazán válnak be más módszerek. Nagyon sok minden próbálkoznak a világban, neurofeedbackkel, számítógépes figyelemfejlesztés, szóval mindenféle fejlesztések, képzések felmerülnek, hogy segítenek. A végén, ha megnézzük a kutatásokat, azt látjuk, hogy igazából ezek valamiért nem képesek a figyelmet érdemben befolyásolni, a gyógyszerek viszont nagyon sokat tudnak rajta változtatni. Szóval az ADHD pont egy olyan terület, ami eltér attól, amit az elején mondtam, mert pont a gyógyszereknek nagyon komoly szerepe van a kezelésben és a gondozásban. És volt egyszer egy fiú, aki jött hozzám, ahol a szülő nagyon nem szeretett volna a gyógyszert. Ideig többször megbeszéltük azt, hogy miért merül fel, mi az, ami segíthet, mi az, ami be jót tehet, mi az, ami miatt meg lehet fontolni, azt még várjunk ezzel. A végén arra jutottak, akkor volt a kisfiú másodikos, próbáljuk meg a gyógyszert, mert tényleg most annyi a negatív visszajelzés az iskolából, ez így nem mehet tovább. És akkor felírtuk a gyógyszert, visszajöttek egy hónap múlva, kérdeztem, hogy mi volt tapasztalat, mondta, hogy nem mond semmit, először olvassa, hogy mit írt neki a tanítónéni, és odaadta a telefonját, elolvastam az e-mailt, ahol azt írta a tanítónéni, hogy ez az egy hónap, ez fantasztikusan telt, hogy ez a kisfiú teljesen kicserélték volna, aranyos volt, követte a szabályokat, gyakorlatilag egy vagy két probléma volt vele egész hónapban, pedig azelőtt naponta volt 10-15, ez egy fantasztikus változás, hogy javasolja a kezelésfolytatás. Úgyhogy mondtam, nagyon örülök, hogy akkor belekezdtünk ebbe az egészbe. Volt-e valami mellékhatása? Mondta, nem volt, mert nem adta be neki a gyógyszert. És kiderült, hogy amikor ki akarta váltani, éppen akkor nem lehetett kapni azt az ADHD gyógyszert, amit felírtunk. És mondta, hogy most már mindegy, most már, hogyha ez ekkora ügy lett az egészből, akkor most már nem szól az iskolában, erről külön, hogy nem sikerült megvenni a gyógyszert, hanem majd meglátja, hogy mi történik, aztán majd visszajönnek hozzám. És annyi változott, hogy tanítani azt hitte, hogy a gyerek gyógyszert kap. Uh-huh. És ettől kezdve elkezdte őt jobbnak látni, ami azt jelenti, hogy elkezdte valószínűleg sokkal többször megdicsérni,
1: igen.
2: Kapott a gyerek egy csomó pozitív visszajelzést, és ennyi idősen, 6-7-8-9 évesen, egy gyerek mindent megtesz egy felnőttnek a dicséretéért. Uh-huh. És azt hitte a tanítani egy hónapon keresztül, nem az, hogy volt egy jobb nap, hanem egy teljes hónapon keresztül, csak amiatt, hogy ő sokkal többet dicsérte, mint azelőtt, ez a gyerek, mint ha kicserélték volna. Minden ADHD-re ez nem lesz megoldás, és ennél a gyereknél is később az lettek nehézségek, de az mindenképpen nagyon tanulságos, hogy sokkal nagyobb szerepe van egy felnőtt dicsérő szavainak, mint szemben a felnőttek ezt gondolnák. Sokszor azt hiszük, hogy ha nem szidom le, akkor még el fogja bízni magát, ki kell jelölni a határokat, ez tényleg így van, de tudnunk kell róla, hogy az igazán komoly hatalom a kezünkben az a dicséret, és ha tényleg szeretnénk azt, hogy egy gyerek változzon, meg jobban teljesítsen, meg szárnyaljon, akkor ezt azzal lehet elérni, hogy lehetőleg többet megdicsérem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága 3-3 jelöltet hallgat meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői pozícióira. Az elnöki posztra Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid kapott jelölést, míg a frakciók további személyeket is állíthatnak. A vádemelési és fellebbezési elnökhelyettesek pályázatát a beérkezett anyagok mennyisége miatt eredménytelennek nyilvánították. A jelöltek személyes meghallgatáson vesznek részt, a pozíciók betöltéséhez pedig magasfokú integritást és szakmaiságot várnak el. A hivatal az ősz folyamán állhat fel, a Tisza frakció pedig hangsúlyozta, hogy a szervezet élére független és felkészült vezetők szükségesek. 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot kapott a debreceni Seattle akkumulátorgyár, miután a hatósági ellenőrzés több ponton is hiányosságokat tárt fel a hulladékkezelésben. A helyszíni szemlén többek között hiányzó feliratokat, nem megfelelő gyűjtőedényeket, valamint a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő nyilvántartásokat találtak. Tárkányi Zsolt államtitkár közlése szerint környezetszennyezés vagy mérgezés nem történt, a bírság 30%-át pedig a debreceni önkormányzat kapja. A vállalat tudomásul vette a döntést, a kiszabott összeget kifizeti, és a májusi ellenőrzés óta a feltárt hiányosságokat már korrigálta. A hatóság egy hónappal később megismételt szúrópróbája során mindent rendben talált, de a gyárak a jövőben is szigorú ellenőrzésekre számíthatnak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívtak egy olaszországi törköly olívaolaj terméket. Az Európai Unió Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Gyorsriasztási Rendszerén beérkezett jelentés az Olitalia és Noivoi márkájú 5 literes kiszerelésű termékek érintettségéről ad tájékoztatást. A visszahívás a 2027. június 10-i minőségmegőrzési idejű bizonyos termékeket érinti, amelyek magyarországi forgalmazója a Martonosi Villa Kft. A genotoxikus hatása miatt egészségre káros ásványolaj szénhidrogének az élelmiszerbe gépek kenő anyagaiból vagy csomagoló anyagból kerülhetnek be. A hatóság nyomatékosan arra kéri a vásárlókat, hogy a megnevezett tételekből származó olíva olajat semmiképpen ne fogyasszák el. A Kommentár Alapítvány hétfőn visszautasította a miniszterelnökség vádjait, és alaptalannak nevezte a Nemzeti Nyomozó Irodánál tett feljelentést. A miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordult a hatóságokhoz. A 2020 és 26 között az alapítványnak kifizetett 27,8 milliárd forintos állami támogatás ügyében. A támogatások vizsgálatát egyebek mellett az egyedi döntések alapján megnövekedett működési források és a közbeszerzési eljárásokban feltárt versenykockázatok indokolják. Az alapítvány hangsúlyozta, hogy tevékenységét két évtizede a törvényi előírásoknak megfelelően végzi, és nincs okuk tartani a korrekt jogállami eljárástól. A 2005-ben létrejött szervezet adja ki a Kommentár folyóiratot, valamint ők szervezik a Transit Fesztivált is.
1: Az időjárásról.
2: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy korábban megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével, tudományos igazgató helyettesével arról, hogy a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások. A szülők egyáltalán tisztában vannak azzal, hogy az a gyerek, aki mondjuk kap egy bizonyítványt a kezébe, hogy az nem a gyerekének az értékét mutatja, hanem egy időszak teljesítményéről ad képet, vagy visszajelzést, de hogy emiatt nem szabadna beskatujázni a gyereket sem a pedagógusnak, sem a szülőnek.
2: Szerintem ezt sokszor a szülők nem tudják, és hát azt meg végképp nehéz aztán már szétszálazni az embernek, hogy mennyi ebből az, ami ilyenkor a saját gyerekkora visszaidéződik, meg hogy ezt mennyire érzi a szülő mondjuk a saját kudarcának, hogy a gyerek csak 3-as kapott, vagy csak 4-es kapott, pedig jobb is lehet volna. Ilyenkor, amikor egy szülő indulatosan reagál, vagy leszidja a gyereket, nem feltétlenül annak szól, hogy neki nagyon fontos, hogy a piroskánél jobb élet adjon a gyerekemnek, hanem lehet, hogy akkor a szülő azt érzi, hogy akkor én rossz szülő vagyok, és ezt a feszültséget vezeti le a gyereken, aki éppen ott van. Nagyon komplex kérdés, biztos, hogy a szülőknek egy jelentős része nem látja azt, tehát, hogy egy ilyen mondat az milyen hatással tud lenni a gyerekre, akár hosszú távon is, de fontos ezzel tisztában lenni, és azzal meg még fontosabb tisztában lenni, hogy a legnagyobb ereje az az pont, hogy nem a szidásnak, a kritikának lesz, hanem a dicséretnek. Van egy ilyen érdekes módszer a ADHD-s gyereknél, ahol mire általában jutnak egy szakember, ez nagyon sokszor azt tapasztalják, akkor már éveken keresztül, hogy semmi se jól mit csinálnak. Nehezük esik végülni egy órát, meg nehezük esik magba tartani, közbeszólnak, félbeszakítanak mást, sokat beszélnek, szóval nehéz velük, ami azt jelenti, hogy naponta körülbelül 500-szor szól valaki felnőtt rájuk, hogy üljél már, legyél már nyugtal, miért vagy ilyen lusta, rengeteg negatív kritikát kapnak, és akkor a szülőknek külön meg kell tanítani azt, hogy ezt valahogy el kell kezdeni ellensúlyozni, hogy ne legyen rossz vége, elkezdeni dicsérni a gyerekeket, és sokszor a szülőknek ez nehezükre esik. Erre vannak szülőtréningek, ahol ezt próbálják a szülőknek megtanítani, hát nem mondom, hogy Magyarországon könnyen hozzáférhető, de ilyen tréningeken tanítják a szülőknek, hogy nem jön magától, mert a szülő is azt tapasztalja, hogy neki mindig be van hívva, a szülő is gyakorlatilag le van szídva, amiatt, hogy a gyereke az nem is elkezdik megfelelően, nem teljesít megfelelően, és nagyon nehezére esik elkezdeni valami pozitívat látni a gyereknek a működésébe. És ilyenkor például az egyik tanács az, hogy ha már nem tudjuk miért megdicsérni, akkor dicsérjük meg ugyanazért a füle hallatára még egyszer, hogy mondjuk akkor az anya felhívja a nagymamát, hogy jaj, képzeld el, bekötött egyedül a cipőjét, ma a mosolygó fejet kapott a Petra nénitől. Ezért, amiért már egyszer megdicsértük őt, meg apa is megdicsérte, még azt is lehet fokozni azzal, hogy akkor még egyszer megdicsérjük a füle hallatára egy másik embernek, aki nem hallotta a történetet. Szóval nem lehet túl sokat dicsérni egy gyereket, és ez pont, hogy nem azt jelenti, hogy minden szabad. Nagyon fontos, hogy a gyereknek az önértékelése az gyakorlatilag azon fog múlni, hogy a szülő mit mond neki, ugyanígy a gyereknek a kerete is azon múlik. A dicséret nem azt jelenti, hogy a gyerek magukra vannak hagyva, és minden szabad. Ez teljesen független a kereteknek a kijelölésétől. Ez csak azon múlik, hogy a gyerekkel mennyire igyekszem minden erőmmel azon lenni, hogy elhitessen vele, hogy ő jó és ügyes.
1: És ha jók a jegyek, az feltétlenül lelki jólétet takar? Tehát, hogyha egy gyerek nagyon jó jegyeket visz haza, minden szuper, akkor is tökéletes a lelki jóléte? Vagy ez sem egyértelmű azért, nem mindig?
2: Nem feltétlen. Szóval nehéz mondani, hogy pontosan mit mutat. Az biztos, hogy valami információ egy teljesítményről, már az se biztos, hogy arról információ, hogy valaki mennyire okos, nem biztos, hogy pontosan az adott helyzetben ezt jelzi vissza. Biztos, hogy akinek gyengébb képességei vannak, az akármit tesz, nem lesz kitűnő, de nem feltétlen a komplex gondolkozás vagy intellektus tükrözi azt, hogy valakinek jó éve vannak mondjuk a stagozatban. Szóval nem...
1: Mert hogy sokszor azok küzdenek szorongással, meg megfelelési kényszerrel, akik jól tanulnak, mert hogy sokkal nagyobb az elvárás velük szemben, mert ők hoznak ezt szintet, és mindig azt a szintet kell hozni, vagy még annál jobbat.
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Nem biztos, hogy bárki el tud érni egy jó élet, de az, hogy valaki elérte, az nem azt jelenti, hogy azért ért el, mert jól van, lehet, hogy nem mer mondjuk rosszabbat csinálni. Szóval itt is azért figyelni kell az, hogy nagyon rövid a gyerekkor. Nekem megrázó látni, hogy az én gyerekeim most 17 évesek lesznek lassan, és ez nagyon hamar elmegy, mert azt hiszi, hogy amikor éppen még gyerekek, és akkor úgy tűnik, hogy milyen nehéz, mert alkalmazkodni kell, de hát ezt nagyon meg kell becsülni minden évet, mert 3 éves is csak egyszer lesz, aztán már 4 éves, aztán az is csak egyszer lesz, és mire megszoknánk, hogy 5 éves, akkor már 6 éves, szóval pillanat alatt megy el ez a gyerekkor, és nagyon fontos arra figyelni, hogy ez a nagyon rövid gyerekkor, ez tényleg gyerekkor lehessen, és a fő funkcióját, mint gyerekkor és fejlődési időszak, az be tudja tölteni. Ez főleg a szülőn fog múlni, hogy mennyire biztos tudunk a gyereknek lehetőséget arra, hogy gyerek legyen. Nekem az nagyon durva volt látni, nem tudom, hogy én gyerekkoromban nem emlékszem, de amikor az én gyerekeim voltak, meg most gyerekek, úgy tűnik, hogy ez egy mindenképpen egy nagyon jelentős tendencia, hogy óviskorban már szinte minden gyereket voltak a szülők és sportkörnek.
1: Így van.
2: Nem szabad, hogy kimaradjon, mert akkor már késő lesz. De hát nagyon érdekes pont a fejlesztéssel például egyébként, hogy sok kutatás van erre vonatkozóan, és azt mutatták ezek a kutatások, hogy nincsen olyan típusú mozgásfejlesztés, ami jobb lenne, mint a többi. Viszont bármilyen közös mozgás, az segít a motoros készségek fejlődésével. Ez azt jelenti, nem akarok ebben senkit megbántani, aki esetleg ilyen területen dolgozik, de ezt mutatják az adatok, hogyha mondjuk én apaként az óvis fiammal minden délután rúgdosok egy labdát az udvaron, vagy gurigatok ujjókat, az ugyanolyan sokat segít az ő motoros fejlődésre, mint hogyha elvinném egy konkrét mozgásfejlesztésre, ott szeretnék érte, és az még ráadásul egyébként a velem való kapcsolatot is erősíteni, meg a társ kapcsolatot is erősíteni, meg a szociális fejlődését. Szóval, hogy tényleg van egy ilyen tendencia, hogy mintha a szülők is elvesztenék a bizalmat abba, hogy ők tudnak szülőként működni, és ezt valahogy mint ezt ki kéne szervezni szakértőknek, és a szakértő fejleszti a gyereken mozgását, meg a társas készségeit, meg az érzelmeit, miközben igazából az összes ilyen készség az a szülővel való kapcsolatba fejlődik. Úgyhogy arra figyelnék nagyon, hogyha a szülőként azt látom, hogy gyerekem nagyon jól teljesít, hogy nyilván ez ugyanolyan, mint a többi, hogy ez abszolút meg lehet és meg kell érte dísérni, és óriási dolog a teljesítmény, de fontos arra figyelni, hogy tud kikapcsolni. Van arra lehetősége, hogy legyen szabad ideje, van arra lehetősége, hogy felszabadultan tudjon időt tölteni mással, nagyon fontos tapasztalat gyerekkorban a másokkal való kapcsolatban, van arra lehetősége, hogy legyen ideje játszani másokkal, vagy találkozni másokkal, belefér a hétvégébe valami önfelett játék és szórakozás is, közös tevékenység, vagy pedig csak a tanulás.
1: Észreveszik a szülők, ha lelki nehézséggel küzd a gyerekük? Mondjuk pontosan egy jó tanuló gyerekről van szó, aki bent az iskolában példás, magatartású, példás szorgalmú. Észreveszi a szülő, ha mondjuk probléma van? Egyáltalán milyen tünetei lehetnek annak, hogy mondjuk egy ilyen gyerek szorong?
2: Hát nem biztos, hogy észreveszik, és a szorongásra azért az a helyzet, hogy alapvetően a szorongás egy általános emberi jelenség, ami önmagában nem kóros. Tehát szakemberként akkor tartanánk kórosnak egy szorongást, hogyha az bármilyen területen jelentős, úgy nevezzük azt, hogy funkcióromlást okoz, ami azt jelenti, hogy a gyereknek az életét jelentősen negatívan befolyásolja.
1: Bocsánat, hogy a szavába vágok. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk a gyerek elkezd visszahúzódni, vagy szomorúbb, vagy mondjuk nem alszik annyira jó, és akkor a szülő azt mondja, én is ilyen voltam gyerekként. Mert hogy könnyen rá mondjuk ezt egyébként. Közben meg a gyerek problémával küzd, csak éppen nem beszél róla.
2: Igen, azt hogy magában azt, hogy azt látjuk, hogy a gyerek nagyon feszültebb egy ilyen dolgozat kapcsán, vagy számunkra is kapcsán, vagy esetleg ilyen akut helyzethez kapcsolódóan, mondjuk az alvás rosszabb, ez önmagában nem feltétlen kóros. Észre kell venni nyilván, és támogatni a gyereket ebbe a helyzetbe, de nem csak ilyen helyzetbe. Itt is hasonlóan a képernyő használatot, itt is sokkal fontosabb az, hogy inkább a szülők, hogyha arra figyelnek, hogy gyereknek legyen ideje játszani, és kapjanak bőséges, intokatlan sok dicséretet minden nap, akkor nem kell attól tartani, hogy ebből nagy baj lesz. Az, ami arra utalhat, hogy valami probléma van, az, hogyha azt lehet látni, főleg, hogyha valaki változik, az mindenképpen az aggasztó gyerek közé tartozik, hogyha a gyereknek valamilyen működése, és az elkezd negatívan megváltozni, elkezd jobban bezárkózni sokkal, mint amilyen korábban volt, elkezd nem érdekelni, ezen korábban érdekelte, amit szívesen csinált, azt elkezdi abba hagyni, volt egy valamilyen étvágya, és az elkezd megváltozni, akár kevesebbet teszik, akár többet. Nagyobbaknál azt érdemes figyelni ennek, amiről korábban beszéltünk, az önsértésnek egy gyakori korai jele, például hogy elkezdenek a lányok vagy fiúk, arról van szó, olyan hosszú, nagy bő pulóvereket hordani, ami korábban nem volt jellemző. Feltűnhet az, hogy semmilyen körülmények között nem veszik le, akkor se egyébként meleg van, vagy olyan helyzet van, ahol mindenki, nem tudom, táncol, ugrálja, akkor is pulcsiba marad valamiért, elmegyünk a ugrálóvárba, vagy vannak ezek a helyek, a trambulinos centrumok, és akkor a valamiért a gyerek ott is magán tartja a pulcsit érdekes módon. Önsértéshez hasonlóan ez a testkép probléma is egy gyakoribbá vált dolog a lányok között utóbbi időben, ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy ilyen precízen tudják követni azt, hogy ki mit teszik. Most erre alkalmazások vannak, felbecsülhetetlen mennyiségű információt szereznek TikTokról, különböző influencerekről, akik mutogatják a irreálisan tökéletes testüket, és akkor mondják, hogy ezt hogy lehet elérni 1100 kalóriával, meg ilyenek. Nem is tudjuk, hogy milyen hatások érik őket, de az feltűnhet mondjuk például, hogy elkezdi valahogy arrébb piszkálgatni a kaloriadúsabb ételek a tányér szélére, vagy elkezdi szétteregetni a tányéron az ételt, hogy úgy tűnjön, mint hogyha sokat evett volna, de közben a nagy része megmarad, vagy különböző érvekkel elkezd lefényképezni az ételeket, ami valószínűleg majd az lesz a sorsa, hogy egy kalóriaellemző applikációba kerül be, de lehet, hogy ott mond valami érveket, hogy csak elküldi a barátnőjének, vagy a komkinek. Szóval arra érdemes nagyon figyelni szülőként, hogy van-e valami olyan változás, ami eddig nem volt jellemző a gyerekre, és most valahogy elkezd megjelenni, akkor mindenképpen erre érdemes figyelni. És a legfontosabb az, hogy kezdjünk el vele beszélni. Nem is azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy forduljunk ezzel szakemberhez, mert hát tudjuk, hogy szakember nem lesz elég Magyarországon, biztos, hogy jövőre sem, idén biztosan nem. Egyrészt, másrészt pedig nem is feltétlenül az a megoldás, hogy mondjuk pszichológus kedves lesz a gyerekemmel, pont az a megoldás, hogyha azt tapasztalja meg a gyerekem, hogy bennem megbízhatok, és én mellette állok. Kezdjük el megkérdezni, úgy látom, hogy kevesebb mozdulsz ki, van valami baj, tudok valamit segíteni. Lássa azt, hogy észrevettem azt, hogy valami történt, és biztosítsam róla azt, hogy meghallgatom, és ha mond valami rémisztot, vagy riasztót, azt is a szülő hallgassa meg. Szóval, ha azt látja a gyerek, hogy én megrémülök attól, hogy neki valami baja van, akkor nem fogja elmondani. Úgyhogy ezt úgy kérdezzük meg, hogy mi van veled, hogy akarjunk is rá választ hallani.
1: Mi a helyzet a nyári születtel? A felnőttek, amikor meghallják, hogy vakáció, akkor fú, milyen jó a gyerekeknek, 2 hónap szabadságuk van. De hogy ez sem minden gyereknek jó.
2: Igen, szülőknek is olyan szempontból nehéz lehet, hogy azért valahogyan ki kell találni valamit azokra a napokra, és nem mindig sikerül. Biztos egy ideig azért jó a kikapcsolódás, és kell is, hogy legyen erre idő meg lehetőség, kevesebb feladat, kevesebb felelősség legyen, mint az iskolai időszakban, de azért abban tudunk egyiket a gyereknek a legtöbbet segíteni, hogyha ilyenkor is van valamilyen struktúrája a napnak. Attól függetlenül, hogy szünet van, akkor is mi azt javasoljuk mindenkinek, hogy akkor is legyen egy lefekvési időszak, akkor is a lefekvés előtti utolsó órába kerüljük a képernyő használatot. Az agyunk az nem tudja, hogy nyári szünet van, vagy éppen nincsen szünet. Agynak a kikapcsolódását ugyanúgy megfogja zavarni a képernyőnek a fénye, mint hogyha iskolaidő lenne. Célszerű akkor is kerülni a lefekvés előtti képernyő használatot. Napközben is nyilván több idő van kikapcsolódásra. Nem feltétlen kell, hogy olyan szigorú időszakok legyenek a tabletre, a telefonra, mint a tanév közben, amikor tanulni kell, de az nagyon fontos, hogy legyenek viszont keretek a szünet időszakára is, ne egész nap a képernyő előtt teljen. És hogyha lehet, akkor valamilyen közös offline tevékenységet igyekezzünk beiktatni gyerekekkel a napban.
1: Ugye a Betesd a gyermekkor ez hisz abban, hogy a gyermekek mentális egészsége közös felelősségünk, és pontosan ezért a nyár folyamán sem szeretné elengedni a családok kezét. Hogyan tudják segíteni majd a szülőket és a fiatalokat?
2: Amivel mi tudunk segíteni, az az, hogy adunk különböző ötleteket, tanácsokat az Instagramunkon, meg a TikTokunkon, meg a Facebook oldalunkon keresztül, hogy mi az, amivel a szülők tudnak segíteni, vagy amivel valahogy ki tudják tölteni a pont, mi az, amire érdemes figyelni ebben az időszakban. Nem mondom, hogy kifejezetten a kórházi tevékenységnek a része, de mindenképpen egy fontos információ lehet szülőknek.
1: Ilyen rövid videókat készítenek, amelyeket majd letölthetünk, megnézhetünk, hogy igen, milyen igen, tanácsokat igen. Kaphatunk?
2: Igen, pontosan igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a gyermekpszichiátriai és pszichológiai ellátásban dolgozó szakemberek szerint

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsoreinkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Politikamentes, takarékos és kizárólag a szakmai érdekképviseletre fókuszáló szervezetként alakul újjá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zoltán Péter kamarai biztos hétfői bejelentése szerint. A reformok részeként megszüntették a tisztviselők juttatásait, felmentették Szinai Attila főigazgatót, megszüntették az elnöki kabinetet, valamint Papp Gergelyt nevezték ki megbízott főigazgatónak. A kamara neve 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara lesz, a tisztségviselőknek pedig a munkaidejükben tilos lesz bármilyen politikai tevékenységet folytatniuk. A biztos ígéretet tett a tagdíjak, különösen a kistermelők és őstermelők terheinek nagyságrendi csökkentésére, valamint a szervezet átvilágítására és vagyonleltár készítésére. A megújult testület az év végére állhat fel. A sorompó házaknál speciális hővédő bevonat alkalmazásával teszteli a vasúti berendezések ellenálló képességét a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a bevonat az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Az intézkedés a 2025 pünkösdi Budapest-Székesfehérvári sorompózavarhoz hasonló problémák megelőzését, valamint a vasúti közlekedés biztonságának növelését szolgálja. A hőséggel szembeni védelem mellett a vasúttársaság az elmúlt évben átalakította a karbantartást, valamint műhelykocsikkal szerelte fel a zavar elhárításban résztvevő munkatársakat. A mostani program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalakon. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyautógyárát, Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. A drávaszögi Laskón ünnepi hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg a hercegszőlőség kánonok megszületésének 450. évfordulójáról. Az eseményen a református közösség több évszázados szellemi öröksége előtt tisztelektek, valamint az új kenyérért is hálát adtak. A református kulturális központban megnyitották a Laskó és a Reformáció című új egyház történeti állandó kiállítást is. A tárlat létrehozásában magyarországi és horvátországi múzeumok, valamint szakemberek működtek közre a helyi gyülekezet támogatásával. A gyűjtemény célja az identitás megőrzése, a közösségépítés, valamint a hitvalló elődök örökségének átadása a jövő nemzedékeinek.
0: az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egy óráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Ötödik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok programsorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Színvapatak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Színva Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megyeszékhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Színva város formáló történetébe helyezve, az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Papszer utcai kiállító épület megmentésére. A programról és az összefogásról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők, az Európa Rádió stúdiójában pedig Fedor Vilmossal, a Színva Örökség Napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával beszélgetünk.
2: Ez úgy indult, hogy minden ember életében vannak olyan órák, pillanatok, amikor válságban van, és akkor keres valami helyet, valami olyan helyet, ahol feltöltődhet, ahol a magányosságban új utat találhat, vagy erőt meríthet. Hát így voltam én is, és elmentem Lillafüredre. Én nagyon szerettem korábban is Lillafüredre járni, és mindig elmentem oda, ahol a Színva forrás ered. És elmentem, nagyon kevés víz volt, akkor is ilyen rossz idők jártak, mint most, meleg volt, és elgondolkodtam, és fölnéztem, és akkor jut eszembe, hogy hát hiszen itt kezdődik Miskolc, a város. Ja, ki van írva, hogy Miskolc, Lillafüred. És akkor kocsiba ültem, végigjöttem a városon, mert volt egy sejtésem, ami aztán beigazolódott, hogy a város ott ér véget, ahol a Színvapatak átadja életét a Sajónak, a Fonoda utcánál, és közben több mint 20 kilométeren keresztül végig megyei városon. És akkor innentől kezdve már könnyű volt a helyzet, hogy tudtam, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert ilyen nem nagyon van a világban, szerintem nem sok lehet, hogy egy viszonylag nagy városban ilyen előforduljon. És aztán elkezdtük keresni, és nem is nagyon találtunk a neten hasonló várost, ahol egy patak ott születik, ahol a város, és ott ér véget, ahol a város is véget ér. Ezt akkor angol nyelven elküldtük az Európai Unió örökség oldalához, ahol rögtön fel is tették, és olvasható a mai napig. Szomorúan nézem azt, hogy van egy épülete a városnak, egy gyönyörű épülete, ami a 15. században épült, az alapjai legalábbis a 15. századiak, 16. századtól kezdve pedig így áll, ahogy most is látjuk. Gondolja bele, tulajdonképpen Mohácsi vésze egy idős 500 éves ez az épület. Miskolc első középülete, az, amiről beszélek, mert ezt nem mondtam, mert ez az a múzeum, az az ősi múzeum, ami a Papszer elején, a Papszer egy szám alatt áll. És ami korábban Miskolc első iskolája volt, ahol reformátusok tanultak, és a hihetetlen értéket jelent a városban. Tudja, ez olyan dolog, hogy nem tudunk felmutatni. Ez a város első középülete, a város első iskolája, nem akárkik tanultak itt. És akkor azon gondolkodtam, hogy ugye megromlott az állapot, tulajdonképpen az összeomlás szélén van, nagyon rossz állapot van az épület, és ilyenkor mi a teendője egy városnak? Mindent megtenni azért, hogy ezt az épületet megmentse, mert innen indultunk el.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Ötödik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok programsorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Színvapatak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Színva Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megyeszékhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Színva város formáló történetébe helyezve, az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Papszer utcai kiállító épület megmentésére. A programról és az összefogásról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők, az Európa Rádió stúdiójában pedig Fedor Vilmossal, a Színva Örökség Napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával beszélgetünk.
2: Ez úgy indult, hogy minden ember életében vannak olyan órák, pillanatok, amikor válságban van, és akkor keres valami helyet, valami olyan helyet, ahol feltöltődhet, ahol a magányosságban új utat találhat, vagy erőt meríthet. Hát így voltam én is, és elmentem Illafüredre. Én nagyon szerettem korábban is Illafüredre járni, és mindig elmentem oda, ahol a Színva forrás ered. És elmentem, nagyon kevés víz folyt, akkor is ilyen rossz idők jártak, mint most, meleg volt, és elgondolkodtam, és fölnéztem, és akkor jut eszembe, hogy hát hiszen itt kezdődik Miskolc, a város. Ki van írva, hogy Miskolc, Villafüred. És akkor a kocsiba ültem, végigjöttem a városon, mert volt egy sejtésem, ami aztán beigazolódott, hogy a város ott ér véget, ahol a Színvapatak átadja életét a Sajónak, a Fonoda utcánál, és közben több mint 20 kilométeren keresztül végig megyei városon. És akkor innentől kezdve már könnyű volt a helyzet, hogy tudtam, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert ilyen nem nagyon van a világban, szerintem nem sok lehet, hogy egy viszonylag nagy városban ilyen előforduljon. És aztán elkezdtük keresni, és nem is nagyon találtunk a neten hasonló várost, ahol egy patak ott születik, ahol a város, és ott ér véget, ahol a város is véget ér. Ezt akkor angol nyelven elküldtük az Európai Unió örökség oldalához, ahol rögtön fel is tették, és olvasható a mai napig. Én bevallom őszintén, nagyobb lelkesedésre számítottam a város részéről, mert ma hatalmas verseny van a világban, a városok között, hogy mit tudnak felmutatni olyat, amiben egyedi, ami olyan érték, hogy ide kell jönni, meg kell nézni. Én szerintem ez egy ilyen érték, hozzáteszük még a környezetét a városnak, meg a kultúrás értékeit, de valahogy nem tapasztaltam azt, hogy a politika érzékeny lett volna erre, és így aztán most már ötödik alkalommal rendezzük ezt a Színva Örökség Napokat, ami így született Illafürede.
1: Mi tulajdonképpen a célja, küldetése?
2: Hát az előbb részben elmondtam, én arra gondoltam, hogy hát egyrészt az a célja, hogy a város rácsodálkozzon, hogy tényleg van ez a víz, ami ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, és egy olyan érték, amire sok minden felfűzhető. Gondoljunk csak arra, hogy József Attila a Színva partján, ott a sziklákon ülve írja a legszebb szerelmes verset, ahol elfut a Színva patak, ugye, ahogy írja a versben is. De hát a Színva építette a várost, néha rombolta a várost, volt a vízén közel 50 malom, amikor ide hordták a Alföldről a gabonát őrölni, ebből élt a város. Ide jártak le az asszonyok mosni a ruháikat a régi időkben, és fontos volt a városnak ez a víz. És aztán később jött az ipar, és nyilván az ipar is részben a víz erejét és a vizet használva kezdette működni a vaskoházat. Először a középkor végén, utána pedig a német betelepedők révén, vagy iparosok révén a 19. század végén. Szóval épített és rombolt, és végig jelen volt a város életében. Egy olyan lehetőség a városnak, amit miután most már nincs ipar, tiszta a vize, pisztágok élnek benne, meg mindenféle állatok, és tényleg egy város nincs víz nélkül. És itt talán zárójelben hozzá lehet tenni, hogy milyen nagy dolog, nagy kincs a víz. Különösen most értékelődik fel, hogy milyen nagy kincs. Nem szívesen utaznak az emberek olyan városokba, ahol nincs víz, egy folyó, egy patak, vagy bármi. Gondoljan arra, hogy Pécs például, annyiszor elmondta nekem a pécsi polgármester, hogy úgy irigli, hogy itt van víz, vagy Debrecen. Minden van, csak víz nincs a városban. Kassa úgy oldotta meg, hogy a vizet fölhozott, egy kis kanál is csinált a főtéren, legalább az illúzióját annak, hogy jelen van a víz. Úgyhogy ez egy nagy adottság, és azt gondolom, hogy erre rá lehetne építeni nagyon-nagyon sok mindent. Kultúrát, rendezvényeket, sportot. Úgyhogy hát igen, erről van szó.
1: Idén egy nagyon fontos kezdeményezés, összefogás kapcsolódik a Szimba Örökség napokhoz.
2: Igen, ez egy, bevallom őszintén, nem új keletű ez a történet, mert már évek óta szomorúan nézem azt, hogy van egy épülete a városnak, egy gyönyörű épülete, ami a 15. században épült, az alapjai legalábbis a 15. századiak, 16. századtól kezdve pedig így áll, ahogy most is látjuk. Gondolja bele, tulajdonképpen Mohácsi vésszel egy idős 500 éves ez az épület. Miskolc első középülete, az, amiről beszélek, mert ezt nem mondtam el, ez az a múzeum, az az ősi múzeum, ami a papszer elején, a papszer egy szám alatt áll. És ami korábban Miskolc első iskolája volt, ahol reformátusok tanultak, és a hihetetlen értéket jelent a városban. Tudja, ez olyan dolog, hogy nem tudunk felmutatni. Ez a város első középülete, a város első iskolája, nem akárkik tanultak itt. És akkor azon gondolkodtam, hogy ugye megromlott az állapot, tulajdonképpen az összeomlás szélén van, nagyon rossz állapot van az épület, és ilyenkor mi a teendője egy városnak? Mondjuk egy város vezetésnek is, ha úgy tetszik, által a politikának. Mindent megtenni azért, hogy ezt az épületet megmentse, mert innen indultunk el. És el kell, hogy mondjam, hogy azért nem akárkik tanultak ebben az épületben. Érdemes elmondani, hogy Egressy Béni a Szózat zeneszerzője itt tanult. Hogy itt tanult Lévai József költő, aki a miskolci kulturális élet egyik legfontosabb szereplője volt a múlt század elején. Itt tanult Szemere Bertalan, aki belügyminiszter, majd miniszterelnöke volt a 48-as szabadságharcnak. Itt tanult Palóci László. És itt tanult Egressy Gábor, Egressy Béni testvére, aki az első magyar színházi társulat tagja volt. Ezek óriási dolgok, és akkor még lehetne sorolni, mert nagyon-nagyon sokan vannak. Akkor tényleg ez az épület arra hivatott, hogy majd összeomlik, és akkor építünk a helyén valamit? Én azt gondolom, hogy nem. Ez egy olyan építette egység, ami látható, az Avasi templom, a régi iskola, a működő gimnázium, a Bársonyház, a Rákóczi utca, ahol a görögök laktak. Ez egy olyan egység a városnak, amihez nem úgy hozzányúlni nem szabad, rendbe kell hozni, és látogathatóvá kell tenni. És gondolkodtam, hogy mit tehetnék ebben az ügyben, 19-ben zárt be a múzeum. És végül a mai világban úgy látom, csak akkor lehet boldogulni, ha az ember társakat hív maga mellé, és sokan kérik azt, hogy ez egy megoldandó feladat, és én akkor ezt az utat választottam, hogy most nem a politikusokhoz fordulok itt helyben, hanem azokhoz az emberekhez, akik vagy ott tanultak, vagy annyira szeretik ezt a város, hogy pontosan tudják, hogy mit jelent a város életében ez az épület. Én azt hiszem, ennek van ereje, a miskolci lakosságnak, a közösségnek, mentsük meg, és ma arra gondoltam reggel, éppen egy ilyen kiáltványt fogalmaztam, és arra gondoltam, hogy ez az a város, amelyik 203 évvel ezelőtt önerőből megépítette Magyarország első kőszínházát. Na ez a példa. És azt hiszem, hogy a miskolciak egész története erről szól, hogy itt ha össze kellett állni, össze kellett fogni, akkor hihetetlen dolgokra volt képes ez a város.
1: A Színva Örökség napok nyitó konferenciája is kapcsolódik a múzeumhoz.
2: Úgy van. Ezért összeálltunk nyilván nem kihagyható a Hermotó Múzeum. A múzeummal is ezt, amit most elmondtam, tulajdonképpen ketten hirdetjük meg ezt a mozgalmat, hogy fogjunk össze. Dr. Szaják Péter régész, a múzeum igazgatója, a partnerem ebben is. Hát így is fog mindenütt megjelenni. És őt arra kértem, hogy egy olyan előadást tartson, hogy az jelenlévőknek mutassa be, hogy mit jelent ez az iskola, ez az épület, ez a múzeum, mert ugye többfajta funkciója volt, milyen szerepet játszott a város életében, hogy mindenki rácsodálkozon újra meg újra arra, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy ilyen régi épület megmaradt, vigyáztunk rá. Ne legyen már úgy, hogy most mi leszünk azok, akik ezt tönkretesszük, és bezárjuk, és majd az unokáink sem fogják látni, de már a gyerekeink sem talán, akik majd most születnek, sem fogják látni. Ne legyen már ilyen helyzet, hogy fényképről kell mutogatni, hogy milyen értéke volt a városnak, és ebben nagyon jó partner. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy hetet azzal töltöttem, hogy megmértem, hogy van-e erre fogékonyság a miskolciakban. Képesek-e újra összefogni? És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó benyomásokat szereztem, mert mindenki, akit megkerestem, mindenki azt mondta, hogy ő abszolút támogatja. Ebben nagyon sok civil szervezet van, szakmai szervezet, kiemelem rögtön, hogy az összes kulturális intézmény támogatja, tehát a színház külön gondolkodik abban, hogy milyen programokkal tudnák támogatni, a szimfonikus zenekar, nyilván a múzeum, a megyei könyvtár, a levéltár, tehát mindenki mellette van, az Arszakra Fesztivál és annak valamennyi közreműködő szervezete, a református egyház és az a református közösség, akik a Szabasi templomba járnak, és itt vannak ebben a térségben, itt élnek, itt élik mindennapjaikat. Beszéltem a korábbi igazgatóval, Ábrám Tibor úrral, akivel régi jó kapcsolatunk van, többször dolgoztunk már együtt, ő azonnal azt mondta, hogy ők természetesen támogatják, úgyhogy nagyon jó eddig a helyzet. Remélem, hogy ez majd megjelenik, és ugye mi a vége, mert ez a kérdés, hogy is ennek én azt gondolom, az lehet a vége, hogy annyian leszünk, hogy írunk, hogy egy levél, amit a kulturális kormányzatnak írunk, illetve azoknak, akik a műemléki védettségű épületekkel foglalkoznak, hogy ez a múzeum kapjon elsőbséget, olyan jelentőségű az országban, és nem csak Miskolci, csak az említett nevek, amiket elmondtam emiatt is, hogy kerüljön azok közé, amelynek megmentése fontos, és a kormány ehhez megteremti a megfelelő anyagi feltételeket.
1: 2019 óta zárva van a Herman Otto Múzeum papszeri épülete. Egy statikai vizsgálat egy évvel korábban mondta ki a kényszer bezárás szükségességét. Hajdú Ildikót, a Herman Otto Múzeum igazgató helyettesét hallják.
3: Színva Örökség napok kapcsán most Fedor Vilmas volt az, aki a kezdeményezőjeként mögé állt a papszeri öreg épületünknek. Ez a városnak az egyik legrégebbi épülete. Egy kulturális és közintézmény volt valaha, amelynek 450 éves múltja van már a város történetében. Ez az épület összefonódott az elmúlt 125 évben a Herman Otto Múzeumnak a történetével. Ahogy több mint 125 évvel ezelőtt a Herman Otto Múzeumot Miskolc, a miskolci polgárok, a vármegyének a polgársága együtt hívta életre, és állt a mögé, a kezdeményezés mögé, hogy a városnak is legyen a saját múltját bemutató és őrző múzeuma. Most egy újabb kezdeményezésnek lehetünk a tanúi. Szerintem ennél nincsen nagyszerűbb gondolat és dolog, mint hogyha egy közösség az, amelyik fontosnak tartja a saját kultúráját, múltját, a saját emlékeit, és ezt szeretné megőrizni. Mi mindig megé fogunk állni minden kezdeményezésnek, sőt, mondhatjuk azt, hogy talán ez számunkra is egy nagyon fontos gesztus is, hogy fontosnak tartják a városban élők azt, amit a Herman Otto Múzeum képvisel.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség napokat augusztus 28-a és 30-a között. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a program megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Hol vagy, Kamilla? Erre a kérdésre is keresi a választ az 5. Színva Örökség Napok programsorozat augusztus 28-a és 30-a között. Most folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a program megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
2: Most már második rész következik. Én viccesen azt mondtam, hogy egy temető krimi, mert tényleg temetőben játszódik, de egyáltalán nem vicces sajnos ez a történet. Az úgy indult, hogy fővárosi vendégeim voltak éppen Scherer Péter és felesége, szegény, és nagyon jól érezte itt magát, és kivittem őket Lidafüredre, és elmentünk a Peleházba. És hát ott olvashattuk a levelezésük, Kamilla és Herma Otto levelezése, hogy milyen fantasztikus szerelem volt. Egyébként itt elmondom, mert talán sokan nem tudják, hogy az esküvők is itt volt az avasi templomban. Nagyon érdekes, mert Herma Otto nem akarta, hogy tudjon róla bárki, ezért hajnali 6 órakor volt az esküvő, és hogy ne üljön ide senki, mondta ő, ott mondta a nagy tudós, úgyhogy így keltek egybe. Ott látható egy síremlék. Ezt tudjuk, hogy Lidafüreden egészen pontosan Felső Hámorban, temetőben van Herman Otto sírja, amit 1965-ben exhumálás révén, végakarata szerint idehozták a hambait, és itt temették el újra. És ott van egy síremlék a Pelelaknál, amit meg a főváros állította annak idején, 1924-ben Budapesten, a Fiumei úti temetőben. Azon annyi van, hogy Herman Otto, ornitológus, született és meghalt, dátumok, illetve, hogy állította a főváros közössége. Ezzel az a probléma, hogy ugye nem olvasható a feleség, akiről tudjuk, hogy óriási szerelem volt, és akkor meséltem a Péteréknek, hogy mi történt, hogy történt, és akkor a feleségem volt az, aki odahajolva hozzám, megkérdezte a következőt, hol van Kamilla? Hát abban a pillanatban szöget ütött ez a szag. Én tudtam, hogy meghatározta a következő egy évemet, és akkor rászántok az időt, és elkezdtük keresni Kamillát. Tulajdonképpen ez ilyen program, egy krimi tényleg szinte, és hát elképesztő dolgokat tapasztaltunk közben. Szóval azt mondta, hogy ez itt ebben az országban néha nem érdemes meghalni sem. Tehát ez egyszerűen borzasztó, hogy a Kamilla, Borosnyai Kamilla, aki székely származású, a ükapja, református püspök volt, nagy nevű, jó írű, de az egész család. Kézdivásárhelyen, ahol született, ott gyermekintézményt neveztek el róla, és Magyarországon pedig eltűnik. Teljes úgy, ahogy van. Hiába írnak róla, de egyszerűen, amikor keresni kezdve az ember, hogy na és akkor hol van a sírja? Az első dolog az volt, hogy megnéztük, hogy mi szerepel a különböző internetes felületen, hogy hát ha találunk valamit erre, hát nem. Ott befejeződik a történet, hogy meghalt Budapesten ekkor és ekkor pont. És nincs tovább. És akkor elindultunk, elmentünk nyilván a fővárosba, elmentünk a Fiumei úti temetőbe, ott, ahol Herma Otto sírja volt, azt gyanítottuk, hogy akkor biztos elhozták vele, csak éppen nem mondta senki. Nem, de ma már tudjuk, hogy nem hozták el, ő ott maradt, és úgy képzelje el, és ez egy hát szégyen, azt gondolom, hogy szégyen azokra, akik ezzel foglalkoznak, hogy jeltelen sírban van Borosnyai Kamilla, Herman Ottoni Borosnyai Kamilla, úgyhogy más sírokhoz viszonyítva Kis Józseffel, a megyei levéltár igazgatójával, szalaggal méregettük azt, hogy körülbelül hol lehet a sírja. Egy darabig ráadásul azt feltételeztük, mert a nyilvántartás azt mutatta, hogy eltemették Herman Ottót 14-ben, és akkor 16-ban, két éve később, rátemették a feleségét. Nos, miután egy holttestet, vagy a hamvat hozták el 65-ben, joggal feltételeztük, hogy elképzelhető, hogy Kamillát hozták el, és temették el újra, vagy úgy, mint Herman Otto. Tehát itt ebben mindenféle csavarok voltak a történetben, végül kiderült, hogy a nyilvántartás ott tévedett, és nem egymásra, hanem egymás mellé temették őket. Ezzel együtt nem jutott senkinek eszébe, hogy talán el kellene hozni mindkettőjüket. Úgyhogy 1924-ben állították Herman Ottónak azt a emléket, gránit emléket, amit elhozott Miskolc, és már azon sem szerepelt. Tehát tulajdonképpen 1924-től Kamilla nem létezett. Ezt erről fog szólni az előadásunk, rengeteg képpel, nyilván iratok bemutatásával, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért lesz happy end, tehát nagyon remélem. Én azt, többfajta lehetőség van exhumálni Kamillát és idehozni és újraegyesíteni őket. Azok, akik a nőpártiak, ők ezt támogatták, hogy csúzzuk. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem kéne már zavarni, hanem állítsunk egy síremléket ott. De hogy legyen, az egészen biztos. És ezügyben felveszem a kapcsolatot Kézdivásárhely polgármesterével. A legszebb, egyébként a legszebb történet az lenne az én fejemben, ha Miskolc és Kézdivásárhely közösen állítana a Fiumei úti temetőben ott, ahol van egy síremléket. Ez szerintem nagyon rendben lévő dolog lenne.
1: A Szimba Örökség Napok programjáról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők. Itt Kis József, a Borsodabaúj Zemplén megyei levéltár igazgatója is beszélt arról a kutatásról, amit Fedor Vilmos alapítóval közösen végeztek, és beszélt arról a könyvbemutatóról is, ami az 1878-as miskolci árvíz történetét idézi fel.
3: Herman Otto 1914-ben végig a karatával szemben, mint szerint a hámori temetőbe kellene elhantolni. Az akkori háborús viszonyok miatt Pesten temették el, majd később ugyanoda került, két évvel később a felesége is. 1965-ben Herman Otto exhumálták és elhozták, viszont azóta is kérdés volt, hogy mi történt Kamillának a sírjával. Fedor Vilmossal és Fedor Szabó Zsuzsával elindult egy kutatás, amelyben egy idő után én magam is beszálltam, és hozzákezdtünk az iratok feltárásához, mind Miskolcon, mind Budapesten, annak érdekében, hogy megfejtsük ezt a kérdést. Időközben számos kutatási hipotézis megfogalmazódott. Az egyik az volt, hogy még az sem biztos, hogy Herman Ottót hozták el 1965-ben, de végül is sikerült felfejteni az ügyet, úgyhogy az előadás keretében fotó és iradokumentáció prezentálásával fogjuk bemutatni a történetet, és azt is, hogy milyen következtetésre jutottunk. A végén pedig javaslatot teszünk majd arra vonatkozóan, hogy Borosnyai Kamilla írónő emlékét hogyan lehetne ápolni, illetőleg milyen módon lehetne a sírjánál emléket állítani.
1: És egy kötet bemutató is lesz a Szimba Örökség Napok részeként.
3: Igen, Bodovics Éva, a főlevéltáros, a megyei levéltárnak a igazgató helyettese. Kötetéről van szó, Tragédia 4 felvonásban főcímmel jött ki. A kötet gyakorlatilag a Miskolci 1878-as árvízzel foglalkozik, az előzményekkel is, ha csúnyán szólva az utózmányokkal is, a utóéletével is. Ez egy komplex társadalomtörténeti kutatómunka volt, amelyben nyilvánvalóan természetföldre azzal is foglalkozik, egyszerre foglalkozik a város korabeli életével, a színva történetével, és magával az árvízzel, illetőleg, hogy az milyen hatás gyakorolt Miskolc életére, ugyebár az árvíz után alakult ki a mostani belvárosnak az általunk ismert jelenlegi képe, de más szempontból is átformálta a város történelmét, és hatással volt társadalmi szempontból is arra. Úgyhogy ennek a kötetnek fog majd a bemutatója történni.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napokat augusztus 28-a és 30-a között. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a program megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: ötödik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok programsorozatot augusztus 28-a és 30-a között. Hagyományosan kapcsolódik a programhoz idén is a Színva takarítása. Augusztus 29-én szombaton 9-től 12 óráig a Soltész Nagy Kálmán utca és a Hadirokkantak útja kereszteződésénél lévő hídtól a Tiszai pályaudvarig takarítják majd a medret. Serbán Zsolt tisztasági nagykövetet, a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület elnökét hallják.
1: Akik jobban akarják tenni a Színva környezetét, mindenképpen szeretettel várjuk. 29-én 9 órától Hadirokkantak útja, Lenke utca kereszteződés, ott van egy garázssor, ott fogunk találkozni. Én azt gondolom, hogy 11-ig bezárólag megcsináljuk, amit terveztünk. A Soltész Nagy Kálmán utcán van egy híd, ugye onnantól egészen a Tiszai pályaudvarig gondoltam. De hát ez majd ugye a létszámtól függ. Én azt mondom, hogy ha egy 20 fő összejön, akkor ezt a területet meg tudjuk tisztítani.
0: Mi várható, hiszen mondta itt a sajtótájékoztatón, hogy elég nehéz terepek is vannak.
1: A patakmeder meredek, arra kell készülni, hogy ott azért ajánlatos mondjuk egy bakancs, ami jobban fogja a bokát, meg hát be lehet menni a vízbe, hogyha valaki gumicsizmával készül, mert a vilmosék arra fognak horgászni, meg hát a benne lévő szemétre, de a szemét többsége az a vízen kívül van, viszont akár az eső bele tudja ugye mosni a patakba, úgyhogy mindenképp a környezetéből is érdemes összeszednünk. Elég változatos a felhozatal, láttam matracot is, de a szokásos flakonok, üvegek, csomagolóanyagoktól kezdve a mindig is jelenlévő gumiabroncs is most megtalálható, és még, ha jól láttam, a WC-kagyló is, az is egy klasszikus darab, azt is láttam most.
0: Technikai információkat, ha elmondunk, tehát hova érkezzen, aki szeretne csatlakozni?
1: Hadirokkantak útja garázssor, ez a Lenke utcánál, és akkor 29-én 9 órától szombati napon.
0: A Színva takarítása mellett szintén hagyomány a horgászverseny is. A Színva Örökség Napok záró műsorát pedig az Avasi Református templomban a Miskolci Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertjével zárják. Most folytatjuk a beszélgetést Fedor Vilmossal, a Színva Örökség Napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával.
2: Minden évben más-más területet nézünk meg. Választunk ki. Nyilván előtte van egy szemle, egy bejárás, hogy hol van az, ahol mondjuk túl sok a szemét, és nyilván a városnak nincs ereje, meg nincs ott minden nap, hogy kiszedje a szemetet. Most a Soltész Nagy Kálmán és a mondjuk az a Sajnáliti Strandfürdő közötti Színva szakasz az, amelyik takarításra kerül. Általában ilyenkor több konténernyi szemét kerül, a legkülönbözőbb dolgok kerülnek elő a Színvából. Figyelni kell a honlapunkat, a rendezvény honlapját, ott majd olvasni lehet, hogy ez pontosan hány órakor kezdődik. Aki szeretne részt venni, mit kell magával vinnie, kesztyűket mi adunk, de nyilván a csizmát, meg egyéb ruhaneműket, azt úgy kell öltözni, hogy azért ez egy, nem egy könnyű feladat. Ez lesz, illetve a horgászverseny, ami pedig azért érdekes megint csak, mert mutat valamit arról, hogy ez a Színva már nem az az agyon szennyezett Színva, amiben semmi nem élt, hogy emlékszünk még rá, hogy milyen volt a ipar működése idején. Nagyon sokféle hal él benne, és olyan halak élnek, amelyeknek nagyon magas az oxigén igényük. Ez jól jelzi, hogy a víz egyébként szinte iható minőségű. Itt bent a városban is, tehát domolykók, felpillantóküllők, feljönnek a süllők, apró süllők a sajóból, és hát pisztrángok. A legfontosabb, hogy a pisztrángok. Így aztán pisztrángvers fogó versenyt rendezünk minden évben, az Észak-Magyarországi Horgász Egyesülettel együttműködésben. Azt bizonyítandó, hogy Miskolc azon kevés városok közé tartozik a világban, ahol akár még a belvárosban is pisztrángot lehet fogni. Ugye erről szól ez a történet, és hát nagyon élvezik mindenki, meghívásos a verseny, és örömmel jönnek színészek, zenészek is játszani, tehát halat fogni. Nem lehet csak műcsalit használni, és az esélyegyenlőség érdekében azt hiszem, hogy 15 percenként, vagy fél óránként más helyszíne mennek. Tehát mindenkinek kell horgászni minden helyszínen, így aztán gyakorlatilag azonos esélyekkel pályáznak.

0: nagyon-nagyon jó és érdekes előadásra készülnek, úgyhogy nagyon fogják szeretni a nézők.
1: Ötödik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok programsorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Színvapatak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Színva Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megyeszékhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Színva város formáló történetébe helyezve, az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Papszer utcai kiállító épület megmentésére. A programról és az összefogásról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, résztvevők, az Európa Rádió stúdiójában pedig Fedor Vilmossal, a Színva Örökség Napok megálmodójával, ötletgazdájával, alapítójával beszélgettünk.
2: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
3: Tudom, nem egy

0: Acertame.
1: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson tartott előadást Baka András köztársasági elnök. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Pénteken választhatják meg a parlamenti képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit egy kétnapos rendkívüli ülés keretében. A házbizottság döntése értelmében csütörtökön a napirend előtti felszólalások mellett megalakul a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság is. A pénteki nap folyamán titkos szavazással döntenek az elnök és elnök helyettes személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A tervezett augusztus 31-i plenáris ülés a Tisza frakció halasztási kérelme miatt valószínűleg elmarad, mivel nincs elég előterjesztés. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben az összesen 20 000 gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve, idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indítanak pénzadománygyűjtést. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. A fejlesztő oktatást Borsodabó-Üzemplén megyében is számos bentlakásos otthonban, fejlesztőponton, a biztos kezdett gyermekházban valósítják meg. Fekete Dánielt, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóját hallják.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet gyerekekért végzett munkáját, a kapaszkodó programja az nem csak egy iskola kezdésére, de egy augusztus időszakra, szeptember időszakra koncentrál, mert egész évben segítjük azokat a gyerekeket, akik a különböző intézményeink látókörében élnek, vannak. Akár legyen ez egy bentlakásos otthonról szó, akár egy olyan intézmény, egy jelenlétpont, ahol hétköznaponként napi szinten találkozunk a gyerekekkel, akár egy biztos kezdett gyerekház, ahol 0 és 3 éves korú gyerekeket és a testvéreiket, szüleikkel foglalkozunk, dolgozunk, de lehet egy tanoda, ahol jelen vagyunk, és ilyen módon segítünk. Tehát rengeteg formája van annak a segítségnyújtásnak, és akár negyedévente, akár havon fordulhatnak elő ilyen krízis helyzetek a családok életében, és mik lehetnek ezek, akár a motiváció hiánya a gyerekeknél, hogy nem úgy járnak iskolába, mert nem feltétlenül tudják beilleszkedni, vagy azokat az eredményeket elérni, nincs meg az a motiváció, hogy bejárjanak, nincs meg azok a környezet adott esetben otthon, hogy rendes asztal világítás eszközök legyenek ahhoz, hogy rendesen felkészüljön a gyerek a tanulmányokra, de ennél sokkal súlyosabb problémák is előfordulnak, akár a családon belül konfliktus vagy bántalmazás kerül elő. Ezért is gondoltuk azt, hogy az idei iskola kezdése együtt segélyakciónak nem csak a tanszer támogatás kell, hogy a középpontban legyen, hanem az egész éves munkánkra is szeretnénk ezáltal felhívni a figyelmet, és ehhez nagyon egyszerűen tudnak csatlakozni a hallgatók is, akár a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal, de a segélyszervezet.hu honlapunkon nagyobb összeggel is tudják támogatni a gyerekekért végzett egész éves ilyenfajta munkánkat.
1: A Balatonfenyvesi Református Bárkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában, december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott áhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruza díszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát. Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. 63 településen, 5 megyében végeznek szúnyoggyérítést a következő napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással az esti és éjszakai órákban védekeznek a vérszívók ellen. Bár a folyók alacsony vízszintje miatt nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre, a csapadék kedvez az inváziós fajoknak. Ezek a szúnyogok a házak körüli kisebb vizekben, akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter vízben is képesek kifejlődni. A szakemberek ezért a lakossági gyűjtőedények ellenőrzésére és a pangóvizek megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Milcskó Pépocs Mária vagyok, a kótai gyülekezetbe hoztott lelkipásztora. A mai igeszakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk továbbra is, annak 9. részéből mai napra 14. igeverset választottam, amely így hangzik. Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát altozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Kedves testvérek, egy foltot a ruhán könnyű észrevenni. Egy szobában a rendetlenséget könnyű meglátni. És tudjuk, ilyenkor mit kell tenni, elővesszük a tisztítószert, rendet rakunk, kimosunk valamit. De mihez kezdünk azzal, ami belül szennyezett be bennünket? Egy régi döntéssel, amelynek a következményeit ma is hordozzuk. Egy mondattal, amelyet már nem lehet visszaszívni. Az elmulasztott szeretettel. Az ember sokszor megtanul együtt élni ezekkel, de attól még nem lesz szabad. A zsidókhoz írt levél Krisztust úgy mutatja be, mint aki eljött főpapként. Belépett a sátorba, és nem bakok vagy borjak vérével, hanem a saját vérével szerzett örök váltságot nekünk. Ezek a képek talán idegenül hangzanak, mégis nagyon egyszerű üzenetet hordoznak. Jézus nem valami rajta kívülálló dolgot adott értünk. Ő önmagát adta. Mi gyakran úgy próbáljuk csillapítani a lelki ismeretünket egymás irányába, hogy valamit adni igyekszünk. Több munkát, több teljesítményt, több segítőkészséget. Mintha azt mondanánk, igen, ezt elrontottam, de nézzétek, mennyi mindent csináltam jól. Isten azonban nem egyenleget készít, amelyben a jó pontok majd eltüntetik a rosszakat. Mert a bűn nem puszta hiányosság, hanem kapcsolatromboló valóság. Megbocsátásra és megtisztulásra van szükségünk. Az ige nagy ígérete az, hogy Krisztus vére megtisztítja a lelkiismeretet. Ez nem azt jelenti, hogy kitörlődik az emlékezetünk. Nem jelenti azt sem, hogy tetteink földi következményei megszűnnek. Hiszen ha megbántottunk valakit, idő kell a bizalom helyreállításához. Ha rossz döntést hoztunk, felelősen rendeznünk kell a következményeit. A megtisztított lelkiismeret nem válhat felelőtlenséggé. Éppen ellenkezőleg felszabadít arra, hogy őszintén tegyük meg a következő lépést. Van különbség a Szentlélek feddése és az önvád közt. A feddés azt mondja, ezt tetted, ezt vald meg, ezen változtass, kérj bocsánatot, de közben Krisztushoz vezet. A reménytelen vád homályos. A reménytelen vád azt mondja, rossz vagy, nincs számodra út. Nem tudsz megváltozni. Az egyik gyógyít, még ha fáj is. A másik megbénít. Az Úr Jézus Krisztus pedig nem azért tárja fel bűneinket, hogy eltaszítson, hanem hogy megtisztítson. Az ige holt cselekedetekről beszél. Hogy lehet minden olyan cselekedet, amely kívülről akar vallásosnak vagy tiszteletre méltónak látszani, de nincs benne Istenre hagyatkozó hálás élet. Holt az a jó tett, amellyel meg akarjuk vásárolni a másik szeretetét, az Isten szeretetét. Holt az a szolgálat, amelyben csak a saját fontosságunkat keressük, és csak azt akarjuk megmutatni. Az Úr Jézus Krisztus azonban nem egyszerűen tisztára törli a múlt tábláját, vagy magunkra hagy. Azért tisztít meg, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A Krisztusban kapott kegyelem felszabadít az életre. Mert amikor komolyan vesszük Krisztus nekünk adott bocsánatát, szabaddá válik a kezünk a szolgálatra, a szánk a vigasztalásra, a szívünk a szeretetre. Lehet, hogy a szolgálat szó hallatán valami nagy és látványos feladatra gondolunk. Pedig az élő Isten szolgálata lehet annyi, hogy türelmesen meghallgatunk valakit. Hogy holnap reggel kedvesebben szólunk ahhoz, azokhoz, akikkel egy fedél alatt élünk. Hogy becsületesen elvégezzük azt, amit ránk bíztak. Felhívjuk azt, aki magányos. Hogy végre kimondjuk őszintén, ne haragudj, hibáztam. A keresztény ember nem azért szolgál, hogy Isten végre szeresse, mert Isten végtelenül szereti. A keresztény ember azért szolgál, mert az Úr Jézus Krisztusban szeretetet, irgalmat, kegyelmet kapott. Ez óriási különbség. Az első út kimerít, mert soha nem tudhatjuk, elég-e, amit tettünk. A második út hálából fakad. Talán nem tökéletesen, nem mindig könnyen, de szabadon. Ne azt kérdezzük ezért először, tettem-e eleget, hanem azt, rábíztam-e magam Krisztusra. Hálát adtam-e azért, amit tett értem. Mert az ő áldozata nem részleges és nem ideiglenes. Örök váltságot szerzett. Aki hozzáfordul, aki hisz benne, annak nem kell a bűn fogjaként élnie. Tegyük le előtte azt, ami vádol. És kérjük, hogy a kapott kegyelem békességéből új, élő szolgálat születhessen bennünk és általunk. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy nem olcsó vagy külsődleges ajándékot adtál nekünk, hanem a legdrágábbat, önmagadat. Köszönjük, hogy a te áldozatod tökéletes, hogy a te kegyelmed nagyobb a bűneinknél, és nálad valódi megtisztulást találhatunk. Eléd hozzuk mindazt, ami terheli a lelkiismeretünket. Te látod a régi döntéseinket, az elhibázott szavainkat, elmulasztott szeretetünket, és titkos vagy éppen nem is olyan titkos önzésünket. Hogy higgyük el, mégis, hogy aki megvallja bűneit, ahhoz te hű és igaz vagy, megbocsátasz és megtisztítasz. Mutasd meg, ha bocsánatot kell kérnünk, ha jóvá kell tennünk, ha egy rossz szokással szakítanunk kell, és adj hozzá alázatot és erőt. Könyörgünk azokért, akik talán évek óta hordoznak terheket. Szólítsd meg őket igéddel, adj melléjük olyat, akinek bizalommal megnyílhatnak. Tisztíts meg bennünket a holt cselekedetektől, az önmagunk körül forgó szolgálattól. Tégy szabaddá arra, hogy örömmel, egyszerűen és hűséggel szolgáljunk a te dicsőségedre embertársaink között.

Reményik Sándor, imádság. Uram, rövid pár évre add csak a szavak zengő színezüstjét. Verd aranyát a gondolatnak, képek suhanó sejmit nékem, hogy csendbe rejtsem, álomba zenéjem mind, mi nekem fáj, s szívemen át másnak. Tudjam, mögöttem százak, ezrek állnak, némák, akiknek én vagyok a nyelve, tüzes nyelv. Kar, értük fegyverre kelve, árvák, akik nevében én beszélek, s ha elnyelik szóm, puszták, sötétségek. Tudjam, egy világ kínja kihallgatlan. Hadd dolgozzam sejemmel, verd arannyal, s ki magam itt bólyongok, tépve, árván. Hadd legyen minden sorom súlyos márvány, márványban rót sok-sok mély jelbetű. A száz sziklába befalazott kincset hadd hordjam össze egy roppant halomba. A szerte szálló sok-sok kószai ajszót ezer hangon búgó egy fájdalomba. Szakadjon le az idegenség fátyla, aki engem lát, bennem magát lássa. S kik rongy létem, ma méltó gúnnyal nézik, az égből orzott láng, én Istenem, égessen be a szívök közepéig. Pár évet ad csak, akkor én, Uram, kezedbe adom vissza minden vágyam, mert mind betelt, és nem éltem hiában.

0: csodálatos álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dugó Dani hajósinas lesz. Péter gazda úgy gondolta, hogy Dani azért csinál mindenféle bolondot, mert unatkozik.
1: Majd, ha munkát adok neki, nem ér rá mindenbe beleütni az orrát,
0: mondta Sára nénnek.
1: És talán, ha dolgozni fog, meg is nő egy kicsit, hiszen ilyen apró gyereket még világ életemben nem láttam.
0: A kicsi is, de ügyes a lelkem, vitte a jó néne Danit. Azzal van ki, hogy elmennek apjuk, csak tanítsa, dolgoztassa. Ártam még jó hajós ember lesz belőle, legalább lesz kire hagyjuk ezt a szép hajó.
2: Péter gazda másnap mindjárt maga mellé vette Danikomát, és megszabta a munkáját, ami az úrfinak eleinte nagyon tetszett. Locsolta a deszkákat, húzogatta a súroló rongyot, hordta a vödröt, vitte a fát a tűzhelyhez, szóval igen buzgón elvégzett mindent, amit rábíztak. 3 napig. A 4. nap már arra kérte Péter gazdát, hogy mutasson már valami új dolgot is. A jóságos gazda kicsit csóválta a fejét, de mégis új dolgot adott neki. Meg kellett olajoznia azt a kereket, ami a horgonykötelet forgatja. Ugyanis mindenik uszályhajón egészen a végében van egy kis vas szerkezet. Egy henger, amelyről a sodronykötél csavarodik le meg fel. A kötél végén van a nagy horgony, amit vasmacskának neveznek. Mikor a hajó meg akar állni, megforgatják a hengert, letekeredik a sodronykötél, és a vasmacska kampós végével megkapaszkodik a folyó medrében. Mikor elindulnak, akkor meg felhúzzák a vasmacskát. No, ezt a szerkezetet kellett Daninak olajozni, hogy meg ne rozsdásodjék. Végezte is nagy lelkesedéssel, bekente olajjal minden porcikáját, de még az orra hegye is olajos lett. De nem csak megolajozta, hanem meg is nézegette, és szörnyen tetszett neki az egész. El is határozta, hogy kipróbálja. Persze nem nappal, mikor Péter gazda meglátná, hanem majd este. A hajónak sürgős útja volt. Reggelre az egyik városban akarta kikötni, ahol már várták a hajón felhalmozott gabonát. Teljes gőzzel haladtak hát a szép, sima folyótükrön. Javában dohogott a gőzös, tajtékzott a víz, amit a hajókerék széjjel lapátolt, mikor egyszerre csak valami recsenés hallatszott. A gőzös tovább dolgozott, a kereke is forgott szépen, de haladni egy lépés sem haladt. Kiabált a kormányos, dolgoztak a hajós legények, a két hajós gazda ide szaladt, odafutott, de senki sem tudta, mi történt.
3: Jaj, jaj, Istenem, elsüllyedünk,
0: jajgatott Sára néni.
3: Zátonyra futottunk.
1: Erre felé nincsen zátony,
0: mérgelődött a kormányos. Majd egy óráig tartott a zűrzavar, míg végre Péter gazda fölfedezte, hogy valami semmire kellő leengedte mindkét uszájon a vasmacskákat, azok nem engedik tovább futni a hajót. Fel is húzták hamarosan, de már szó sem lehetett róla, hogy hajnalban beérjenek a kikötőbe. Szitták is azt a haszontalan fickót, aki ezt a bajt csinálta. Csak tudná ki az, majd elnáspágolnák alaposan. A haszontalan fickó pedig ez alatt ott kuporgott a csónakban, reszketett a félelemtől és az álmosságtól. Végre, mikor minden elcsöndesedett a hajókon, felmászott a fedélzetre olyan halkan, ahogy csak a rossz lelkiismeretű emberek szoktak, de szerencsésen éppen Péter gazda lábába botlott. Az nem sokat kérdezősködött, hol járt az úrfi, hanem elővette a hajlós nádpálcáját, és kiporolta vele a koma vadonatúj nadrágját alaposan. És Dani most megtanulta, hogy a verés még egy dugógyereknek sem esik jól. Bánatában felmászott a kis házikó tetejére, onnan leste, nem látja-e valamerre Szélkelep úrfit, hogy elutazna innen, ahol egy szegény dugó gyerekkel van kegyetlenül bánnak. De az égen csupa idegen madár repkedett, örülve a napfelkeltének, ami talán sehol sem olyan szép, mint a vizen.
4: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre,

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Déri Négy program által szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarság kép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. A Balaton-Fenyvesi Református Bárkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott táhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. Szeptemberben a kémia tudománya kerül a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi rendezvény sorozatának középpontjába. A programok során a molekuláris tudományok sokféleségét mutatják be a nagyközönségnek és a szakmának kiállítások, előadások és podcastek keretében. A nyitányként létesülő bejárható szimbolikus lakás kiállítása mindennapi tárgyakon keresztül nyit kaput a mélyebb molekuláris világba. Az esemény sorozathoz kapcsolódóan bemutatják a 2 évszázad molekulái című kötetet is, amely a Magyar Tudományos Akadémia történetét a kémia nyelvén meséli el. Szerdán kezdődik és szombatig tart az újszegedi partfürdőn a nyárzáró Szegedi Ifjúsági Napok. A zenei fesztiválon a nagyszínpadi koncertek mellett számos hazai és nemzetközi előadó lép fel az évtizedek óta népszerű eseményen. A rendezvény a pop, a rock, a rap és a világzene műfajait öleli fel, méltó módon lezárva a nyári szezont. A helyszíni tájékozódást és a programok közötti eligazodást az ingyenesen letölthető hivatalos SZIN applikáció segíti. Az Európai Bizottság hétfőn 6,1 milliárd euró értékű védelmi berendezést hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyből légvédelmi rendszereket és lőszereket vásárolhatnak. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett csomag a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret részét képezi, és a fokozódó orosz rakéta és dróntámadások elleni védekezést szolgálja. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európa támogatása töretlen, és az Európai Unió mindent megtesz az ország lakosságának és légterének védelméért. Az uniós adatok szerint a tagállamok 2022 óta összesen 220,2 milliárd euró támogatást nyújtottak Kijevnek, amelynek egy részét befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozták.
0: az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az előttünk álló egy órában rendhagyó adással jelentkezünk itt az Európa Rádióban. A Szóval Lévai című podcast egyik epizódját hallhatják, amelyet a miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjai készítettek szakmai támogatásunkkal a Rádió Miskolci stúdiójában. A 2024-ben indult sorozat fiatalok hangján szólal meg, és olyan kérdéseket jár körül a mobil használattól és a pályaválasztástól kezdve a zenén át az önkéntességig, amelyek mindannyiunkat érintenek. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ezek az adások nem csak a diákoknak szólnak, szülőknek, tanároknak és mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy egy mai középiskolás szemével lássák a világot. Tartalmas rádiózást!
2: Mindig így, amiután csinál az ember valami ilyen önzetlen dolgot is segít, akkor mindig így van egy ilyen érzés, hogy ezt én most megcsináltam, és büszke szoktam lenni magamra ilyenkor, meg hogy lehet, hogy előtte panaszkodok, vagy nincs ehhez kedve, meg hogy tényleg miért csinálom, amikor ebből úgy tűnik, hogy nem jön semmi, és a végén meg, ha csak az érzés miatt is, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
3: Azáltal, hogy a környezetünkben önzetlenül teszünk valamit és segítünk, belelátunk másoknak az életébe, kicsit kiszakadunk a saját problémáinkból, és lehet, hogy utólag, mikor már visszatérünk, akkor már nem is tűnik olyan bonyolultnak, vagy olyan megoldhatatlannak az a helyzet, amiben mi vagyunk. Másrészt pedig rájövünk arra, hogy azért nálunk sokkal nagyobb problémákkal is küzdenek emberek.
4: A belső ember is növekszik, megerősödik az az ember, aki tud önkénteskedni, vagy aki tud önzetlenül tovább adni bármit is magából. Talán azt is megtapasztalhatja, hogy többre képes, mint amit gondolt magáról, és ez is erőt adhat neki.
5: Szóval Lévai.

0: Segíteni néha csak egy apró gesztus, mégis hatalmas változást hozhat. Mi vesz rá valakit arra, hogy az idejét és energiáját másokra fordítsa? És mit kap vissza az, aki ad? Ebben a részben az önkéntességről beszélgetünk. Motivációkról, személyes élményekről, és arról, hogyan formálhat át bennünket, ha önzetlenül cselekszünk. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Balla Balázs. Mai vendégeink különböző nézőpontból kapcsolódnak ehhez a témához. Darab Ágnes, vallástanár, diákokat készít fel önkéntes szolgálatra. A gyermekei külföldön is segítettek már. Kónya Dorka tanárnő saját tapasztalatain keresztül beszél arról, hogy a kisebb lépések is számítanak. Tajnai Eszter iskolai önkéntes élményeit is megosztja velünk. Áldás békesség, köszöntök mindenkit!
1: Áldás békesség!
0: Legelőször is szeretném megkérdezni önöktől, hogy mi jut eszükbe arról a szóról, hogy önkéntesség?
2: Nekem az önzetlen segítés, amikor valami olyasmit teszünk az életünkben, amiért cserébe nem várunk semmilyen anyagi juttatást, illetve semmi egyéb dolgot cserébe, hanem ténylegesen csak azért cselekszünk, és azért csinálunk valamit, mert segíteni akarunk, és abban az adott cselekedetben nem mi vagyunk a lényeg, és nem mi vagyunk a középpontban, hanem az az adott illető vagy illetők, akin segíteni szeretnénk.
3: Nekem a kapcsolódás jut az eszemben, a kapcsolódás, ami azt jelenti, hogy kapcsolódás egy másik emberhez, kapcsolódás egy adott helyzethez, és kapcsolódás egy problémához, vagy egy megoldandó feladathoz, és úgy, hogy közben, ahogy kapcsolódik valaki, közben formálódik is az élete.
4: Szerintem az is benne lehet, hogy ez egy ilyen új tapasztalás, meg egy ilyen új kihívások, szóval szerintem, hogyha valaki vágyik valami újdonságra, valamire, amiből így kihívás elé akarja állítani magát, akkor szerintem azért vállalhat el ilyesmit.
0: Mikor volt az a pont az életükben, amikor először érezték, hogy jó másokért tenni? Tanárnő.
3: Én nem emlékszem vissza, lehet, hogy kisgyerekkoromban is volt ilyen, de igazából arra emlékszek legjobban vissza, amikor teológiai éveim alatt elmentünk ilyen nyári gyerektáborokba, és akkor ott a gyerekek között végeztünk szolgálatokat, és azt olyan jó volt megtapasztalni, hogy ott a gyerekek között szolgálunk, és hogy nem azért szolgálunk ott, hogy kapjunk, tehát hogy anyagi juttatást kapjunk, hanem hogy azért, hogy amit mi átéltünk, megtapasztaltunk, azt úgy a gyerekeknek is továbbadjuk. A gyülekezeti szolgálatom alatt is azt tapasztaltam, hogy az ilyen gyerek munkába, vagy a gyerektáborokba nagyon szívesen bekapcsolódnak a fiatalok segíteni, és hogy ott szolgálni a gyerekek között.
2: Egész életemben egy ilyen személyiség voltam, hogy így kerestem a lehetőséget, hogy mikor tudnék másoknak segíteni. Nekem már így óvodában, meg így általános iskola első két osztályában is ez így megmutatkozott, hogyha volt valami olyan diák, vagy az edzésen, mert én jártam sportolni hosszú éveken keresztül, egy olyan gyerek, akinek nem voltak barátai, vagy valami miatt többiek kiközösítették, akkor mindig én voltam az az ember, aki odament is akkor, hogy a saját népszerűségét, meg kapcsolatait is akár kockára téve, én most akkor a kiközösített személy mellett foglaltam állást, és így nem hagytam, hogy egyedül legyen. Nekem egyébként ezek az így a, hát így a legelsődleges ilyen élményeim. Szerintem egyébként ez az önkénteskedés, vagy önzetlen segítés, másokon való segítés, ez nem csak ilyen direkt módon jelenhet meg, mint ahogy most középiskolában van ez a diákoknak, hogy hát ugye az 50 óra keretei között, meg hát egyéb úton, módon nálunk ugye van ilyen, hogy a szeretett szolgálat kereteiben is mennek a diákok különböző helyekre segíteni, de ugye szerintem nem csak így jelenhet meg, hanem az életünk minden egyes területén, hogy miközben hazafelé tartunk a munkahelyünkről, vagy az iskolából, hogy látunk valaki olyat, akin segíteni kellene, vagy a saját családunkban, a saját baráti körünkben, a saját közösségünkben, és nekem ezek az élmények azok, amelyek nagyon meghatározóan jelen vannak az életemben, hogyha így visszagondolok az elmúlt évekre.
0: Neked, Eszter?
4: Szerintem nekem is amúgy így kisgyerekkoromban vannak valószínűleg az első ilyen élmények. Nekem van két kisebb testvérem, úgyhogy szerintem én így fejlődött a személyiségem is, hogy mindig, ahol tudtam, így mindig velük voltam, meg segítettem, például szüleimet tehermentesíteni, ahol lehet, amikor már így nagyobb voltam, és szerintem ez épített olyanná, hogy most is úgy van, hogyha valami olyan helyzet van, hogy be kell vállalni, hogy így mindig, nem tudom, szeretem az ilyen kihívásokat, és akkor szívesen vállalok bármit akkor is, hogyha így nincsen semmi tapasztalat, nem.
0: Kónya Dorottya tanárnő említette, hogy ugye az iskolánkban is vannak ilyen önkéntes szolgálatok, mindig is voltak, és gondolom mindig is lesznek is. Mi is ebben részt vettünk, én is emlékszem rá. Eszter, esetleg tudnál erről egy kicsit mesélni nekünk, hogy rád hogy hatott ez a fajta diakóniai szolgálat?
4: Arra emlékszem a szeretetszolgálatra, amit nekünk egy óvodában csináltam én, de ugye nyilván erre több hely van. Idősek otthona, szem, meg ez a diakónia, amit mondtál, én erről az óvodai dologról tudok beszélni. Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ez egy olyan dolog, amit szerintem mindenki nagyon szívesen csinált, és ezért ezt egy pozitív dolognak éltem meg, hogy tényleg így mindenki szívesen segít, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy így mindenkiben alapvetően benne van az, hogy szívesen segít, csak ki kell valahogy hozni belőle, és ez szerintem egy nagyon jó lehetőség itt az iskolában erre, hogy ezt tényleg így kihozzák belőlünk a, nem tudom, az 50 órán felül is, ami szintén olyan, hogy ezt így kötelezőségben csinálja meg mindenki, de itt meg tényleg az volt, hogy ezt így szívesen csinálták.
3: Voltak diákok olyanok, akik ugye kötelezően 6 alkalommal kellett menni egy-egy helyszínre, és voltak diákok, akik a kötelezőn túl is még például az idős otthonban még látogatták az idős embereket, mert olyan jó kapcsolat alakult ki közöttük, hogy fontosnak tartották, hogy ezt a kapcsolatot megtartsák. Igazából ezért vannak ezek az alkalmak, hogy ilyen jó kapcsolatok alakuljanak ki, és hogy megtapasztalják a diákok azt, hogy milyen jó érzés az, hogyha valakire odafigyelek, ha valakinek segítek, vagy valakivel együtt vagyok.
0: Mi kell ahhoz, hogy a de jó lenne segíteni gondolatból tettek legyenek?
2: Nálam, hogyha kezdhetem én, akkor nálam egyébként ez pont fordítva van, és nálam mindig úgy kezdődött, hogy láttam egy olyan helyzetet, vagy egy olyan ügyet, ami mellett azt mondtam, hogy én ki szeretnék állni, és segíteni szeretnék. Ilyen volt egyébként a szemétszedő akció a településen, ahol éltem diák éveim alatt Tiszalócon, és ott szerveztek egyszer egy ilyen szemétgyűjtést, és én azt mondtam, hogy ne, ebben most én is önként így belevágok, és én mondtam otthon a szüleimnek, hogy menjünk már el, és tisztítsuk meg ott a holtág mentén a partot, meg azt a területet. Tehát, hogy ez nekem kivéve azon az 50 órán, amit egyébként nekem is kötelező volt a középiskolás éveim alatt megcsinálni, azon kívül nekem mindig így fordítva jött ez a dolog, hogy láttam egy olyan ügyet, amiben én azt mondtam, hogy na, ebben most belevágom a fejszímet, és akkor bele fogok állni, és segíteni fogok. Így voltam gyerektáborokba is önkénteskedni, óvodában is voltam, idősek otthonában is, stb. Stb. Tehát, hogy nálam ez egy kicsit pont fordítva van, és én megfordítanám ezt a kérdést. Tehát, hogy nálam nem úgy van, hogy ülök a kanapén egy kávéval a kezembe, és gondolkozok, hogy valamit csinálni is kellene, hanem én mindig meglátok valami ügyet, amiben azt mondom, hogy én most csatlakozni szeretnék.
3: A diákoknál meg azt látom, hogy vannak diákok, akiknél van ugye belső indítatás, hogy szeretne önkénteskedni, és szeretne valamit segíteni. Valószínűleg vagy azért már ő megtapasztalta, hogy mit jelent az, hogy neki segített valaki, és ezért ő azt szeretné visszaadni, de vannak olyan diákok, akiket egy kicsit motiválni is kell, hogy azért próbálja meg, kezdje el, csinálja, és akkor utána, hogyha elkezdi, akkor utána megtapasztalja, hogy milyen jó dolog az adni, mert hogy azáltal, hogy én adok, azáltal én magam is fejlődök, és formálódik az életem.
4: Mindenkinek így meg kell találni azt, ami érdekli ezzel kapcsolatban, mert szerintem nagyon sok mindenkivel ez a probléma, úgymond, hogy nem tudja, hogy hol kezdje el, hogy szívesen csinálna valamit, és hogy meg kell találni valami olyat, ami valamennyire még benne van így a komfortzónáján, vagy az érdeklődési körén, mert szerintem sokan vissza is riadnak ettől, hogy mondjuk önkéntes munkára, hogy lehet, hogy az első dolog, ami eszébe jut, hogy nem tudom, hajléktalanoknak ételt osztani, és hogy ez mondjuk lelkileg megterhelő, vagy emiatt nem szeretne belevágni, és hogy kell találni az olyan dolgokat, ami így tényleg neki fekszik.
2: Erre lehetősége is van például a Lévaiban is a diákoknak, és hát biztosan más iskolákban is, hogy ők válasszák meg, és ők döntsék el, hogy hova szeretnének menni segíteni, és hogy hozzájuk mi áll a legközelebb, vagy mi az, ami őket megérinti, vagy ami még belefér, vagy ami azért még, ahogyan fogalmaztál, a komfortzónájukon belül van, de lehet, hogy valaki pont azt keresi, hogy legyen egy kicsit a komfortzónámon túl, és valami izgalmasabb dolgot, vagy valami olyan dolgot, ami megérint. Például régen lehetett menni a Lévaiból ilyen hospice házakba is, azért az eléggé úgy meg tudja érinteni szerintem az embert.
4: Ja, ez van most is szerintem ebben a szeretett szolgálatban van pont, csak ezt nyilván kevesen vállalják meg azok, akik tényleg ezt bírják, de ez azért jó, hogy így van többféle opció is, vagy aki tényleg ezt bírja, az
2: igen.
0: Egyébként tanárnő, a mai diákok mennyire nyitottak az önkéntességre, ha már így felhozta tanárnő így a közösséget?
3: Változó. Én azt gondolom, hogy azok nyitottabbak erre, akik már megtapasztalták azt, hogy milyen az, amikor őket megsegítik, és akkor ezért vállalnak. Hogyha így a diakóniai évre, ugye, hogy van lehetőség érettségi után elmenni egy évre egy külföldi országba ott önkénteskedni, mostanában inkább azt tapasztalom, így iskolai szinten, hogy kevesebben vállalkoznak erre, vagy kevesebben indulnak neki. A családunkból a gyerekeim többen is voltak ilyen diakónéven. Én azért biztattam, meg mai napig is azért biztatnám a diákokat erre, hogy próbálják ki, mert hogy nagy mértékben önállósodnak egy teljesen új országban, ahol nekik a nyelvet is el kell sajátítaniuk jól, akkor ott fel kell találni magukat, egy új közösségbe, egy új kultúrába kerülnek, de ugyanakkor mégis egy biztonságos környezetben vannak, mert ugye, hogy van egy koordinátor, meg többen is vannak, több országból is vannak mondjuk diakónéven, és akkor rendszeresen kapcsolatban vannak egymással, online is kapcsolatban vannak, vagy személyesen is kapcsolatban vannak, és akkor így nagyon sok barátság is kötődik, és nagyon sok barátság is kialakul, így látva a gyerekeimet. Persze, főleg eleinte, tehát, hogy rendszeresen volt, amikor napi szinten telefonáltak, és amikor már érződött az, hogy nem napi szinten, hanem mondjuk hetente, vagy már eltelt több idős, és akkor hívnak telefonon, akkor már tudtuk azt, hogy igen, most már a helyükön vannak, most már sikerült nekik megtalálni a helyüket ott, és hogy önállóan elvégezni azokat a dolgokat, amik feladatok nekik. Azt láttam még náluk, hogy az alkalmazkodás is nagyon fontos volt, ugye, mert például a lányaim Olaszországban voltak, volt, amelyik Belgiumban volt, tehát, hogy különböző nemzetiségűekkel voltak együtt, tehát önkénteskedni, nem feltétlenül magyarokkal, hanem például Németországból, vagy Franciaországból voltak ott fiatalok, és hogy egymáshoz nekik alkalmazkodni kellett, és ugye azért azt gondolom, hogy az sem olyan egyszerű dolog, de hogy mindenképpen fontos, hogy ezt így megtapasztalják fiatalon, és hogy a későbbiekben is, hogy sokkal, azt látom rajtuk, hogy sokkal bátrabban indulnak el bármilyen irányba. Tehát akár külföldre is, vagy itt Magyarországon is bátrabban mernek belevágni dolgokba, mert megtapasztalták azt, hogy képesek rá.
0: Mit ad vissza az önkéntesség annak, aki segít? Miért éri meg?
2: A legalapvetőbb dolog, hogy segít jó emberré válni, és segít ténylegesen saját magunkat is felemelni. Másrészt szerintem azáltal, hogy a környezetünkben önzetlenül teszünk valamit, és másokon segítünk, azáltal a saját életünkben is rendet teszünk. Ez olyan, mint a takarítás szerintem, hogy mindent elpakolunk otthon, mindent kitakarítunk, kitisztítunk, és közben a saját gondolatainkat is rendezzük, és mi magunk is rendben leszünk a végére, vagy saját magunkon is segítünk azáltal, hogy egyébként ez lenne a célunk, vagy belegondolnánk, hogy magunkat is milyen nagyon segíteni és emelni fogjuk ezáltal. Illetve még van szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a segítésen keresztül mindig belelátunk másoknak az életébe, és kicsit kiszakadunk a saját problémáinkból, és lehet, hogy utólag, mikor már visszatérünk a saját életünkbe, akkor már nem is tűnik olyan bonyolultnak, vagy olyan megoldhatatlannak az a helyzet, amiben mi vagyunk. Másrészt pedig rájövünk arra, hogy azért nálunk sokkal nagyobb problémákkal is küzdenek emberek. Nyilván ezt nem egy óvodában fogjuk átélni, tehát itt is nagyon fontos az, hogy ki hol önkénteskedik meg, ki az életnek melyik területén hát végez valamilyen munkát, de például egy idősek otthonába szerintem, vagy amit említettetek, hogy ti nem voltatok hospice-házban, de oda is mennek valaki, vagy lehetne ezt sorolni, tehát egy állatkertbe is akárhova mentek el, mindenhol más problémákkal szembesültök, de az biztos, hogy teljesen más lesz, mint az a probléma, amivel ti néztek szemben a hétköznapokban.
3: Én még azzal egészíteném ki, hogy talán, hogy így a belső ember is növekszik, tehát hogy úgy megerősödik a így belsőleg az ember, aki tud önkénteskedni, vagy aki tud önzetlenül tovább adni bármit is magából, hogy talán azt is megtapasztalhatja, hogy többre képes, mint amit gondolt magáról, és hogy ez is erőt adhat neki.
0: Eszter?
4: Én szerintem, amit is saját tapasztalatban el tudok mondani, hogy mindig így ezután, miután csinál az ember valami ilyen önzetlen dolgot is segít, akkor mindig így van egy ilyen érzés, hogy ezt én most megcsináltam, és hogy így büszke szoktam lenni magamra ilyenkor, meg hogy lehet, hogy előtte panaszkodok, hogy nincs ehhez kedvem, meg hogy tényleg miért csinálom, amikor ebből úgy tűnik, hogy nem jön semmi, és a végén meg, ha csak az érzés miatt is, szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy valami olyan dologba vágtál bele, amiben benne van a rizikó, hogy ez amúgy nem is lesz annyira jó, vagy mondjuk tényleg ez lelkileg megrázkódtató lesz, de utólag így benne van az, hogy ez épített végül is.
0: Szerinted mi a legnehezebb az önkéntességben? Az első lépés, az idő, a kitartás, vagy a komfortzónából való kilépés?
4: Elkezdeni mindenképp szerintem az a legnehezebb, hogy eleve eljutni a elhatározásig, hogy én ezt most fogok valami ilyet csinálni, és aztán utána megtalálni azt, meg sokszor így benne vannak azért az emberben a kételyek, kényelem, hogy mégis jobb, hogyha csak a saját életemben csinálom a dolgaimat, és inkább akkor ezt hagyjuk, és ezért szerintem elkezdeni nehéz, ezt mondanom.
0: Neked volt kételyed?
4: Hát volt, persze, mindig van ilyen, hogy csak tényleg jobb lenne, hogyha ezt most inkább hagynánk, és akkor csinálnám a saját dolgaim, amikből tudom, hogy valami olyan lesz a végén, hogy ha mondjuk így dolgozok a saját céljaimért, annak látom azt, hogy mit akarok elérni. De ebben meg így nem mindig van meg, hogy ennek így mi lesz a vége.
0: És azt hogyan győzted le, ezt a kételyt?
4: Csinálni kell. Ez az egyetlen dolog, amit csinálok.
0: Ezzel egyetértek, igen, csak bele kell vágni.
3: Vannak azért hullámvölgyek, és akkor olyankor szerintem jó az, hogyha van valaki melletted, aki egy kicsit támogat, vagy segít, vagy csak a gyerekeimre gondolva is, de hogy másokra is, hogy aki ott van melletted, és aki egy kicsit még biztat, hogy ne add fel, mert lehet, hogy tényleg, hogy elfáradtál már a segítségnyújtásba, vagy valami olyasmi alakult ki, olyan helyzet, ami miatt úgy érzed, hogy már ezt nem akarod tovább csinálni, és akkor olyankor mindig jó, hogyha valaki melletted van, aki tovább biztat és segít, hogy ezen az úton azért tovább menjél.
0: És mit ajánlani tanárnő olyankor, amikor mondjuk nincs mellettünk valaki?
3: Hát ilyenkor azért nagyon jó, hogyha az embernek van hite, az Isten jelenléte, vagy az Istentől való erő, az nagyon sokat adhat, és nagyon sokat ad. Az imádság ereje azért az ott adhat.
0: Tanárnő szerint mi a legnehezebb, amit így a diákoknál lát?
2: Szerintem az egyensúlyt megtalálni ebben az egészben. Én velem már többször volt olyan, hogy átestem a ló túloldalára, és én rám ez jellemző, hogy akkor pedig, amikor így elkapom az ízét, hogy mennyire sok embernek, mennyire sok segítségre van szüksége, akkor én azokat után így haza is vittem, és a saját életem részévé tettem azáltal, amit pont te is mondtál, hogy én sem gondoltam át előre, hogy vajon ezzel el fogok-e bírni, és otthon is mindig ezen pörgött így az agyam, meg így ezzel voltam elfoglalva, és tényleg meg kell találni ebben az egyensúlyt, hogy mi az, amikor még segíteni tudok másoknak, és még ezt egészséges mennyiségben csinálom. De egyébként a diákoknál szerintem az a legnehezebb, hogy ott van bennem a már ez a kötelező szó, hogy kötelező nekik ezt csinálni. És ugye a fiatalok olyanok, meg a diákok olyanok, főleg középiskolában, hogy ami kötelező, az valószínűleg rossz, vagy ha nem is rossz, de az ellen nekünk is kötelező lázadni, mert fiatalok vagyunk. És szerintem ez az, ami talán a legnehezebb, hogy ha bejön az osztályfőnök is elmondja, hogy idén ezt meg ezt kell teljesíteni kötelezően, akkor ezen túllendülniük és elhinniük, hogy attól még ez lehet egy nagyon jó és hasznos dolog.
0: Eszter, te hogy éreznéd magad, hogyha az önkéntesség kötelező lenne?
4: Valamilyen szinten azért ugye mi is megtapasztaltuk ezt, hogy milyen az a kötelező. És szerintem az nagyon jó lehet, hogyha az ember olyanokkal veszi körül magát, akik erre motiválják. És akikkel látja, hogy ha tényleg itt vannak a barátaim, akik szintén csinálják ezt, akkor jó, akkor én is kipróbálom, és akkor utána így automatikusan jönnek ezek a dolgok. Csak hát ez tényleg nagyon nehéz, hogy találj magad köré olyanokat, akik szintén ilyesmit csinálnak, mert azért nem tudom, úgy nem sok mindenkit ismerek, aki így tényleg fel kell reggel, és akkor jó, most csinálok valami önkéntes munkát, és most itt jobbá teszem a világot, de nehéz azért tényleg, igen, ezt igen. Láttam én is.
2: Hát egyébként magunkat is megpróbálhatjuk motiválni. Tehát, hogy az is lehet, hogy itt most megint magamból indulok ki, és én még több ikletet tudok meríteni a diák éveimből, mert tanár még nem olyan régóta vagyok, ellenben diák sokáig voltam, hogy nekem sokszor volt ilyen, hogy valami kötelező, és akkor is saját magamat megpróbáltam rávenni, hogy jó, hát a kötelező, akkor már legyen már hozzá kedvem. És például a 21. században rengeteg lehetőségünk van, tehát megnyitjuk a YouTube-ot, és rákeresünk olyan videókra, ahol például olyan emberek mesélnek a saját történeteikről, akik nagyon komolyan és hosszú éveken keresztül önzetlenül segítettek másokon, például amikor volt valamilyen tűzvíz, vagy valamilyen árvíz helyzet volt, vagy ehhez hasonló, hogy ők hogyan segítettek akár a saját életüket kockáztatva, és már is nem tűnik olyan nagy feladatnak, hogy nekem meg mondjuk az oviba kell elmenni néhány játékot elmosni, meg lefertőtleníteni, meg pakolni egy keveset, és mégis meg tudom úgy élni, hogy ezáltal rengeteg embernek segítek. Tehát, hogy magunkat is tudjuk ösztönözni.
3: Igen, még az jutott eszembe, hogy talán a fiataloknál az van, hogy azt szeretnék, hogy lássák az értelmét. Tehát, hogy nagyon sokszor megkérdezik, na mi ennek az értelme? Tehát, hogy miért kell nekem ezt csinálni? Mi az értelme? Hogy valahogy ebben segíteni őket, hogy meglássák azt, hogy ennek van értelme, hogy segítünk, és van értelme annak, hogy az időnkből, az energiánkból áldozunk másoknak, és a másik, hogy mindig eredményt szeretnénk látni. De igazából az eredmény az, hogy én ebben részt veszek, és ezáltal formálódik az én életem. Tehát, hogy ezzel lehetne egy kicsit motiválni talán a fiatalokat.
0: Eszter, te mennyire látod trendinek az önkénteskedést?
4: Trendinek semmiképpen sem mondanám. Én azért szerintem mindenkiben van egy ilyen dolog, hogy ettől így óckodik, és vannak azok az emberek, akikben alapból ez benne van, hogy ő szívesen csinál ilyen önkéntesen dolgokat, de egyébként sokszor szerintem úgy is csinálunk önkéntesen dolgokat, hogy nem is gondolunk bele, hogy ez egy önkéntes munka feltétlenül, hanem csak tényleg, hogyha így a kis környezetünkbe valamit önzetlenül teszünk. Nehéz ez, mert például, ha arra gondolok, hogy mondjuk felmegyek TikTokra, és akkor látok egy ilyen videót, hogy valaki adományoz vagy önkénteskedik, akkor néha így, nem tudom, van bennem egy olyan gondolat, hogy ezt azért csinálja, hogy ő jobb színben tüntesse fel magát. És szerintem ez nagyon sok mindenkiben megvan, ez a gondolat, hogy ezt így csendben kellene tenni, vagy ilyesmi, de közben meg másik oldalról lehet, hogy ez motivál valamikit arra, hogy ilyet csináljon, szóval szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és nyilván sokan nem akarják csinálni, de azért én látom azt, hogy ezt nem vetik el teljesen az emberek.
2: Én egyébként egy kicsit elvárnám a sztároktól, meg a híresebb sportolóktól, akik a diákoknak a példaképeik, hogy hát, hogy azért ne tolják túl, de hogy reklámozzák ezt, mert tényleg a fiataloknak nagyon fontos, hogy a környezetük és a baráti körük mit gondol hát róluk is, a világról is, és ezáltal formálják az ő világnézetüket. Ami talán ennél is fontosabb, hogy az ő példaképeiknek miről mi a véleményük, és hogyan élik a hétköznapjaikat, és emiatt szerintem jó, hogyha posztolnak erről a híresebb emberek, akikre felnéznek a fiatalok, és jó, hogyha megpróbálnak ebből egy népszerű, vagy egy ilyen trendi dolgot csinálni. Hát az már, igen, kérdéses, hogy ez mennyire sikerül. Én mostanában egyre többeknél látom egyébként. Sajnos azt sose fogjuk tudni, hogy a mögött valójában mi van. Tehát, hogy valóban ennyit segítenek, vagy valóban népszerűség céljából osztják ezt meg. De hogyha csak néhány fiatalt ezáltal ösztönözni tudnak az önzetlen segítés, akkor szerintem már megérte.
0: Mit tanulhat az önkéntességből az, aki kipróbálná mondjuk olyan dolgot, amit az iskolában egyébként nem tanulna meg az önkéntességből?
3: Komfortzónájában mindenképpen ki kell lépnie sok esetben, tehát saját magát jobban megismerheti különböző élethelyzetekben, hogy ő mennyire tud azokban helytállni. Személyisége is formálódhat és formálódik-e közben. Rádöbbenhet arra, hogy vannak feladatok, amikre első körben azt gondolta, hogy ő ezt nem fogja tudni megoldani, és mégis sikerült neki megoldani, és ez egy kicsit jó érzéssel tölti el, hogy igen, ő erre képes volt, és közösségbe kapcsolódhat bele, hogyha mondjuk, arra gondolok mondjuk például egy táborban, hogyha részt vesz, vagy bármilyen ilyen emberekkel való foglalatosságban, akkor ott egy közösséget élhet át, és egy közösségben élhet.
4: Ez így önmagunknak az ilyen legnagyobb fejlesztése, mert ez tényleg a személyiséget egy olyan szinten formálja, hogy ezt nem tudod semmiképpen sem az iskolában megtanulni.
2: Igen, ez én is tudok csatlakozni, szerintem is tapasztalatot tud elsősorban tanulni a diák ebből, hiszen az órák nagy részén a tanárnak a tapasztalatait, vagy a tanár által átadva más embereknek a tapasztalatai azok, amelyekből építkeznek, és amelyeket hallgatnak, meg amelyekre reagálnak órán, de az ő tapasztalataikról nem beszélgetünk, hiszen sokszor sok területhez még nem is tudnak hozzászólni, mert hogy nincs arról még tapasztalatuk is. Az önkénteskedés az tényleg nagyon sok mindenbe szerintem betekintést enged. És ezáltal lehet, hogy el tudják dönteni, hogy mivel szeretnének majd foglalkozni a jövőben. Látni fogják, hogy egyébként hogyan élnek azok az emberek, akiknek otthon nem adatik meg minden, vagy hogyan élnek azok, akiknek más az életük, nem olyan, mint az övéké, és saját személyiségük is fejlődik. Egyébként is egy középiskolás diák abban az időszakban van, hogy folyamatosan formálódik a személyisége. Már azt én is észreveszem, hogy tavaly elkezdtem tanítani, és hogy a tavalyi hetedikesek idénre mennyire sokat változtak, mennyit formálódott a személyiségük, és mondom, úristen, amikor visszajöttem a szeptemberbe, hogy ez az a gyerek, azt a mindenit. És nem csak a külső szembetűnő változásokra gondolok, hanem arra is, hogy a világnézete vagy a viselkedése mennyit formálódott. Tehát, hogy abszolút szerintem személyiségformáló erővel bír, és hozzáad ahhoz, hogy milyen felnőttek ké fogtok válni.
0: Hogyan lehetne több fiatalt bevonzani? Mi az, ami megszólítja őket?
3: Leginkább az, hogyha más fiatal, aki valamerre önkénteskedett, az mesél róla, vagy elmondja, hogy ő azt hogyan érte meg, mit élt át. Szerintem az, ami leginkább segítheti abban, hogy bekapcsolódjanak jobban a fiatalok. Tehát, hogy akik önkénteskedtek, azok beszéljenek róla, hogy nekik mit adott.
0: És ez miért van így, hogy a környezetünk, hogyha ők is segítenek, akkor úgy érezzük, hogy nekünk is segítenünk kell?
3: Leginkább a korosztályra az jellemző, hogy a baráti kör milyen, és hogy ők mit csinálnak, és hiába mondjuk én felnőttként azt mondom, hogy hát nagyon jó, és menjél, és csinálj, mert sokat fogsz kapni belőle, nem biztos, hogy rám úgy fog hallgatni, mint mondjuk egy korosztálybelihez, aki elmondja azt, hogy ő mit és hol önkénteskedett, vagy mit csinált, és hogy ez a számára mit jelentett.
0: A következő kérdésem az lenne, hogy volt-e olyan specifikus élményük, ami megváltoztatta önöket, tanárnő?
3: Nekem csak ez leginkább a gyerekek közötti szolgálat jut eszembe, tehát hogy az nagyon, nagyon sokat adott, bár mikor volt is, tehát ilyen gyerektáborokban való segítség az, ami lendületet adott ahhoz, hogy nagyon jó önkénteskedni, meg nagyon jó közöttük a gyerekek között lenni.
4: Ez a gyerekek közötti élmény, ez nekem is mindig olyan érdekes, mert ez egy olyan ilyen új nézőpont, hogyha nem tudom, felnőttek között, meg felnőttekkel beszélgetve, egy teljesen más érzésem van, mint amikor gyerekek között vagyok, és ott, tehát azt hinni az ember, hogy ez egy sokkal nehezebb szituáció, hogy olyanokkal van, akik nem feltétlenül értik meg, és én sem feltétlenül értem mindig a gyerekeket, főleg ilyen nagyon kicsi gyerekeket, de vagy ez egy annyira ilyen egyszerű módon kell látni a világot, és valahogy így át kell menni arra szintre, meg arra nézőpontba, amin ők vannak, és ez szerintem annyira érdekes, meg ezután mindig én annyira feltöltve érzem magam, hogyha gyerekek között vagyok.
2: Én is nagyon sokszor segítettem már gyerektáborokban, és ugye az utóbbi időben elkezdtem tanítani is, és tényleg a gyerekek, meg a diákok azok, amelyek szerintem nagyon tudják, vagy akik nagyon tudják formálni a mi személyiségünket. Tehát például én nekem még nincsen ugye saját gyerekem, és sok szülő szokott ezzel a példával jönni, de ezt így tapasztalom már a diákokon keresztül is, vagy a diákokkal való kapcsolataim során is, hogy ez valóban így van, hogy eddig úgy gondolkozik az ember, amíg nincsenek rábízva diákok, és nem érez felelősséget értük, vagy egy nyári táborban, akár egyébként ismeretlen gyerekek, akikkel ott találkozik először, hogy ő neki hogy néz ki egy napja, hogy fel kell, hogy mit csinál, hogy neki mi a dolga, hogy vele mi történik, hogy ő éhes, hogy én most már elfáradtam. Tehát ugye az én van a középpontban. És mihelyt diákokkal vagy gyerekekkel vagyunk körbevéve, ez így megváltozik, és teljesen másodlagos lesz. Itt is pont mondtam, mikor megérkeztem, hogy hú, egész nap nem is ittam, mert nem volt rá idő, meg nem volt eszemben. De a diákoknak folyamatosan mondom, hogy igyanak órán, meg szünetben is kicsit menjenek ki levegőzni, tehát hogy így teljesen megváltozik az embernek a nézőpontja, és azzal kezd el foglalkozni, hogy a gyerekeknek mire van szüksége, hogy ők mit mondtak, hogy nekik hogyan tudna segíteni, tehát hogy így teljesen tényleg háttérbe szorul az, hogy velem mi a helyzet, vagy hogy nekem milyen szükségleteim lennének éppen.
0: Egyébként beszélgetünk ugye itt külföldi önkéntességről, és beszélünk itt itthoni, illetve magyar önkéntességről. Itt van legjobb opció, vagy megéri jobban kimenni, önkénteskedni?
3: Ez a külföldi, az ugye hosszabb idő, tehát ott 3 hónap, vagy egy fél év, vagy egy évre mehetnek önkénteskedni a diákok. Itt, amit beszélgettünk, hogy a középiskolásoknak az önkénteskedés, ugye az néhány alkalomról van szó, tehát hogy az nem egy hosszabb folyamat. Valószínű, hogy Magyarországon belül is van arra lehetőség, hogy több hónapra elmenjenek egy helyszínre, de azt gondolom, hogy ha külföldre megy, az mindenképpen nagyobb kihívás lehet a számára, és hogy ugye érettségi után voltak egy évet kint, és az segítette őket abban, hogy a következő évben, amikor elkezdték az egyetemet, akkor sokkal határozottabban látták azt, hogy ők mit is akarnak tulajdonképpen, meg hogy talán egy kicsit érettebben fogtak hozzá a tanuláshoz. mert nem rögtön a egyik padból a másikba kerültek, hanem volt egy idő, amikor kihívások elé kerültek, ahol helyt kellett állni. És igazából ezért ajánlom a diákoknak, akik érettség után, főleg azoknak, akik még úgy nem tudják igazából, hogy mit szeretnének, hogy milyen irányba szeretnének tovább tanulni, hogy ez az egy év, ez nagyon sokat adhat nekik abban, hogy kirajzolódjon, hogy mit is szeretne ő valójában csinálni.
0: Eszter, neked lenne kedved mondjuk kimenni külföldre önkénteskedni? Bevállalnád?
4: Én biztos bevállalnám, most nagyon meg is jött a kedvem hozzá, hogy valami ilyesmit csináljak, de nyilván szerintem ez nem való mindenkinek, szóval ezt is ilyenkor fontos így megjegyezni, de jó dolog, hogyha így az ember kimegy a komfortzónáján kívülre is, és tényleg kipróbál ilyen dolgokat, hogy egy teljesen új helyen, teljesen új minden, biztos, hogy nagyon-nagyon sokat ad.
0: Talán önnek mi a vélemény erről?
2: Hát én nem annyira szívesen mennék ki. Egyébként nekem az nagyon komfortzónán kívül lenne. Tehát én annyira nem beszélek jól egy idegen nyelvet sem, ezért ez nekem ilyen nagyon ijesztő dolognak hangzik most, vagy tűnik. Meg egyébként én nagyon szeretek így a környezetemben segíteni, tehát én annyira nem nézegettem soha távolabbi helyeket, én mindig azt néztem, hogy a közvetlen környezetemben kiknek is hogyan tudok segíteni. Ez most így nekem egy új megközelítése a témának, hogy nem magam körül segíteni, hanem kinézni valami helyet a világban és ott.
0: Hogy gondolkodna a tanárnő, hogyha mondjuk a nyelv nem lenne probléma, vagy nem lenne akadály?
2: Szerintem egyébként hosszú távon akkor sem mennék ki, tehát hogy nekem az egy év az ilyen nagyon soknak tűnik. Én annyi időre nem szívesen hagynám el így a hazámat, de egy pár hétre, mondjuk így nyáron, lehet, hogy elmennék, de az már nem lenne teljesen önzetlen. Abban már lenne egy kis önzőség is, mert akkor az már félig ilyen nyaralás is lenne. Tehát akkor már engem az is vezérelne, hogy megnézni valami szép helyet, és ha már ott vagyok, akkor kicsit így lazulni, meg szétnézni, meg kirándulni, tehát az már nem lenne szerintem teljesen önzetlen segítség.
4: De ez motivációnak jó lehet egyébként, hogy egy kis kirándulás is benne van, nem?
2: Mindenképpen igen.
0: Persze. Eszter, mi lenne az első javaslat valakinek, aki most hallgatja az adást, de még sohasem önkénteskedett? Mit ajánlanál neki?
4: Keresse meg azt szerintem, hogy mit szeret alapból csinálni, és ahhoz kapcsolódóan próbáljon meg valami olyat találni, ami tényleg egy ilyen önkéntes dolog, és amit ő szívesen csinálna a saját szabad idejében. És szerintem ez lehet egy motiváló erő, hogy valami olyannal foglalkozik, amit alapból is szeretne, és ami valami olyan cél, amiért alapból is tenne.
0: Számít-e, hogy valaki csak kisebb dolgokat tesz?
3: Szerintem el kell kezdeni. Tehát, hogy el kell kezdeni, és akkor utána az fog alakulni tovább, mert meg fogja tapasztalni, hogy milyen jó adni azt a kis dolgot, és milyen jó volt adni, és akkor egyre több időt, több energiát fog odaszánni az idejéből, erejéből, és meg fogja tapasztalni azt, hogy milyen jó adni.
4: Ezt szerintem mindenkinek ezzel kell kezdenie, hogy az első lépés az mindig valami kicsi lesz. Szóval itt nem szabad csodát várni szerintem rögtön az elején, és akkor lehet, hogy valaki nagyon-nagyon motivált, és úgy van vele, hogy jó, akkor most valami nagyon nagy dolgot fog tenni, de az elején valószínűleg ez csak egy ilyen kicsi lépés, és ez nem szabad, hogy bárkit megijesszem.
2: Szerintem is így van, meg egyébként ez nem egy verseny, tehát hogy nem kell másokhoz mérni magunkat, hogy ki az, aki többet vagy többször ad, mint én, hanem szerintem a rendszerességet kell benne megtalálni, és azt, hogy én engem is emeljen az, amit csinálok, és hogy tényleg másokért legyen, és áldozat legyen. Egyébként nekem az lenne a javaslatom, és ezzel talán csatlakozom is az előttem elhangzott gondolatokhoz, hogy nézzen utána interneten, vagy kérdezze meg valamilyen illetékest az iskolájában, vagy az adott közösségben, ahol felmerült az önkéntességnek a gondolata, hogy milyen lehetőségei vannak, és milyen opciói vannak, mert tényleg olyan helyekre is lehet menni egyébként önkénteskedni, amit nem is gondolnánk. Például, hogyha valaki szeret sportolni, akkor el lehet menni különböző sportrendezvényekre is. Hát mindenhol egyébként szívesen látják a fiatal és lelkes diákokat, akik mindenfajta juttatás nélkül szeretnének segíteni, tehát szerintem mindenhova el lehet menni. Tehát, hogy tényleg nem tudok olyan dolgot vagy területet mondani, ahol ne látnának titeket, vagy ne látnának minket szívesen. Úgyhogy nekem is ez lenne a javaslatom, hogy nézzen utána, és ő is meg fog lepődni, hogy azt a tényleg ide is el lehet menni, és itt is lehet segíteni.
0: Egy mondatban összetudnák-e foglalni, hogy miért érdemes segíteni?
2: Jobb helyi tenném a világot is, rendet tennék saját magamon belül is, és azáltal, hogy belelátok másnak a problémáiba, azáltal a saját problémáim már nem is tűnének olyan nagynak.
3: Szerintem azért jó önkénteskedni, mert akár egy új közösséget megismerhetek, és bekapcsolódhatok egy új közösségbe. Nagyon sokat tanulhatok saját magamról egy ilyen folyamatban, és hogy jó azt megtapasztalni, hogy miközben én adok, azáltal tulajdonképpen én nagyon sokat kapok.
0: Eszter?
4: Szerintem az, hogy ez mindenképpen egy olyan dolog lesz, ami építeni fogja az embert. Tehát ebből biztos, hogy nem jön ki úgy senki, hogy ez egy abszolút nagyon-nagyon rossz tapasztalat, hanem valamit mindenképpen nyerni fog belőle.
0: Műsorunk vége felé közeledve lenne még egy utolsó kérdésem, hogyha nem lennének kötöttségek, és holnaptól mondjuk nem kellene munkába menni, nem kellene iskolába járni, akkor mi lenne az az önkéntes foglalkozás, amit mondjuk tanárnőjék és te ezt mondjuk szívesen csinálnák, mondjuk holnaptól, életük végéig?
2: Biztos, hogy továbbra is emberekkel foglalkoznék, és valószínűleg fiatalokkal és gyerekekkel. Nem véletlenül választottam ezt a hivatást, hogy tanár szeretnék lenni. Tehát én ezt nyáron önkéntességből is ugyanolyan szívesen csinálom, mint évközben fizetésért. Úgyhogy én hosszú távon nem változtatnék, és biztos, hogy továbbra is gyerekekkel venném körbe magamat és fiatal felnőttekkel.
0: Találni.
3: Hát igen, én is ehhez tudok csatlakozni, hogy én is valószínű, hogy emberekkel foglalkoznék, és leginkább a gyerekekkel, és olyan gyerekekkel, akik nehéz körülmények között élnek, és nekik szerveznék ilyen táborokat, meg kirándulásokat, meg egy kicsit megszeretgetném őket, tehát, hogy így ezt szívesen csinálnám.
4: Egyébként vicces, hogy én is ugyanezt tudom elmondani, mert egyébként én tanári pályára készülök. Szóval én is biztosan gyerekek közelében csinálnék valamit, meg ami még csak így elsőre eszembe jutott, amikor ezt mondtad, az az, hogy én nagyon szívesen lennék például egy állatmenhelyen, szóval élvezném, ha egész nap cicákat simogathatnék mondjuk. Ez volt az első gondolatom.
1: Tudás.
5: Értékek.
1: Közösség.
5: Szóval lévai.
6: Ez volt a Szóval Lévai Podcast egyik epizódja, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium diákjainak műsora, amely az ifjúság gondolatait hozza közelebb hozzánk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház 2025-ös tematikus évének szellemében, amely az ifjúság szolgálatára fókuszált, valódi teret adjunk a fiatalok gondolatainak, kérdéseinek, válaszkereséseinek, mert hisszük, hogy érdemes odafigyelni rájuk. A diákok nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást!
7: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a 2020 tavaszi koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek benyújtott beadvány a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban lefolytatott mintegy 300 milliárd forintos beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző vezetésének felelősségét vetik fel. A hat cég esetében kimutatott árkülönbözet, valamint a túlzott mennyiségű raktárban maradt gépek miatt további feljelentések is várhatók. Az új kabinet első 100 napjáról számolt be Orbán Anita külügyminiszter az ATV műsorában. Kiemelte, hogy Magyarország visszatért az Európai Unióba, a NATO-ba és a V4-es együttműködésekbe. A külügyminisztériumban belső rendrakás indult, és átvilágítják a diplomáciai hálózatot is. A misszióvezetőknél 4+1 éves rotációt vezetnek be a hitelesség megőrzése érdekében. A legfontosabb célként a magyar emberek biztonságát és a nemzeti érdekek képviselet jelölte meg. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, a Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozat szerint. A hivatalos közlésből az is kiderül, hogy Handó Tündén kívül még 6 másik bírót is felmentett tisztségéből az államfő. Handó Tünde korábban 2012 és 19 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt, ezt követően lett alkotmánybíró. Az érintett bírák felmentéséről szóló határozatok a Magyar Közlöny hétfői számában láttak napvilágot. Augusztus 29-én egész napos állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor kezdődik a Mohácsi Széchenyi téren emlékbeszéddel és koszorúzással. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5-től hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a történelmi csata eseményeit. A délelőtti nyilvános programokat a közmédia élőben közvetíti, a részletekről pedig a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Pál Sándor nem kész tervekkel érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat élére, mégis meghatározó alakja lett a szervezetnek, amely idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor 2006-ban adományozóként került kapcsolatba a szeretett szolgálattal, majd Bölcskei Gusztáv püspök felkérésére lett a szervezet újonnan alakuló kuratóriumának elnöke. Az akkori kis csapatos kezdetekből önkéntesekkel és szűk körrel építették fel a ma már Kárpát-medencei szintű hálózatot olyan programokkal, mint a cipősdoboz akció vagy a Szeretet híd. Aktuális vonatkozásként kiemelkedő, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor jelenleg is aktív, a Te is segíthetsz támogató alapítvány vezetőjeként koordinálja a rászorulók segítését. A Pál Sándorral készült interjú a református.hu-n olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: A tanítómesterek széthúzódtak egyenként a vadonban, és Jánost odaültették a forrás mellé, hogy ott várjon a késve érkezőkre, és adját nekik apó parancsát. Valamennyien tudták a törvényt. Enniük, inniük nem volt szabad azon a napon, mert imádkozás és böjtölés együtt teszik alkalmassá a lelket az Úr szavának hallására. Begyűltek rendre a többiek is, a távolabb valók. János szájából megkapták apó szabát, és szerte húzódtak ők is az erdőbe, legényeiket pedig küldték Imre keze alá fát hasogatni, és hordani föl a csúcsos szikla alá. Délre már elég fa gyűlt össze ahhoz, hogy Imre elkezdhesse a mágia rakást. Látszott a keze munkáján, hogy jól megtanulta valakitől az ősi mesterséget. Élre kell állítani a hasábokat kóposan, belül a száraz fenyőt, kívül a bükköt, és amikor a kúp teteje elég széles hozzá, egy második kúpot emelni az első fölé hasonló módon, belül fenyő, kívül a bükk. És legalul kicsi kemence nyílást hagyni be az alsó kúp közepe alá, és kitölteni azt száraz fűvel, szurkos rőzsével, apró gallyal. Figyelték is a legények mind Imre keze munkáját, és már a második kúp is majdnem, hogy készen volt. Egyikük elrikkantotta magát. Nincs csak! Még mindig érkezik valaki. Lenéztek mind a déda felől fölfutó gerincre, ahová a legény mutatott, és lám csak, valóban jött ott valaki fölfelé az ösvényen. Hátizsákos, idegen gúnyás embernek látszott távolból is. Valami külországi turista megint dohogott Imre, minden nyáron téved belőlük erre egy néhány. Sátrat vernek, fényképezik az erdőt, lustálkodnak egy-két napig a forrás körül, aztán elmennek, és soha senki nem látja őket többé. Hadd menjek elibe, elterelem másfelé. Ti ne nyúljatok a mágiához, egy ujjal se tette hozzá, de hozzatok még fát, és főleg gyújtónak valót. Nagy léptekkel indult lefelé, és el is érte az idegent, még jóval a forrás tisztása alatt. Fiatal ember volt, idegen beszédű, de törte a magyart. Egy vén ember keresem, kinek neve apó, mondta. Hoztam neki üzenetet. Apámtól hoztam üzenetet, ki meghalt a térben. Ő ismerte apó még régen. Most Németországban meghal. Imre levezette az idegent az ösvényről a galonya oldalába, és a nagy írtás szélén megmutatta neki az Isten széke déli sziklalejtőjét. Látja azt a kiugró sziklakövet ott messzire? Látja. Annak az aljában van egy forrás, ott megleli, akit keres. Az idegen legény megköszönte az útbaigazítást, és indult is a bozótos málnapokros írtáson keresztül a megjelölt irányba. Míg ő a széltöréseken, bozótokon törte magát keresztül, Imre felszaladt a kurta ösvényen a barlangszálláshoz. Valami külországban való magyart irányítottam a beszédes kúthoz, jelentette apónak. Üzenetet hozott, azt mondta, apjától, aki meghalt, és ösmerte kelmedet. Hadd jöjjön, felelte a vén ember. Te csak eredj vissza, és végezd, amit végezned kell. Beszédes kútnak nevezték azt a kis forrásos tisztást a sziklafal tövén, ahová időnként feljöttek azok, akiket betegség vagy baj gyötört. Alig volt karnyújtásnyira a barlangszállástól, Mindössze úgy látszott, hogy megmászhatatlan sziklafal választott el a két helyet egymástól. Volt azonban egy rejtett sziklacsapás, vadkecskének való ugyan, de alkalmas arra, hogy gyorsan érjen oda, aki igyekszik. Így aztán, amikor a pantalós hátizsákos idegen öltözetű legény meglelte végre a forrást, apu már ott ült egy fatönkön, és várt rá. Kiveresedett ábrázattal, izzadtal lépett ki a fiatalember a málnabozódból a kicsi tisztácsra. Meglátta a forrás mellett a vénembert, és megállt. Maga vagy az, kit neveznek, apu? Kérdezte liegve. A vénember bólintott. Üzenetet hoztál, úgy hallom. Az idegen odavánszorgott a fatönkhöz, amelynek végén az öregember ült, lefejtette magáról a hátizsákat, és valósággal leroskadt a tönk másik végére. Nagyon magas hegy szakadt föl belőle, nem élném itt, ha nekem adnák. Nem kell félni, nyugtatta meg apu. Nem adja senki. Az idegen megvárta, amíg lecsöndesedett benne valamicskét a lélegzet. Aztán belekezdett. Az enyém név Martin Kaszaru. Így mondta, Kaszaru. A szó közepére téve a hangsúlyt. Jöttem Stuttgartból, Németország. Ígértem apámnak, hogy jövök, mikor lehet, és adom át a levelet, meg ami maradt. Belekotort a hátizsákjába, és előszedett onnan egy összegyűrt papírost, meg egy kis fekete zacskót. A vénember átvette mind a kettőt. Egyiket az egyik térdére tette, a másikat a másikra, és csak ült ott. Szeme elnézett messzire, az írtás felett. A levélben azt ír, apa szólalt meg a fiatalember egy idő múlva, de a vénember a szavába vágott. Tudom, mit ír. Jó ember volt az apád. Szép lelkű ember. Szerette az erdőt. Erdőmérnek volt odalent Ratosnyán. Derék magyar ember volt, nagy szeretet lakozott benne. De az élet és a halál dolgát nem értette soha. Sóhajtott, és rátette kezét a kicsike zacskóra. Azt kívánja, hogy hintsen bele testének hanvát idefent a szélbe, hogy itt nyugodjék, ahol otthona és hazája volt. Megteszem, meg hát. De édesapád nincs már ebben a maréknyi hamuban. Hamu ez semmi más. Édesapád, fiam, itthon van már jó ideje, attól a perctől kezdve, hogy lehunytott messze német földön a szemét. Amint ott lehunyt a teste, az felnyitotta a lelke. Ennyi az egész. De ha már így kívánta, tegyünk eleget neki. Fölkelt a fatörzsről, és kezébe vette a kicsi zacskót. Megindult vele egy kiugró sziklakő felé, amely előre nyúlt a meredek hegyoldal fölé. Föllépett a sziklára, és megoldotta a kis zacskó zsinórját. Magasra emelte. Szél, galonyai szél, magyar hegyek szele. Mondta, és mély, erős hangja tavaszállt a völgy felett, akár a harangszó. Vidd magaddal, ami keserű Mártonból hátra maradt. Hincset széjjel erdőkön, mezőkön, kaszáló réteken, legelő lankákon, patakok partján, mindenütt, ahol valamikor keserű Márton bujdosó magyar járt és élt, és örvendezett a világnak rövid élete során, bujdosásának ideje előtt. Vigyed, Isten szele, vigyed. És egyszerre csak, mintha parancsszóra várt volna csupán, Valahonnan a sziklák közül erőlebbent egy virágszagú, hűvöskező, gyorszárnyú szellő elkapta az acskóból kiszórt hamut, és vitte-vitte lefele a hegyoldal írtásán, lefele a völgyön, tova vitte szempillantás alatt. Keserű Márton, az Úr békessége legyen te veled. Néhány pillanatig még ott állt a vén ember mozdulatlanul a kiugró sziklán, aztán lassan megfordult, lejött és visszaült a fatönkre. Édesapád kívánsága megtörtént, legalábbis ez a kívánsága. De van egy másik kívánsága is, tudom. Nagyobb és fontosabb ennél. Arról akarok most beszélni veled, Márton, fia Márton. A fiatal ember megbabonázva, kimeredő szemmel bámult rá, megrázta a fejét. Nem értem, nem értem. Mit nem értesz? Semmit nem értem. Honnan maga tudja, mi volt a levélben? Mit akart nekem apám, meg se nézte? Meg se olvasta a levél? A vén ember rámosolyodott szeliden a megzavarodott fiatal emberre. Nem papírra vetett betűkből ered a tudás, fiam, hanem lélekből és értelemből, ami az Úrtól való. Most pedig hadd mondjak el neked valamit, komolyodott el a hangja, aminek az íze keserű lesz a szádban. De ha megemészti az elméd, édessé változik a lelkedben, keserű Márton fia, németföldi Márton. Magyarnak teremtett téged az Úristen. Ott születtél, lent a völgyben, és a hegyek, ezek a hegyek itt benéztek hozzád az ablakon, amikor még anyád ölében voltál, és láthatatlan írást véstek a homlokodra, magyar írást, amellyel magukénak jelöltek meg, és magyarnak. Miattad bujdosott világa az édesapád, hogy ne rabság és gyötrődés legyen az életed, hanem szabad magyarként érhess meg emberé, hogy idők múltával visszatérhess ide, ahol gyökereidet őrzik ezek a hegyek, és ahol magyar dalt muzsikáltak lelkedbe a patakok, amikor megszülettél. Nos most, Márton, fia Márton, ezt mondom te néked. Úgy áld meg téged az Isten, ahogy apád örökségét megőrzöd a lelkedben, és továbbadott fiaidnak, unokáidnak. Mert aki magyarnak született, akit magyarnak teremtett az Úr, az csak mint magyar lehet boldog és megelégedett ezen a földön, és még ezután is. Mindegy, hogy hova vet a sors, gyökered itt van, és ha megtagadod ezt a gyökeret, ha megtagadod a magyar szót, ha megtagadod őseidet, szent magyar származásodat, az Úristen is megtagad téged, Márton fia Márton, és nem lesz békességed sehol a világon. Jól jegyezd meg minden szavamat, és égesse a lelkedet egy életen keresztül, ha hűtlenné válsz édesapádhoz. Most pedig pihent ki magad, mert fáradt lehetsz, keserű Márton. És ha kipihented magad, és eljö az este, és azt mondja benned egy kicsi hang, hogy magyar akarsz maradni, és nem németté válni, hogy hűségben kívánsz élni édesapád emlékezetével, akkor kerül meg ezeket a sziklákat, itt jöjj fel a tetőre, ahol holdkeltével a nagy tüzet látod, és ne szólj senkihez, közel se jöjj, csak hallgass, és figyelj. De ha nem érzel hűséget magadban, akkor fordulj meg gyorsan, és erígy vissza, onnan jöttél, mert amit ott látsz és hallasz, nem lesz neked való. Irgalmazzon te néked az örökké való Isten. Azzal fölkelt a tönkről, megfordult, és vissza se nézett többé a megdöbbent fiatalemberre. Csak ment fölfelé, a keskeny vad kecskecsapáson, és eltűnt a sziklák között. Azon az estén különösen mély volt a csönd az erdők fölött. Még a román állam vadőre is megérezte, hogy valami készül odafönt az Isten széke körül. Ahogy megszokott hivatalbeli körútját járta a dédai gerincen, valami fadöntők, akik az alsó irtáson dolgoztak, említették neki, hogy hátizsákos idegent láttak fölfelé menni. Lehetett ártatlan turista, de lehetett vadorzó is, és így a vadőr elhatározta, hogy ha már ott van, utána néz az idegennek is. Így aztán ahelyett, hogy a felső irtás szélén letért volna a gerincről a galonyai völgybe, ahogy tenni szokta, ment tovább fölfelé az istenszéki nagy tisztáshoz, ahol időnként turisták is, vadorzók is megfordultak. Talált is a forrásnál valami baltás legényeket, akiknél azonban semmiféle fegyver nem volt. Viszont étellel, itallal kínálták meg a román állam emberét, aki meg is örvendezett ennek. Evett a sajtjukból, szalonnájukból, rozskenyerükből, és amikor evés után húzott egy jót a korsójukból is, bizony elámult az ábrázata. Oka is volt rá, hiszen tulajdon szemével látta, ahogy az egyik legény a forrás csorgója alá tartotta a korsót, alig fél perccel azelőtt, és megvárta, amíg megtelt. Aztán anélkül, hogy bármerre elkalandozott volna, hozta a teli korsót egyenesen vissza, és letette melléje a fűbe. Márpedig, amikor a szájához emelte a korsót, Isten biza bor volt abban, nem víz. És méghozzá, micsoda bor! Jó ízű, erős emberbe való, nem csak a féle olcsó lőre, szegény emberbora. Meg is örvendett ennek a csodának a derék vadőr olyannyira, hogy fél óra se telt bele, és már elnyúlva horkolt a fűben. Jók voltak hozzá a legények, még pokróccal is betakarták, és párnát tettek a feje alá, zsákba gyömeszölt illatos fűből. Le is ment már addigra a nap, és az erdőből kezdtek előjönni komoly ábrázattal a tanítómesterek. Megnézték az alvó románt, csóválták a fejüket, aztán összeszedték, ami holmiuk volt, terübe kötözték, és fölballagtak vele egyenként a csúcsos szikla alatti kicsi tisztásra. Áltott már a mágia megrakva magasan. A tisztás alsó szegén, távol a mágiától leültek félkörbe, és csak ültek ott szó nélkül, néma csöndben, tanítómesterek és tanítványaik, míg lassan-lassan elsötétedett körülöttük a világ, és kigyúltak egyenként a csillagok is. Különös este volt. Szellő se mozdult, bagoly se szólt, még csak lappantyú madár se rikkantott sehol. Semmi se mozdult. A csönd rá nehezedett a világra. Múlt az idő, a csönd fekete palástja alatt. Míg a csillagos ég alja sápadozni kezdett túl a galonyán, a nagy disznós bükkösének borzolt gerincén megjelent lassú méltósággal a telehold. Ezüstös fénye szétömlött a hegyeken. Imre! Szólalt meg egy mély hang a tisztás feletti szikla felől. A csönd belereszkedett. Apó áldott. Magos szikár alakja kirajzolódott a holdkorongja fölött az ezüst színű égen. Hosszú fehér köntösben áldott. Imre fiam! mondta onnan fentről mély parancsoló hangon, gyújtsd meg az Úr tüzét. Imre felpattant a félkörbe ülők közül, és a mágiához lépve leguggolt előtte. Tűzszerszámot vett elő a zsebéből. Csattant az acél, szikrázott a kovakő, és fölizott a legény ujjai között a tapló. Előre nyújtotta a taplót, a száraz gaz közé is fújni kezdte. Az első kicsike láng belekapott a gazba, megnövekedett, elérte a szurkos rőzsét, és sercegve csapott föl a gúl a közepén feltámasztott fenyőfába. Pattogott a fenyő, emelkedett a tűzvörösen, majd elérte a bükköt. A láng megnőtt, megfehéredett, és a magosba csapott. Áldott legyen az Úr a magyarok istene és védelmezője, dörrent fel a vén ember hangja magosan a tűz fölött. A félkörben ülők lábra keltek és levették fejükről a kalapot. Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják. Áldottak legyenek az istentudók. Áldottak legyenek az igazak és a hűségesek. Áldottak legyenek, akik az Úr erejében bíznak, akik az Úr erejét hordozzák magukban. Áldottak legyenek, akik az igazságot keresik. Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, tanítják és gyakorolják, és áldottak legyenek mindazok, akikben megfogan a tanítás, mert az ők kezükbe helyezte a magyarok ura, nemzetünk jövendőjét. Áldott legyen az Úr, a magyarok istene. Áldott legyen az Úr. Szavai úgy gördültek tova a hegyek fölött, mint az orgona hangja. A mágia tüzenőtt, a hold emelkedett. Minden szem a fehérbe öltözött szent embert nézte, hogy ott állt magasan a tűz fölött a sziklán. Senki se vette észre az idegen öltözetű fiatalembert, aki a szikla ösvény irányából bújt elő, és babonázottan állt meg a tisztás alatti borókák között. Áldott legyen, aki megérti és követi az Úr tanítását. Zengett odafönt a vén táltos hangja. Áldottak legyenek a hűségesek, mert ők a jövendő őrizői. Az Úr megtartja azokat, akik a nemzet szolgálatában az ő útját járják. Bízzatok, és hirdessétek az Úr szeretetét, mert eljö az idő, és már itt is van, csak a szemünkkel nem láthatjuk még, amikor az igazoké és az igazságosoké, a valóság tudójé és a jóság gyakorlójé, a békességeseké és az Isten szeretőké lesz ez a világ, és nem lészen több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr e föld színéről. Minden hatalom megdől, ami nem Istentől való, és minden fegyvert, amely ellenetek fordul, ítélettel sújtja az Úr. Ez az Úr szolgáinak hagyatéka, és az ő igazságok én tőlem való, mondta az Úr. Napfiainak, magyaroknak teremtett benneteket, és törvényt adott néktek, ami életet és szabadságot biztosít számatokra, ha betartjátok azt. Íme itt van a törvény. Tölgyfából rótt ősi hagyaték tok, amit keserves századokon át őriztek számatokra Isten tudóitok. Dörrent odafönt a vén ember hangja, és bal kezével magasra emelt egy sötét színű kurta oszlopot. Tiszteljétek és becsüljétek, és vissétek a lelketekbe minden szavát, mert Isten szól hozzátok az ő törvénye által, és semmiféle más törvény nem biztosít számatokra életet. Csupán az Úr törvénye. Szeresd a te uradat, Istenedet, és rajta kívül más Istened ne legyen. Tiszteld őseidet, hogy hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit ők hagytak rád. Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat. Fegyvert rájuk ne emelj, és nyelveddel se védkezz ellenük. Tartsatok össze, segítsétek egymást, és az Úr szeretete, az Úr védelme, az Úr ereje veletek lészen. Tudjátok az Urat, tartsátok az ő törvényét, és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyoknak nevezik őt, és aszerint is élnek. Ez a ti hagyatéktok, magyarok. Véssétek lelketekbe. Most pedig Isten tudok népe, búcsúzom tőletek, mert szólít az Úr. Szent örökségtek jelvényeit, ezen írásos pásztorbotot, mely a tudás tisztességét őrzi, és a tölgyfáború törvényt, ami vele jár, átadom annak, aki a helyembe lép. Az Úr kijelölte már, és szabad nemzetünk ősi törvénye szerint ti kell kimondjátok a nevét egy közös akarattal. Szóljatok hát, és nevezzétek meg azt, akit méltóvá tett az Úr arra, hogy a szent hagyaték őrizője legyen. Egy hosszú percig csönd volt a szavai után. Mélységes csönd. Csak a mágia tüzének pattogása hallatszott. A lángok emelkedtek, nyelveikkel az ég ezüstös bársonyát nyaldosták, és mögöttük a szikla csúcsán álló fehér köntösű vénember vállán ott ült a telehold roppant korongja, mintha csak varázslatos fényével átragyogta volna. Aztán a félkörben állók szájával egyszerre, mintha láthatatlan karmester irányította volna őket, felhangzott a kiáltás: Radnai Botos Boldizsár az öreg. Utána, mintha kővé vált volna a csönd. Tanítómesterek, tanítványok megilletődött döbbenettel néztek egymásra. Legtöbbjük nem is hallotta soha a radnai öregember nevét, és most mégis egy hanggal és egy akarattal bele kiáltották az éjszakába. Áldott legyen az Úr akarata. Szakította meg a csöndet a vén táltos hangja a sziklacsúcs magasából, és az ő választásánál fogva szólítlak téged, Isten tudó radnai Botos Boldizsár, lépj elő, és jöjj ide hozzám. Legtöbben csak a hangot hallották. A vénember alakját odafönt már eltakarta szemük elől a lángok fénye meg a telehold ragyogása. Az öreg előlépett a többiek közül, magasra emelt fővel, egyenes tartással, és megkerülve a lángoló mágiát eltűnt mögötte. Néhány pillanat teltével elmosódó alakja megjelent a tűz mögötti sziklán. Isten tudó Radnai Botos Boldizsár, zengett elő a vén táltos hangja valahonnan a lángok mögül vagy a hold fényéből. Az Úr akarata folytán, és mindnyájuk szándéka szerint én, Torda fia Csanád, az Úr 16. száműzött táltosa, átadom te néked szent hagyatékunk jelvényeit, magyarok Isten rendelte törvényét, és az Isten tudók írásos pásztorbotját, és kinevezlek téged minden magyarok 17. száműzött áltosának. Az Úr ereje, hatalma és dicsősége legyen te véled. Erígy és munkálkodj az Úr nevében, magyarok jövendőjén. Még magasabbra csaptak fel a lángok, és mögöttük, mintha a telehold elnyelte volna már a búcsúzkodó vénember alakját teljesen. Csak a hangja zengett még elő a fényből, lassan távolodva. napfiai magyarok, áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg benneteket. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek, és adjon ti néktek tudást, erőt, győzedelmet és hatalmat a gonoszság fölött. Szeressétek egymást, hogy méltók legyetek az Úr szeretetére, segítsétek egymást, és az Úr is megsegít benneteket. Védelmezzétek egymást, és az Úr is megvédelmez benneteket. Ne féljetek, magyarok, és ne csüggedjetek, mert veletek van az Úr, aki megerősít, megsegít, és igazságának jobbjával támogat benneteket minden küzdelmetekben. Bízzatok ő benne, és Isten tudó hitetek hegyeket mozdít, országot szabadít, magyar országot, Isten országát, az ő dicsőségére, Isten tudó magyarok jövendőjére. Utolsó szavai már belevesztek a tűz sistergésébe. A mágja összeroskadt, pattogtak a száraz bükfahasávok, lángtenger nyelt el a sziklát, tűznyelvek csapkodtak a holdfényes égbolt felé. Az öreg lassú léptekkel visszatért a többiek közé, egyik kezében az írásos pásztorbot, másikban a tölgyfáborút törvény. Az írástudók utat nyitottak neki, és ő lassan megindult lefelé, háttal a roskadó tűznek, és valamivel lentebb megállt egy boróka bokor mellett, ahol egy idegen gúnyás fiatalember sápadt arccal, izzó szemekkel bámult a tűzbe. Keserű Márton, fia Márton, szólt hozzá halkan, eredj vissza, onnan jöttél, és ahol csak magyarral találkozol odakint, mondd el mindegyiknek, amit itt láttál és hallottál. Ne bántson, aki nevetnek, az se, ha gúnytűznek veled. Ha csak egy mustármagra való is megmarad néhányban, bizony mondom, hegyek mozdulnak hamarosan. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, és minden magyart, odakint is, szerte a világban. Reggel, amikor a román állam vadőre felébredt odalent a forrás mellett, a nagy tisztás üres volt. Csak a letaposott fű tanúskodott arról, hogy emberek tanyáztak ott. Meg az idegen pokróc, amit maga köré csavarodva talált ott, és a fűpárna a feje alatt. Tűnődött egy keveset, aztán szép rendjén összehajtogatta az idegen pokrócot, és a párnazsákkal együtt rátette az egyik fatönkre, hogy aki érte talál jönni, meglelhesse. Vállára lökte puskáját, és már indulni készült lefelé, amikor erős füstszag ütötte meg az orrát. Friss hajnali szellő hozta fentről, a sziklák felől. Kötelességtudó ember volt a románok vadőre, és a nyelvdereka lévén lehetségesnek tűnt, hogy valami városi turisták táborozhattak ott fönt, márpedig elhanyagolt tábortűz vezedelmet okozhatott. Így aztán irányt változtatott, és fölfelé indult a füstszagon. Elámult, amikor fölért a sziklacsúcs alatti kis tisztáshoz. Tűzhelyére bukkantott valóban, mégpedig akkora tűzhelyére, hogy akik ott táboroztak, ökröt is süthettek volna rajta. De bármiféle turisták is voltak, akik ott táboroztak, nem hagytak veszedelmet maguk mögött. Ásott földdel takarták le a megmaradt parazsat, akkora nagy helyen, hogy kunyhót is lehetett volna építeni föléje. És nem régen tehették, mert meleg volt még a fölhalmozott föld. A vadőr megjárta a kis tisztás környékét, de a tűzhelyén kívül egyebet nem talált. Mindössze fent az égbe kiugró sziklacsúcs alatt látott meg valami fehéret, egy tüskebokor ágába akadva. Kis darab szakadt lemvászon volt, amilyenből jómódú paraszgazdák asszonyai valamikor a régi időkben ingnek valót szőttek a férfi nép számára. Úgy csüngött ott a meredek sziklakatlan szélébe kapaszkodó tüskebokor ágába akadva, mintha valakinek az ingéből szakadt volna ki, aki alávetette magát azon a helyen, a halálos mélységbe. Még azt is megtette a derék román, hogy hasra feküdt a sziklaperemen, és úgy vizsgálódott alá, hát ha valaki mégis ott fekszik valahol, roncsolt testtel a szakadék alján. De hiába meresztette a szemét, nem volt ott semmi látnivaló. Szemben a nagy disznós gerincén akkor jött föl a nap, és vakító fénye úgy elkáprasztotta, hogy már csak amiatt is abba kellett hagynia a nézelődést. Föltápászkodva a sziklaperemről egy pillanatig tűnődött, hogy letépjeje a tüskebokorról az odaakadt fehér rony darabot, vagy ne. Végül is úgy döntött, hogy mégiscsak felelősséggel tartozik az erdők rendjéért és tisztaságáért, és így kinyúlt a tüskebokor felé, és letépte róla a kis rongyot. Ujjai közt volt már, amikor egyszerre csak elvesztette az egyensúlyát, és ahogy támasz után kapkodott, kicsúszott ujjai közül a rongyocska. Abban a pillanatban egy kis csintalan szélroham lebbent át a sziklaperem fölött, alig hanem a kellő nap hirtelen melege okozta, elkapta a lebegve aláholló kis fehér holmit, megforgatta néhányszor, aztán makosba emelte, és eltűnt vele, valahol a szemkápráztató napsugarak között. 1985-ben írt ezt Vas Albert. Búcsúszó az olvasóhoz. Ennél a pontnál a krónikás búcsúzik. Eltelt fölötte az idő. Mielőtt azonban útjára indítana ezt a könyvet, még mondani kíván valamit. Az isteni lábnyom, amit a krónikás, ha hiányosan is, de igaz hűséggel idáig követett, nem vészel ezután sem. A hagyaték megmarad, mert Istentől való, és ezáltal elpusztíthatatlan. Eljő az idő, és alig, hanem már itt is van, amikor fiatal, erős izmú és tisztára mosott lelkű krónikások fölkapják az elejtett szálat, és viszik tovább a beteljesedés felé, míg csak be nem következik a krisztusi ígéret, ami így szól, és az igazság szabadokká tészen benneteket. Örvendezzetek hát, magyarok, bármit is lát szemetek a ma sötétjében, a szabadulás perce közeledik. Ne várjátok azonban is, ne keressétek se ágyuk dörgésében, se hangzatos politikai jelszavakban. Az Úr igazsága halkan jár, és békesség kíséri. Az ő akarata rendelkezett már minden dolgotokban, és az ő rendelkezését nem az idő méri, hanem a tudás, a lelki tudás. Gondozzátok át a mustármagvakat, és egyébben ne törődjetek. Nem sokaság, de lélekvéges csoda dolgokat Ősi tanítás ez, amit Berzsenyi Dániel vetett papírra számatokra másfél évszázaddal ezelőtt. Tartsátok észben, magyarok, és ti is, Kárpát-medence testvér népei, nem nyelv teszi az embert, az ember lelke emeli rangra a nyelvet, vagy taszítja az útszéli árokba a használat erkölcsi mércéje szerint. Ne féljetek! A magyar lélek él. Teremtő Istenünk működik benne és általa. Ne csüggedjetek! Gondozzátok csak hűséggel a mustármagvakat. Ha részeg magyarok káromkodásától sajdul fületek, ha szemetek a hitványok győzelmét véli látni úton útfélen, ne döbbenjetek meg. Az Úr nem számokban mérje az igazság győzelmét, hanem az igazak cselekedeteiben. Ne keserítsen el a gyöngék hűtlensége sem. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát rövidíti csupán, nem a nemzetét. A nemzet nem számokban él, de lélekben. Egy az Úr oldalán, százezreknél is többet számít a jövendő mérlegén. A gyöngeségében románná változott magyar, nem a magyar jövendőt gyöngíti, hanem a románt. Akárcsak a számtanban a pozitív és a negatív előjelek. A lélek isteni pozitívumában működő ember előbbre viszi a világot meg a nemzetet, amelyhez tartozik, míg a negatív selejt mélységbe húzza alá, amihez rátapad. Az igazak jövendőjét a lélek és a szellem ereje formálja, és az Úr ereje emeli magasba. Bízzatok, magyarok! A rabság és szenvedés napjai megszámláltattak. A szabadság hajnala dereng. Vigyázzátok a mustármagvakat!
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu.

0: dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Politikamentes, takarékos és kizárólag a szakmai érdekképviseletre fókuszáló szervezetként alakul újjá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zoltán Péter kamarai biztos hétfői bejelentése szerint. A reformok részeként megszüntették a tisztviselők juttatásait, felmentették Szinai Attila főigazgatót, megszüntették az elnöki kabinetet, valamint Pap Gergelyt nevezték ki megbízott főigazgatónak. A kamara neve 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara lesz, a tisztségviselőknek pedig a munkaidejükben tilos lesz bármilyen politikai tevékenységet folytatniuk. A biztos ígéretet tett a tagdíjak, különösen a kistermelők és őstermelők terheinek nagyságrendi csökkentésére, valamint a szervezet átvilágítására és vagyonleltár készítésére. A megújult testület az év végére állhat fel. A sorompó házaknál speciális hővédő bevonat alkalmazásával teszteli a vasúti berendezések ellenálló képességét a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a bevonat az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Az intézkedés a 2025 pünkösdi Budapest-Székesfehérvári sorompózavarhoz hasonló problémák megelőzését, valamint a vasúti közlekedés biztonságának növelését szolgálja. A hőséggel szembeni védelem mellett a vasúttársaság az elmúlt évben átalakította a karbantartást, valamint műhelykocsikkal szerelte fel a zavar elhárításban résztvevő munkatársakat. A mostani program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalakon. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát, Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. A drávaszögi Laskón ünnepi hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg a hercegszőlőség kánonok megszületésének 450. évfordulójáról. Az eseményen a református közösség több évszázados szellemi öröksége előtt tisztelektek, valamint az új kenyérért is hálát adtak. A Református Kulturális Központban megnyitották a Laskó és a Reformáció című új egyház történeti állandó kiállítást is. A tárlat létrehozásában magyarországi és horvátországi múzeumok, valamint szakemberek működtek közre a helyi gyülekezet támogatásával. A gyűjtemény célja az identitás megőrzése, a közösségépítés, valamint a hitvalló elődök örökségének átadása a jövő nemzedékeinek.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Dalinda Trió átjáró lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Zeneiségükben mégis arra törekednek, hogy színpadra vigyék a népdalokból áradó, hiteles, ösztönös éneklési stílust, modern, többszólamú formában, érzékenyen átdolgozva, újra értelmezve.

0: egyenlő babőr.
1: Dalaik mindannyiukból szólnak, hiszen a mindannyiukban mozgolódó gondolatok, érzések kollektív hordozói népdalaink, önkifejezésünk legtisztább forrása.

formáció fellépett a világzene legjelentősebb nemzetközi eseményén, az idén a pandémia miatt online megrendezett Womexen koncertjüket a Műpából több ezeren követték világszerte.

0: A Zenes Out című műsorunkat hallották, melyben a Dalinda Trio átjáró című lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: szervezett harmadik évfolyamtól 12-ig tartó Ne bánts világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. Az új moduláris rendszerű kezdeményezés keretében az intézmények 5 fő tematika közül választhatnak az egészséges életmódtól a digitális információ biztonságig. A projektek célja, hogy színházi és drámapedagógiai szemléletű művészeti eszközökkel megvalósuló foglalkozásokkal támogassák a diákok mentális és fizikai egészségét. A korábbi sikeres pilot időszak után a 2026-27-es tanévre a jelentkezés folyamatos, amely a rendelkezésre álló keret mértékéig érhető el az iskolák számára. Baka András köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen megrendezett 9. nemzetközi hungarológiai kongresszuson kiemelte a múlt és a nemzeti önismeret ismeretének fontosságát. A rendezvény fő témája az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai volt, amely a kultúra, a történelem és a nemzetközi megítélés összefüggéseit vizsgálja. A megnyitón Andrea Zeidler, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia keretében 4 külföldi hungarológus, Bányai Éva, Egyedemese, Faragó Kornélia és Andrea Zeidler részesült Lotz János emlékéremben. Az augusztus 24-e és 29-e között zajló kongresszusnak a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem ad otthont, számos tudományos programot kínálva az érdeklődőknek. A Balaton-Fenyvesi Református Bárkatábor utolsó nyári turnusára látogatott Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol a gyerekekkel és a stábtagokkal találkozott. A tábor különleges módon a kánikulában december 24-ét, vagyis a karácsonyt ünnepelte meg, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek szép emlékeket nyújtson. Az eseményen tartott áhítat középpontjában a kereszt, a krisztusi szeretet, a megbocsátás és az egymásra figyelés fontossága állt. A miniszter kötetlen beszélgetést folytatott és interaktív játékos feladatokkal köszöntötte a fiatalokat a különleges napon. A program során a vezetők bemutatták a református bárkatábor módszertanát, lelkiségét, valamint a jövőbeli hosszú távú terveket is. Szeptemberben a kémia tudománya kerül a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi rendezvény sorozatának középpontjába. A programok során a molekuláris tudományok sokféleségét mutatják be a nagyközönségnek és a szakmának kiállítások, előadások és podcastek keretében. A nyitányként létesülő bejárható szimbolikus lakás kiállítása mindennapi tárgyakon keresztül nyit kaput a mélyebb molekuláris világba. Az esemény sorozathoz kapcsolódóan bemutatják a 2 évszázad molekulái című kötetet is, amely a Magyar Tudományos Akadémia történetét a kémia nyelvén meséli el. Szerdán kezdődik és szombatig tart az újszegedi partfürdőn a nyárzáró Szegedi Ifjúsági Napok. A zenei fesztiválon a nagyszínpadi koncertek mellett számos hazai és nemzetközi előadó lép fel az évtizedek óta népszerű eseményen. A rendezvény a pop, a rock, a rap és a világzene műfajait öleli fel, méltó módon lezárva a nyári szezont. A helyszíni tájékozódást és a programok közötti eligazodást az ingyenesen letölthető hivatalos SZIN applikáció segíti. Az Európai Bizottság hétfőn 6,1 milliárd euró értékű védelmi berendezést hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyből légvédelmi rendszereket és lőszereket vásárolhatnak. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett csomag a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret részét képezi, és a fokozódó orosz rakéta és dróntámadások elleni védekezést szolgálja. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európa támogatása töretlen, és az Európai Unió mindent megtesz az ország lakosságának és légterének védelméért. Az uniós adatok szerint a tagállamok 2022 óta összesen 220,2 milliárd euró támogatást nyújtottak Kijevnek, amelynek egy részét befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozták.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleties szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Alfa generáció.
2: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában.
1: A választási rend működése.
3: A református egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
1: 17. alkalommal startol a kolozsvári Magyar Napok.
4: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvári Magyar Napok Egyesület.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Milyen kihívások elé állítja a pedagógusokat az alfa generáció, és hogyan változik az iskola szerepe egy olyan világban, ahol a digitális technológiák a gyermekek mindennapjainak természetes részévé váltak. Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ Konstantinovics Milán, az MCC szakmai és oktatási igazgatója a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Kölcsey Nyári Akadémiáján. Előadásában az alfa generáció sajátosságairól, az oktatás előtt álló új kihívásokról és az iskola jövőjéről beszélt.
2: A napokban Kárpátalján jártál, és előadást tartottál az alfa generációnak a működéséről, kapcsolódásáról a többi generációhoz a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Konferencián. Mit kell tudni ennek a témának a hátteréről? Miért is jó, hogyha ezeket a generációkat jól látják a pedagógusok, és persze a szülők is, mert azért mindenképpen nekik is szól ez a téma.
3: Igen, egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában, így egészen a legkisebb ebbektől, ugye az alfa generációtól, már a kicsit nagyobbak, ugye az Y generációig terjed azoknak a sora, akikkel találkozunk az iskolapadban, és a legkisebbek, itt az alfák egy olyan izgalmas világot jelentenek, akiket hát meg kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjunk érteni őket. Ők azok, akik 2010 után születtek, és most kerülnek a gimnáziumba, a középiskola padját most kezdik koptatni.
4: Melyek azok a legnagyobb kihívások, amik tanár és diák, valamint szülő és gyermek között így generációk miatt mindenképpen felmerülnek?
3: Az egyik legnagyobb feszültséggóc az a digitális térből fakad. Talán nem mondok azzal újat, hogy mennyire átforgatta, átformálta a világunkat a digitális eszközöknek, az internetnek, és most már a mesterséges intelligenciának a megjelenése, és óriási veszélyeket hordoz az magában, hogyha a diákoknak az elsődleges szocializációja, ami adott esetben ugye a családban zajlik, ami hagyományos írás és olvasás elsajátítást jelent, az vegyül a digitális szocializációval, és túl hamar, túl korán kezdenek el okos eszközökkel foglalkozni, és ezen keresztül ugye a közösségi média felületekhez, vagy az internet egyéb bugyraihoz kapcsolódni, és ez olyan zavarokat okozhat, amelyeknek a kiküszöbölése bizony komoly problémát jelent a későbbiekben a pedagógusok számára. Ilyen lehet az, amikor összeakadnak a különböző nyelvhasználati szinterek, és erre hoztam az előadásomban pont egy példát, hogy találkoztam olyannal a fiatalok között, hogy a különböző dolgozatokban, esszékben különböző smiley-kat, hangulatjeleket írnak, minthogyha nem éreznék elég erősnek a nyelvnek a kifejező készségét, és ezt még az internetből, a chat nyelvből hozott különböző ilyen kis emotikonokkal próbálják árnyalni. De hát egy ilyen kérdéskör lehet az is, ami előkerült ezen a konferencián, és ugye a későbbi beszélgetések is megerősítették, hogy ez valóban egy kurrens probléma, hogy nagyon gyakran nincsen a pedagógusnak, meg a szülőknek rálátása arra, hogy mi zajlik az online térben, hogy milyen közösségekhez csatlakozik, milyen csoportnyomás éri a gyermekét, a diákját, milyen influencereket követ, milyen trendekre ül fel, milyen esetleges önkárosító kihívásokat követ.
2: Igen, de teljesen más, amikor a gyermekünk a nagyitól, nem tudom, kis kert kapálás vagy gyomlálás közben, vagy tyúkoketetése közben kapja az információkat a múltból, az életről, az életértékeket, az életbölcsességeket, mint hogyha ugyanezt az időt töltve digitális benszülöttként egy influencernek a gondolatait iszza magába pont ilyen elkesedéssel mami helyett. Mármint, hogy azért ez nem mindegy kérdés.
3: Abszolút nem mindegy, mert ez ugye szemléletformálás, értékválasztás szempontjából azért meghatározó ebben a korosztályban, és készültek arra vonatkozó felmérések, hogy milyen arányban fogadják el a fiatalok az influencereknek a véleményét, mennyire követik őket, és egy néhány évvel ezelőtti statisztikát tudok idézni, amit az MCC Ifjúság Kutató Intézete készített, és abban az jött ki, hogy a fiataloknak a 15%-a számára pontos az influencerek véleménye, mint a szülőknek az álláspontja, a véleménye. És nyilván azért ez egy elég jelentős szám, mert ugye itt most a fontosabbat néztük, de hogyha tágítjuk, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyiben veszik figyelembe a döntéseknél, akkor ez egy még nagyobb arányt jelent. És azért tudjuk azt, hogy az interneten nem minden influencer követ olyan elveket, vagy mozog olyan tudományos alapon, ami megnyugtató lehet a diákok, gyermekek számára, hogyha követőként választják őket.
4: Igen, pont ez jut eszembe, hogy vajon az influencerek önmaguk tudatában vannak-e annak, hogy mekkora felelősség van az ő vállaikon?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez meg oda vezet, hogy alapvetően van-e valamiféle reflexió, van-e valamilyen önreflexió ebben a közegben, és én azt hiszem, hogy sajnos nagyon sok esetben nincs, és ezt mutatják a kicsit idősebb generáció, tehát hogyha lépünk egyet vissza a Z-kről, még nem beszéltünk, ugye a Z-generáció esetében, nagyon népszerű online kócsok, mentorok, életvezetési tanácsadók, ilyen életmód guruk, akik nagyon gyakran önjelölt szakemberként, idézőjeles szakemberként folytatnak tevékenységet, és mondjuk nincs mögöttük valós tudományos talapzat, nem arra építik a munkásságukat, hanem inkább megfigyelésekre, trendekre, tényleg hasraütésszerű ilyen kinyilvánításokra, és a legnagyobb probléma az, hogy főleg a most iskolapadba kerülő alfa generáció nem tanulja meg ideje korán szűrni ezeket a tartalmakat, nem alakul ki az a kritikai érzék, amivel mondjuk szét tudná szálazni, hogy mi az, ami csak mondjuk egy önjelölt életmódgurunak a mondása, és mi az, ami mondjuk egy valós pszichológusnak, egy valós szakembernek a tanácsa. És amikor ezek összemosódnak, főleg mondjuk életvezetési vagy akár egészségügyi kérdésekben, azoknak azért elég jelentős hatása meg árnyéka lehet a fiatalok életére.
4: Mi okozza azt, hogy az influencerek vagy önmagában az interneten tapasztalt dolgok vagy vetített dolgok, azok nagyobb hatással vannak erre a generációra? Önmagában az, hogy digitálisan történik a kommunikáció, vagy az ő stílusok, vagy melyik azok a pontok, ami miatt, hát mégiscsak ők az elfogadottabbak, mondjuk akár néha a szülőhöz vagy a pedagógushoz képest?
3: Egy nagyon jó kulcs gondolatot kiemeltél, hogy a stílus igen, tehát hogy annyira közvetlen, annyira laza, annyira könnyen befogadható ugye az a kommunikációs stílus, az a nyelvhasználat, amit ezek az influencerek meg oldalak használnak, ami leképezi a hétköznapi kommunikációt, a kortársakhoz való kapcsolódást, ezért könnyen befogadható, és innentől kezdve hitelessé válhat a fiatalok számára. És a másik, amit ne felejtsünk el, hogy ezek a tartalmak azért nagyon komolyan kikísérletezett, ilyen tapasztalás alapján örökített audiovizuális összhatást, inger összhatást jelentenek, ami nagyon könnyen odaláncolja a fiatal generációt a képernyő elé. Gondoljunk a TikTokos vagy Instagramos tartalmakra, azok olyan ingereket aktiválnak, úgy emelik meg a dopamin szintet, hogy észrevétlenül is odaláncolják a fiatalokat a monitorok elé, vagy az okos eszközök elé, és ennek aztán lesznek olyan következményei, amiről szintén tettem említést az előadásom során, hogy sokkal lassabbnak, unalmasabbnak, monotonabbnak fogják találni a hagyományos kötelező olvasmányokat, illetve a hagyományos oktatásnak a dinamikáját. És ez bizony egy komoly iskolai kihívás, nem csak a jövőben, hanem már most napjainkban is.
4: Mi lehet a megoldás? Tehát ha jól értem, akkor a szülők és a tanárok most lehetséges, hogy nagyon leegyszerűsítve vagy nagyon sarkítva unalmasak az interneten tapasztalt impulzusokhoz képest, de hát mégiscsak valahol az értékeket, a tudást ők, te értem ez alatt a szülők és a tanárok adják át. Tehát nekik kell változni, vagy az alfa generációnak kellene nyitottabb füllel rendelkezni, vagy a kettő között hol találunk majd összekötő kapcsot?
3: Hát igen, szoktam én is ezt mondani, hogy alapvetően nem lehet túl licitálni a influencereket, meg ezt az impulzus rengeteget, tehát hogy nem lehet azt elvárni, hogy a pedagógus a katedrán brékeljen, miközben a fején zsonglőrködik, és közben valamit reppel, és akkor hát, ha elérjük azt az inger küszöböt fordulatszámot, amit kapnak a közösségi felületekről, de nem, én sokkal inkább azt gondolom, hogy máshonnan érdemes ezt megfogni, mert mi az, amit egy tanár tud, és nem tud ugye a kortárs média, a közösségi platform. Például azt, hogy a tanár a továbbra is a személyiségével dolgozik, és hogyha kellően lenyűgöző, kellően karizmatikus, magával ragadó, életszerű példákat hoz, akkor azért nagyon könnyű hozzá kapcsolódni, és a másik, amivel a pedagógus tud dolgozni, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy az osztályteremben ott közösség működik, ott egy csoportdinamika működik, és azért én abban hiszek, hogy még a jövőben is azért lesz annak egy értéke és élvezeti faktora is, amikor egymással fizikai jelenlétben, egy térben, egy időben lehet kapcsolódni, csoportfeladatokon lehet dolgozni, közösségi projektekbe, diskurzusokba lehet elmerülni, és ez az, amit az online tér, ami teljesen elmagányosít, legalábbis a valós kapcsolatoktól elidegenít, nem tud megadni, és azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel kell dolgozni a pedagógusnak, mert ha kizökkentjük a diákokat ebből az online fogyasztói jelenlétből, akkor meg lehet tapasztalni azt, hogy hoho, hát azért az offline személyes világ az legalább ennyire izgalmas. Ehhez persze a pedagógusoknak módszertani, folyamatos módszertani fejlődésre, nyitottságra, illetve hát nyilván az online veszélyforrások megismerésére van szükség, és talán akkor lehet változtatni egy kicsit a jelenlegi helyzeten.
1: Az elmúlt percekben Konstantinovics Milánt, az MCC szakmai és oktatási igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 6 évente lejár a választott tisztségviselők mandátuma. Ilyenkor teljes körű tisztújítás kezdődik. Hogyan szólhat bele egy gyülekezet a püspök személyének megválasztásába, és miért húzódik hónapokon át ez a folyamat? A választási rend működésében és jogi hátterében Szemán Ákos, Tiszán inneni presbiteri főjegyző, a Református Zsinat jogi bizottságának elnöke segít eligazodni. A riporter Kojsza Péter.
2: A Református Egyház a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
3: Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
2: A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben, Tiszán innen, a legtöbb egyházközségnek egyébként egy szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
3: Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek egy vagy adott esetben több szavazata van?
2: Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
3: Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
2: Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
3: Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
2: A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
3: Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezető? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
2: Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy A nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
3: Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
2: Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
3: Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
2: A szavazás titkos.
3: Tehát minden esetben?
2: Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják, a fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
3: Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
2: Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, azaz az egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
3: A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
2: Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
3: A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
2: A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabálya is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
3: Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki, egyáltalán volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
2: Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panasz nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitáskérdések, tehát előfordulhat amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy két jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
3: Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
2: Igen.
3: Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
2: Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a földön.
1: Az elmúlt percekben Szemán Ákossal, Tiszáni Neni presbiteri főjegyzővel, a Református Zsinat jogi bizottságának elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel. A családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel, a családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. 17 éve szervezik a kolozsvári Magyar Napokat. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
3: Hát elvárásaink fölött, mert hogy amikor elindultunk, akkor még a legbátrabbak közülünk sem merték azt hinni, hogy ilyen szépen kikerekedik, és ekkora rendezvénysorozat lesz belőle. Úgy gondolom, hogy mindenféle szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, és Erdély talán legjelentősebb kulturális seregszemléjét, programkavalkádját nyújtjuk. Tehát a 600 program, ami az idén összeállt, összejött, az párját ritkítja, vagy talán egyedülálló a Kárpát-medencében, és ami ennél is fontosabb az, hogy sikerült egy olyan minőségi, egy olyan mércét megtartani, illetve mindig emelni egy kicsit, amely ugyancsak párját ritkítja.
2: Hogyan áll össze az idei program, mik a fontosabb momentumai?
3: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület, és akkor emellé jönnek be azok a programok, a második blokk a mi szempontunkból az, amelyet külső civil szervezetek, iskolák, egyetemek, intézmények hoznak, egyházközségek nagyon gyakran, illetve hát ugye ide sorolnám az egyházzenei biennálét, amely egy társrendezvényünk, rendezvénysorozatunk, és hát ezekkel egészül ki, és áll össze az óriási paletta, amely tényleg lassan komoly intellektuális erőfeszítést kíván, hogy egyáltalán áttekinteni tudjuk, de hát a bőség zavarában is úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára kedves, fontos, és meg tudja határozni a prioritásokat, hogy mi az, ami a leginkább érdekli.
2: Említette, hogy a magyar civil közösségek, egyházak, mindenki összefog. Ilyenkor hogyan vált ez a rendezvény egész Kolozsvárnak a közös ügyévé?
3: Hát alapvetően, amikor elindítottuk a kolozsvári Magyar Napokat, az volt a cél, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, sajnos ugye ismerjük, hogy milyen előtörténete volt kolozsvári magyarságnak a kommunizmus alatt is, és a funár időszakban is, lakjuk be a köztereinket, és próbáljunk participatív módon bevonni mindenkit, aki él és mozog, nem csak a Kolozsvár polgárait, lakóit, a környék lakóit, illetve a vendégként azokat, akik esetleg Kolozsvárról elszármaztak és visszajönnek ilyenkor, vagy az érdeklődőket, a Kolozsvár iránti érdeklődőket, hanem mindazon intézményeket, műhelyeket, oktatási intézményeket, egyházakat, akik szeretnének valamit mutatni köztereken, vagy akár a saját tereikben, az éves terméseikből, a múlt értékeiből. Kolozsvárt úgy szokás emlegetni, hogy a kincses város. Ezt a kincses ládát akartuk kinyitani, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyitani, ahhoz mi kevesek voltunk, ez kellettek azok, akik valódi kincsekkel rendelkeztek, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, és egy olyan kohéziót teremtett, egy olyan összefogást teremtett, ami teljes mértékben példátlan volt korábban Kolozsvár vonatkozásában is, de úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, mondani, hogy modellé vált Erdély szerte.
2: És hogyan fogja össze a magyar-román kapcsolatokat, hogyan erősíti a rendezvény?
3: Nagyon sok visszajelzés alapján azt mondhatjuk, hogy a kolozsvári Magyar Napok 16 év alatt minőségi módon hozzájárult a román-magyar kapcsolatok javulásához. Ez visszajött nekünk különböző közvéleménykutatásokból is, tehát például a kolozsvár románság körében ezelőtt néhány évvel a kolozsvári Magyar Napok volt a harmadik legnépszerűbb fesztivál rendezvénysorozat, tehát szeretik, de látjuk, hogy kijönnek a rendezvényeinkre, és érezhetően talán ez a legfontosabb, hogy puhult az a korábban nagyon bizalmatlan és feszült viszony, amely Kolozsvár belső társadalmát jellemezte. Nekünk ez deklarált célunk volt, tehát ezt kinyilvánítottuk az elején, ezért törekedtünk nagyon a kétnyelvűségre, ezért törekedtünk nagyon arra, hogy olyan programblokkokat is létrehozzunk, illetve programokat szervezünk, amelyekkel őket szólítjuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez egy missziós feladat, ebben a városban, ha tetszik, hanem együtt kell élnünk, és azok a zárt közösségek, akik bezárkoznak és nem mutatnak semmit magukból, azok általában bizalmatlanságot keltenek, azoktól inkább tartanak. Azzal, hogy megnyitottuk a kapuinkat a idei szlogenünknek megfelelően 16 évvel ezelőtt, és beinvitáltuk őket, ezzel gyakorlatilag azt is jeleztük, hogy mi nyitottak vagyunk, nekünk rejtegetni valunk nincs, ellenben vannak értékeink, szerethetők vagyunk, és ez a stratégia úgy tűnik, hogy bejött, és a példáján sok más rendezvény is felbuzdulva, és kezdeményezés elindulva ezt a viszonyt ezt tovább javította.
2: Szóba került az idei rendezvényi elmondata, ez hogyan kapcsolódik a programokhoz, hogyan jelenik meg a programokban?
3: Hát az idei jelszavunk, vagy jelmondatunk az alapvetően a Kolozsvár történelmi címeréből, illetve annak a stilizált változatából, a kolozsvári Magyar Napok logójából, jelképéből ihletődött. Alapvetően azt szerettük volna jelezni, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a háromtornyos kapu, tornyok, várfalak nyitott kapukat ábrázolnak a címereinkben, ugyanúgy a kolozsvári Magyar Napok is egy nyitott rendezvénysorozat, ugyanúgy, hogy a Kolozsvár maga és a kolozsvári szellemiség mindig nyitott volt, kibejártak rajta emberek, gondolatok, és gyakorlatilag ennek köszönhetően válhatott Kolozsvár azzá, amivé, nem egy zárt város, nem egy zárt kincses láda volt, hanem egy nyitott. Ennek megfelelően a mi rendezvénysorozatunk is ilyen, és bízunk benne, hogy mindazok, akik eljönnek, meglátogatnak minket, visznek majd valamit tőlünk, és mi is, amikor egy ilyen rendezvénysorozatot szervezünk, azáltal, hogy meghívunk másokat, máshonnan származó előadókat, értékeket, kulturális kincseket bevonunk a városunkba, ezáltal gyakorlatilag mi is gazdagodni tudunk és fogunk.
2: És mik a jövőbeli tervek?
3: A jövőbeli tervek azok gyakorlatilag mindig a múlt terveinek megfelelőek. Alapvetően mindig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, nem is hiszünk abban, hogy folyamatosan valamilyen exponenciális fejlődést lehet produkálni. Mi egy szintet szeretnénk tartani. Azt szeretnénk, hogy ahogy az egyházi ünnepeink is állandóak, és a karácsonyi húsvéti ünnepkörhöz hasonlítva egy kicsit remélem, hogy nem szentségtörést, ezt a világi együttlétünket, ünnepünket, az állandóságot és a minőséget szeretnénk tartani. Nyilvánvaló ennek megfelelően azt szeretnénk, hogy a jövő magyar napja, vagy a jövő magyar napjai legalább olyan jók legyenek, és legalább olyan szerethetőek legyenek, mint amilyenek az előzőek voltak.
1: Az elmúlt percekben Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó átfogó kormányzati program. A szakmai tervhez finanszírozási hátteret és mérhető eredményeket is rendelnek. Ugyancsak ősszel debütálhat az új országos betegelégedettségi platform is. Szeptemberben nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, emellett tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok átláthatóságát is. 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Felülvizsgálják a szolgálati jogviszonyt, köztük a vezénylést és az ügyeleti szabályokat. Szabályoznák az állami és a magánegészségügy kapcsolatát a tiszta viszonyokért. Több éves rekonstrukcióként folytatódik a kórházi hűtési program a következő időszakban. A többletforrásból mérhetően jobb betegellátást akarnak. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint a magyar egészségügyi és szociális szféra uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott. Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre az Európai Unióban, miközben az uniós átlag 7,4, hazánk pedig 4,7% volt. A szociális védelemre fordított kiadások aránya 2010 és 24 között jelentősen 17,3%-ról 12,3%-ra esett vissza. Az elmaradások következményeként növekvő várólisták, szakemberhiány alakult ki, az időskori szegénységi arány pedig 13,8%-ra nőtt. Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a 2020 tavaszi koronavírus járvány idején történt lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek benyújtott beadvány a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban lefolytatott mintegy 300 milliárd forintos beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző vezetésének felelősségét vetik fel. A hat cég esetében kimutatott árkülönbözet, valamint a túlzott mennyiségű raktárban maradt gépek miatt további feljelentések is várhatók. Az új kabinet első 100 napjáról számolt be Orbán Anita külügyminiszter az ATV műsorában. Kiemelte, hogy Magyarország visszatért az Európai Unióba, a NATO-ba és a V4-es együttműködésekbe. A külügyminisztériumban belső rendrakás indult, és átvilágítják a diplomáciai hálózatot is. A misszióvezetőknél 4+1 éves rotációt vezetnek be a hitelesség megőrzése érdekében. A legfontosabb célként a magyar emberek biztonságát és a nemzeti érdekek képviselet jelölte meg. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, a Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozat szerint. A hivatalos közlésből az is kiderül, hogy Handó Tündén kívül még 6 másik bírót is felmentett tisztségéből az államfő. Handó Tünde korábban 2012 és 19 között vezette az Országos Bírósági Hivatalt, ezt követően lett alkotmánybíró. Az érintett bírák felmentéséről szóló határozatok a Magyar Közlöny hétfői számában láttak napvilágot. Augusztus 29-én egész napos állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor kezdődik a Mohácsi Széchenyi téren emlékbeszéddel és koszorúzással. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5-től hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a történelmi csata eseményeit. A délelőtti nyilvános programokat a közmédia élőben közvetíti, a részletekről pedig a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Pál Sándor nem kész tervekkel érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat élére, mégis meghatározó alakja lett a szervezetnek, amely idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor 2006-ban adományozóként került kapcsolatba a szeretett szolgálattal, majd Bölcskei Gusztáv püspök felkérésére lett a szervezet újonnan alakuló kuratóriumának elnöke. Az akkori kis csapatos kezdetekből önkéntesekkel és szűk körrel építették fel a ma már Kárpát-medencei szintű hálózatot olyan programokkal, mint a Cipős Doboz Akció vagy a Szeretett Híd. Aktuális vonatkozásként kiemelkedő, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Pál Sándor jelenleg is aktív, A Te is segíthetsz támogató alapítvány vezetőjeként koordinálja a rászorulók segítését. A Pál Sándorral készült interjú a református.hu-n olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Sajós Enyén a Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak, egybekötve az intézmény vezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A helyszínen Sütő Dávid felé készített összeállítást.
2: Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek a Fészek Szeretett Otthonban. Minek is lehetünk ma tanúi? Miről szólt ez a mai esemény? Ön hogyan látta?
3: Isten mindig arra készített bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk és visszatekintsünk. És ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalra pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre. Ebben az intézményben Sajós Enyén 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, és lépett ki a szolgálatból Kövér Imre testvérünk, aki 45 éven keresztül volt meghatározó, korszakos, korszakalkotó intézmény vezetője ennek az otthonnak. Azt a képet, azt a varázslatos sokszínűséget, azt a fajta felkészültséget, azt a szeretetteljes szolgálatot, amit itt most látunk, annak a döntő részét ő alapozta meg, ő tette le az alapjait. És ebbe a szolgálatba állt be 6 évvel ezelőtt Viktor Sámuel testvérünk, aki annak idején 1 évre, aztán miután bizonyított, újabb 5 évre kapott intézményvezetői megbízást, és ez járt le tegnap. És itt volt a kérdés, akkor hogyan tovább? Megkérdeztük az intézmény munkatársait, megkérdeztük a hozzátartozókat, megkérdeztük az egyház községet, az egyház megyét, az egyházkeret, mindenkit végig kérdeztünk, és hát természetesen mi is visszanéztük az elmúlt 5 évre, és azt láttuk, hogy ezt az örökséget ő nem csak hogy megőrizte, amit Imre ráhagyott, hanem gazdagította. És ez látszik a lelkiségben, látszik a szakmai színvonalban, látszik az ellátás minőségében, a beruházásokban, az új, például műhelyben, a fantasztikus alkotások születnek, de a munkatársak elkötelezett szolgálatában is. De mindent összevéve a zsinat elnöksége úgy döntött, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaz Sámuel testvérnek.
2: Főigazgatóként mivel bocsátotta útra a következő 5 évre, mit kívánt neki, vagy mit üzent neki?
3: Két legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő 5 esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én majd megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmód tanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőlem merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az, hogy csak akkor tudja ez az intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, ha szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. A másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni. Ma Magyarország a diakóniában, de általában is a világi szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát az okozza, hogy 6-8-10 ezer állás üres. 93 ezeren dolgoznak a szociális rendszerben, és hát majdnem 10%-a üres a munkatársi szolgálati helyeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok része ennek a gyönyörű szolgálatnak, amit szociális ellátásnak nevezünk, recseg-ropog. Azért, mert nagyon sok intézmény nem csak financiális, hanem egyéb okok miatt is nem akarja, vagy nem tudja látni azt a heroikus küzdelmet, amit a munkatársak végeznek, azt az elkötelezett szolgálatot, amit nap mint nap oda tesznek, és amivel végzik ezt a szolgálatot, csak szívvel, csak lélekkel, csak odaadással, csak önfeláldozó szeretettel lehet ezt végezni, és nincs az a pénz, amivel meg lehetne becsülni. Ehhez képest azt gondolom, hogy országosan is nagyon komoly problémák vannak a munkatársak megbecsülésével, és 4%-kal emelkedett januártól például a szociális bérpótlék, ami egy egészen nevetséges összeg, előtte pedig csak 21-ben emelkedett, 5 évvel korábban, tehát ezek alapvető jelzések, hogy az ő munkájukat a társadalom nem látja, nem értékeli, nem becsüli meg. Nekünk egyháznak viszont csak úgy lehet a szolgálatot végezni, ha tudjuk, hogy a elkötelezett munkatársakkal tudjuk csak végezni, és ennek meg fontos része az, hogy megbecsüljük őket. És a szeretett szolgálat ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb és újabb lehetőségekkel, juttatásokkal és egyebekkel próbálja jelezni a munkatársamnak, hogy érdemes a szeretett szolgálat intézményben is, itt a Fészekben is dolgozni.
2: Hogyan látja egy ilyen szeretett otthonnak az intézmény vezetőjének, milyen feladatai vannak, milyen feladatok hárulnak rá?
3: Hűsáfárnak kell lennie, hogy a mi úrunk is mondta, és az azt jelenti, hogy időben ki kell adni a munkatársaknak is, meg az a lakóknak is, a fiúknak, akik itt laknak, azt, amit Isten rábízott, ami az ő jólétüket szolgálja, ami a munkatársak esetében a munkát segíti, a lakók esetében pedig az, hogy otthonná váljon az intézmény. Ne intézményi ellátásról beszélgessünk, mert nekik ez az otthonuk, ide hazaérkeznek. Ilyen környezetet kell teremteni. Ebben az intézmény legfontosabb, sokféle felelőssége van az intézmény vezetőnek, a étkeztetés, az, hogy legyen meleg, fűtött legyen az intézmény, az, hogy jó gazdálkodás legyen, sok minden. De a legfontosabb az a munkatársak ösztönzése és motivációja. Ha a munkatársak úgy jönnek ide, hogy ez elég. Ezeknek, hallottam egyszer egy állami intézményben, ezeknek ennyi is elég. Ilyen munkatársak, ami nem tudunk dolgozni, ilyen felfogás, ami nem tudunk dolgozni, ilyen megközelítéssel, ami nem tudunk mit kezdeni. Nekünk olyan munkatársak van szükség, akik minden nap érzik az intézményvezető és az egész egyház figyelmét, segítségét, az, hogy minden módszer és minden eszközt igyekszik megragadni az a tekintetben, hogy érzékeltessük, hogy hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek ide, és azért, hogy segítik a ránk bízott fogyatékos embereket.
2: Hogyan látja itt a régióban, mekkora segítséget tud nyújtani, mit tud nyújtani ez a szeretett otthon az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek vagy a családoknak?
3: A visszajelzésekből látszik, hogy nem csak a településen, hanem térségben is meghatározó jelentőségű a szolgálata, hiszen a fogyatékos intézmények soha nem zárványok, soha nem zárt intézetek. A lakók is kibejárkálnak, különböző programokra mennek, és a gyülekezetek önkéntesek is látogatják. Ez az egyháznak egy rendkívül fontos szolgálata, hogy ne hagyja rájuk zárulni azt az ajtót a fogyatékos emberekre, amit a társadalom rájuk csap. A társadalom nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy ők valami furik, valami hiba van bennük, valami magyarázhatatlan, de nem normális sok, és ezért külön kezeljük őket messze a település végén valami jó nagy zárt intézményben, hogy ne is lássuk őket a nap 24 órájában. Ezt kell az egyháznak feloldania, ezt kell megszüntetnie, és vissza kell hívni a közösségeinkbe, a társadalomba és a gyülekezeteinkbe a fogyatékos embereket. Ez ennek az intézménynek is az egyik legfontosabb küldetése.
2: Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mivel köszöntötte itt a családi nap, illetve az intézményvezetői beiktatásra összegyűlteket?
4: Ismét a meghívó igéje volt számomra útmutató. Péter apostol első leveléből a 4. rész 10.-11. verseit olvastam fel, és az volt az alapige, amelyben Péter arról beszél, hogy Isten sokféle kegyelmének megajándékozottai vagyunk mindannyian, és mindenki úgy szolgálja, mint aki ezt Istentől kapta. Sáfárként szolgáljunk azzal, amit kaptunk, szóljunk és cselekedjünk, és mindezt Istennek dicsőségére tegyük.
2: És Viktor Sámuelnek, a jövendőbeli, volt jövendőbeli intézményvezetőnek mit üzent, esetleg mit beszélgettek, hogyan folytassa tovább a következőekben?
4: Amikor erre az otthonra gondolunk, akkor az nem csak egy munkahely, ahová szakértelem kell, ahová kell az, hogy valaki elkötelezett legyen nehezebb sorsú emberek irányába, hanem valóban szív kell hozzá. Egy vezetőnek pedig különösen kell az emberi kapcsolatokban is jól eligazodnia, döntésekben bölcsnek és éles látónak lennie. és egyszerre irgalmasnak a rábízottak felé, és tulajdonképpen nagyon jól visszaadja ebben az ige szakaszban a sáfár szó. Az ókorban a sáfár az lehet, hogy egy rabszolga volt, mégis rábízta valaki az egész vagyonát, és erőforrásokkal ő gazdálkodott tulajdonképpen, egyszerre tartozott hűséggel a tulajdonos felé, és irgalmas gondoskodással a rábízottak felé. És tulajdonképpen ez visszaadja talán azt a vezetői státuszt, attitűdöt, amivel rendelkeznie kell annak, aki a sajósenyei otthont, ápoló gondozó otthont vezeti. 6 év alatt bizonyára megtapasztalta Istennek hordozó kegyelmét, és most azt azzal bátorítottam, hogy nem újabb terhet rak Istenre a következő 5 esztendőben, hanem újra felkínálja neki azt a forrást, amit minden szolgálónak fölkínál, hogy ki ne égjünk, mert saját erőnkből, saját szeretetünkből, türelmünkből előbb-utóbb úgyis kifogyunk, és ezért kínálja Isten azt a gazdag forrást, az ő kegyelmét, az ő vele való közösségnek az ajándékát, az imádság lehetőségét, hogy mi azzal éljünk és tudjunk szolgálni.
2: Hogyan látja püspök úr itt az egyházkerületben, milyen szolgálatot tesz, milyen jelentősége van ennek a szeretet otthonnak itt a régióban, itt a környéken?
4: Az imént beszéltem egy nagyapával, aki 30 esztendős unokáját ide hozták, és beszélt arról a traumáról, amikor az kiderült, hogy egy műhiba miatt tolókocsihoz lesz kötve az ő unokája, és milyen nagy áldás az, hogy vannak ilyen otthonok, akik ebben tulajdonképpen átvesznek egy hatalmas feladatot, a gondoskodásnak azt a terhét, amit talán otthon már nem tudnak biztosítani szülők, tehát én úgy gondolom, hogy múlhatatlan szüksége van erre, és azt tudja igazán, aki elküldi a gyerekét, tulajdonképpen a legnagyobb kincsét.
2: Viktor Sámuellel, a Fészek Református Otthon intézményvezetőjével folytatom a beszélgetést. Mi is történt itt a mai nap folyamán? Miről szól ez a mai nap?
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, egymással való beszélgetéssel, ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Továbbiakban ugye most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat.
2: Az intézmény vezetői kinevezéssel kapcsolatban, hogy folytatással kapcsolatban mondhatjuk, így 2 kérdésem lenne. Hogyan élte meg az újabb 5 évre való kinevezést? Milyen érzelmek, mik voltak itt önben, akár a beszédek alatt, vagy akár konkrétan itt a kinevezés alatt?
5: Igen, maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül. Tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt, én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. A műsorban azért több esetben felcsendült a szeretet, az a fajta isteni szeretet, amit mi keresztjének megéltünk, ismerünk, és több énekben elhangzott, ezek engem mindig meghatódottsággal érnek. Nagyon nehezen bírok az érzelmeimmel ilyenkor. Nagyon szeretem a fiúk műsorait, nagyon készülnek rá, nagyon lelkesek, nagyon kitartóak, és nagyon hálás is vagyok azért, hogy ők ezt vállalják minden alkalommal ilyenkor, és hát élnek a talentumaikkal. Ők is sáfárkodnak a maguk kegyelmi ajándékaival, és ez is a része, hogy verset mondanak, énekelnek, mutogatnak.
2: Hogyan látja, mi a szépsége ennek a szolgálatnak, elhívásnak? Mondhatjuk így talán ugye az intézmény vezetői feladatokat, de én szolgálatnak, elhívásnak mondanám a saját részéről. Mi a szépsége annak, hogy itt a szeretet otthonban szolgálhat, dolgozhat?
5: Én azt gondolom, hogy maga a szolgálatnak a szépsége, tehát hogy az a kegyelem, amit Krisztusban kaptunk, azt nem lehet kategorizálni ennek a szépségét, bármilyen szolgálatra is. A talentumainkat felismerve helyez el minket, vagy irányít minket az Úristen ide-oda-amoda területekre. Engem ide irányított, én ebben helyemen is érzem magamat. Talán ez a szépsége ennek, hogy az ember helyén érezheti magát, és szeretve érezheti magát az Úristen által.
2: És milyen itt a közösség, akár akikkel együtt dolgozik, vagy akár a fiúkkal?
5: Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkben. Ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
2: És a családi nap miről szól, milyen programmal készültek itt a családi nap kapcsán, hogyan néz ki ez a mai nap?
5: Igen, hát ugye az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek kikit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással. Úgyhogy aztán lesz egy ebéd, és délután pedig dicsőítés, ami fontos, hogy a napnak része legyen az Úristenre való felmutatás, legalább számomra énekszóban is, mert nyilván az igei szolgálatot Püspök úr ellátta, és nagyon tartalmas ige hirdetést hozott a számunkra, de nekem fontos a zenei része is, az Úristen ebben is vezetett engem sok esetben, a fiúknak is fontos, a lakóknak is fontos, hogy mindig legyen egyfajta zenei része a dolognak, ők azt jobban megértik, mint a száraz szavakat.
2: Dóka Adéllal, az egyik bentlakónak, az otthon egyik lakójának az édesanyjával folytatom a beszélgetést. Hogyan kerültek kapcsolatba itt a Szeretet Otthonnal?
6: A fiunk Lehel került ide ezelőtt 13 évvel, hát isteni gondviselés útján, ugyanis már be voltunk ide jelentkezve. Egy debreceni segítőtől hallottunk erről az otthonról, és bejelentkeztünk, és nálunk úgy történt, hogy egy hét alatt engem is és a férjemet is megműtöttek, és hát akkor Lehelt nem tudtuk gondozni, és az akkori vezetőt, Kövér Imrét felhívtuk, hogy ha lehetne, addig még meggyógyulunk, itt maradhatna Lehel, és persze igent mondtak rá, úgyhogy egy 6 hétig volt itt, és mi már készültünk, hogy hazavisszük, és 2 nappal előtte szóltak, hogy üresedett egy hely, és döntsük el 2 nap alatt. És hát akkor összeült a családi kupaktanács, és a lányomék is azt javasolták, hogy fiatalabbak nem leszünk, és hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. Nagyon nehéz volt, de nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy nem mi döntöttünk, hanem ő vezetett erre az útra bennünket. És hát azóta itt van le, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért az otthonért, mert tényleg otthon helyet, otthont kaptak, és azzal a szeretettel, azzal a gondoskodással, amivel körülveszik őket, mi már fizikailag ezt nem tudjuk megtenni, de itt meg tudják tenni, és hát mindenért csak köszönet és hála az egész csapatnak.
2: Hogyan élik meg ezt a mai családi napot, hiszen ugye egy családi napon vagyunk?
6: Hát nagyon jó hangulat. gondolat. Az időtől egy kicsit tartottunk, de bízunk benne, hogy Isten segítségével minden rendben lesz. És hát jó, a többi hozzátartozóval is találkozni, meg a dolgozókkal, akik itt vannak, úgyhogy mi már 13 éve itt vagyunk, és hát szinte mindenkit ismerünk, meg az újakkal is megismerkedünk, és hát jó ilyenkor így egymással elbeszélgetni, találkozni, meg ugye most nekünk is ez egy olyan családi nap, ahol együtt lehet az egész család, mert most nem tudjuk már, ha az minden évben hazavittük kétszer-háromszor a fiunkat, de most már tavaly óta nem tudtuk hazavinni, mert a férjemet egy baleset érte, és most nincs aki cipelje, úgyhogy itt vannak a lányomék is, úgyhogy itt az egész család, úgyhogy együtt vagyunk.
2: Ön hogyan látja, hogyan éli meg régóta itt vannak már, hogy a Sámuel lett újabb 5 évre, az is megtörtént az újabb 5 éves kinevezése, mit szól hozzá?
6: Sámuel, mikor ide került az otthonba, mi már itt voltunk, és már Imre mondta előtte, hogy majd nyugdíjba fog menni, és nekünk Sámuel egy ima meghallgatás volt, mert nagyon imádkoztunk azért, hogy ki legyen az otthon új vezetője, mert úgy láttuk, hogy Imre is nagyon jól töltötte be ezt a szerepet, és úgy gondoltuk, hogy ha egy olyan, akit Isten ide rendel, ember lesz itt, akkor biztos, hogy az otthon tovább is így folytatódik, és hát ez igazolódik eddig is, úgyhogy mi nagyon hálásuk vagyunk Sámuelért is, meg Imrejékért is, úgyhogy mindenkiért.
1: Sajós Enyén a Fészek Református Szeretetotthonban augusztus 1-én családi napot tartottak, egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A helyszínen Sütő Dávid Pelé készített összeállítást.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: 2000 fejlesztő órára indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 ezer gyermeket támogató iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indítanak pénzadománygyűjtést. A július elejé kormányzati bejelentésre reagálva a karitatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. Köszöntöm Fekete Dánielt, adománygyűjtési és kommunikációs igazgatót, jó napot kívánok! Csak egy adatot említenénk abból a közleményből, amelyet eljuttattak hozzánk, hogy az elmúlt másfél évtizedben 20 ezer gyermeket támogattak az iskola kezdés kapcsán. Most hogyan alakul majd ez a gyűjtés?
3: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet 15 évvel ezelőtt indította meg ezt a segélyakcióját, az iskola kezdés együtt segélyakciót, melynek célja az első években az volt, hogy 1000 rászoruló gyerek iskolatáskát töltsük meg, utána ezt 2000-re növeltük, és így jön ki azt, hogy az elmúlt 15 évben összesen több mint 20 ezer gyermeket tudtunk támogatni ennek a programnak a segítségével. Természetesen az Ökumenikus Segélyszervezet gyerekekért végzett munkáját, a kapaszkodó programja az nem csak egy iskola kezdésre, de egy augusztus időszakra, szeptember időszakra koncentrál, mert egész évben 365 napon keresztül segítjük azokat a gyerekeket, akik a különböző intézményeink látókörében élnek, vannak, akár legyen ez egy bentlakásos otthonról szó, akár egy olyan intézmény, egy jelenlétpont, ahol hétköznaponként napi szinten találkozunk a gyerekekkel, akár egy biztos kezdett gyerekház, ahol 0 és 3 éves korú gyerekeket és a testvéreiket, szüleikkel foglalkozunk, dolgozunk, de lehet egy tanoda, ahol jelen vagyunk és ilyen módon segítünk. Tehát rengeteg formája van annak a segítségnyújtásnak, és azt látjuk, hogy az iskola kezdési támogatás, tehát hogyha valaki egy teli iskolára táskával tud megkezdeni szeptember 1-én a tanévet, az nagyon sokat segít. Ez egy nagyon jó kezdet, mert ugyanolyan vagy hasonló esélyekkel tud nekivágni a tanévnek az a gyerek, akinek esetleg a szülei nem engedhetik meg maguknak, hogy minőségi teljes felszerelést kapjon. Ehhez július elején a kormányzat bejelentette egy támogatást, amit a segélyszervezet üdvözölt, és ezért fontos, hogy most ilyen módon az Ökumenikus Segélyszervezet iskola kezdés együtt felhívása egy új irányba tudjon folytatódni, és nagyobb hangsúlyt tudjunk helyezni az egész éves tanulás segítő komplex támogatásra, mert azt látjuk, hogy egy egyszeri krízis tud lenni egy iskola kezdés, de ugyanúgy számtalan olyan krízishelyzet merül fel, vagy történik évközben is a gyerekekkel, családokkal, amikor viszont ott kell lenni, és a folyamatos jelenlét az egy nagyon fontos üzenet a segélyszervezetnek ebben a felhívásában.
2: Idéznék adatot Ráncsok Balázsnak, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatójának a kutatásából. Hát nyilván ebben a kutatásban jelentős súllyal szerepel itt Észak-Magyarország, Borsodoba, Üzemprém megye, hiszen nagyon sok hátrányos helyzetű családunk van, hogy az általuk szakemberek által támogatott családok 80%-ában, negyed évente, 50%-ában pedig havonta akár több alkalommal is kialakul olyan élethelyzet, ami gátolja gyerekeket a tanulásban, hát gondoljunk családi okokra, egyéb okokra, tehát ebben nagyon nagy segítség lehet. Hogyan zajlik majd ez a gyakorlatban?
3: Igen, ahogy ön által is említett felmérést végzett az Ökumenikus Segélyszervezet, a saját intézményeit, szakemberét, vezetőit kérdezte meg, hogy akár a gyerekekért végzett munka, akár az iskola kezdést ők hogy látják. Ez 39 intézményt és közel több mint 4000 gyereket érint közvetlenül ez a fajta felmérés ilyen módon, amit a szakemberektől kaptunk, tehát hogy nem egy reprezentatív kutatásról beszéltünk, viszont egy nagyon fontos fontos visszajelzés a terepen dolgozó kollégák részéről, és ebben a felmérésben láttuk ezt az adatot, amit ön is említett, hogy akár egyed évente, akár havonta, milyen nagy mértékben fordulhatnak elő ilyen krízis helyzetek a családok életében, és mit lehetnek ezek akár a motiváció hiánya a gyerekeknél, hogy nem úgy járnak iskolába, mert nem feltétlenül tudják beilleszkedni, vagy azokat az eredményeket elérni, nincs meg az a motiváció, hogy bejárjanak, vagy adott esetben a családon belül olyan krízis helyzetek kerülhetnek elő, hogy nem tudják megfelelő minőségben vagy módon támogatni a gyerekeket a tanulmányaiknak az előrelépésben, a tanulásban, nincs meg azok a környezet adott esetben otthon, hogy rendes asztalvilágítás eszközök legyenek ahhoz, hogy rendesen felkészüljön a gyerek a tanulmányokra, de ennél sajnos látunk, amikor sokkal súlyosabb problémák is előfordulnak, akár a családon belül konfliktus vagy bántalmazás kerül elő, és akkor ez egy olyan lelkiterhet, ez mind olyan lelkiterhet tud okozni a gyerekeknek, ami komoly elakadást eredményezhet a tanulmányaiban, és azért is fontos az, hogy a segélyszervezet ne csak egy egyszeri csomag támogatásba gondolkodjon és gondolkodik, hanem egész évben ott vagyunk a gyerekek mellett, az intézményeinkben tudnak segíteni a munkatársak a megfelelő problémára, akár személyre szabottan, akár csoportos foglalkozások keretében, és ilyen módon átbillenteni. Személyesen is jártam több olyan intézményben, és ott mesélték kollégák, meg láttam én is, hogy van az, hogy a gyerekek iskola után nem is hazamennek, hanem a jelenlétpontjainkra, mert ott egy olyan közösségbe, egy olyan támogató közösségbe kerülnek, egy olyan feltételek vannak teremtve, hogy akár könnyebben meg tudják csinálni az iskolai házi feladatokat, közösen fel tudnak készülni, tud kitől kérdezni, ha valahol elakadása van, vagy problémája, akkor arról tud kivel beszélgetni. Tehát, hogy ezek a nagyon apró dolgoknak tűnnek, de nagyon fontosak ezeken a területeken, ezekben akár szegregátumokban, ahol dolgozunk, akár olyan kis településeken, ahol nincsenek meg azok a hátterek, tehát ezért is gondoltuk azt, hogy az idei iskolakezdése együtt segélyakciónak nem csak a tanszer támogatás kell, hogy a középpontban legyen, hanem az egész éves munkánkra is szeretnénk ezáltal felhívni a figyelmet, és ehhez nagyon egyszerűen tudnak csatlakozni a hallgatók is, akár a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal, de a segélyszervezet.hu honlapunkon nagyobb összeggel is tudják támogatni a gyerekekért végzett egész éves ilyenfajta munkánkat.
2: Nyilván, hogy egészen más feltételek mellett tanulhatnak gyerekek nagyvárosban, mint egy kis településen. Vajon milyen szakembergárda áll önöknek a rendelkezésére ezekhez a fejlesztő foglalkozásokhoz?
3: Igen, azt láttuk a felmérésben is, hogy a nagyobb településen kétszer annyi lehetőségük van azoknak a családoknak, akikkel dolgozunk, a gyerekeknek, hogy megfelelő fejlesztéshez jussanak. És itt nem csak a tanulmányi korrepetálásra gondolunk, hanem hogyha valakinek logopédiusra, mozgásfejlesztésre vagy más foglalkozásokra van szüksége, akkor egy nagyvárosban ez könnyebben elérhető. Természetesen ott sem mindenki tudja megengedni, de azt látjuk, hogy a kisebb településeken, szegregátumokban ez egy végképp egy nagyon távoli dolog, és itt van szerepe a segélyszervezetnek, az ökumenikus segélyszervezetnek is, hogy ahol jelen vagyunk, ott vagyunk, akkor ezeket tudjuk biztosítani, viszont ehhez támogatásokra van szükségünk, és ezért is indítottuk el azt, hogy 2000 fejlesztő órára gyűjtünk az idei augusztusi időszakban, mert hogy a tanévkezdés az egy fontos lépés, de hogy ahhoz, hogy valóban esélyt tudjunk nyújtani azoknak a gyerekeknek, akikkel foglalkozunk nap mint nap, ahhoz rendszeres jelenlétre, komplex támogatásra, segítségre van szükség, és ehhez fontos az, hogy minél többen hívják a 1353-as adományvonalat, hogy a segélyszervezet.hu-n támogassák ezt a munkánkat, ezt a célunkat, hogy elérjük a 2000 fejlesztő órára szükséges összeget.
2: 20 hívás a 13-53-as adományvonalon egy gyermekfejlesztő foglalkozását teszi lehetővé. Nagyon szépen köszönjük az információkat Fekete Dánielnek, a hallgatókat pedig arra biztatjuk, hogy szánjuk rá ezt az 500 forintot, vagy akár többet erre a nemes célra. Köszönöm szépen az információkat.
3: Köszönjük szépen mi is a hallgatóknak, hogy támogatnak bennünket.

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Lassan beérik a CEFRE és elkezdődik a pálinka főzés, amely elsősorban a magyar vidéki élet hagyományos része, generációk adják át egymásnak a jó pálinka készítésének tudományát. Azonban igen fontos, hogy a párlatfőzés szabályait a jogi előírásoknak megfelelően végezzék. Például a párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját tulajdonú vagy társ tulajdonban lévő desztilláló berendezéssel készíthető. Megszerzésekor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell. A legfontosabb tudnivalókat Bodnár József pénzügyi alezredes, a NAV jövedéki és rendészeti eljárási főosztály Borsodabolyzemplén vármegyei főosztályvezetője foglalja össze.
2: A legfontosabb az az, hogy kifőzhette párlatot, kiállított elő párlatot. Ugye az első szabály az, hogy aki betöltötte a 18. életévét, illetve gyümölcstermesztő személynek minősül, és ezt a tevékenységet saját tulajdonú gyümölcséből, illetve abból készült alapanyagból végezheti.
1: Milyen megelőző szabályok vannak, tehát hol kell ezt bejelenteni, hol kell erre engedélyt kérni?
2: Külön kell bejelenteni a magát a desztilláló berendezést, ami nem lehet 100 liternél nagyobb űrtartalmú. Ezt az önkormányzatnál kell a megszerzést követően bejelenteni. Majd mielőtt a párlatelőállítás megtörténne, az adóhatósághoz is kell egy bejelentést tenni.
1: Ezeket a nyomtatványokat online megtalálja az érdeklődő?
2: Így van, ezt az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban is meg lehet találni, de egyébként papír alapon is benyújtható kivételesen.
1: Mennyi pálinkát főzhet egy háztartás?
2: Konkrétan 86 liter párlat előállítása engedi ez a jövedéki törvény alapján, és ezt háztartásonként kell érteni. Ez nagyon fontos, tehát nem személyenként, hanem ahányan élnek egy háztartásra vonatkozik ez a 86 literes szabály.
1: Közben milyen bejelentéseket kell tenni, mert azt is olvasom én itt a tájékoztató írásban, hogy a párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni, ezt hogy értelmezzük?
2: Tehát, mint ahogy mondtam, először be kell jelenteni a desztilláló berendezésnek a megszerzését, utána a párlat megelőzési előállítását megelőzően magát a szándékot is be kell jelenteni az adóhatósághoz, illetve hogyha túllépi valaki esetleg ezt a 86 literes mennyiséget, azt is be kell jelenteni, de az azzal a szándéka, hogy azt meg kell semmisíteni a későbbiekbe.
1: Igen, hogyan tudja igazolni, hogy ő magánpárlatot állított elő ezekkel a bejelentésekkel?
2: Gyakorlatilag a desztilláló berendezésnek a birtoklásáról szóló bizonylatot is meg kell őrizni, ez az első lépés. Illetve ha a bejelentést követően az adóhatóság egy párlatszármazási igazolványt fog kiállítani részére, és ezzel lehet a későbbiekben igazolni a párlatnak az eredetét.
1: Hol értékesítheti-e, vagy hol fogyaszthatja el ezt a magánfőzésű pálinkát az illető?
2: Nagyon fontos szabály, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, a családtagjai és vendégei által fogyasztható. Értékesítése szigorúan tilos, illetve egy esetben lehet értékesíteni, hogyha ezt adóraktár részére értékesíti a magánfőző. Van még mellett a bérfőzés, ami azt jelenti, hogyha valaki cefőző adóraktárba elviszi a saját cefőjét, és ott főzeti ki. Ez egy másik formája a párlat előállításnak.
1: Erről szintén a NAV-nál tájékozódhatnak, illetve hát gondolom, hogy akik ezzel foglalkoznak, már ezt tudják.
2: Így van, végülis ez egy régi hagyományos formája a párlat előállításnak, tehát elég sok a cefőző adóraktár található bármegye területén is, úgyhogy akik ezzel foglalkoznak, azok már nagyjából tudják, hogy mi a teendő.
1: Kedves hallgatóink, a pálinka főzés jogi szabályozóit Bodnár József pénzügyi alezredes, a NAV jövedéki és rendészeti eljárási főosztály Borsodabolyzemplén vármegyei főosztályvezetője ismertette.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskolakezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Politikamentes, takarékos és kizárólag a szakmai érdekképviseletre fókuszáló szervezetként alakul újjá a Nemzeti Agrár

0: Mezőgazdasági Kamara, Zoltán Péter kamarai biztos hétfői bejelentése szerint. A reformok részeként megszüntették a tisztviselők juttatásait, felmentették Szinai Attila főigazgatót, megszüntették az elnöki kabinetet, valamint Papp Gergelyt nevezték ki megbízott főigazgatónak. A kamara neve 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara lesz, a tisztségviselőknek pedig a munkaidejükben tilos lesz bármilyen politikai tevékenységet folytatniuk. A biztos ígéretet tett a tagdíjak, különösen a kistermelők és őstermelők terheinek nagyságrendi csökkentésére, valamint a szervezet átvilágítására és vagyonleltár készítésére. A megújult testület az év végére állhat fel. A sorompó házaknál speciális hővédő bevonat alkalmazásával teszteli a vasúti berendezések ellenálló képességét a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a bevonat az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Az intézkedés a 2025 pünkösdi Budapest-Székesfehérvári sorompózavarhoz hasonló problémák megelőzését, valamint a vasúti közlekedés biztonságának növelését szolgálja. A hőséggel szembeni védelem mellett a vasúttársaság az elmúlt évben átalakította a karbantartást, valamint műhelykocsikkal szerelte fel a zavar elhárításban résztvevő munkatársakat. A mostani program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalakon. Újabb két tisztán elektromos autóbusszal gyarapodott a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája a Zöld Busz program keretében. A modern járművek szeptember 1-től állnak forgalomba Miskolc és Felsőzsolca között, de a próbaüzem alatt a városi vonalakon is utazhatnak velük. A fejlesztésnek köszönhetően Budapest után továbbra is Miskolc büszkélkedhet az ország második legnagyobb elektromos buszállományával. A legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel, kamerákkal és USB-töltőkkel felszerelt új buszokat a BYD gyártotta, amely jelenleg is jelentős hazai beruházásokat valósít meg. A kínai vállalat komáromi gyára mellett Szegeden építi európai személyi autógyárát, Budapestre telepítette európai központját és K+F részlegét. A drávaszögi Laskón ünnepi hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg a hercegszőlőség kánonok megszületésének 450. évfordulójáról. Az eseményen a református közösség több évszázados szellemi öröksége előtt tisztelektek, valamint az új kenyérért is hálát adtak. A református kulturális központban megnyitották a Laskó és a Reformáció című új egyház történeti állandó kiállítást is. A tárlat létrehozásában magyarországi és horvátországi múzeumok, valamint szakemberek működtek közre a helyi gyülekezet támogatásával. A gyűjtemény célja az identitás megőrzése, a közösségépítés, valamint a hitvalló elődök örökségének átadása a jövő nemzedékeinek.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Előfordulhat szorványosan zápor, néhol zivatar. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 21 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Dalinda Trio átjáró lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

zenéiségükben mégis arra törekednek, hogy színpadra vigyék a népdalokból áradó, hiteles, ösztönös éneklési stílust, modern, többszólamú formában, érzékenyen átdolgozva, újraértelmezve.

Ajajlibabőr! Dalaik mindannyiukból szólnak, hiszen a mindannyiukban mozgalódó gondolatok, érzések kollektív hordozói népdalaink, önkifejezésünk legtisztább forrása.

A formáció fellépett a világzene legjelentősebb nemzetközi eseményén, az idén a pandémia miatt online megrendezett Womexen koncertjüket a Műpából több ezeren követték világszerte.

0: A Zenes Out című műsorunkat hallották, melyben a Dalinda Trió Átjáró című lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma az iskola kezdés előtt műanyag tolltartókat, ceruza és tollvég díszítőket, zsírkrétákat, valamint gyurmákat vizsgált. A hatóság tájékoztatása szerint minden ellenőrzött termék megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, így használatuk nem jelent egészségügyi kockázatot a gyerekek számára. A laboratóriumban a gyurmák és zsírkréták esetében a nehéz fémek, mint az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, míg a PVC alapú termékeknél a ftalát tartalmat ellenőrizték. A szakemberek kiemelten figyeltek azokra az eszközökre, amelyek a gyerekek szájával is érintkezhetnek, különös tekintettel a speciális rágcsálható ceruzadíszítőkre. A Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra emlékezteti a szülőket, hogy a tanszerek vásárlásakor a biztonság és a minőség mellett őrizzék meg a nyugtát is, amely esetleges hiba esetén a szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges. Politikamentes, takarékos és kizárólag a szakmai érdekképviseletre fókuszáló szervezetként alakul újjá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zoltán Péter kamarai biztos hétfői bejelentése szerint. A reformok részeként megszüntették a tisztviselők juttatásait, felmentették Szinai Attila főigazgatót, megszüntették az elnöki kabinetet, valamint Papp Gergelyt nevezték ki megbízott főigazgatónak. A kamara neve 2027-től Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamara lesz, a tisztségviselőknek pedig a munkaidejükben tilos lesz bármilyen politikai tevékenységet folytatniuk. A biztos ígéretet tett a tagdíjak, különösen a kistermelők és őstermelők terheinek nagyságrendi csökkentésére,